Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörül rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten,
2: irgalmaz nekünk!
3: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja adhassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk, Uram!
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei a édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetlen gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
2: Új irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járközve betegeinkért. Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály Arkangyal,
2: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a

0: Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben
1: az Úr Jézus szent nevében.
0: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jézus Krisztus halálával és feltámadásával foglalkoztunk az elmúlt két alkalommal, és bár most már jócskán benne vagyunk a húsvéti időben, még mindig az utolsó vacsora és a körülötte történt dolgokkal foglalkozunk, és ezt azért teszem, mert a feltámadást azt nem lehet eléggé felfogni, mondjuk felfogni úgysem lehet, de nem lehet elég közel kerülni ehhez a nagy titokhoz és ehhez a nagy örömhöz, ami ér minket, amiatt, hogy Jézus feltámadt, hogyha nem értjük meg, hogy milyen mélységeket járt meg Jézus. Ezért kérlek, engedjétek meg, hogy még egy kicsit időzzünk el Jézus halálánál és szenvedésénél ahhoz, hogy ugye a húsvéti idő végére jussunk el oda, hogy valóban felfogjuk, hogy mekkora csoda történt, és ez mit jelent számunkra. És a múlt alkalommal beszéltünk a lábmosásról, meg beszéltünk az eukarisztia megalapításáról, és a szinoptikus evangéliumok nagyon szépen leírják azt, hogy Jézus az eukarisztiát megalapította. Érdekes módon János evangéliuma nem hozza ezt. Ez nem jelenti azt, hogy János evangéliumából hiányzik az eukarisztikus gondolkodás, vagyis az oltári szentséggel kapcsolatos gondolkodás, vagy hogy János ne emlékezne arra, amit Jézus az utolsó vacsorán tett. De János, amikor az evangéliumát írta, számára oly fontos más részletek voltak az utolsó vacsora környékén, hogy ő úgy döntött, hogy nem az eukarisztia megalapítását írja le, mert arról a hatodik fejezetből, amikor volt a csodálatos kenyérszaporítás, Jézus egy egész fejezeten keresztül beszél. És mivel hogy ott kifejtette részletesen az eukarisztiával kapcsolatos tanítását, János itt úgy dönt, hogy más hangsúlyokat helyez, és hát jó ez nekünk, mivel hogy mi ismerjük mind a négy evangéliumot, és így egy teljesebb képet kapunk. Mégpedig az egész ott kezdődik Jánosnál, nagyon szimbolikus, ugyanakkor meggyőződésem szerint történelmileg mégis megbízható János leírása. És érdekes, ahogyan a 13. fejezet kezdődik, és János evangéliumában majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy két rész van. Az első rész, az első 12 fejezet, ami úgy Jézus működéséről szól, és az utolsó vacsorával kezdődik az evangélium második fele. És ez annyira fontos, hogy 5 fejezeten keresztül az utolsó vacsora kerül az evangéliumba a tárgyalásra. A 13. fejezettől a 17. fejezet végéig tulajdonképpen az egész az utolsó vacsoránál történik. És ezen belül Jézus megtartja a híres búcsú beszédét, amit csak Jánoshoz ilyen részleteiben. Ez az egész azzal kezdődik, hogy Jézus ugye ott van már az asztalnál, de most úgy kell felfogjuk, hogy a zsidók nem úgy ültek az asztalnál, mint mi, vagy ahogyan például Leonardo da Vinci utolsó vacsora képén látjuk, hogy egy asztal és ülnek a székeken. Ez anakronizmus, ez nem felel meg annak, ahogyan történt valóban az utolsó vacsora, mert a zsidóságban és az akkori világban általában nem ültek egy asztalnál, hanem feküdtek, tehát sokkal alacsonyabb asztalok voltak, és bal kezükre támaszkodva párnákon félig meddig feküdtek, és jobb kezükkel nyúltak az asztalhoz, és vették az ételt, és fogyasztották. Tehát tulajdonképpen az asztalnál feküdtek már, és ez az a pillanat, amikor Jézus egyszer csak feláll, és érdekes módon, amint mondtam, János nagyon ért ahhoz, hogy a megtörtént leírásba szimbolikát emeljen ki. Mégpedig Jézus feláll, és leteszi a felső ruháját. És elkezd olyan szolgálatot végezni, ami elképzelhetetlen volt nem az Úr részéről, hanem még egy szabad zsidó részéről is, hogy megmossa a tanítványok lábát. Mert hát
az emberek lába akkoriban nagyon mocskos volt, szandálban jártak, és hát nem volt leaszfaltozva az út, ezért nagyon porosak voltak az utak. Tehát ha csak egy kicsit járt kint az ember, a lába igazán mocskos lett. És ezért, amikor beléptek egy házba, általában a ház ura, tehát ha például a vendégségbe érkeztél valahova, a ház ura oda tette a rabszolgáját, hogy mossa meg a lábadat. Ez egy kedvesség, fogadtatás volt a ház ura részéről. Sohasem mosta ő maga meg a lábat, mert az egy nagyon alávaló munkának számított. Egy szabad zsidó sem moshatta meg a lábát valaki másnak, hanem ez rabszolga munka volt. És amikor Jézus megmossa az apostolok lábát, akkor hatalmas alázatról tesz tanúságot, tovább megy, mint bármit el lehetne képzelni és elvárni tőle. És a jánosi szimbolikában az a tény, hogy Jézus leteszi a felső ruháját, nagyon jól kifejezi azt, amit Jézus egyáltalán tett, amikor emberré lett. Mert Isten, a végtelen Isten, aki az ő dicsőségében lakozott, letette istenségét, ahogyan a Filippi levélben írja, hogy ő nem ragaszkodott, mint zsákmányához, az istenségéhez, hanem letette, kiüresítette önmagát. És amikor Jézus lerakja a felső ruháját, tulajdonképpen ezt mutatja meg, ahogyan ő ezt tette, hogy teljesen kiüresíti önmagát, és alázatban olyan lesz, mint egy szolga, mint egy rabszolga, és ezt engedelmességből teszi Isten iránt. És megmossa a teremtményeinek a lábát. Tehát a teljes üdvösség szerzés, amit Jézus tett, beleértve a tanítását, de különösen a kereszthalál, az nem más, mint megalázkodás, rabszolga sorba kerülés, olyan mélyre, hogy a legalacsonyabban levő, a legutolsó embert is fel tudja emelni, alája nyúl, és megmossa az apostolok lábát. Ezen kívül pedig, miután ez megtörténik, ugye arról már a múltkor beszéltünk, hogy hogyan magyarázza meg Jézus ezt a lábmosást, de nagyon-nagyon érdekes az is, ahogyan az asztalnál ülnek. És ehhez egy kis kortörténetet kell, vagy nem kortörténetet, hanem egy kis hátteret kell elmagyarázzak, mégpedig ahogyan János leírja az utolsó vacsorát, ez megfelel a görög-római ülésrendnek, mégpedig az úgy történt, amint mondtam, hogy párnákon bal kezükre támaszkodva lényegében félig meddig feküdtek az asztalnál, és előttük voltak ilyen alacsony asztalok. És itt János használ egy szót, nem először itt, hanem még a kánai mennyegzőnél is használja a triklinos szót. Triklinosnak nevezték azt az alacsony asztalt, amit használtak ünnepi vacsoráknál. És triklinos hallatszik a hármas szó ebben a szóban, mert tulajdonképpen egy ilyen kis asztal három embernek nyújtott helyet, tehát három embernek lehetett megteríteni egy asztalnál. És úgy terítettek általában, hogy az asztal fő, tehát a legfontosabb személyek a terem végében egy ilyen hármas asztalnál ültek, és ehhez képest 90 fokba helyeztek el további ilyen triklinoszokat, ilyen három helyet ellátó asztalokat,

ülés, és aztán 90 fokban, aztán két oldalt folytatódott az asztali rend, ilyen hármas üléseknél. Na most, hogyha ez tényleg így volt, akkor a házigazda kellett eldöntse, hogy ki hova ül, és ebben az esetben Jézus a házigazda, és a kérdés az, hogy ki hol ült. A János evangéliumában azt tudjuk, hogy a szeretett tanítvány János Jézus mellett kellett üljön, mert ő Jézus keblére dőlhetett. És akkor egészen nyilvánvaló, hogy Jézustól jobbra kellett legyen a szeretett tanítvány, mert csak így, ha bal kezükre támaszkodtak, csak így dőlhetett hátra, és akkor pont ott volt Jézus keblén. Tehát Jézustól jobbra a szeretett tanítvány János volt egy méltóságos helyen, a másik oldalon pedig a házigazdától balra a legfontosabb személy ült, a díszvendég. Ez volt a szokás. Most kérdés, hogy ki ült Jézustól balra, ki volt a díszvendég ebben a társaságban, ha Jézus a házigazda? Gondolhatnánk, hogy Péter, mert ő a legfontosabb tanítvány, ugye ő a tanítványok vezére. De hát ez lehetetlen, mert hogyha Jézus bal oldalán ülne, akkor érthetetlen, hogy amikor Jézus mondja, hogy valaki el fog árulni engem, oda súgja Péter Jánosnak, hogy kérdezz meg, hogy ki az. Hát Jézuson keresztül elég nehezen súghatott volna. Ebből tudjuk azt, hogy nem Péter ült Jézus bal oldalán, hanem valószínűleg, hogy a következő asztalnál a Jánostól még tovább, hogy oda súgott Jánoshoz, és akkor János hátradőlt, és megkérdezte Jézus, hogy ki az. És Jézus azt mondja, hogy az árul el engem, aki velem együtt nyúl a tálban. Innen biztosan mondhatjuk azt, hogy annál az asztalnál, ahol Jézus ült, Jánoson kívül Júdás volt a következő. És ebből látjuk azt, hogy Jézus mekkora gesztust tett Júdás felé, bár tudta, hogy Júdás elárulja őt, hogy amikor az ülésrendet meghatározta Jézus az vacsora elején, azt mondhatta Júdásnak, barátom, ülj a legfontosabb helyre, ma téged akarlak megtisztelni. Pedig tudta, hogy kivel van dolga. De ilyen a mi Istenünk, és ezt nevezzük alázatnak, amikor az ellenségedet nagyra tartod, és szeretetet tudsz mutatni iránta. Jézus így mutatta meg, hogy hogyan szeressük az ellenségünket is. Jézus a legértékesebbet adta az utolsó vacsorán. Önmagát, az eukarisztiát, akkor alapította meg a papságot is. És olyan érdekes, hogy a leggyengébbekre bízta ezt a nagyon-nagyon fontosat. Olyan emberekre, akiket én nem választanék tanítványaimnak, hogyha én lennék Jézus helyében. Tudva, hogy néhány óra múlva mindenki elszalad, és ott hagyja őt egyedül. Tudva, hogy az, aki a többieknek vezére és a többieket meg kellene erősítse, az nem csak, hogy elszalad, hanem háromszor meg is tagadja őt. Köztük van az, aki elárulja. János, Jakab és Péter a legközelebbi barátai végigalusszák azt az idő, azokat az órákat, amikor neki a legnehezebb lesz. A legmélyebb pillanatokat éli át. Érdekes, hogy Jézus az apostolokban és bennünk is lát valamit, amiről ő nem akar lemondani. És tudja, hogy belőlünk lehet még megbízható tanú, mint János apostol. És lehet igazi vezető, mint Péter. És akár erős vértanú is lehet, mint Jakab. Mert a szövetség, amit itt köt Jézus a zsidósággal és a zsidóságon keresztül velünk, keresztényekkel, nem a mi jóságunkra és képességeinkre alapszik. Az Ószövetségben a Mózessel kötött szövetségnek volt egy feltétele, hogy a nép tartsa be a törvényt. Az Új Szövetségnek nincsen feltétele.

Persze, hogyha mi eltávolodunk Jézustól, és hátat fordítunk az ő szövetségének, ennek van következménye. De Jézus nem akkor köti meg velünk a szövetséget, ha mi tökéletesek vagyunk, és ha mi törvényeket tartunk be, hanem egyszerűen csak megköti velünk a szövetséget, és ezáltal tesz minket képessé arra, hogy egy más életet éljünk. Ez a szövetség nem a mi jó tetteinkre alapszik, hanem a Szentlélek erejére, akit hamarosan meg fog adni azoknak, akik várják az Atya ígéretét. Ez történt az utolsó vacsorán. Az utolsó vacsora valószínűleg, hogy több órán keresztül tartott, ez így szokás, valószínűleg, hogy éjfélig letarthatott, és a befejezése az úgynevezett Hallel zsoltárokkal, a zsoltárok könyvében van néhány olyan zsoltár, ami Hallelujával kezdődik, és ezeket mondják ma is a zsidók a széder vacsorán, a húsvéti vacsorán. És Máté 14:26-ban azt mondja, hogy amiután elénekelték ezeket a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Ez az olajfák hegye egy vonulat Jeruzsálemtől keletre, amely védi a várost Júda sivatagja felől. És itt több telek volt olajfákkal, ma is vannak még ott olajfák, részben olyan olajfák is, amik még Jézus korábanból vannak, mert az olajfa az újból és újból megújul, és újból kihajt, és ott vannak olyan olajfák, hogy 2000 évesek. Átmennek a Kidron patakon, ez egy völgy tulajdonképpen, ahol csak télen van víz, és azt mondja, hogy Márk 14:32-ben és Máté 26:36-ban odaértek egy telekhez, amelyet Getsemáninak hívnak. Tehát ez tulajdonképpen egy telek ott az olajfák hegyének az alsó részében. Getsemáni, ez a szó, ez egy összetett szó, gát, azt jelenti, hogy prés, és semánim az olaj. Tehát Getsemáni tulajdonképpen azt jelenti, hogy olaj prés. Ez egy fallal körülvett, olajfákkal beültetett kert, amelyben egy természetes barlangban egy ismertebb olajprés volt. És találtak is egy barlangot a mai Getsemáni templomnál, az olajfák hegye aljában, úgyhogy elég nagy valószínűséggel valóban ott történt ez. Most ez megint szimbolikus és sokat mondó, mert ezen a helyen, amit olajprésnek neveznek, tulajdonképpen Jézus átment a legerősebb kísértésnek a présén és a halálfélelem présén olyannyira, hogy vért izzadott, vért préselt ki magából. Ha olvassuk, hogy Jézus gyakran vonult oda-vissza, János 18:2-ben, és ez pár száz méterre volt a templomtól, Salamon csarnokától, ahol Jézus általában tanított, és így könnyű volt oda kimenni, és hamar talált egy csendes helyre, ahol egyedül lehetett és pihenhetett. És itt a barlang hűvösei segítségére lehetett, és könnyen 2 kilométerre volt innen Betánia, hamar odaérhetett az ő barátaihoz, Lázárhoz, Máriához és Mártához. Úgyhogy mindenféle szempontból Jézus szerette ezt a helyet, de ez az a hely, ahol Jézus átment a présen, az olajprésen, a Getsemánin, ahol az ő halálfélelmét átélhette. És ami itt történhetett ezekben az órákban, amíg Jézus ott volt, ezt csak elképzelni tudjuk, amint mondtam, könnyűszerrel Jézus átmehetett volna az olajfák hegyén, és 2 kilométerre volt Betánia. És valószínű, hogy ami lezajlott benne, Jézus tudta, hogy mi vár rá, tudta, hogy jönnek utána, és hogy ennek halál lesz a vége. És ilyenkor, bár, tehát most el kell képzeljük, ő letette az istenséget, ez azt jelenti, hogy ő bár Isten, de nem úgy működött, mint Isten, hogy mindent előre lásson, mindent olyan tiszta legyen, mindent olyan könnyen hozzon meg döntésként, hanem úgy, mint mi emberek, kételyek támadtak. Valószínű azon az estén minden értelmetlennek tűnt.
Mert ő elindult Galileában, egy hatalmas mozgalmat indított be, az emberek lelkesedtek iránta, szerették, aztán eljött Jeruzsálembe, és itt támadások érték a főpapok részéről, és itt az egész mozgalma valószínűleg látszott, hogy most itt véget ér az ő nagy mozgalma, az ő csodatettei. Tudta, hogy az apostolok gyengék el fognak menekülni, hogy mindennek vége. És ilyenkor a nagy kísértése az lehetett, hogy hát fogd magad, menekülj el, menj át az Olajfák hegyén, rejtőzködj el egy napot Betániába, barátaidnál, majd onnan menekülj tovább, menj vissza Galileába, és kezd újból. Az újrakezdés lehetősége ott volt. És Jézus teljesen ember, és előtte nem volt példa a feltámadásra, tehát ő előtte is az volt, hogy a halál az mindent tönkretesz tulajdonképpen, mindennek vége, ezért van a félelem, a szenvedés és a halál értelmetlensége van előtte. Ő átélte azt, amit mi is átélünk. Mi is a halál előtt egyszerűen, a halál értelmetlen, a halál előtt nincsenek szavaink. Ezért, ha valaki meghal valakinek, akkor azt se tudom, hogy mit mondjak, mert elég olcsónak tartom, hogy itt ilyenkor ilyen nagy szövegeket mondjak, hogy hát de nem baj, mert majd még találkozunk. Ilyenkor egy kicsit nehéz bármit is mondani, mert valóban a halál értelmetlen. És Jézus úgy érezte ilyenkor, hogy Isten is elhagyta őt. És hogyha komolyan vesszük azt, amit a második korintusi levélben áll, hogy Isten bűnné tette értünk, akkor azt jelenti, hogy Jézust a bűn átka érte, akkor valóban Isten elhagyta Jézust ebben a pillanatban. És ez volt a szörnyű, azért hagyta el Isten Jézus, hogy ne kelljen minket elhagyjon. Ebben a helyzetben a legnagyobb kísértés valóban az volt Jézus számára, hogy ott volt a lehetősége, hogy elmeneküljön és újrakezdjen, és hogy mégis azt válassza, hogy de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, Atyám. Jézus itt nem tehetetlen. Jézus János 10-ben el is mondta, hogy tőle nem veszik el az életet, hanem ő odaadja. Ő maga vállalja fel, hogy beteljesít Isten akaratát, még akkor is, ha vért izzad. És ez a vértizzadás, ez valóban létezik, ilyen szörnyű halálfélelmekben valóban megtörténik, hogy az ember vért izzadjon. Ezt úgy nevezik orvosilag, hogy hematohidrózis. Valóban megtörténik, és ilyen értelemben valóban Jézus átment az olajprésen. Istennel beszél, az Atyával beszél Jézus ezekben az órákban, és megnyugodva jön vissza. Mondjuk érdekes az a részlet is, hogy az egész jelenet egy kertben játszódik le, a Getsemáni kertben. Az egész emberiség története is egy kertben kezdődött. És már említettem a korábbi műsorokban, hogy a zsidó ember számára, a közel-keleti ember számára a kert az nem a gyümölcsös vagy a zöldséges kert, hanem elsősorban a szerelemnek a helye. Az a hely, ahova azért megyünk, hogy felüdüljünk, és találkozzunk azzal, aki a legfontosabb számunkra. És ez is szimbolikus, amikor Jézus a Getsemáni kertben megy, és kezdi el a szenvedését, hogy ő helyre akarja állítani azt a kertet, ami elveszett, az édenkertet. Ezért egy kertben. Mit jelentenek ezek a dolgok az én életemre nézve? Néhány gondolat. Elsősorban, hogy nincs az a mélység, kilátástalan helyzet, amelyet Jézus ne ismert volna tapasztalatban. A zsidókhoz írt levél 5-8-ban az áll, hogy Jézus meg kellett tanulja az engedelmességet. Ez egy olyan dolog, ami, hát amikor a mennyben volt, ott könnyű volt az Atyával egységben lenni, de itt a Getsemáni kertben nem volt túl könnyű. Ha Jézus elmenekült volna, az nem lett volna nyilvánvaló bűn igazából. És sokszor, amikor mi a könnyebb utat választjuk, az nem feltétlenül a bűnös út, csak lehet, hogy éppen nem Isten akarata. Az emberek 99%-a, vagy lehet még annál is több bedobta volna a törölközött ebben a helyzetben. Isten akaratában lenni, amikor
mindenki mást tenne a te helyedben. De te tudod, hogy ez az Isten akarata, és mégis megmaradsz. Ezeket a dolgokat tanulhatjuk meg Jézustól. Mert csak ezeken keresztül vezet az út a feltámadásig. Ez legyen mára így elég, talán tanulságnak is, hogy maradjunk meg Isten akaratában. Keressük Isten akaratát, és így ne föltétlenül a könnyebb utat válasszuk. Egy kicsit ma divat, hogy mindent megteszünk azért, hogy elkerüljük a szenvedést, de nekünk sokkal fontosabb az, hogy Isten akaratában maradjunk, mert ebből lesz áldás. Dicsértessük a Jézus Krisztus!

Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját! A következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Nagyváradi Központi Stúdió kápolnájából, melyet felajánlunk minden édesanyáért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Úrunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy itt előtted beborulva imádkozhatunk ebben a szentségimádási órában. Úrunk, te az anyák szívébe adtad a gyermekek szeretetét. Most arra kérünk téged, hogy a gyermekek szívében is add az anyák szeretetét. Ma, amikor az édesanyákért imádkozunk, add Uram, hogy a gyermekek mindenkor szeretettel legyenek édesanyjuk felé, akkor is, amikor már idősödik, akkor is, amikor már az erejük megfogy, akkor is, amikor már esetleg az értelmük sincsen már teljesen rendben, akkor is, amikor a fizikai erejük elfogyik, adj Uram gondoskodó gyermekeket az édesanyák számára, akik nem csak testi szükségleteikről gondoskodnak a szükség esetén, hanem a lelkükről is. Tekints, Uram, az édesanyákra, áld meg őket azért a hivatásért, amit választottak. Emlékezz édesanyádra, ki szintén vállalta az anyaságot, hogy te évettünk, e világra születhess. Úrunk, áld meg az édesanyákat. Amen.

Istenem, köszönöm a mai napot, köszönöm ezt a csendet, ami körülvesz az imádság idején. Köszönöm a szeretetet, amivel te körülveszel. Köszönöm a szavakat, melyekkel evangéliumodon keresztül vezetsz. Jöjj Szentlélek, imádkozz velem és bennem. Add Uram, hogy szavaim és tetteim mindig összhangban legyenek, hogy átsugározzon rajtuk a te jelenléted, és az emberek elgondolkodjanak rajta, és elkezdjenek téged keresni. Amen.

Mennyei atyánk, áld meg kérünk az édesanyákat, őket választottad, hogy gyermekeidet a világra hozzák. Te adtad szívükbe a gondoskodó és elfogadó szeretetet. Te adtad lelkükbe a hozzád vezető igaz hitet. Áldjuk ma is őket ezer áldással és ezer hálával, kik a te nevedben gyermekeidért életüket adják. Áld meg te is őket szent kegyelmeddel, gyermekeinkért aggódó szeretet, szerető lélek.

Mennyei atyám, köszönjük neked, hogy az édesapákon keresztül számtalan jó téteményben részesítettél minket. Fizess meg nekik a sok jóért, amit velünk az első naptól kezdve tettek, és segíts, hogy hálásak lehessünk irántuk. Áld meg minnyájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket jó egészségben, vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban, és őrizd meg őket minden rossztól. Áld meg testvéreinket is, és minden rokonainkat. Ne engedd, hogy családunk egy tagja is elvesszék örökre, hanem egyesíts minnyájunkat újra örök atyai házadban. Amen.

könyörgünk, Uram, azokért a szülőkért, akik gyermekeikért készek számtalan lemondásra, és az élet felé fordulnak, azokért a szülőkért, akik nem merülnek bele a munkába és az anyagi világba, hanem tudatosan szánnak időt gyermekeikre. Azokért a szülőkért, akik a valódi életre nevelik gyermekeiket egyszerűségben, becsületben és tisztességben. Azokért a szülőkért, akik együtt imádkoznak gyermekeikért és gyermekeikkel. Azokért a szülőkért, akik a világ szelleme szerint élnek, és elhanyagolják gyermekeik igazi keresztény életre nevelését. Istenünk, köszönjük neked édesanyánkat. Áld meg a szűzanya áldásával a világ összes asszonyát, hogy az édes anyai szív áldásaival tudjanak felnőni nemzedékek a te nagyobb dicsőségedre. Amen.

Istenem, a te gondviselésed akaratából ajándékozta nekem édesanyám az életet. Nélküle nem volnék. Mindig hálás akarok lenni ezért neki, és sosem felejteni el azt a szenvedést, melyet értem viselt. Éjt-nappal átéve gondoskodik rólam, ápolja testemet, őrzi lelkemet. Ő beszélt nekem először rólad, a jóságos mennyei atyáról, és ő tanított először imádkozni. Áld meg őt, és jutalmazd meg gazdagon mindazért, amit értem tett. Örömet akarok szerezni neki egész életemben, és mindig tisztelettel állok meg az édesanyai méltóság előtt. Amen.

Istenem, amikor az oltár előtt állva, társunk szemében nézve azt az ígéretet tettük, hogy egymásnak és neked, hogy elfogadjuk a gyermekeket, akivel megajándékozod a házasságunkat, egy csodálatos felemelő, olykor mégis ijesztő, nehéz kihívásra mondtunk igent. Illenek ide a dicsőítő dalnak a szavai. Megtiltál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Kihívás és hatalmas felelősség. Napról napra jó apának, jó anyának lenni. Segíts, hogy férként és feleségként, apaként és anyaként beléd tudjunk kapaszkodni, hogy te legyél az erőnk. Olyan szép, hogy a családfő alakját a Bibliában épp úgy a jó pásztor képével rajzoltad meg, mint szent fiad alakját. Segíts, Uram, hogy a ránk bízottak körében a saját, kicsi családegyházunkban betölthessük mi is a jó pásztor szerepét. Arra hívsz, Uram, hogy támasza legyünk családunknak, felelősséggel segítsünk, és imádkozzunk a gyerekeinkért, az ő testi és lelki növekedésükért, hogy hű társai legyünk neked, és hogy szeretettel hordozzuk családunkat, hogy közelebb vezessük őket hozzád. Segíts ebben, Urunk. Amen.

Uram, az apai feladataink olykor nagy kitartást igényelnek. Átvirasztott éjszakák, aggodalmak betegség idején, türelempróbák, lemondások. Kérlek, segíts minnyájunkat, hogy szülői feladatainkban a nehézségeket, hanem hivatásunk nagyszerűségét lássuk. Te nem aggodalomra, hanem hagyatkozásra hívsz minket. A lemondásunk áldozatoknak benned teljesedik ki az értelme. Kérlek ma mindazokért, akik lelki édesapák, gyakorló apák, vagy a jövőben válnak azzá. Különösen is kérlek azokért, akik a családjaikban nem működnek jó pásztorként, de még csak pásztorként sem. Segíts, hogy soha nem megítéljük őket, hanem imádkozzunk értük, és lehetőségeink szerint segítsük őket. Add áldásodat az édesapákra, családjainkért tett erőfeszítéseinkre és tövekvéseinkre, hogy a te tervednek megfelelően munkálkodjunk családunkban. Amen.

mennyei atyánk a Biblia, nem csak atyához, hanem édesanyjához is hasonlít téged. Te olyan Isten vagy, aki sohasem feledkezik meg gyermekeiről, aki megrendülsz, ha a gyermekeid szenvedését látod. Olyan Isten, akinek anyai szíve van. Hálát adunk neked az édesanyákért. Hálát adunk az édesanyánk szeretetéért, minden áldozatáért, hitéért, édesapánk iránti hűségéért, tiszteletéért, odaadásáért. Amen.

Ó, kegyes és szent atyám, adj nekünk téged megértő értelmet, téged átélő érzelmet, hozzád siető lelket, irántad buzgó bensőt, rád bukkanó bölcsességet, téged felismerő világosságot, érted égő szeretetet, benned élő szívet, téged dicsérő tetteket, a te szavaidra hallgató fület, a te szépségedet szemlélő szemet, a te fönségedet magasztaló nyelvet, neked kedves életmódod, a Szentlélek erejéből, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Jézus Krisztus, hálával és bizalommal fordulunk hozzád. Add, hogy egyházadban elhivatott és szent férfiakká váljunk, akik bátran vállalják hitüket és kitartanak vállalt hivatásukban. Indíts minket cselekvésre, és különösen bátorítsd azokat, akik teljesen a te országodnak szentelik magukat. Érítsd meg naponta szívünket, hogy keresztünket felvéve kövessünk téged. Megváltó Jézusunk, imádkozunk hozzád minden férfiért, aki igent mond akaratodra a családban, az egyházban és a világban. Gyújtsd bennünk szent tüzet, hogy ami neked tetszik, lelkesedéssel és okosan keressük, igazán megismerjük, kitartóan és tökéletesen megtegyük, és munkánkat örömmel végezzük. Törd meg félelmeinket, hogy imádkozni és dolgozni tudjunk, és olyanokká legyünk, akiknek élete érték, tevékenység és tüzes szeretet, és életünk élő evangéliummá váljon, hirdetve az örömhírt és a reményt az élet minden területén. Add, hogy megfeleljünk házastársi és szülői kötelezettségeinknek. Add, hogy úgy szeressük mi is gyermekeinket, ahogy Szent József is szeretett téged. Adj mellénk szerető és hűséges feleséget, Máriás lelkülettel. Vigyázz családjainkra, mert mi vagyunk egyházad élő sejtjei. Kérjük ezt ígéretedben bízva, miszerint velünk vagy minden nap a világ végéig. Amen.

Úrunk Jézus Krisztus, a szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem tudhatjuk, mi az a cselekedet, vagy mozzanat, vagy szó, ami felkelti a szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre, hogy mi lesz az a cselekedetünk, vagy szavunk, amely alapján fele barátunk megértheti, hogy szeretjük őt. Mert ez a tett, ami szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha ne merüljön ki szavakban, hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg. Segíts minket abban, hogy tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét egyre jobban megértsük, és meg is tudjuk valósítani. Amen.

dicsőség, Szent Háromság minden szeretet és közösség forrása. Köszönjük neked családunkat, bocsásd meg bűneinket, amelyeket szereteteink ellen elkövettünk. Támogass testvéreinket, akik házasságokban és családi életünkben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívüket családtagjaink iránt alázatos, tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd a fiatalainkat, hogy bátran vállalják a családi életet kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a családokért sokat fáradoznak. Szent család, könyörülj érettünk. Amen.

0: Úr Jézus, mennyi kedves gondolat, mennyi szeretet övezi az édesanyákat. Eleve nincs fel szívünkbe ezt a szeretetet, akár élő, akár elhunyt édesanyákért, hisz a szeretet összeköt élőket és holtakat. Add Uram, hogy a bennünk lévő szeretet általad még teljesebb legyen, még szebb legyen, még erősebb legyen. Segíts szeretnünk édesanyáinkat. Amen. Most pedig imádkozzuk el Jézus szíve litániát. Uram, irgalmazd nekünk.
1: Uram, irgalmazd nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezd nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezd nekünk.
0: Uram, irgalmazd nekünk.
1: Uram, irgalmazd nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazd nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazd nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmazd nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, az örök Atya Fiának szíve,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a szent lélektől alkotott szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, Isten szent temploma,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, a szeretete lángoló tűzhelye,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, minden erénynek mélysége,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, minden szív királya és központja,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájon merítettünk,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelődésünk,
1: irgalmazd nekünk.

0: bálványa, aki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus!
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk, mindenható örökisten, tekints szeretett fiat szívére, s arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, kivel él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből, alleluja.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen, alleluja.
0: Könyörögjünk. Úrunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kívünk tested és véved szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki esz és uralkodó a mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Áldott legyen az Isten,
1: áldott legyen az Isten,
0: áldott legyen az ő szent neve,
1: áldott legyen az ő szent neve,
0: áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember,
1: áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember,
0: áldott legyen Jézus szent neve,
1: áldott legyen Jézus szent neve,
0: áldott legyen Jézus szentséges szíve,
1: áldott legyen Jézus szentséges szíve,
0: áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben,
1: áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben,
0: áldott legyen Jézus drága szent véve,
1: áldott legyen Jézus drága szent véve,
0: áldott legyen a vigasztaló szent vévek,
1: áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges Anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges Anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szepőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen Mária szent és szepőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybe vétele.
1: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybe vétele.
0: Áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen az Isten.

0: Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentségimádást közvetítettünk a Nagyváradi Központi Stúdió kápolnájából, melyet az édesanyákért, édesapákért ajánlottunk fel. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik, válasszák társukul a Mária Rádiót az este hátralévő részébe is. Innen Nagyváradról, búcsúzunk önöktől, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatra. Amen.
2: Első szentítők. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyúzzük, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyúzzük, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyúzzük, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál mi értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóbor közétő, vidd a mennybe a gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatlanak.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszony.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindéken kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdett el, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Azt

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszony.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, aménybe fölvett.

A kegyelemért teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miért kezdetben most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma,

0: te szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szent

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltóztassuk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője, Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igaz.

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutasd be minket Szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink üssenek előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pünkös vasárnapi műsorunk témái. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke a béke, a misszió és az igazság lelke. Pünkösd ünnepen kérik a szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A szentatya Regina Czőli imája. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke a béke, a misszió és az igazság

0: országát, és végül a Szentlélek az egyház közösségét fokozatosan elvezeti Isten igazságának mind mélyebb ismeretére. Az ige liturgia során az evangélium előtt a kórus elénekelte a Veni Sancte Spiritus szép pünkösdi szekvenciát, amelynek szövege magyarul így hangzik: Jöjj Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességet, sugarát. Jöjj szegények atya te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át. Édességes vigaszunk, drága vendég szomjazunk, édes lélek újulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy. Ihletet, ha fényt nem ad, ember szívben ellohad, minden érő, minden ép. Mosd meg, ami szennyezett, aszusságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet. Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, kitévejeg. Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet. Jámbornak jutalmazást, engedj boldog távozást, mindörökké mennyeket. Amen. A húsvéti időszak pünkös mai ünnepén teljesedik be, kezdte beszédét a Szentatya. Hogy kiemelje a megváltás eseményének egységét, az evangélium ismét a hét első napjára vezet minket.
1: Al primo giorno della settimana.
0: Vagyis arra az új napra, amikor a feltámadott Jézus megjelenik a tanítmányok előtt, és megmutatja nekik kezét és oldalát. Az Úr megmutatja nekik dicsőséges testét, pontosan a sebeket, a keresztre feszítés nyomait. A szenvedés e jelei, amelyek minden szónál beszédesebbek, átváltoztak. Aki meghalt, örökké él.
1: Vive per sempre.
0: Amikor meglátják az Urat, a tanítmányok is új életre kelnek. Félelmükben bezárkoztak az utolsó vacsora termébe, de Jézus a zárt ajtók ellenére is belép oda, és látása örömmel tölti el övéit. Áthalad a mi halálunkon, kinyitja a sírt, és széresre tárja azt, amiből számunkra már nem volt kiút. Megjelenését Krisztus elköszöntéssel kíséri, béke veletek, és rögtön utána ráleheri tanítványaira szent lelkét. A feltámadott tele van élettel, miután megmutatta a testét, mint igazi ember, megadja Isten életét, mint az Atya szeretett fia, aki értünk testvérré és megváltóvá lett. Ugyanabban az emeleti teremben, ahol az új és örök szövetség megkötetett, Jézus kiárasztja a szent lelket. A vacsora és az árulás helyszíne átalakul, és az apostolok bezárt sírjából az egész egyház feltámadásának anyaméhe lesz. Ezért pünkös húsvéti ünnep és Krisztus testének ünnepe, amelynek kegyelméből mi magunk is részesedünk. Éppen ezért Leó pápa a pünkösdi misztérium ünnepléséből három szempontot emelt ki. Először is a feltámadt Krisztus lelke, a béke, szent lelke.
1: Lo spirito del risorto e lo spirito della pace.
0: Krisztus ugyanis az ő húsvétján keresztül békét teremt Isten és az emberiség között, a Szentlélek pedig ezt a békét önti a szívekbe és terjeszti el a világban. Ez a béke a megbocsátásból fakad és a megbocsátáshoz vezet. Azzal a megbocsátással kezdődik, amelyet maga Jézus ajándékozott nekünk, akit elárultunk, elítéltünk és keresztre feszítettünk. Ő szeretetével meglep minket, hiszen éppen ő az, a feltámadott, aki mondja nekünk, akinek megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot nyer. Ezekkel a szavakkal Jézus egy isteni művet bíz ránk, mert csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Ezt a hatalmat az egyetemes megbékélés jeleként kapjuk, az Úr a béke lelkét árasztja a történelem elejétől a végéig, mert az, aki mindenkit megváltott a haláltól, senkit sem zár ki. A Szentlélek ugyanis Úr, és életet ad a teremtés kezdetétől fogva, amikor a vizek felett lebegett, és most, a megváltáskor, megváltoztatja a világ történelmét. Pünkös valóban az új

0: szövetség ünnepeként teljesedik be, vagyis Isten és a Föld minden népe közötti szövetségként. Míg az égből jövő zúgás, a szél és a tűznyelvek az utolsó vacsora termében a Sínai hegy ősi jeleire emlékeztetnek, addig Isten szent törvénye a szívünkbe íródik. A Szentlélek által a szeretet betűivel vési a szeretet törvényét Krisztus saját testébe és a főnek a testébe, amely az egyház. Homiliája második szempontjaként Leó pápa a feltámadott lelkének missziós vonását emelte ki.
1: Lo spirito del risorto è lo spirito della missione.
0: Ahogyan az atya engem küldött, mondja az Úr, úgy küldelek én is titeket. Így von be minket a lélek Jézus küldetésébe. Annak a küldetésébe, aki Istentől származik, és Istenhez tér vissza a Szentlélek erejével. Aki az atyától is a fiútól származik, és akit vele együtt imádunk és dicsőítünk, az egyetlen Istent. A Szentlélek Krisztus élő szeretete, amely átjár minket, ösztönöz minket, támogat minket a küldetésben. Miközben az apostoloknak megadja a hatalmat, hogy különböző nyelveken szólaljanak meg, ugyanaz a Szentlélek megtanítja az emberiségnek az üdvösség ismeretét. Most, hogy az apostolok magukba fogadták a feltámadott lehelletét, ez a hír hangzik el ajkukról, ezt mondja Péter és akik vele vannak. Pontosan pünkös napján kezdik el az apostolok hirdetni a keresztre feszített és feltámadott Jézust. Isten nagy művei mind a megváltásban összegződnek, amely a hitből indul ki. Valójában a Szentlélek első műve bennünk az a hit, amellyel kijelentjük, Jézus az Úr. Ez a hit él és kifejeződik minden jó cselekedetben, az irgalmasság és erény minden cselekedetében. Isten műve tehát mi vagyunk, akik ma a világ minden tájáról idejöttünk, meghívás nyerve az Úr asztalához, összegyűlünk szavának hallgatására, és küldetést kapunk arra, hogy tanúskodjunk róla mindenütt a világban. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, valóban részesei vagyunk az evangéliumnak. Az egész egyház főszereplője annak, nem csupán őrzője. A Szentlélek erejével ige hirdetésünk örömmel és reménnyel telik meg, mert mi, éppen mi vagyunk a világ újdonsága, a Föld sója és a világ világossága. Természetesen nem a mi érdemünkből, sem kiváltságunkból, hanem az Úr szava által, amely megszenteli a bűnöst, meggyógyítja a leprást, és azokból, akik megtagadták őt, apostolokat teremt. Egyrészt, ezt jól látjuk, vannak olyan változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem tévedések és erőszak közt megöregítik azt. Másrészt viszont a Szentlélek megvilágosítja az elméket, és új életerőt ébreszt a szívekben. Így alakítja át a történelmet, megnyitva azt az üdvösség felé, vagyis az egyetlen Úr által mindenkivel megosztott ajándék felé. Az egyház küldetése, hogy tanúságot tegyen erről a küldetésről, vagyis, hogy a világ zűrzavarát Istennel és egymás közötti közösséggé alakítsa. Ez a küldetés azzal kezdődik, hogy hirdetjük az Istenről és az emberről szóló igazságot, mert a feltámadott lelke az igazság lelke.
1: Perché lo spirito del risorto è lo spirito della verità.
0: Tért ki Leó pápa homiliája harmadik szempontjára. Ezt maga az Úr ígérte nekünk, amikor egységet kért egyházának, egy olyan egységet, amely Isten szeretetén alapul, amely egyúttal a mi szeretetünk forrása is. A Szentlélek, aki a prófétákon keresztül szólt, mindig előmozdítja az igazságban való egységet, mert bennünk megértést, egyetértést és az élet következetességét ébreszti. Ahogy Szent Ágoston tanítja, a Szentlélek akarta, hogy a nyelvek ajándéka legyen az ő jelen létének jele, amely nyelveken az egyetlen hitben megértik egymást. A vigasztaló teát megvéd minket mindattól, ami ezt a megértést akadályozza. A pártosságtól, a képmutatástól, a divat irányzatoktól, amelyek elhomályosítják az evangélium fényét. Az Isten által nekünk ajándékozott igazság így minden nép számára felszabadító szó marad, olyan üzenet, amely belülről alakít át minden kultúrát. A feltámadott lelke ugyanis nem egyetlen egyszer áradt ki mindenkorra, hanem folyamatosan. Ahogy az eukarisztia Krisztus élő jelenléte, amely mindig táplál minket, úgy a Szentlélek is belénk vési az ő jelét a keresztségben, amely keresztyénnyé tesz minket, a bérmálásban, amely tanúkká tesz minket, s a papságban, amely Isten népének szolgáivá és pásztoráivá rendel minket. Minden szentségben ő adja, ő a dátor monerum, ő a küldetések osztója, a szentség forrása, aki megsokszorozza az ajándékot és a karizmákat az imádságban, az irgalmasság cselekedeteiben, Isten igéjének tanulmányozásában. Ahogy az apostol tanítja, a lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Éppen ezért vagyunk egyház, az egyetlen test, amely Istenből él és a világot szolgálja. A Szentléleknek köszönhetően mindenkinek elvihetjük az igazi békét, az üdvözítő igazságot, vagyis magát Krisztus Urunkat, hangsúlyozta a Szent Atya, majd így fohászkodott. Kedves testvéreim, lángoló szívvel imádkozzunk ma azért, hogy a feltámadott lelke megszabadítson minket a háború gonoszságától, amelyet nem egy szuperhatalom, hanem a szeretet minden hatósága győz le. Imádkozzunk azért, hogy szabadítsa meg az emberiséget a nyomortól, amelyet nem mérhetetlen gazdagság, hanem kimeríthetetlen ajándék vált meg. Imádkozzunk hozzá, hogy gyógyítson meg minket a bűn csapásától, a Jézus nevében minden népnek hirdetett megváltás révén. Ez az a kegyelem, amely bátorsággal tölti el az apostolokat, adja meg nekünk is, ma és mindörökké. Mária, az egyház anyja közben járására,
1: per intercessione di Maria, madre della Chiesa.
0: Zárta pünkösdi homíliáját Leó pápa a Szent Péter Bazilikában vasárnap délelőtt bemutatott szentmisén.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Pünkösd ünnepen kérik a szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A Szent Atya Regina Czöli imája. Ahol jelen van a Szentlélek, ott megvalósul a testvériség, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvén beszél. Isten a szerető atya lelke egyesíti és összehangolja a különbözőségeket, megvalósítja a népek közötti békét. Tanította Leó pápa pünkösd vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédében. A Szentlélek ma is elkísér bennünket életünkben, megnyitja az Isten felé vezető utat, az egyház kapuját, és szívünk ajtaját. Segítségével teremtsünk testvéri világot, amelyben a béke uralkodik, hangzott Leó pápa buzdítása. Pünkösd ünnepén arra kaptunk meghívást, hogy elmélkedjünk a Szentlélek ajándékáról, amely bőségesen áradt a születendő egyházra, és tagjai ma is újra megkapják, mint fényt és erőt, amely elkíséri őket életünk minden helyzetében. Kezdte beszédét 14. Leó pápa, a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakából köszöntve a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Tanításában a Szent Atya pünkösd liturgiájáról emlékedett. János evangéliumi szakasza és az apostolok cselekedeteinek második fejezete a Szentlélek érkezéséről számol be, miszerint a Szentlélek kinyitja az ajtókat.
1: Lo spirito apre le porte.
0: Az evangélium azt mondja nekünk, hogy együtt voltak a tanítmányok zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Az apostolok cselekedetei könyv második fejezete szerint a Szentlélek heves szélvészként érkezett, kinyitotta az ajtókat, és arra ösztönözte a tanítmányokat, hogy lépjenek ki, és hirdessék a feltámadott Krisztus örömhírét. Mi is feltehetjük magunknak a kérdést, milyen ajtókat nyit meg a Szentlélek? Folytatta beszédében a pápa, majd három ajtót jelölt meg. Az első maga Isten kapuja, abban az értelemben, hogy megnyitja számunkra az Isten misztériumához vezető utat, amint kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban. Szent lelke ajándékával Isten megadja nekünk az igazi hitet, megérteti velünk az írások értelmét, közelről megismerteti magát, és lehetővé teszi számunkra, hogy részesüljünk saját életében. A Szentlélek segít bennünket, hogy személyes tapasztalatot szerezzünk Istenről, hogy találkozzunk vele Jézusban, és nem csupán a törvény megtartásában. Segít, hogy felismerjük őt saját magunkban, és felfedezzük jelenlétének jeleit mindennapi életünkben, fejtette ki tanításában Leó pápa. A második ajtóról megállapította, ez a cenákulum, az utolsó vacsora helyszínének, vagyis az egyháznak az ajtaja. A Szentlélek tüzen nélkül az egyház a félelem fogja marad, szorongásra tekint a világ kihívásaira, önmagába zárkozik, és képtelen párbeszédet folytatni a változó időkkel. A Szentlélek megnyitja az egyház kapuit, hogy az mindenki számára befogadó és vendég szerető legyen,
2: perché sia accogliente e ospitale verso tutti,
0: még azok számára is, akik bezárták kapuikat Isten, a többiek, a remény és az élet öröm előtt. Leó pápa idézte elődje Ferenc pápa szavait, amelyekkel 2023. október 4-én a püspöki szinódus rendes közgyűlése megnyitásakor bemutatott a szentmisén homiliájában emlékeztetett küldetésünkre, vagyis arra, hogy legyünk egy áldásosztó és bátorító egyház, egy mindenki számára nyitott kapukkal rendelkező egyház. A harmadik ajtóról szólva 14. Leó pápa arra mutatott rá, hogy a Szentlélek megnyitja szívünk ajtaját, segítve minket abban, hogy legyőzzük az ellenállást, az önzést, a bizalmatlanságot és az előítéleteket, és képessé tesz bennünket arra, hogy Isten gyermekeiként és egymás között testvérekként éljünk. Ahol jelen van az Úr lelke, ott testvériség születik a személyek, a csoportok és a föld népei között, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvét beszéli, amely egyesíti és összehangolja a különbözőségeket. 14. Leó pápa végül arra buzdított pünkösd ünnepén, hogy fohászkodjunk a Szentlélekhez. Nyissa ki mindazokat az ajtókat, amelyek még zárva maradtak. Szükségünk van rá, hogy újból felfedezzük Istent, mint szerető atyát, hogy olyan egyházat építsünk, ahol mindenki otthon érezheti magát, és teremtsünk olyan testvéri világot, ahol a béke uralkodik minden nép között. A pápa beszédét a szűzanyához intézett fohásszal zárta. Az első tanítmányokhoz hasonlóan bízunk Szűz Mária, a Szentlélek lakóhelye és az egyház anyja közbenjárásában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pünkösd vasárnapi műsorunkat hallották. Áldott ünnepet kívánva búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

Íme a te anyád. Ez a kijelentés a kereszt alatt hangzik el. Jézus haldoklik, de akkor sem magával van elfoglalva. Rábízza édesanyját Jánosra, a tanítványt pedig édesanyjára. És ez több, mint gondoskodás. Ez igazából ajándékozás. Ezáltal egy új családot hoz létre. Nem vér szerintit, hanem hit szerinti közösséget. A tanítvány nem értetlenkedik, nem kérdezősködik. Az evangélium ezt írja róla, és attól az órától fogva magához vette őt. Befogadta, helyet adott neki az életében. Te tudod, hogy mit jelent helyet adni Máriának az életedben? Több mindent is. Megtanulhatod tőle az igazi ráhagyatkozást. Hozzá hasonlóan kimondani nehéz, számodra talán érthetetlen helyzetekben. Legyen nekem a te igéd szerint. Ugyanakkor tanulhatsz tőle kitartást a szenvedésben. A szűzanya nem menekült el. Ott állt a kereszt alatt, és együtt szenvedett szent fiával. Az egyház akkor hiteles, amikor nem csak tanít, hanem jelen van a szenvedésben. Mária ezt megtette, és példájával téged is erre buzdít. Osztozz mások fájdalmában. A szűzanya közben járt. A kánai mennyegzőn észrevette a hiányt, és Jézushoz fordult segítségért. Majd pedig a szolgákat kérte ezekkel a szavakkal. Tegyetek meg mindent, amit mond. Igazából ma is ezt teszem. Elgondolkodhatsz most azon, hogy vajon te hogyan adsz teret Máriának az életedben. Figyelsz rám? Kapcsolatban vagy velem? Engeded, hogy tanítson és Krisztushoz vezessen?

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plantáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi mélyedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, mert te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám, mint ahogy a mennyasszony ékszerekkel díszíti magát.

0: Ünnepeljük megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Igazság napja, akit a szeplőtelen szűz, mint fényes hajnal előre jelzett, add, hogy mindig látogatásod fényében járjunk.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Örök ige, aki Szűz Máriát romolhatatlan hajlékoddá választottad, szabadíts meg minket a bűnromlottságától.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Üdvözítünk, édesanyád ott állt a kereszt tövében. Add, hogy az ő közben járására örömmel vállaljunk részt szenvedéseidből.
1: Úrunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Jóságos Jézus, te a kereszten függve Máriát János anyjául rendelted. Segíts úgy élnünk, hogy felismerjék bennünk Szűz Mária gyermekeit.
1: Úrunk, édesanyád, járjon.

Istenünk, irgalmasság atya, egyszülött fiad a keresztfán függve anyját, a boldogságos Szűz Máriát, a mi anyánká is tette. Add kérünk, hogy a Szűz anya szerető

0: közben járására, egyházad napról napra termékenyebb legyen, szent utódoknak örvendjen, és a népek minden családját anyai keblére ölelje. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Az ember nagyszerűen élhet ezen a földön, ha tudja, hogyan kell dolgozni és szeretni. Dolgozni azért, akit szeretünk, és szeretni azt, amit dolgozunk, mondta Lev Tolstoj.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent mise közvetítés következik a Szolnai Szent Háromság plébánia templomban. A legszentebb áldozatot bemutatja és az üzenetet közvetíti Köllő Tibor plébános. A kántori szolgálatot Balázs Zoltán látja. Kérjük a kedves hallgatókat, kapcsolódjanak bele az imádságba, és vegyenek részt ebben, hogy Isten dicsőségére történjen.

0: Krisztusban szeretett testvéreim, a mai napnak is több oldalú fontossága van. Megközelíthetjük vallásosságunkat, Isten iránti imádásunkat az Úr kegyelméből több szempontból. Pünkösd másodnapja, mondhatni a Szentlélek ünnepének méltósága és nagysága áll előttünk, amikor piros színben a Szentlélek kiáradását próbáljuk befogadni, és ennek erejéből életünket, vallásosságunkat, hivatásunkat teljesíteni. De mondhatjuk ugyanakkor, hogy pünkösd másodnapja Ferenc pápa rendeléséből, aláírásával Máriát helyezi a középpontban, aki a Szentlélek kiáradásánál is jelen volt, és úgy jelenik meg, mint az egyház életében az egyház anyja. Mária az egyház anyja, a Lorettói litánia egyik megszólítása. Máriát új valóságban, új szempontból közelíti meg, és állítja elénk példaként, közbenjáróként, a kegyelem közvetítőjeként. Harmadik szempontból, évközi 8. vasárnap hétfőjén az Úr kegyelméből kezdtünk egy új hetet, és ennek a hétnek kezdetén imádkozunk az előttünk álló időszakra, hogy valóban földi életünkben, a Szentlélek korszakában, amely megkezdődött az első pünköstkor, és tart napjainkig, illetve napjainkon keresztül a világ végezetéig, legyen a mi jutalmunk, és teljesítve feladatunkat, mi is eljuthassunk oda, ahová Jézus felment, ahonnan eljött a Szentlélek, a Szent Háromságos Egyisten dicsőségében. Isten dicsősége, a Szent Háromság nagysága pedig felkészít a hétvégén álló ünnepre, Szent Háromság vasárnapjára emlékezünk néhány nap múlva, és együtt tekintjük ezt a méltóságot, ezt a kiválóságot, ezt a nagyságot. De mint minden alkalom, szentmisénk elején előttünk áll a felhívás, tisztuljunk meg bűneinktől, az Úr kegyelmével nyerjük el a bocsánatot, jó szándékaink legyenek kedvesek a mindenható előtt, és így, teljesítve hivatásunkat, a lelki életben előbbre haladva, Istennek gyermekei és a boldogságos szűzanyának rábízottai lehetünk. Éppen ezért nézzünk önmagunkba, ismerjük be gyengeségeinket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim,
1: hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Érgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, Te egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Árasz ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te

Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, aki nagy irgalmasságával Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon rátok. Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben megnyilvánuljon. Örüljetek tehát akkor is, ha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy kipróbált hitetek, amely értékesebb a tűzpróbát kiállott veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Mivel szeretitek Krisztust, bár nem láttátok, és hisztek benne, noha nem találkoztatok vele, amikor eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét, a megdicsőültek kimondhatatlan örömével fogtok újongani. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a feleddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte, ezt mondta neki: Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, oszd szét a szegények között, és így kincsed lesz az égben. Azután gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen jött be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta: Embernek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ezek az evangélium igéi. A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvéreim, kedves Mária rádiók, kedves Mária rádió hallgatók, kedves jelenlévők, elmondhatjuk, hogy a Szentlélek kiáradása ünnepének árnyékában készülünk az előttünk álló földi élet keresztény magatartására, ennek megvalósítására, és mondhatni, hogy a Szentlélek erejével mindennapi hivatásunk teljesítésére. Néhány évvel ezelőtt, 2018-ban Ferenc pápánk elrendelte, a bíborosok aláírták, hogy pünkös másodnapja Mária ünnep, Mária, mint az egyház anyja. Ismerős megszólítás, hallottuk sokszor a Lorettói litániának ezt a kifejezését: az egyház anyja, könyörög érettünk. Bár elhangzottak ezek a kijelentések, és sokszor találkoztunk életünk folyamán, talán fel sem figyeltünk ennek fontosságára, ennek méltóságára. El kellett jönnie a szentatyai rendeletnek, amely kiemelte ezt a szempontot, és Máriát az egyház anyjává tette, illetve elénk állította ebben a megközelítésben. Mondhatni, személyes véleményem, hogy miért is kell erőltetni, hát nagyon szépen megvolt pünkös másodnapja a Szentlélek ünnepének méltósága. Sőt, volt egy olyan, hogy liturgikából a teológián tanultok, pünkös másodnapja az zöld színű, mert az egész évközi időszak az a Szentlélek kiáradására emlékeztet bennünket, de ebben a kiáradásban, ebben a méltóságban ott vagyok én, ott van a szentek közössége, ott van a mindenható Isten kegyelme, és nem utolsó sorban a Szentlélek ereje és valósága. Nem újabb megfogalmazás, hanem kiemeltek egyet a többi közül, és ezzel megerősítették, hogy valójában Mária méltósága, Mária nagysága előttünk áll, felnézhetünk rá, és ennek megközelítésében hatalmas ajándékot kaptunk. Mert Mária méltósága visszamegy a szentírási szövegekig, ott szerepel az evangéliumokban, Máriával kezdődik az örömhír, amikor a názáreti otthonban megjelenik Gábriel arkangyal, és elmondja, hogy a megváltó édesanyja lesz, Mária pedig vállalja ezt a méltóságot, ezt a nagyságot, magasztalja az Urat, nem magyarázkodik, nem kérdezősködik, hanem Istenre bízza magát. És ha az ünnep megközelítésénél vagyunk, a mai nap felvetődik egy ilyen érdekes csoportosulás, Mária és a Szentlélek, Mária és az Egyház, illetve a tegnap megemlített pünkösdi kiáradáskor a Szentlélek és az Egyház kapcsolata. Tehát ezt a három kiemelkedő valóságot nem szétválasztva, bár magyarázatként sokszor külön kell említeni, mégis egy közös ügy keretében próbáljuk megközelíteni, lelkünknek hasznossá tenni. Mária nagysága tehát ott van a názáreti otthonban, hogy mennyire közel állt hozzá a Szentlélek, már abból is kiderül, hogy a Szentlélek szállt le rám, ennek következtében lett édesanyja, a megváltó édesanyja, tehát szoros a kapcsolat Mária és a harmadik isteni személy között. Csak zárójelben jegyzem meg, templomunk szépsége az a fal festmény, amikor Mária megdicsőítésére tekintünk, ott van a Szent Háromság szeretet körében, tehát nem csak a Szentlélek arája, hanem a mennyei atya gyermeke, Jézus Krisztusnak pedig édesanyja. A szentírási szakaszok után nem szabad elmennünk az egyetemes zsinatról, amely Efezusban kimondta Mária Isten anyaságát, tehát aki benne fogant, akit a világra hozott, akit nevelt és végigkísért földi útján, az valóságos Isten. És ez a Jézus Krisztus, a második isteni személy, mennybe menetele után átadta ezt a méltóságot annak a közösségnek, annak a csoportnak, amelyet úgy nevezünk Krisztus titokzatos teste, vagyis az egyház. Ha Jézus Krisztusnak édesanyja, akkor elmondhatjuk, hogy a titokzatos testnek is édesanyja, és már is ott vagyunk a kijelölt kifejezésnél, Mária az egyház anyja. Nem részletezem tovább a tanítás történetét, éppen csak megemlítjük, hogy Szent VI. Pál pápa a II. Vatikáni zsinat harmadik ülésszakának bezárásakor kinyilvánította a boldogságos Szűzmáriát, mint az egyház, vagyis az egész keresztény nép, mint a világi hívek, mint a lelkipásztorok szeretett anyjának. Egyben elrendelte, hogy az egész keresztény nép nagyobb tisztelettel adózzon Isten anyjának ezzel a végtelen gyöngéd névvel. 6. Pál pápa után Szent II. János Pál pápa, a Mária tisztelő pápa, 1980-ban iktatta be a Lorettói litániába a Szűzanyát, mint az egyház anyját. És ennek az útnak végső állomása az a dekrétum, amely Ferenc pápa nevéhez fűződik, mert Ferenc pápa, megerősítve a bíborosok aláírásával, elmondta, Szűz Mária az egyház anyja, segítsen minket, hogy teljesen Jézusra bízzuk magunkat, és higgyünk a szeretetében, különösen a megpróbáltatások idején, a kereszt árnyékában, amikor hitünknek érlelődnie kell. És ez a valóság, ez a méltóság, tulajdonképpen az egyház anyján keresztül Mária titokzatosságát igyekszik közelebb hozni szívünkhöz, életünkhöz, mindennapjainkhoz. Mária, a Szentlélek jegyese, mondhatni Jézus Krisztus édesanyja, az egyház titokzatos anyja, tanításunk szerint ezt támasztja alá a kereszt tövében álló János apostol és Mária személye. János apostol képviseli a tanítványok testületét, Mária egy másik oldalon, teológiai szempontból csendben hallgat, és Jézus meg kinyilvánítja ezt a nagy valóságot, amikor Máriát a tanítvány gondjaira bíztam, íme a te anyád, és a tanítványt Máriára, íme a te fiad. Hitünk tanításában benne van, hogy nem csak János apostol, hanem minden egyes tanítvány, sőt, ha tovább megyünk, minden egyes tanítvány, minden egyes keresztény, tulajdonképpen Mária anyai oltalma alatt járja földi élete vándorútját. Ez a vándorút segít bennünket, hogy megközelíthessük azt a titkot, amelyet Márián keresztül kaptunk, és ebben a nagyságban, ebben a méltóságban, az ő közvetítésével létrejött a világ megváltása és üdvözítése. A Szentlélek erejében, Mária anyaságával, az egyház anyjaként, de mondhatjuk, hogy igenis a mi közösségünkben valóban jelen van Márián keresztül az Isten, Márián keresztül a Szentlélek, és ebben az egyház anyja tulajdonképpen a Szent Háromság részese, közel hozza azt a titokzatosságot, amelyet úgy ismerünk, hogy a mindenható Isten. Talán Szent Péter apostol bátorítása, amely az olvasmányban hallatszott, megerősít minket, hogy testvéreim, Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, és készen áll, hogy az utolsó időkben megnyilvánuljon. Megnyilvánul lelki szemünk előtt, megnyilvánul vallásos magatartásunk hitünk előtt, és Urunk Jézus Krisztus anyja a nagy irgalmasságával közelebb hozza a világhoz egyszülött fiát, Jézus Krisztust, a Szentlélek erejét, és minket közelebb visz a mindenható Istenhez. Mária méltósága felülemelkedik az átlag keresztény méltóságánál, mert ha az evangéliumot tekintjük, hallottuk a gazdag ifjú példáját, aki követni akarta a mestert, de valami hiányzott még neki. Ez a valami nem hiányzott Máriának, ő teljesen átadta magát, maradjunk a Máriát tisztelő pápa emlékénél, aki jelmondatába tette egészen a tiéd, és Mária monogramja ott volt címerében, ott volt életében, ott volt vallásosságában. Hogy mit is jelent ez a kijelentés, Mária az egyház anyja, a Szentlélek erejében, egyik pap költőnk versével próbálom közvetíteni. Ez a pap költő a Lorettói Litániának minden megszólítására írt egy verset, egy szonettet. Az egyház anyjára ezt írja. Pünkösdi tűz, az egyház születése, idők végéig köztünk Jézusunk. Nem eshetünk otromba tévedésbe, ha egyházunk anyjával járhatunk. Urunk, szűz révén jöttél világra, titokzatos testedben élhetünk, hét fájdalmú, de boldogságos anya, a Szentlélekben éltető derünk. Anyánkkal indulunk zarándokútra, e hajnal csillag fényeit kigyújtja, megváltunk, te világítasz általam. A küzdő egyház útjain haladva, velünk hitünkben egyházunknak anyja, s a győzelmes egyház vár haza. Itt van a cél, a lehetőségeken keresztül, Mária, az egyház anyja, a Szentlélek jegyese, elvezet minket a győzelmes egyházhoz, és abban beteljesedik életünk, beteljesedik hivatásunk. Ezért is rábízzuk magunkat, és kérjük a Szentlélek megerősítését, hogy Mária példájával és közreműködésével, anyai oltalmával ne csak én, nem csak az én édesanyámként, hanem a mi közösségünk, a keresztény világ anyjaként, az egyház anyjaként álljon mellettünk, és ahol előttünk járt, vezesse lépteinket, irányítsa mindennapjainkat. Csodálatos titok, csodálatos ajándék, de még nagyobb feladat, és törekedjünk ennek megvalósítására. Ennek reményében és elnyerésére valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben,
1: mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: A gazdag ifjú megtartotta ugyan Isten parancsait, vágyódott is a tökéletesebb életre, de szívét rabul lejtette a földi kincs. Jövőjét nem a gondviselő Istenbe vetett hitre, hanem nagy vagyonára alapozta. Hogy ettől a lelkülettől távol legyünk, így könyörögjünk. Istenünk, taníts meg minket a szentek tudományára, hogy szívünk csak hozzád ragaszkodjon, és benned lejje örömét.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Segíts szent atyánkat és elöljáróinkat, hogy vonzó képek, példaképek tudjanak lenni a tökéletességre törekvő emberek számára.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Ébreszt fel a mai fiatalokban is az eszmények utáni vágyat és a jellemes élet megbecsülését.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add, Urunk, hogy közösségeinkért szívesen hozzunk áldozatot.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Földi megpróbáltatásainkban, anyagi veszteségeinkben legyen erőnk kimondani az ószövetségi bölccsel, Isten adta, Isten elvette, legyen áldott az ő nevem.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, taníts minket arra, hogy áldozatvállalásaink során ne a földi értelembe vett veszteséggel foglalkozzunk, hanem azzal a mennyei jutalommal, melyet a benned bízóknak ígértél, és meg is adsz nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.

Imádkozzunk, testvéreim, hogy áldozatunk legyen kedves a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy amint Szent Fiad megígérte, a Szent Lélek nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban ennek az áldozatnak titokzatos értelmét, és tanítson meg minket,

Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálban hirdetjük, Urunk, és Isten halljuk őt támadásodat, amíg mellett.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatod. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közbeni járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig,

0: Isten szeretete kiár a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk nagy bizalommal. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
1: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Éme az Isten báránya, éme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a báránya lakomájára.
1: Rám, vagyok, miért?

0: és töltsön el mindenkor gazdagon, ugyanazon Szentlélek ajándékaival.
1: Amen.
0: A tanítványok fölött megjelenő csodálatos tűz ereje, tisztítsa meg szíveteket minden rossztól, és árassza el ragyogó fényességével.
1: Amen.
0: És aki az egy közös hit megvallásában egyesíti a számtalan, különböző nyelvű embert, adjon nektek álhatatosságot a hit.

0: A szent mise áldozatot bemutattuk, járjatok békességben.
1: Istennek legyen hála.
0: Istenünk, te áram püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak tűre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája.
1: Világító jelleje mindannyiunk számára.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, Jézus!

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Szabátai Szentháromság plébánia templomból, melyet Köllő Tribor plébános mutatott be. Kántori szolgálatot Balázs Zoltán látta. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Szeretettel búcsúzik Önöktől, Bokor Ottó önkéntes.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiat, Jézus szent emlékét. Igéinek hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a Szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Jöjj, Szentlélek, várunk téged. Kicsik nagyok, sírunk érted. Lelkem szárnya hozzád száll a csodálatos mennyországba. Ottan kéri, ott reméli, legyen a föld tiszta, égi. Jöjj, Szentlélek, áldj meg minket, vidámítsad a szívünket.

Tünkösd előtt, sóvárgás titkos mélye, Pünkösd előtt ígéretek zenéje, Pünkösd előtt esedezés, esengés, Pünkösd előtt halk hajnali derengés, Pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, Pünkösd előtt koldus szív tárulása, Csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünköst utánba érni. S pünköst után szent égi erőt vetten, pünköst után lélekkel telítetten, pünköst után bátor tanúvá lenni, pünköst után szolgálni, égni, tenni, pünköst után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

kész a világ. Feszült, ünnepi várás tereng felette. Halotti csend. Csak néha-néha sóhajt az Isten lelke. Kimérve minden pálya, megtöltve minden lélek lámpa, ahol csak Úr a lét. De jaj, sötét van, mélységes, iszonyú sötét. Az hordon tömegárnyék némán zokogva kering útjain, s egyet tud és egyet érez. Most váratlanul vágyon megvonaklik és felzúg Istenéhez, betelt az idő. Sugarat, fényt, színt adj nekünk, mert epedünk. Fényesség nélkül oly sívár az élet. Nagy alkotónk, ó, mondd ki szent igédet, legyen világosság. És ismétlik mindig erősebben. A felviharzott éteren keresztül és felharsan az egek harsonája, s a végtelennek zsolozsmája zendül, zsibongva, zsongva, és nagy szavát az Úr kimondja. Pünköst. Szentlélek tüze, te csodás lángú fuvallat, szeretet melege, mély csodás a te lángod. Világítasz, irányt mutatsz, melegítesz. Milyen más a te tüzed? A világ tüze perzsel, csak azokat melegíti, akik közel vannak hozzá, de ha utázod az azbeszt pikkelyű nagyhalakat, akiknek a lobbi laza rutin munka, elég egy szemét kosárba dobott, el nem küldött levél ahhoz, hogy minden hamvába hújjon el. A tűztől távol lévők háta ugyan fázik, mégis könnyen elérhető, hogy az irigy lendület bárkit lesöpörjön. Szentlélek, Úristen, más a te országod. Amíg a világban a pünkösdi királyságok tova tűnnek, addig a te országod az első pünkösd óta sziklára épül. Építő munkásokká egyházadat tetted. Amíg a világ gyilkos örömmel gúnyolja azt, akit valamint tetten érhet, addig te a gyenge emberrel is csodát teszel. Péter, aki téged ugyan megtagadott, szent lelked őt mégis a világ legbiztosabb szikla alapjává tette. A Szentlélek tüze, az igazság lelke, a mi lelkünk ereje töltse be életünket, adjon bátor hitet és lendületet, hogy pályánkat győztesen fussuk végig.

Pünkösd előtt sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása. Csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünkösd utánban érni, s pünkösd után szent égi erőt vetten, pünkösd után lélekkel telítetten, pünkösd után e bátor tanúvá lenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni, és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

alszik a szívben, lángod. Szeretet, mit régi tüzek hamva elfedett, mert könny locsolja forró síratás, nem vedhet lángot az alvó parázs. És tesz a lélek élettelenül, és vedd új magot szeretetlenül, és jár és él, és nincsen aratás, mert alszik benne a régi parázs. Amíg le nem jő Isten szelleme, a lelkek mélyét nem tölti tele, míg csak sóhaj száll az ima helyett, szunnyad a parázs, nem lesz életed. Gyújtsd fel a régi tüzet, Istenem, hogy minden lélek csodákat tegyen. Vetése nőjön, míg a napban néz, legyen tüzeket gyújtó égi kéz. Legyen a dal, a hang, az akarás, s míg lángra gyúl a sok régi parázs, valóság legyen a nagy felelet. Igen, elnyertük áldott lelkedet.

dicsőség neked, mennyei tűz, a lélek piros rózsája, élő akarata vagy. Áldozó csütörtökünk éjszakáját, Jézus után tekintő szemünket, szomorú csügget életünket, csodás új fénybe hozó. Jöttödre kigyúlt bennünk a cél, a prófétaság továbbvitele, Jézus újbóli megtalálásának, velünk maradásának ereje. Szomorú szívű tanítványoknak, áldott pünkösdi lélek, tűz, erő, élet, hit, üdvösség, mind te lettél. Nagyobb öröm számunkra nincsen ennél, kikegységben Jézusra várhatunk, csapjon újjongó zsoltárba szavunk, pünkösdi fény ragyogjon a szemünkbe, velünk van Szent Erkében az Isten. Csak úgy lehet igazán pünkösd itten, ha mindenben mindenünk lett az Isten. Ha nem lehet, nem tudunk élni másképp, csak pünkösd szent hatalmas Krisztusáért. Ezért indít pünkösd ma engem térdre, hogy élhessek pünkösdben, de csak vele.

Mutasd meg nekem, utadat, Uram, hogy igazságot szerint járjak. Az első El Caminón térdem az bedagadt, háromszorosára tele voltam vízfolyagokkal. Azt mondtam, hogy minden normális ember nem jön vissza, az már biztos. Hazajöttem, és fél éven keresztül nem tudtam aludni. Egész idő alatt azt álmodtam, hogy nekem ott kell mennem az El Caminón, és valamit nekem ott csinálnom kell. 10 hónap múlva visszamentem. Az első hét után a lábaim úgy tele lettek sebekkel, hogy a sarkamon a csontot lehetett látni. Úgyhogy az első 2,5 óra az azzal ment, hogy ott ájuldoztam a fájdalomtól, és akkor utána meg úgy szépen tudtam menni ilyen 30-40 kilométereket. Akkor éjszaka azt mondtam, hogy Uram, mindenem a tiéd. Soha többet nem akarok szabad akaratot, hanem téged akarlak. Pünkösd másnapján 2003-ba délután 5-kor beléptem a katedrálisba, és eltűntek a lábamról a sebek. Ezek a mély sebek, ezek a fájdalmas sebek eltűntek. Akkor kezdődött el az én igazi keresztény utam. Összesen 21.000 kilométer a különböző kaminókon, és amit templom nyitva volt ezen az úton a 15 évben, én minden alkalommal ott térdeltem az oltár előtt, és ezt az igét mondtam, és könyörögtem az Úrnak, mert nagyon nehéz volt, és az ő segítsége nélkül soha nem ment volna.

Dr. Varga Pál Ibolya orvos gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019.

rádió egy fénysugára lelkednek. Székelyüdvön helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat Pünkösd másodnapján a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk József Ferenc. Ima szándékok fogadásai következnek. Adjunk hálát a Jóistennek a pünkösdi búcsúért, a kapott kegyelmekért, kérjük továbbra is a Szentlélek vezetését, hogy növekedjünk hitben, szeretetben egymás iránt, a szűzanya közbenjárását, hogy imáink meghallgatásra találjanak, és értünk és a családjainkért járjon közbe a Szent Fiánál. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, a jótevőiért, munkatársaiért, az önkéntesekért, a családi békéért, a hitünk növekedéséért, az Anyaszent Egyházunkért, pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, a háborúk megszűnéséért, a betegekért, az őket ápolókért, orvosokért, az úton levőkért, a halottaink lelki üdvösségéért és a tisztított tűzben szenvedő lelkekért, valamint mindenki a saját szándékára.
1: Hívhatnak a megszokott telefonszámokon és imád kérhetnek a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ön. Üzenetben is megfogalmazhatják kérésüket és elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra. És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel.
0: Halló.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Ezt a mai rózsafűzést és a mai szentmisét szeretném felajánlani elsősorban kedves ismerőseimért. Kívánok nekiek egy Istentől megáldott, boldog, pünkösdi ünnepeket szeretetben, békességben. Az egész szomszédaimnak, valamint Soma közös Sütő Jolának is kívánok jó egészséget, legfőképp szeretetet egymás közt. A halottaimnak lelke üdvéért, akik a Soma közi temetőben nyugszanak, a Jóisten adjon neki egy csendes pihenést az anyaföldben, emlékük legyen áldott, pihenősük csendes, és maguknak is kívánok egy Istentől megáldott boldog ünnepeket. Egy mindennapos hallgató voltam Csoma közül, Erika, dicsértessék!
0: Mi is hasonló jókat kívánunk önnek, mindörökké dicsértessék!
1: Üzenet is érkezett, ezt a rózsafüzért felszeretném ajánlani lányomért. Isten és a szűzanya segítse, kísérje minden lépét, vezesse a jó úton. Imádkozzunk egy édesanya kérésért, lányáért, a szülők iránti tiszteletért, a szép beszédért, kegyelemért, az őszinteségért. Szűzanyánk, segíts meg őt, hogy ne bántsa a szüleit.
0: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló?
3: Halló, dicsetessek a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
3: Sok szeretettel szeretném köszönteni magukat, kellemes ünnepeket kívánok továbbra
0: viszont
3: is. Szeretném köszönteni Mátyás Ferencet, ma van a születésnapja, a Jóisten adjon nekik erőt, egészséget az egész családjuknak, és amikor mennek vissza egy hét múlva Németországba, a Jóisten segítsenek, hogy érkezzenek szerencsésen haza. Akkor szeretném köszönteni most már a családomat, Havadon a rokonaimat, az egész halottaimat Havadon és Meggyesen is. És egy nagy fontos dolgoért, máma, a Jóisten segítse meg, hogy legyen minden rendben. És György Annának holnap menjen Szebenbe műteni, adja a drága kedves atya, és Jézus Krisztusunk, hogy legyen mellett, amikor fogják műteni, hogy tudjon átesni a műtésen, és a sok fájdalma fájdalmai után. És szép napot kívánok, és a zarándoknak a drága Jóisten segítse meg, hogy mindenki érkezzen szerencsésen az, ahonnan jöttek. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mi is további áldott ünnepet kívánunk, imádkozzunk minden egyes betegért.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, és kérem szépen az imát a családom egészségért, hitünk megerősödésért, a lányom tanulási eredményeiért is egy nagyon fontos szándékért, békért a világban. Jézusom, bízom benned. Csíkszeredából, Emese. A rózsafüzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhülésért, családi békért, csíksomjai segítő Szűzmária, takarjon be védő palástjával, és a közös halottaimért. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Köszöntjük nagy szeretettel a betelefonálót. Halló.
4: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus, Lári vagyok, Alszalúból. A mai rózsafűzért és szentmiséket fel szeretném ajánlani a Csíksomjáról hazaérkező zarándokainkért, családi békéért, betegség leküzdéséért, halottaink lelki üdvéért, és imáink, hogy meghallgatásra nyerjenek, találjanak, a Mária Rádió fennmaradásáért, a mindennapos hallgatója vagyok Mária Rádiónak, a Jóisten tartsa meg önöket.
0: Köszönjük szépen.
4: Mit szerettem volna? Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. További áldott ünnepet kívánunk, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: A héten elhangzó rózsafüzért és szentmiséket szeretném felajánlani hálából az egész életembe kapott kegyelmekért. Önökkel imádkozva, Isten fizesse Csíkszeredából, Regina írja. A rózsafüzért felajánlom a gyermekeim egészségért, a Szentlélek vezesse és oltalmazza halottaim lelki üdvért, és egy fontos szándékért köszönöm.
0: Köszöntjük a telefonálót, halló!
5: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: A mai rózsafűzést, a szentmiséket szeretném felajánlani a Szűzanyának. Tamás Barna pap bácsiért, adjon a Jóisten neki egészséget, hogy még sokat tudjon prédikálni nekünk.
0: Hallgassa meg a Jóisten.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Hálából ajánlom fel minden kegyelemért a mai rózsafüzért. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a gyermekeimért, rendeződjön életük a Jóisten akarata szerint, egy fontos ügy megoldásáért, békéért egy édesanya. Gyimesből én is felajánlom az egész napi rózsafüzért, a Szűzanyánk tiszteletére is kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre, és kérjük a szent lelkeket, adjon mindenkinek alázatosságot a szívében, és megköszönöm a Szűzanyának és Szentfiának, Jézusnak a sok kegyelmet, amit megad minden nap. Köszönjük Jézusom, bízom benned, írja Erzsébet.
0: Köszöntjük a telefonálót, halló!
6: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
6: Ezt a mai összes rózsafűzést szeretném ajánlani anyának hazából az eddig kapott kegyelmekét, és továbbra is kérem a Szűzanya segítségét az egész családomra, és szeretném ajánlani külön az én egészségemet, a kisfiam egészségét. Nem utolsó sorban felajánlom a hosszan tartozó halottakért, különösképpen a férjemét, aki 3 éve hogy itt hagyott bennünk a tragikus körülmények között. Lennében azt mondja, hogy bocsássa neki ezt a gyengeségét. És felajánlom minden zarándokit, akik eljöttek a tünkörstre, megtették azt a nagy utat. Dicsőtessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, mindezen szándékokra imádkozzunk együtt.
1: A lányom gyógyulásért, unokáimért, fiamért imádkozom, írja Katalin, köszönöm. Én is a mai rózsafüzért felajánlom Emilér, Boton, Károly, Anna, László, Zoltán, Ilona és minden beteg testvérünkért és az őket ápolókért. Hallgassa meg a Jóisten kérésünket.
0: Csatlakozom én is ehhez az ima kéréshez. És ezt telefonáló van a vonalban. Halló? Halló? Mindörökké, amen.
7: Ezt a rózsafüzért, a mai nap összes rózsafüzért, a heti rózsafüzéreket és szentmiséget szeretném ajánlani. Hallából a kapott kegyelmek itt a boldogságos Szűzanyának, és a mennyei atyának továbbá kérem a Szűzanya segítségét, oltalmát, az üközben járását, gyermekén gyógyulásáért. A Jóisten gyógyító kegyelmét kérem a gyermekem részére. Jóisten adja áldását az ő életére, az ő munkájára, az ő tanulmányaira, neki egy hozzáillő szeretettársat, békét a lelkében, szívében, testi-lelki gyógyulást, a gonosz távozásáért a családunkból, a betegek gyógyulásáért a családunkban és a világban, családom egészségéért, sok-sok türelemét, szeretetét, békéért, és nem utolsó sorban önökért, a Mária Rádió nagy közösségéért, ha valamint a Szent Atya szándékára, valamint a fontos szándékét, és Isten fizesse, hogy meghallgattak, bejutottam mindenkinek a segítő imáját. Jézusom, bízom és hiszem benned.
0: Köszönjük, hogy hívott. Mindörökké dicsértessék.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Rózsafüzért felajánlom hálából a szűzanyának és ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, családomért, a daganatos betegekért, halottaim lelki üdvért és egy fontos szándékért. Köszönöm, írja Kati. Istenem, bocsáss meg bűneimet, köszönöm, amit eddig adtál nekem, tovább légy velem, segíts meg engem, hogy a te segítségeddel kapjak egy jó munkahelyet. Jézusom, bízom benned, hallgassa meg a jó Isten az ön kérését is. Ezt a rózsafüzért és összes imád felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért, írja Lajos Svájcból, egy mindennapos hallgató.
0: Köszöntjük az újabb betelefonálót nagy szeretettel.
8: Dicsértessék az Úrkának.
0: Mindörökkem.
8: La vagyok Gimekből. Azt a szentmiséket, a rózsafüzéket, felállom a paraszségem egészségé, az én egészségemé, a gyermekemé, gyermekeimé, az unokáimé, az én unokáimé, és az egész Gimekbükki batagé. Dicsértessék az Úrkának szent nevét.
0: Köszönjük szépen, mindörökké dicsértessék, maradjon velünk, imádkozzunk ezen szándékokra.
1: Felajánlom a rózsafüzért a magam és családom betegei gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelki üdvért, lelki békért, segítők kegyelemért, békességért a családokban, a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindnyájunkra, Isten akaratába való megnyugvásért és fontos szándékokért, Isten fizesse, írja egy édesanya. Ezt a Szent Rózsafüzért felajánlom drága édesanyám névnapjára, Farkas Esztert, aki már 3 éve nincs köztünk, adjon a Jóisten csendes pihenést, írja lánya.
0: Halló, köszöntjük nagy szeretettel. Halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
9: Ezt a rózsafűzér és az egész műsorítvét szeretném ajánlani a magam egészségemét, hogy a drága Jóisten nyitson ki minden betegségbe, és a drága szűzanya, a gonosz távozásáért. Drága szűzanya, hallgassa meg az imámat, mert minden testem, minden portikán fárta, Jóisten gyógyítanak. Annyit imádkozok magukkal, mindennapos hallgató vagyok, mindennapos imádkozik.
0: Hallgassa meg a jó Isten. Mindörökké, amen.
1: Gyermekeinkért élő hit kegyelemért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írja egy édesanyám. Rózsafüzért felajánlom, hogy egy édesapa szeresse a fiát, bocsássanak meg egymásnak, higgyen az édesapa mindkét gyerekének s feleségének. Hallgassa meg a Jóisten.
0: Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Halló? Mária Rádió.
10: Értessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
10: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak. Felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, a családom minden egyes tagjai, hozzám tartozó halottakért, tisztító tűzbe szenvedő lelkekért. Isten fizesse, hogy bejutottam, meghallgattok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott, mindörökké dicsértessék. Ima szándékfogadásunk végéhez értünk. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak, hívtak minket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Minden kedves hallgatónak további áldott pünkösdi ünnepet, kegyelmekben gazdag hetet kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt a rózsafüzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafüzér előimádkozói a Tibódi Rózsafüzér Társulat tagjai.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testtől támadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: De szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszony.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kezünknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennyben fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

Szeremmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: hatalmadra.
1: Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyok!

0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszony!

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszony!

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe fölvett.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent

0: Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikében.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ó Mária, édesanyánk!
0: Eljött már a te órád, csak egy szót szólj.

0: Jézus anyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk, végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsa Füzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő

0: jó pásztora legyen, add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörögjére!
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörögjére!
1: Szüzeknek Szent Szüze,
0: könyörögjére!
1: Krisztus Szent Anyja,
0: könyörögjére!
1: Egyházunk Anyja,
0: könyörögjére!
1: Isten

0: mindenki kegyelem anyja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Tisztaságos anya.
1: Könyörülj érettünk.
0: Szeplőtelen szűzanya.
1: Könyörülj érettünk.
0: Sérelem nélkül való anya.
1: Könyörülj érettünk.
0: Szűzvirág szent anya.
1: Könyörülj érettünk.
0: Szeretetre méltó anya.
1: Könyörülj érettünk.
0: Csodálatos anya.
1: Könyörülj érettünk.
0: Jó tanács anyja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Teremtőnk anyja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Üdvözítőnk anyja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Nagy okosságú szűz.
1: Könyörülj érettünk.
0: Tisztelendő szűz.
1: Könyörülj érettünk.
0: Dicsérendő szűz.
1: Könyörülj érettünk.
0: Nagyhatalmú szűz.
1: Könyörülj érettünk.
0: Irgalmas szűz.
1: Könyörülj érettünk.
0: Hűséges szűz.
1: Könyörülj érettünk.
0: Igazság tükre.
1: Könyörülj érettünk.
0: Bölcsesség széke.
1: Könyörülj érettünk.
0: Örömünk oka.
1: Könyörülj érettünk.
0: Lelki edény.
1: Könyörülj érettünk.
0: Tiszteletes edény.
1: Könyörülj érettünk.
0: Ájtatosság jeles edénye.
1: Könyörülj érettünk.
0: Titkos értelmű rózsa.
1: Könyörülj érettünk.
0: Dávid király tornya.
1: Könyörülj érettünk.
0: Elefántcsont torony.
1: Könyörülj érettünk.
0: Mária aranyház.
1: Könyörülj érettünk.
0: Fridnek szent szekrénye.
1: Könyörülj érettünk.
0: Mennyország ajtaja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Hajnali csillag.
1: Könyörülj érettünk.
0: Betegek gyógyítója.
1: Könyörülj érettünk.
0: Bűnösök menedéke.
1: Könyörülj érettünk.
0: Szomorúak vigasztalója.
1: Könyörülj érettünk.
0: Keresztények segítsége.
1: Könyörülj érettünk.
0: Angyalok királynéja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Pátriárkák királynéja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Proféták királynéja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Apostolok királynéja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Vértanúk királynéja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Hitvalló királynéja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Szüzek királynéja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Minden szentek királynéja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné.
1: Könyörülj érettünk.
0: Mennyekbe felvett királyné.
1: Könyörülj érettünk.
0: Szentolvasó királynéja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Béke királynéja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya.
1: Könyörülj érettünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkoron szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Oltalmad alá futunk Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevess szükségünk idején, hanem oltalmazz minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, tiéd élet halálban, tiéd jó és

0: tiéd legyek, tiéd élek családban, tiéd nyú és varsosban, tiéd tűzzel szenvedben, tiéd most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előnkben.
1: Minden meghalt hívők lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a rózsafüzér imádkozásába, és közösen adhattunk hálát a Szentlélek kiáradásáért. Kérjük továbbra is a mindenható Atyát és a boldogságos Szűz Máriát az elkövetkezendő hétre is. Továbbra is kívánunk Önöknek áldott pünkösd ünnepet, a rózsafüzér előimádkozói a Tibódi Rózsafüzér Társulat tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük az ima szolgálatot. Májai Erzsébetet hallották, technikai munkatársam József Ferenc. Dicsertessék az Úr

Nagy Miklós anyára vágyott. Az éj a régi megszokott sötéttel és csenddel teli. Mi hozta őt az éjszakánkba? Csupán az angyal hirdeti. Sorsunkat nem zord végzett fonja, mi itt hiába érvelünk. Anyára vágyott Isten, hogy egy legyen velünk. Ha látná anyja az eget, hogyan újjong, csodálkozik? Nem ér rá, szénát tereget és pólyát kisdede körül. Anyátlan zűr zavarnak, hogy martanékkal ne legyünk. Anyát talált az Isten, és itt maradt velünk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ma a Szűzanya, az Egyház anyja ünnepe van. Erről szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Szűz Mária egyedülálló szerepet tölt be a katolikus egyházban, hiszen az anyaság szimbólumával és a hit nagy példaképeként ismert. Az egyház hagyománya és tanítása szerint Mária Isten anyja és Jézus Krisztus földi életében fontos szerepet játszott. Mária élete és hite inspiráció forrása a hívők számára. Az evangéliumok szerint ő volt az, akinek az angyal hirdette az isteni tervet, hogy Isten fiát fogja világra hozni. Mária elfogadta, és teljes szívéből igent mondott Isten akaratára még akkor is, ha ez számára nagy kihívást és felelősséget jelentett. Az egyház hagyománya szerint Mária az emberi üdvösség kezdetét jelenti, mivel ő adott testet Jézus Krisztusnak, aki az isteni megváltó. Ő volt az, aki Jézust a szívében hordozta és nevelte. Mária példás hitével és engedelmességével megtestesíti az emberi lélek válaszát Isten hívására. Mária az egyház anyjaként is ismert, mivel ő az Isten népének, azaz egyháznak is anyja. Mária iránti tisztelet és imádás gyökerei az első keresztény közösségekre vezethetők vissza, akik érzékelték Mária különleges szerepét és közvetítői szolgálatát Isten és az ember között. Az egyház hittel és tisztelettel tekint Máriára, mint közbenjáróra és oltalmazóra. Az egyház anyaság fogalma azt is jelenti, hogy Mária olyan szerepet tölt be, ami a szeretet, odaadást és gondoskodást jellemzi. Mária figyelmesen hallgatott Jézusra és az ő szükségleteire, és a kereszténység hagyománya szerint folyamatosan oltalmazza és segíti az egyházat és a hívőket. Mária példája arra is ösztönöz bennünket, hogy nyitottak legyünk Isten akaratára, és elfogadjuk az életünket meghatározó küldetéseket és feladatokat. Azt is mutatja, hogy az anyaságban, a szeretetben és az Istenhez való hűségben rejlik az igazi érték és boldogság. Ezért Mária az egyház anyjaként való tisztelete és imádása az elmélkedés és a hívők életében is fontos szerepet kap. Mária példája és közbenjárása segít minket abban, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, és mélyebb értelmet találjunk a hitünkben.

Nagy Miklós, Mária. Nem tudlak úgy megénekelni, ahogy régóta szeretnélek. A könnyes, szép, ősi magyar ének nem tud belőlem fölszakadni. Ahogy százados évek sírták, borús, hívő, mélységes évek, Mária, Mária. Itt zúg rejtelmes szent viharja, itt zúg valahol mélyen bennem. Hitem, vágyam, bús lobogása, és fajtámé, ó, soha ki nem zengem. Csupán csak rövid szent nevet száll, mind fénylőbben, mind tüzesebben. Mária, Mária.

Mária példája továbbra arra is emlékeztet bennünket, hogy az anyaság isteni ajándék és felelősség. Az anyák az életet hordozzák és gondozzák, táplálják és védelmezik gyermekeiket. Mária az anyaság jelképeként segít megértenünk az anyaság és a család szentségét. Az egyházban Mária iránti tisztelet és imádás nem jelenti azt, hogy az emberek Máriához fohászkodjanak, vagy hozzá imádkozzanak, mint Istenhez, hanem inkább azt, hogy hálát adnak Istennek azáltal, hogy elismerik Mária szerepét és közvetítői szolgálatát. Az imádságok és az oltalmazás kérése Máriához való fordulással az emberek Isten kegyelmére és Mária közbenjárására támaszkodnak. Az egyház anyaság elmélkedése azt is hangsúlyozza, hogy Mária az egész egyház közösségének anyja és példaképe. Az egyház tagjainak feladata, hogy Mária példáját követve egymásra vigyázzanak, szeretetben és szolgálatban éljenek egymásnak. Mária anyai oltalma alatt állva az egyház a hitben megerősödik, és előre halad az üdvösség útján. Az elmélkedés Mária egyedülálló szerepének megértését és tiszteletét kívánja erősíteni az egyház tagjaiban. Mária példája meghív minket arra, hogy mélyebb kapcsolatot alakítsunk ki Jézussal, és erősítsük hitünket azáltal, hogy követjük Mária példáját az engedelmességben, alázatban és szeretetben. Összességében az egyház anyaság elmélkedése arra ösztönöz bennünket, hogy Mária példájából merítve éljünk, Isten akaratára figyelve, a hitben és szeretetben élve, valamint az emberek iránti gondoskodást és oltalmazást gyakorolva. Mária az anyaság szimbólumával és közvetítői szolgálatával mindig jelen van az egyház életében, és inspirációt nyújt számunkra, hogy Isten akaratát teljesítsük, és az üdvösség felé haladjunk.

Sík Sándor, magyarok nagyasszonya, édesanya, boldog anya, virágszülő Szűz Mária, világra szült virágodnak, ajánlj minket szent fiadnak. Ha nem ajánlsz, hová menjünk? Nincs egy izom épség bennünk. Minden épet, minden szépet fölfaltak a cudar évek. Mind a 10 bűnnel komáztunk, Belzebubbal paroláztunk, ami csepp jó maradt bennünk, lemarta az idegen bűn. Csúfra mégis megmaradtunk. Nem nyílt meg a föld alattunk. Kikerültük a koporsót. Itt vagyunk most. Legutolsók. Legutolsók a világnak, kik a szívünkben nem látnak, de te nálad, asszonyunknál, tudjuk, hogy csak irgalom vár. Eddig is, mint nyitott könyvben, úgy olvastál a szívünkben. Bűneinket végig sírtad, de ítélni föl nem írtad. Te látod, hogy szívünk marja, a bűn bánat jeges karma, pislog már a keserűség, hamvából a régi hűség. Már a régi hit is mozdul, a meleg vér megpesdül. Ami szégyenünkre vallott szemünkről már hull a hályuk. Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó, tudjuk, mi félteni való. Sereglünk Krisztus elé, de hogyan álljunk szeme elé? Mit mondjunk, ha rákérdez? Szólj helyettünk, anyánk, édes. Annyit mondj csak, rosszak vagyunk, de mégis a tied vagyunk.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultravid hullámú frekvencián.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Sok-sok szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, innen a Mária Rádió Szatmárnémeti stúdiójából. Görögkatolikus félóránk mai adása a pünkösdről, a Szent Háromság ünnepéről, és mivel még mindig a szűzanya hónapjában vagyunk, Május Hószent királynője, a következő főszereplőnk, akit nem győzünk üdvözléggyel elhalmozni. A Szentlélek eljövetelének ünnepe a szentírási és történelmi adatok alapján a betakarítás, az új kenyér ünnepéhez áll legszorosabb kapcsolatban, amelyről a keresztény pünköst elnevezést kapta már az Ószövetségben is a Pászka ünnepe utáni 50. napon tartották. A Pentekoszté jelentése ugyanis 50. A keresztény Pászka a húsvét után szintén az 50. napon következik. Az a nagy ünnep, amely az üdvtörténeti események megünneplésének sorában az egyszerű pünköst nevet kapta, amely azonban a Szentlélek eljövetelére emlékezteti a keresztényeket. A keresztény vallásunk harmadik legnagyobb ünnepe, akik nem eléggé vallásosak vagy nem keresztények, kevésbé vagy egyáltalán nem tudják. A húsvétról még csak-csak tudják, hogy a húsvéti nyuszi, a locsolkodás el nem irányítja a figyelmünket, hogy Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe a karácsonyról is általában ismerős, ha csak a karácsonyfa, a mindenek fölötti vásárlási láz el nem nyomja, hogy Jézus Krisztus születésnapja. Na de mit lehet kezdeni a pünkösddel? Se pászka szentelés, se locsolkodás, se karácsonyfa, se ajándékozás nincs. Hát akkor mit jelent? Igenis. Mi tudjuk, a Szentlélek eljövetelének az ünnepe, annak a Szentléleknek, aki azóta, 2000 év óta is működik, sőt munkálkodik közöttünk. Azt is tudjuk, hogy ennek az ünnepnek hármas jelentése van. A Szentírásból, Isten tévedhetetlen tanításából tudjuk, hogy a pünköst a Szentlélek eljövetelét jelenti. Igaz, a pünkösd vasárnap ünnepi evangéliumból még csak azt halljuk, hogy Jézus megígéri a Szent Lelket. A lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus. Megígérte. Máskor pedig többször is beszélt arról, hogy elmegy, mert el kell küldenie nekünk. Ez pedig a megdicsőülése. A feltámadása után valósult meg, 50 nappal, amiből az elnevezést is kapta az ünnepünk. S íme az apostoli szakasz már világosan erről szól, amikor elérkezett a pünkösd napja, mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. Olvassuk az apostolok cselekedeteinek második fejezetében. Látványos, külső körülmények között kapták meg az apostolok a Szent Lelket. Szélvész zúgása és lángnyelvek leereszkedése, hogy bátorságot és erőt adjon nekik az apostoli munkájuk végzéséhez, egyáltalán a Krisztust követő keresztény életformához. De nem csak akkor jött el a lélek, most is folyamatosan árad, bennünk is ugyanazt akarja végbevinni és elérni, hogy mi is minél teljesebben megéljük keresztény életformánkat, minél jobban kövessük Jézust. Mert ahogy Szent János apostol és evangélista írja, a lélek ott fúj, ahol akar, de csak oda jut el, ahová beengedik. Ma divatosan a hőszigetelt nyilászárók idejében hiába fúj kint a szél, nem jut be a házba. A gyertya világít, de csak akkor látjuk a fényét, ha nem rejtik el.
vagy ahogy Márk evangélista írja, nem teszik véke alá. Engedjük be a lelkünkbe a Szent Lelket, az ő megújító fuvallatát, és világosítsa meg az ő világossága a mi értelmünket is. Másodikként emlékezzünk meg arról, hogy pünkösd az egyház születésnapja is. Jézus létrehozta a 12-es testületet tanítványaiból, apostolaiból, tanítgatta, oktatta, nevelte őket. De jaj, mi lett belőlük? A szenvedés éjszakáján mindannyian szerte futottak, elhagyták. Még a főapostol Péter is megtagadta. Majd bezárkóztak, aztán szétszélettek, és az Emmauszi tanítványok is csalódottan mentek haza. Nem jött be a számításuk. Folytatni kellett munkájukat, de aztán Jézus nem engedte, hogy így maradjon. Pünköstkor elküldte a Szent Lelket, hogy megerősítést, bátorítást, megvilágosítást adjon nekik. A lélek erejéből elindította az egyházat a világban, amely több mint 2000 év óta fent áll, és a csalhatatlan ígéret folytán az idők végezetéig fennmarad, mert a pokol kapui nem vehetnek erőt rajta. Ő pedig, mint egyházának a feje, velünk marad a világ végezetéig. A születésnapját ünneplő egyházat úgy tudjuk méltóan köszönteni, ha méltó tagjai vagyunk és maradunk. Nem széledünk el, nem szállunk bibéről bibére, sőt, egyre méltóbbaknak kell lennünk, ha előbbre haladunk az Isten iránti és az emberek felé tanúsított szeretetünkben, és ha elfogadjuk a tanítást, amely elsősorban a kinyilatkoztatott tanításban, a Szentírásban érkezik el hozzánk, de az egyház által biztosított és hitelesített számtalan más csatornán keresztül is. Csak ezek legyenek hitelesek, az egyház által garantáltak. Harmadikként pedig ne felejtsük el a pünköst, az egyház missziós munkájának a kezdete. Húsvét délutánján azt hallottuk az evangéliumból, hogy Jézus feltámadása után az apostolok a zsidóktól való félelmükben az ajtókat zárva tartották. Azok az apostolok, akik eddig elbújtak, elzárkóztak, most kitárják az ajtókat, valóságosan is, jelképesen is, és elkezdik azt a munkát, amit az Úr rájuk bízott, és ezt a lélek erejével végzik. Elindulnak a föld végső határáig, hogy vigyék, hirdessék az evangélium jó hírét, örömhírét, hogy terjesszék Jézus Krisztus tanítását, hogy keresztényé, őt követőkké tegyék az embereket. Egy szóval elkezdik azt a munkát, ami ma is feladata az egyháznak, apostolkodni. Amit ma is végez az egyház, és amit az idők végezetéig végezni fog, mert végeznie kell a krisztusi megbizatás alapján. Ebbe a munkába állnak be az apostolok, mindenkori utódai, a mai püspökök is, és ebbe kell nekünk is beállnunk, mint Krisztust követőnek, keresztényeknek, akik keresztelésünk óta viseljük ennek feladatát, kötelességét. Ugyanakkor örülhetünk annak, hogy az egyház 2000 éve elkezdődött missziós tevékenysége ma is élően, elevenen jelen van közöttünk, segíti keresztény életünket, hogy minél méltóbb követői lehessünk a mi úrunknak. Érdekes és talán furcsának tűnő bejegyzést látunk a pünkösd utáni vasárnap. Azt írja a naptár, minden szentek vasárnapja. Hát minden szentek nem november elején van?
A pünkösd utáni első vasárnapon a görög katolikus egyház minden szentek vasárnapját ünnepli, melynek hagyománya a 4. századig nyúlik vissza. Húsvétot és pünkösdöt, az emberiség megváltását és megszentelését a két legfontosabb eseményének tekinti az egyház, amely minden keresztény ember számára elérhető. Minden szentek vasárnapján pedig azokra a szentekre, vértanúkra, apostolokra és egyház tanítókra emlékszik az egyház, akik kiemelkedő módon élték meg Krisztus követését, s akik példaértékű életet éltek. Kik a szentek? A legegyszerűbben azt mondhatnánk róluk, hogy az erények bajnokai, példaadó emberek, követendő példák, a keresztény szellemiséget formáló és népszerűsítő személyek, akik ugyanolyan emberek voltak, mint mi, de életükkel mások számára példaként szolgáltak. Ez a fogalom egyáltalán nem kapcsolható a mai értelemben vett celeb fogalomhoz, amely leginkább az öncélű hírnevet népszerűsíti és ünnepelteti, vagy úgy igyekszik dicsőséget szerezni, hogy a durvaságot és az erkölcstelenséget is értéknek mutatja be. A szent fogalma kizárólag a pozitív erényekre, az érték és mértékadó viselkedés bemutatására épül. Amikor ezeket a szenteket minden szentek csoport névvel vagy fogalommal illetünk, akkor nem csak a példamutatásukra gondolunk, hanem arra az örökségre, amely elkötelezettség és értékszemlélet útján kerül hozzánk. Nem szabad félváról venni, hanem ugyanúgy, ahogy az apostolkodásban tovább adjuk a jó hírt, az evangéliumot, ezt a szemléletet is tovább kell adnunk utódainknak. Azért, hogy ez örök érték maradjon, ne csak a mennyországban, de már itt a földön megmutassa magát. Május van. A Paraklisz az akatisztosz mellett az Istenszülő szűz tiszteletére írt kérő áltatosság, amelyet betegségben, bajban, szorongatott állapotban imádkoznak. Ebben a hónapban görögkatolikus egyházunkban kiemelt figyelmet kap a Mária tisztelet, amit egyik Mária énekünk így fogalmaz meg: virágos május, ó Isten hozott, szűz Mária magának választott. Az elmúlt adásban már említettem, hogy ezeken a szertartásokon estéről estére sorozat elmélkedések hangzanak el a szatmári templomban is, amit az idei évben az áldás, szentelés fogalmak köré társítottam. A hónap első 10 témáját már bemutattuk az elmúlt adásban, most hadd következzen a második adag, amelyet Mária különleges áldásai néven szedtem csokorba. Ezek között megtaláljuk a csendes, a többszörös áldást, a könyörgő, a megszentelő, a kivételes, az erős kezű, ábrázolható, bizalmas, elveszíthetetlen és tovább adható áldást egyaránt. Bár az Istenszülő szűz Mária ikonjain, képein nem látjuk őt úgy, mintha áldást adna, de az énekekben, a hozzá intézett imádságainkban számtalan módon előkerül az áldás fogalma, amellyel oltalomként teríti ránk az ő palástját. Halljunk egy párat ezekből az elmúlt napokból elhangzott elmélkedésekből, amelyben ezeket a különleges áldásokat elemeztünk. Az Istenszülő szűz Mária különleges áldása többszörös áldás.
Mit jelent az, hogy többszörös? Több részből, több rétegből áll. Többszörösen csomagolt, többszörösen összehajtogatott, mint egy ajándék. Ugyanakkor többszörös mennyiség, túlerő, és többszörösen felülmúl, vagy meghalad bennünket, mert megtérül, visszafizetődővé válik, visszatérül, mert az Istenszülő Szűz Mária bőséggel adja ezt ránk. Ugyanabban a minőségben többször szereplő, többször előforduló jelentéstartalimmal bír az, hogy valami nem egymagában érkezik, hanem szinte zúdul ránk, ismétlődő alkalommal. Többféle szempontból tekintett, értékelt, vagy többféle okból eredő áldás ez. Többszörös lehet egy bánat, többszörös lehet az öröm, szer fölött érzett öröm, a rendes mértéken felül mutató többszörösség, amely meghálálja magát, mert az Istenszülő Szűzanya kezéből jön. Az a mennyiség, amely az illető másik mennyiséggel maradék nélkül osztható. Valaminek a többszöröse az a mennyiség, amely egy másik mennyiségnél még több, de legalább kétszerte nagyobb. A mi életünk Jézussal olyan, mint egy kiapadhatatlan forrás, ami mennyei atyánk állandóan ránk árasztja áldásait, és egy nagy áldás után még több áldásra számíthatunk, és áldásunk megmarad. Az apostolok cselekedeteiben a következőképpen olvassuk. És az apostolok nagy erővel folyamatosan tanúskodtak az Úr Jézus feltámadásáról, és a nagy kegyelem, Isten figyelemre méltó szerető, kedvessége, kegyelme, jó akarata gazdagon megnyugodott, azaz megmaradt mindnyájukon. Mit jelent ez? Ha már kaptunk egy áldást, vagy ha szerintünk még nem eleget, de biztosan számíthatunk arra, hogy még több áldásban részesülünk. Olyan áldások ezek, és olyan áldottakká válunk általuk, mint a Bibliában szereplő hithősei, Ábrahám, Sára, Illés, Dávid. Ha valaki meggyógyul, válaszként az imára, akkor még több ilyen áldásra számíthat. A katolikus katekizmus így ír: az áldás isteni cselekmény, mely életet ajándékoz, és forrása az Atya. Az ő áldása egyszerre szó és ajándék. A kifejezés emberre alkalmazása imádást és viszonzást jelent teremtője felé a hálaadásban. Ki máson, hanem az Istenszülő Szűz Márián keresztül érkezne el hozzánk. Mert ő azt szeretné, hogy éljünk, és folyamatosan megáld minket, mert az életet ajándékozza nekünk azzal, hogy Krisztust megszüli

pixel nagyobbítják. A 20. század közepe táján jelent meg a ruházati világpiacon az Amerikai Egyesült Államokból származó S, M, L és X. Hát a legutolsó, az X az extrát jelenti, amely különlegesen nagyot mutat. Nem csak 2XL-es, de 8XL-es ruhák is vannak. Aztán ha arra gondolunk, hogy régen, akik nem tudtak írni, egy X-et rajzoltak kézjegyként, és ez a fajta kézjegy az 1700-as időkben használatban volt, az aláírás helyére nem volt elég csak egy X-et, aki még jobban szerette volna bizonyítani egy iratnak a hitelességét, akkor bizony 3X-et is írt aláírásként. Persze ezt jobban szerették a grafológusok, mert könnyebben meg tudták állapítani, hogy valóban az illető kézírásával írták alá a papírt. Milyen érdekes megközelítés, amikor megpecsételjük az Istenszülő Szűz Máriától nekünk kapott áldást, egy X-el, vagy kettővel, vagy hárommal, s ami szeretetünket fejezzük ki iránta, akkor ez a megpecsételés azt is jelenti, hogy a tovább adható áldás először rajtunk marad meg. És tovább adjuk, mert valamely mástól kapott átvett tárgyat, vagy gondolatot, vagy ismeretet, vagy eszmét, egy harmadik személynek átadva továbbítani, azt jelenti, hogy rajtunk keresztül átfolyik, nem veszít értékéből, de még minőségéből sem. Így kellene tovább adnunk egy tanítást, de inkább a híreket, az értesüléseket, közlést, és nem pedig pletykaként, hogy hozzáteszünk még valamit. Az Istenszülő Szűz Mária az örök forrástól kapott áldást úgy adja tovább, hogy semmit nem vesz magának le belőle, úgy közvetíti, hogy annak értéke, minősége maradandóvá váljon számunkra. És mi is ugyanígy adjuk tovább, mert ha megkaptuk, akkor apostolkodásunk feladata nem csak az evangélium hirdetése, hanem az Isten áldásának továbbadása is. Milyen szép az a köszönés, amikor úgy köszönünk el egymástól, hogy Isten áldjon. Mert még azt is hozzátesszük, hogy nem csak minden jót kívánunk a másik embernek, akivel lehet, hogy soha nem találkozunk többé az életben, de hozzátársítjuk azt a biztonságot, amelyben az Isten közelségében élheti tovább jól életét. Egy rövidke kis történet illik ide. Norvégiában igen kevés a katolikus. Nehéz dolga van annak a néhány lelkiatyának, akik a szétszórtan élő hívek lelki gondozását végzik. Szerencsére több katolikus iskola is működik, ahol megismerkedhetnek a gyerekek a keresztény hittel. A történet szerint egyszer valamelyik iskolába ellátogatott a püspök, és nagy örömmel hallgatta a gyerekek szép feleleteit, és ő is kérdezgetett tőlük egy-két dolgot, többek között azt, hogy ki mi szeretne lenni. A válaszok igen különböztek egymástól. A fiúk közül volt, aki tengerész akart lenni, a másik asztalos, a harmadik orvos, még olyan is volt, aki pap szeretett volna lenni. Különféle válaszokat adtak a kislányok is. S legutoljára egy csendes, komoly leánykától kérdezte meg a püspök atya, hogy te mi szeretnél lenni? Nem merem megmondani, mondta a leányka, mert félek, a többiek kinevetnek. Ne félj ilyesmitől, mondd csak meg bátran. S ekkor a kislány azt mondta, áldás szeretnék lenni. A gyerekek értetlenül néztek egymásra, mert nem értették a különös választ,
Bezzeg megértette a püspök.

és így szólt a kislányhoz. Nagyon szép hivatást választottál, de hűségesen tarts is ki mellette. Ez a legszebb dolog a világon, mások számára áldássá lenni. Mennyivel szebb lenne a világ, ha mindenki erre törekedne? Hát így kövessük mi is. Az Istenszülő Szűz Máriától kapott májusi áldásokat, legyünk áldás a világnak. Ehhez segítsen a pünköst, a Szent Háromság pünköst hétfője és a Minden Szentek vasárnapja. Mert a pünköst eljövetel, születésnap és elindulás a missziós munka kezdete. Zárjuk mai adásunkat azzal az imádsággal, amelyre ehhez a Szentlélek Úristentől kérünk segítséget. Mennyei király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Mariaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Sok-sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugye hát pünköst hétfő van, túl vagyunk a csodálatos pünkösdi nagybúcson, és a mai napon úgy tekintünk a boldogságos szűzanyára, mint az egyház édesanyjára. Tegnap elmondhatjuk azt, hogy a lángok napja volt. Tegnap az egyház születésnapját ünnepeltük, amikor a Szentlélek heves szélrohamként rontott be az utolsó vacsora termébe, és lángnyelvek formájában leszállt az apostolokra. Ma, pünkösd másodnapján, a liturgia is, ha belenézünk a szertartás könyvbe, hirtelen egy csodálatos, csendes, mégis mérhetetlenül mély titokra irányítja a tekintetünket. Nem hagyja, hogy a tegnapi tűz kialudjon, hanem megmutatja nekünk azt, aki ezt a tüzet a legtisztábban őrizte a szívében. És ő nem más, mint a boldogságos szűzanya, az egyház édesanyja, Mater Ecclesiae. Kedves hallgatók, gondoljuk el egy pillanatra azt a zárt szobát pünkösd előtt. Ott ülnek a tanítványok, mi van a szívükben, mi lakik a lelkükben. Hát félelem, félnek. Ugyanis az ajtók zárva vannak. Mögöttük is valahol érthető, hiszen mögöttük a nagypéntek traumája, a feltámadás felfoghatatlan titka és a feszült várakozás Urunk mennybe menetele és pünköst között. De nincsenek egyedül, és ez nagyon fontos szempont. Szent Lukács evangélista külön kiemeli az apostolok cselekedeteiben, olvassuk első fejezet 14. vers, mindnyájan egy szívvel, lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával. Kedves hallgatók, ott a születő egyház bölcsőjénél ott van az édesanyja, ott van a Mária. És milyen szomorú, hogy ezt nagyon sok felekezet magának, magát, hát idézőbe teszem, egyháznak tartó gyülekezet nélkülözi Máriát. Hiszen az egyház bölcsőjénél ott van az édesanyja. És ma arról szeretnék beszélni önöknek, kedves hallgatók, hogy Mária nem csak akkor volt ott, hanem ma is itt van. Ő az egyház anyja, a mi édesanyánk. És a legbiztosabb út, ami a Szentlélekhez és Jézushoz vezet minket, az az imádság, amit a kezébe adunk, a szentolvasó, a rózsafűzér. Kedves hallgatók, ahhoz, hogy megértsük, miért nevezzük Máriát az egyház anyjának, vissza kell mennünk az időben is, lélekben el kell zarándokolnunk a Golgotára. El kell mennünk, el kell jutnunk egészen a keresztlábához. Ott, a világ legmegrázóbb pillanatában, amikor Jézus a végső vonaglásában az emberiség megváltásáért küzd, nem magára gondol, ránk gondol. Ránéz a szeretett tanítványra, Jánosra, és ránéz az édesanyjára. És elhangzanak a szavak, amelyek átírták a történelmet. Asszony, íme a te fiad. Aztán a tanítványnak azt mondja, íme a te anyád, János 19:26-27. Szent János, kedves hallgatók, ott mindannyiunkat képviselte. Abban a pillanatban Mária anyai szíve tágasabbá vált, mint az univerzumnak. Befogadott minket, minden gyarlóságunkkal, bűnünkkel, kétségünkkel és sebünkkel együtt az ő gyermekei lettünk. Kedves hallgatók, gondoljunk bele, milyen megrendítő ez, mennyire mély ez. Mária nem egy elvont eszme, nem egy távoli szobor a templom sarkában. Ő húsvér édesanyja, aki tudja, milyen az, amikor a gyermekét bántják. Aki ismeri a menekülést, gondoljunk arra, amikor Egyiptom menekültek, a szegénységet, a bizonytalanságot és a gyászt. Amikor az egyház, vagyis mi, a hívők közössége szenved, valójában Mária velünk szenved. Amikor az egyház imádkozik, ne feledjük, Mária velünk imádkozik. Pünköskor a Szentlélek nem csak az apostolokat kente fel, hanem megkoronázta Mária anyai hivatását is, ő lett a Krisztus titokzatos testének, az egyháznak a dajkája,
oltalmazója és szüntelen közbenjárója. De felteszem a kérdést, hogyan tudunk kapcsolódni ehhez az anyai szívhez a mindennapok rohanásában? Hogyan maradhatunk hűségesek a pünkösdi lánkhoz egy olyan világban, amely el akarja folytani a hitünket? A válasz ott van sokunk táskájában, vagy talán az éjjeli szekrényen, vagy zsebében, nyakán. Egy egyszerű láncra fűzött gyöngysor, ami a rózsafűzér. Sokan azt gondolják, a rózsafűzér az idősek imája, egy monoton, unalmas ismételgetés. Ó, de mekkora tévedés ez! A rózsafűzér a legmélyebb, legmisztikusabb, kontemplatív, vagyis elmélkedő ima. Olyan, mint a szívverés vagy a lélegzetvétel. Amikor belélegzünk és kilélegzünk, nem gondolunk magára a folyamatra, mégis az életben tart minket. Az üdvözlégyek ritmusa nem más, mint a lélek megnyugvása. Ez a ritmus teremt csendet a szívünkben, hogy a titokon keresztül megláthassuk, felfedezzük Jézus arcát. A rózsafűzérben, ne essünk tévedésben, nem Máriát imádjuk, hanem hiszen az imádat egyedül Istent illeti meg. A rózsafűzérben Mária szemével nézzük Jézust. Amikor az örvendetes titkokat imádkozzuk, Mária örömével csodálkozunk rá a megtestesülésre. Amikor a világosság titkait mondjuk, Mária hitével figyeljük Jézus tanítását. Amikor a fájdalmas titkokhoz érünk, Mária könnyeivel állunk a kereszt alatt. És amikor a dicsőséges titkokat pörgetjük az ujjaink között, Mária reménységével tekintünk a mennyország felé. A rózsafűzér, kedves hallgatók, egy spirituális köldökzsinór, amely összeköt minket az égbolttal. Minden egyes szem egy-egy lépés a békesség, a megnyugvás felé. Elgondolkodtató valóságunk, hogy miért is van szükségünk ma Máriára és az imára, a rózsafűzér imádságra. Kedves hallgatók, álljunk meg egy pillanatra és nézzünk szembe a valósággal. Milyen világban élünk ma? A zaj, az űrzavar, a megosztottság világában. A családok széthullanak, a bizalom elpárolog, az emberek magányosak. Még a keresztény közösségeinket is sokszor megkísérti a békétlenség. De mi a megoldás? Emberi stratégiák? Politikai programok? Több program más téren, más jellegű legyen? Jobb szervezés? Nem, kedves hallgatók, pünkösd arra tanít, hogy a változás belülről, a Szentlélek által kezdődik. De a Szentlélek odalép be, ahol csend van, és ahol készen áll a szív. Mária fiát, vagyis a legyen nekem a te igéd szerint asszonya, ő tanít meg minket igent mondani minden nap Isten akaratára, akkor is, ha nem értjük azt. Azaz, amikor a rózsafűzért imádkozzuk a családjainkban, akkor valójában Máriát meghívjuk az otthonunkba. Ahol pedig Mária jelen van, ott megjelenik a Szentlélek is. Gondoljunk csak Erzsébet látogatására, mint Mária belépett a házba, és köszöntötte Erzsébetet, a magzat felujongott Erzsébet méhében, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Ugye érezzük, halljuk, látjuk, Mária jelenléte elhozza a szent lelket. Ha azt akarjuk, hogy a családjainkban, a plebániai közösségeinkben, a hazánkban és az egész egyházban megújuljon a pünkösdi tűz, vissza kell találnunk a közös és egyéni rózsafűzér imádsághoz. Nem kell hozzá, kedves hallgatók, teológiai doktorátus. Nem kell hozzá pénz, gazdagság. Csak idő kell. Csak idő kell. Csak idő kell, hangsúlyozom háromszor. Az az idő, amit oda ajándékozunk Istennek. Olyan sokszor mondjuk, hogy nincs időm imádkozni. De vajon mennyi időt töltünk a telefonunk képernyőjét nézve, híreket olvasva, amelyek csak szorongás szülnek oly sokszor bennünk? Ha a napi görgetést rózsafűzérszemek mozsolására cserélnénk, a világunk, kedves hallgatók, biztos vagyok benne, hogy egy hét alatt
nagyon, de nagyon megváltozna. Kedves hallgatók, a történelem során a rózsafűzér számtalanszor bizonyította erejét. Gondolhatunk a lepántói csatára, vagy a modernebb korokból Fatima üzenetére, nemrég ünnepeltük ugye Fatimai emléknapot, ahol a szuzanya kifejezetten kérte, imádkozzátok a rózsafűzért minden nap, hogy békét nyerjetek a világnak. Szent Pió atya, a híres Stigmás szent, a rózsafűzérét egyszerűen csak így nevezte, a fegyver. Amikor haldoklott, a társai megkérdezték tőle, mit hagy örökségül nekik. Ő így válaszolt, szeressétek a szűzanyát, és imádkozzátok a rózsafűzért, mert ez a fegyver a mai világ gonoszságaival szemben. Megismétlem Pió atya csodálatos gondolatát, kedves hallgatók, szeressétek a szűzanyát, és imádkozzátok a rózsafűzért, mert ez a fegyver a mai világ gonoszságaival szemben. Igen, kedves hallgatók, ez a fegyver soha nem sebez. Ez a fegyver mindig gyógyít. Nem vért ont, hanem a kegyelem csatornáit nyitja meg. Amikor a gyöngyöket fogod, Isten anyjának a kezét fogod. Amikor a rózsafűzért morzsolgatod, valójában kezed, ujjad a szűzanya kezébe van belesimulva. És akit az édesanyja kezénél fogva vezet, az biztos, hogy nem téved el a sötétségben. Ha bűneid súlya nyom, ha úgy érzed kudarcot vallottál keresztényként, szülőként, emberként, ne menekülj el, menj bátran az egyház édesanyjához. Mária soha senkit nem ítélt el, és ma sem ítél el. Mária, a mi égédesanyánk, ő a bűnösök menedéke. Térdelj le vele, kedves hallgató, vedd a kezedbe a rózsafűzért, és engedd, hogy a tiszta édesanyai szeretet átölelje a te sebzett lelkedet. Kedves hallgatók, pünkös másodnapja van, olyan szép ez a mai nap, és ez a mai nap nem a búcsúzás ideje, hanem valójában az elindulási. A tegnapi nap lángja a Mária kezében világít nekünk, úgy, mint egy lámpás. Vigyük magunkkal ebből az előadásból azt a mély bizonyosságot, hogy soha nem vagyunk várvak. És ezt mélyen, de mélyen tudatosítsuk magunkban, soha, de soha nem vagyunk árvák. Azaz van egyházunk, amely a hitünk anyja, és van égi édesanyánk, aki a szívünk királynője. Megismétlem, van egyházunk, amely a hitünk anyja, és van égi édesanyánk, aki a szívünk királynője. És megkérek mindenkit, mindazokat, akik hallgatnak, vagy máskor fognak visszahallgatni, hogy tegyünk ma közösen egy szent fogadalmat. Ne engedjük, hogy a rózsafűzérünk elporosodjon. Inkább kopjon a mi kezünkben. Azaz legyen az a mindennapi kenyerünk, legyen a megnyugvásunk, a családi békénk záloga. Amikor ma bárhonnan hazatérünk a munkából, vagy bárhonnan vegyük a kezünkbe, és imádkozzuk el talán kicsit lassabban, kicsit mélyebben átgondolva minden szót. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Kérjük a szent lelket Mária által. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és Mária az egyház édesanyjának közben járására, újítsd meg a mi szíveinket, családjainkat és az egész világ arculatát. Boldogságos szűz Mária az egyház édesanyja, világ királynője, könyörög érettünk, szívből kérünk, könyörög érettünk, boldogságos szűzanya, és arra kérünk, áld meg a te gyermekeidet.
Igen, milyen nagy dolog, hogy a boldogságos szűzanya ma is közben jár. Értünk. Drága hallgatók, most pedig egy imádságot is szeretnék elmondani, amely így hangzik. Boldogságos szűzanya, te, aki az egyház édesanyja vagy, köszönöm, hogy minden nap velem vagy. Akkor, amikor kezembe veszem a rózsafűzért, akkor, amikor eléd térdepelek, érzem közelségedet. Köszönöm neked a mai napot, mennyei atyám az élet ajándékát, és mindazt a jót, amivel körülveszel. Köszönöm a szeretteimet, az otthon melegét és a mindennapi kenyeret. Kérlek, bocsáss meg a hibáimat, és tisztíts meg a szívemet minden békétlenségtől, aggodalomtól és haragtól. Adj nekem türelmet a nehézségekben, és bölcsességet a döntéseimben. Áld meg a családomat, barátaimat, és mindazokat, akiknek most a legnagyobb szükségük van a te vigasztalásodra és gyógyító érintésedre. Töltsd meg a lelkemet békével, a boldogságos szűzanya közben járására, és segíts, hogy én is a te szeretetedet és fényedet sugározzam mások felé. A te kezedbe ajánlom a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. Köszönöm, mennyei atyám, az életet, és mindent, amivel eddig megajándékoztál. Boldogságos szűzanya, egyház édesanyja, ég édesanyám, könyörög érettem, könyörög érettünk, kik hozzád menekszünk. Amen. Köszönöm szépen, kedves hallgatók, a megtisztelő figyelmet, és adja Isten, hogy katolikus keresztény életünk valóban tele legyen tűzzel, lélekkel, azaz Isten országáért, hitünkért, lelkünk megmentésért legyünk mindig bátran, mindenre képesek.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

a feltámadott tekintete. Mária ott állt a sír előtt és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtől, másik a lábtól. Megszólították. Asszony, miért sírsz? Mert elvitték uramat, felelte, és nem tudom, hova tették. E szavakkal hátrafordult, és látta Jézust, amint ott állt, de nem ismerte föl, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt. Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal. Jézus most nevén szólította. Mária. Erre megfordult, és csak ennyit mondott. Rabbóni, ami annyit jelent, mint mester. Jézus ezt mondta neki, engedj, még nem mentem föl atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez, és védd nekik hírül. Fölmegyek atyámhoz, és a ti atyátokhoz, Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elment, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és ezt mondta nekem. Ebben az elmélkedésben a föltámadt Jézus tekintetével találkozunk, amely tekintet kísér mindig, mert ígérete szerint a föltámadt Krisztus mindig, láthatatlanul ugyan, de valóságosan köztünk van egészen a világ végéig. Szenvedése előtt, hogy segítse tanítványait annak a zavarodottságnak a legyőzésében, amelyet majd halála okozhat nekik, a szülőasszonyról szóló hasonlatot mondta el nekik. Jézus ezt mondta, bizony, bizony mondom nektek, ti sírtok majd és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Szomorkodtok, de szomorúságtok örömre változik. Az asszony is szomorú, aki szül, mert elérkezett az órája, amikor azonban megszületik a gyereke, azon való örömében, hogy ember született a világra, nem gondol többé a gyötrelmeire. Így most ti is szomorúak vagytok, de viszont látlak benneteket, és akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki. A tanítványok szomorúsága Jézus halála után éppen abból eredt, hogy Jézus már nem volt velük, fizikailag többé nem látták. Az hiányzott, akiben reméltek, aki szemük világa volt. És most, hogy az ég alján feltűnnek a hajnal első fényei, a föltámadott találkozásra jön, látható, elsőként az asszonyok találkoznak vele, a kenetvivők, akik az ő kegyes, irgalmas szívüktől indítva már akkor elindultak a sírhoz, amikor még sötét volt. Máté elbeszélésében az asszonyok együtt mennek, egy angyaltól fogadják a föltámadás hírét, közben eltávolodva a sírtól találkoznak az élő Jézussal, aki ragyogó tekintettel rájuk néz, szeretettel köszönti őket. Békesség nektek, azok leborultak, hogy imádják, de Jézus azonnal elküldi őket, hogy vigyék a hírt az apostoloknak, és hogy menjenek Galileába, majd ott meglátják őt. János az evangéliumban Mária Magdolnát emeli ki, aki mint egyedülálló módon találkozik a föltámadt Jézussal. Éged benne a vágy, nyugtalanul keres, fájdalmára nem lel vigaszt. Így megjelenít minden Istent keresőt, a kétségtől gyötrődő keresőket, és a halál útján vergődőket, a homályban tévejgőket. Mária valójában a sírhoz megy, amikor még sötét van. Futva teszi meg az utat, de azt látja, hogy a zárókövet elvették a sír bejáratától, és rögtön arra gondol, hogy valaki elrabolta, és akkor újra futólépéssel hazafelé indul, hogy hívja Simon Pétert. Mária ekkor még valóban a hit homályában él, és elragadja őt a kétségbeesés. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudni, hova tették. Ettől az aggodalomtól hajtva az apostolok is, eddig a félelem lebénította őket, mozgásba jönnek. Simon Péter és a másik tanítvány a sírhoz futnak. Mária az elmozdított kő láttán rablásra gondolt, Péter bemegy, látja az üres sírt, szemügyre veszi a letett halotti lepleket, de Jézust nem látja. Gondolatban mélyed, nem talál magyarázatot a tényekre. Ettől eltér János.
aki látva a lepleket olyan módon elhelyezve, hisz. Egy ragyogó fénysugár, a nap kezd fölkelni, de ők még nem látják Jézus személyét, még egy súlyos kő nyomja a szívüket az első fények ragyogása ellenére. A tanítványok ezért ismét hazamennek, bezárkóznak a falak közé, mert félnek. Mária azonban ott marad a sír közelében, nem képes otthagyni azt a helyet, és fájdalmában sírdogál. Nem maradt más, mint a könnyei, mert arra gondol, hogy mindörökre elvesztette az ő szeretett mesterét. Legalább most kifejezhetné tiszteletét meggyötört testénél, hogy még egyszer letörője illatszerekkel, és ráöntse minden könnyét. A sír azonban üres, könyörtelenül üres. Ki vitte el, kérdi folyton Mária Magdolna, és nem tud elszakadni ezektől a gyötrő gondolatoktól, sem elállítani könnyeit, ami miatt csak homályosan lát. Ennek alakjában tudjuk ismét megtalálni az evangélium kulcsát annak a történelmi helyzetnek, amely folyton ismétlődik. Mária siratja a megölt életet, sírása átöleli a századokat, mert az életet folyton keresztre feszítik. Kezdve attól, hogy Káin megölte Ábelt egészen napjainkig, amikor a fegyverek kegyetlenül gyilkolnak, az emberiség megsír. A harmadik nap hajnalán tehát Mária Magdolna vigasztalanul sír, mert azt gondolja, hogy örökre elvesztette Jézust, azt, aki attól fogva, hogy kiszabadította a gonosz hatalmából, élete egyetlen értelme lett. Miközben Mária könnyektől elhomályosult szemmel nem lát, egy hang jut el hozzá, mint valami fénycsóva. Asszony, miért sírsz? A válasza még az a megrögzült gondolata, amely mint egy nyomasztó gond, rémálom. Elvitték Jézust. Elgondolhatjuk a jelenetet a mi helyzetünkben. Akkor senki nem vitte el Jézust, mert föltámadt, ma pedig Jézust elviszik a társadalomból, a családból, a fiatalok szívéből, egészen a kicsi gyerekekig. Jézus eltűnésével eltűnik az élet igazi reménye, csökken az emberi személy értéke, nincs se szeretet, se öröm. Nos, Mária Magdolna szerette volna kifejezni tiszteletét a megfeszített test iránt, és arra gondolt, hogy valaki elvitte. Napjainkban az anyagelvű materialista kultúra, amely uralkodóvá vált a legnagyobb hangon, mint valami tudományos igazságot hirdeti, hogy Jézus soha nem létezett, nem történelmi személyiség, hanem azon hiszékenységünk terméke, hogy biztonságra van szükségünk. Ennek eredménye meg mi lett? Az egyre jobban terjedő aggodalom, amely lassan átitatja a lelkeket, bezárja a jövő kilátásait, elveszi az életkedvet, hiszen egy ilyen életnek nincs értelme. A föltámadt és élő Jézus megismerteti magát Mária Magdolnával. Amikor a levertség, csalódás és kísértés perceiben a szívünk keres valakit, mint üdvözítőt, akkor Jézus megjelenik és kinyilvánítja magát. De szükség van az őszinte könnyekre, és valóban keresni őt alázatos és egyszerű szívvel, hittel és reménnyel keresni, a szeretettől indítva. Hosszúra nyúlhat a keresés, de soha ne adjuk fel, még akkor sem, ha nem találunk megértésre, vagy éppen rossz bánásmódban részesülünk emiatt. Az Úr hiánya a lelki úton, a kegyelem állomásai. Az Úr játéka, aki azt akarja, hogy megtisztuljon, erőteljesebb legyen keresésünk. Azt akarja, hogy úgy ismerjük fel, mint az egyetlen szükségeset és életünk középpontját. Fontos ebben a hiányban is fölismerni az Úr rejtett jelenlétét, aki belsőnkben tekint ránk, megvilágosít, és hogy menjünk tovább az ő keresésében, túl az érzékelhetően, hogy a természet fölöttiben higgyünk, és megharcoljuk a jó harcot, hogy megőrizzük a hitet. Valóban, ha Krisztust elveszítjük, az életünknek nincs tovább értelme, és mint Mária Magdolna nem marad más hátra, mint keservesen sírni. De ha legalább sírunk, ez már a jel, hogy hitünk nem aludt ki egészen, és ezért felismerhetjük magunkhoz közel, akiről azt hittük, hogy elveszítettük. Éppen ellenkezőleg.
Ő itt van jelen, átfog tekintetével, és nem hagyja, hogy a semmibe zuhanjunk. Aki a belső ürességtől szenved, hogy semmi emberi vigaszt nem tudja kielégíteni, betölteni ürességét, abban ez a hiányérzés életben tartja a reményt, és eljut az Úr jelenlétének fölismerésére. Nagy meglepetéssel hallhatjuk mindannyian, miért sírsz? Nem hiszed, hogy én veled vagyok a világ végéig? Ha engedünk pessimizmusunknak, könnyen kijelentjük, elvesztem, nagyon mélyre zuhantam. De a zsoltáros azt mondja, Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, hogy ülök-e vagy állok, gondolataimat látod messziről, látsz, ha megyek vagy pihenek, minden utam világos előtted. Jézus maga megígérte, ime én minden nap veletek vagyok a világ végéig. Az ige igaz, mert Isten szava, ahogyan megígérte, úgy van. Veletek vagyok, pedig Jézus földi élete a mennybe menetellel, az atyához való visszatérésével végződik. Kérdés tehát önkéntelenül adódik, nem jogos a szomorkodás, attól kezdve, hogy tekintete eltűnt a történelemből. Az a tekintet, amely kijelölte a tanítványok útját. Az a határozott tekintet, amely az elveszetteket megerősített, amely annyi szívet megtérített, annyi sebet meggyógyított, visszaadta a reményt leginkább elhagyottaknak, most nincs számunkra. Eltűnt fizikailag, de visszakaptuk lelkileg. Fölment a mennybe, Krisztus elküldte a földre az ő szent lelkét, a belső fény ajándékát, az új tekintetet, amely láthatatlanul lát. Minden nap a végső cél felé való előrehaladás, a döntő találkozás felé, de hiszen már ez a vele való mély közösség ideje, amelyet megélünk az igében, az eukarisztiában, a testvéri szentségben. Merjük őszintén, bátran nagyra értékelni a keresztény hitünket. Attól még senki sem modern, haladó, ha tagadja Istent, vagy és ezen az alapon haladónak mondja magát. A hívő ember nyílt tekintettel szemléli a történelmet, nem imádja, vagy éppen rettegéssel bálványozza az eseményeket, jelenségeket, személyeket. Ez a történelem nem csak a régi idők eseményeiből áll. Az új szövetség itt köztünk folytatódik az egyház szentségeiben. A keresztény ember tudatában van annak, hogy szent történelemben él, olyan világban ma is, ahol Isten nem szűnik meg munkálkodni, közreműködni és csodálatos cselekvéseket hajtani végre, amelyek megtérésben és a szívek megszentelődésében teljesednek be. A keresztény szemlélet számára ez a valóságos történelem. Reálisabb a birodalmakénál, a találmányokénál, és titokzatos módon a természet fölötti szeretet működéseképpen éppen így bontakozik ki a Krisztus romolhatatlan teste. Ez a történelem úgy áll előttünk, mint egy cél felé rendezett terv. A cél Isten dicsősége, az ember megszentelődése, és ez beteljesült Jézus Krisztusban. Benne a teremtés elérte célját, a világ sikerült. Ebben az értelemben Krisztus az új Ádám örökre és örök időkre a legjobb ember. Jellemző vonása a világ keresztény szemléletének, hogy benne a döntő esemény már megtörtént. Eszerint semmiféle új mozdulatot nem hozhat Krisztushoz mérhetően fontosat. Így egy olyan eljövendő vallás, amiről sokszor beszélnek ilyen dolgokról, amely felé a kereszténység csak átmenet lenne, képtelen föltételezés. Krisztuson nem lehet túljutni. Érdekes, ahogy az evangéliumban Jézus gyerekkorának epizódjai között elmondják a bölcsek történetét. Anélkül, hogy a szereplők történetiségét és a történet hitelességét részleteznénk, az a föltűnő, hogy ezek a szereplők, amelyekről egyáltalán nem tudunk semmit, és akiket hallgatólagosan úgy írnak le, hogy távol állnak Izrael hagyományaitól és a vallási hagyománytól, amelyen belül
beteljesedik az üt történet, és így Jézus története is, a valóságban a kozmosz megfigyelésétől, egy külső eseménytől, csillag születésétől indulnak útnak. Kezdettől fogva nem tudják, hova vezeti őket ez a csillag, de érzik az utazás belső mozgását. Fokozatosan megértik, melyik utat válasszák, és azt is, hogyan értelmezzék a különböző lehetőségeket. Ők is megtapasztalják a tanástalanságot, a tévedést, a tévejgést, és ez egyenesen az ellenség házába vezeti őket, azok házába, akiknek nem ér nekük befogadni a Jézus születő életét, sőt éppen ennek élete ellen akarnak támadni arra gyermekre, akinek küldetése, hogy messiásnak legyen. Ez Herodes háza, ahova a napkeleti bölcsek betérnek, de a bölcseknek még ebben a tévedésében is, és sötétségben is sikerül megszerezniük a megfelelő információkat, amelyek útjuk céljához vezetik őket. És érdekes, hogy ez nem annyira egy konkrét helyjel, mint inkább egy emberrel esik egybe, gyermek fölfedezésével, aki előtt az evangéliumok szerint leborultak, hogy imádják. Nos, ez történt az elmúlt évtizedekben mindazokkal, akiknek kényszerűen mindent el kellett hagyniuk. Azok a népek, akiket vagy őseiket az orosz hatalom Szibériába, vagy a kínai hatalom Mongóliába száműzött, ma az ottani keresztény katolikus közösségek magvai lettek. Nem tudták, hova vezeti őket ez az út. Akkor hazát kerestek, vagyis olyasmit kerestek, ami vissza tudja adni nekik az identitást, az összetartozást. Ezért az életeden belüli tájékozódás nem azt jelenti, hogy tudod, mi fog történni, hanem emlékezz arra, hogy ahhoz, hogy az élet célt mutasson, nem nélkülözheti az irányt. A társadalom, a család, egy intézmény általában bizonyos értékek, műveltség, bizonyos látásmód és életvitel közvetítésével adja ezt a fajta tájékozódási irányt. Ma úgy tűnik, hogy minden intézmény, amelyet erre a célra hoztak létre, válságba került. Az oktatás így az egyszerű mechanikára redukálódik, vagyis megmondják, hogyan működik az autó, de azt nem, hogy hova menjünk utunk során. Ezáltal egyre technikásabbak, illetékesebbek, működő képesebbek leszünk, de kiüresedünk a jelentést illetően. Csak azt nem mondták meg, hogy mindez az egész, az élet mire szolgál. Amikor az utazás célját az egyszerű szervezésre redukáljuk, azt kockáztatjuk, hogy előre kitaláljuk döntéseinket, és mindig rosszul érezzük magunkat, amikor az élet csalódást okoz elvárásainkban. Az ember ugyan megtervezheti az esküvőjét, hivatását, tevékenységét, úgyhogy elképzeli a dolgokat. Ez egyrészt persze jogos, sőt természetes, hogy akár csak részben is előre látjuk döntéseinket, amiről azt gondoljuk, hogy boldoggá tehet bennünket, emlékeztetnünk kell azonban arra, hogy a valóság mindig nagyon különbözik a képzeletünktől, és ha nem fogadjuk el ezt az elkerülhetetlen csalódást, eszményeink, ábrándjaink, foglyai maradunk. A férfi, akit szeretünk, a nő, akit szeretünk, sosem ideálisak, soha nem azok, amiket elképzelünk, hanem igaziak, vagyis különböznek attól, ahogyan a fejünkben mi elképzeltük őket. A világra hozott gyermek mindig különbözik az eszményünktől, megálmodott ideálunktól, és amikor ehelyett arra kényszerítjük őket, hogy eljátsszák azt a szerepet, amelyet kezdettől fogva eldöntöttünk róluk, bizonyos mértékig boldogtalanságra ítéljük őket. Gilles Deleuze azt mondta, hogy a legrosszabb boldogtalanság az, hogyan lehet mások álmait beteljesíteni. A magunk elképzeléseibe szerelmesedve boldogtalanná teszünk másokat és önmagunkat. Pál apostol keresetlen egyszerűséggel írja az efezusiaknak, nekünk a kihozanító sorokat. Azt mondom tehát, és kérve kérlek titeket az Úrban, hogy most már ne éljetek úgy, ahogy a pogányok élnek, akik hiúságokon jártatják az eszüket. Sötétség borult az értelmükre, az istenes élettől elidegenedtek a bennük lévő tudatlanság miatt, amely szívük megátalkodottságának következménye.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te
1: határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen.
1: Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram. Rendelkezései csodálatosak, ezért figyel azokra a lelkem.
0: Ragyogva világít szavad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket.
1: Reménykedve nyitom fel ajkam, parancsolataid után epedek.
0: Részvéttel hajolj felém, és könyörülj rajtam, ahogy szoktál azokon, akik nevedet tisztelik.
1: Rendezd lépteimet törvényed szerint, a gonosz ne uralkodjék rajtam.
0: Rágalmazóim kínzásától válts meg, hogy parancsaidat megtarthassam.
1: Ragyogtass szolgád fölé arcodat, taníts meg rendelkezéseidre.
0: Riadtan sírok, patakzik a könny a szememből, mert törvényeidet nem tartják meg.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram.
0: Egy a törvényhozó és a bíró. Ki vagy te, hogy ítélkezel embertársaid fölött? Isten ott áll az isteni tanácsban. Ítéletet tart az istenek körében.
1: Meddig ítélkeztek még hamisan? Meddig pártoljátok a bűnösöket?
0: Védjétek meg a szegény és az árva jogát. Ítéljétek meg igazát az elnyomottnak és a nyomorultnak.
1: Szabadítsátok meg a szűkölködőt. Mentsétek ki a szegényt a gonosz hatalmából.
0: Ők azonban balgák és oktalanok, sötétben botorkálnak. Alapjaiban inog az egész föld.
1: Azt mondtam, istenek vagytok. A magasságbeli fiai vagytok mindnyájan.
0: Meghaltok mégis, mint a közemberek, és elhultok, mint bármelyik főember.
1: Kelj föl, Istenünk, ítéld meg a földet, hiszen minden nemzet a te örökséged.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Egy a törvényhozó és a bíró, ki vagy te, hogy ítélkezel embertársaid fölött?
1: Az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem.
0: Ments meg, Uram, a hazug ajkaktól, és az álnok nyelvtől.
1: Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni? Te álnok nyelv.
0: Harcosoknak hegyes nyilait, perzselő parázs tüzét.
1: Ó, jaj nekem, idegen földön bujdosom, pusztai nép sátraiban lakom.
0: Régóta lakom már azokkal együtt, akik a békét gyűlölik.
1: Békességről beszélek én, ők meg harcot akarnak.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem.
1: Rövid olvasmány. Istenünk, jóságos vagy és hűséges. Türelemmel és irgalommal kormányozod a mindenséget. Téged megismerni tökéletes igazság, és hatalmadról tudni az a teljes igazság, a halhatatlanság gyökere.
0: Uram Istenem, irgalmas vagy és jóságos.
1: Hosszan tűrő, könyörülő és hűséges.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te vagy az aratás ura és szőlőskertet őrzője. Te osztod be köteles szolgálatunkat, és te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a nap terhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Klubrádió Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Szentlélek ajándékai Mária életében. Bölcsesség, hit, alázat. Márkus András, Sepsiszentgyörgyi plébános elmélkedése következik.

szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és más vígasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. Nem hagylak árván titeket, visszajön.

szomorúság tölti el szíveteket, de én az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztalás.

Dicsértessék Jézus Krisztus! A Szentlélek ajándékai Mária életében bölcsesség, hit, alázat. És ahhoz, hogy Máriáról és a Szentlélek Úristenről elmélkedjünk, hazajövök, mégpedig Székelyföld és Csíksomlyó. Magam előtt látom a tömeget, amint vonul fel Somlyó hegyére, a hármas oltárhoz. És magamban meg is kérdezem, saját magamot is kérdezem, hogy vajon az én kicsi szobácskámot, a szobámban azt a kis sarkot, ahol olyan jól el tudok csendesedni imádságban, viszem-e most fel Somlyó hegyére? Mert valahogy, ha a boldogságos szűzanyát akarom példaként magam előtt látni, akkor onnan indulok el, hogy a szűzanya, ez a fiatal leány, ez a fiatal szűz leány imádságban elmélyülve, ottan a kis szobának a kis sarkában Istennel beszélget. A körülmények egyszerűségről beszélnek. De elsősorban a léleknek az egyszerűsége és az alázata kell ahhoz, hogy nyitottak legyünk az Istennel való beszélgetésre. Mert a Somlyó hegyére is elsősorban azért megyek, hogy a boldogságos szűzanyára föltekintsek, megfogjam jó erősen az ő kezét, és szemem előtt lebegjen, hogy hogyan is kell Istenhez közeledni. Az első lépés ez volt a boldogságos szűzanyánál, alázatos lélekkel. Mária alázatos lélekkel felismeri, hogy az angyali szóból, az angyali szózatból Isten beszél hozzá. Felismeri hivatását. Édesanya leszel. És ahhoz, hogy édesanya legyél, a Szentlélek beárnyékoz téged. A harmadik isteni személynek a jelenléte kell ahhoz, hogy a boldogságos szűzanya alázatos imában felismerje hivatását. Olyan jó lenne, hogyha egyszer-egyszer úgy félre tudnánk húzódni és elgondolkodni azon, hogy Isten milyen hivatással áldott meg engem, téged, őt, mindnyájunkat, és egyenként külön-külön minden embert. Ahogy Mária felismeri és elfogadja az anyaságra szóló meghívást. Legyen nékem a te igéd szerint. Alázatosan és engedelmesen szót fogadni Istennek. Sokszor
elcsodálkozom azon, hogy 20-30 éves fiatalok második, harmadik egyetemet végzik, és még mindig nem tudják, hogy mik akarnak lenni, hogyha majd felnőnek, ha majd nagyok lesznek. Pedig mennyire fontos az, hogy lelkünkben ott motoszkáljon isteni hivatásunk, ahhoz adott tehetséget és ahhoz adott isteni segítséget, ahhoz adta meg a Szentlélek világosságát, hogy orvos, mérnök, tanár, pap, vagy akármilyen kézműves, iparos ember, de ahhoz adott hivatást elsősorban, hogy családapaként, édesapaként, férjként teljesítsed Isten akaratát, asszonyként, feleség és édesanyaként teljesítsed Isten akaratát, azt a hivatást, amellyel megbízott téged. És ugyanakkor a mindennapi életben azt a tevékenységet folytasd, amit Isten úgy adott neked, hogy tehetséggel és szakmád, mesterséged, hivatásod iránti szeretettel tedd azt, amit tenned kell. Ehhez valóban alázat kell, Isten iránti engedelmesség. És itt jön ugye a hitnek a kérdése, hogy Mária hitt abban, hogy Isten megbízta őt ezzel és ezzel a feladattal. Hinni abban, hogy Isten ahova helyezett, ahova születtem, amelyik családba születtem, amelyik közösségbe, amelyik városba, amelyik munkahelyhez születtem, azt kell elvégeznem, megtennem, oda kell beilleszkedjek. Igen, hinni ebben. Olyan sokszor panaszkodik az ember, hogy jaj, ilyen megfeszítős, ilyen nehéz, jaj, nem bírom tovább, s úgy tele vagyok, s robbanok el, meg stb. Vajon ilyenkor nem kellene egy kicsit megállni, és elgondolkodni azon, hogy Isten ezzel és ezzel bízott meg engem. Vajon kötelességeimet becsülettel teljesítem-e? Hiszek-e abban, hogy Isten azért adta nekem például azt a türelmet, amivel oda tudok ülni esetleg az íróasztalhoz, és órák hosszat ugyanazzal dolgozom? Órák hosszat, napok hosszán, hónapokon, éveken keresztül ugyanazt a munkát végezni, és a szürke hétköznapokban is megtalálni az örömet, annak az örömét, hogy Isten adta nekem ezt a feladatot. Ehhez mennyire szükséges a Szentlélek Úristentől kapott bölcsesség is. Annak idején, amikor középiskolában latint tanítottam, másodállás, harmadállás, nem tudom hányadik állásban, úgy már 15-16 éves fiúknak, lányoknak felfeltettem a kérdést, hogy mi szeretnél lenni? És mikor esetleg csak úgy, hát nem tudom, s hát így, hát úgy voltak a válaszok, akkor mindig rákérdeztem, hogy gondolkodtál-e el, kérted-e, hogy a Jóisten
adja meg azt a lelki és szellemi világosságot, amelyben felfedezd, hogy mihez van tehetséged, és milyen munkához volna kedved, amit szívesen végeznél, akár holtodiglan is. És sokszor olyan jó, érdekes válaszokat kaptam, hogy apa bácsi, hát én ezt szeretem, ezzel szívesen foglalkoznék. Na akkor lendülj bele, láss neki, tanulmányozd, figyelj, hogy mi is, hogy lesz, és hogy tudnád csinálni úgy, hogy valóban hasznos is legyen a munkád, de valódi hivatásod is legyen az a munka. Talán az egyik legszebb emlékem, hogy december közepe táján észrevettem, hogy hát épp akkor egy református felekezeti osztályban tanítottam latint, amikor jött ez a világosság nekem is. Hogy észrevettem, hogy a naplóban kevés a jegy, na most valahogy kellene jegyet szerezzünk még. De kedvem nem volt ahhoz, hogy kínozzam őket feleléssel, feleltetéssel. A táblára felírtam a szeretet himnuszát latinul, utána, na, hát úgy tudom, hogy mindenkinek van mobiltelefonja, akkor a mobiltelefonon kikeresitek a latin-magyar szótárt, és szedjük ki a szavakat közösen. És jövő órára a saját Bibliádból beírod az első Korintus levél 13. fejezetéből a szeretet himnuszát, mert ez, amit felírtunk latinul, a szeretet himnusza. És a házi feladat, sőt dolgozat, amire jegyet is adok, magyarul megfogalmazni, hogy mit mondott nekem a szeretet himnusza. Hol találkoztam életemben én a szeretet himnuszával? A kérésem még csak annyi volt, hogy egyetlen A4-es oldalacskán, nem lap mind a két oldal, csak egy oldal legyen a munka. Szebbnél szebb dolgozatokat adtak. A 9-es és 10-es jegyek csak úgy röpültek. És azt mondtam, Istenem, milyen nagy öröm, hogy a Szentlélek Úristen az ő bölcsességével meglátogatta ezeket a fiatalokat. Hányszor meglátogat minket is a mindennapi életünkben. Jön az ő tanácsával, bölcsességével, világosságával. És a Somlyó hegyére felvonulunk, pünkös nagy szombatján. Fogjuk meg jó erősen a boldogságos szűzanyának a kezét, és kérjük, hogy égi édesanyánk, vezérelj minket is a Szentlélek Úristenhez. Úgy, ahogy Szent Fiadban jelen volt az Atya, Fia és Szentlélek, ahogy Jézusban ott volt a Szent Háromság, úgy legyen a Szent Háromság egy Isten, ami életünkben is jelen. A Szentlélek világosságával, az Atya Istennek irányításával, s a Fiúnak szeretetével. Szűzanyánk, ebben segíts minket.

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Pünkösdig hallgattak, vártak, hallgattak. Szívükben szunnyadt a húsvéti hír, nem mentek vele, egy helyben maradtak. Aztán pünkösd lett és ütött az óra, zendült a szó, lélek volt és erő. És 3000-en állottak egyetlen prédikációra, és egy ház született. Ma is megmozdul 1000 és 1000 szív, hogyha a szó lélektől ihletett. Lélektelen mennyit beszéltünk már mi. Tanuljunk csendben a lélekre várni.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Első szentitok, aki a halálból feltámadt. Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Három nap múlva felkelt a sírból, megnyitva az utat az utolsó idők feltámadásához azoknak, akik hisznek benne és követik őt. Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is élni fog. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add meg a feltámadásba és az örök élet örömébe vetett hit kegyelmét, különösen azoknak, akik a háborúk miatt szeretteiket gyászolják.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szentitok, aki a mennybe fölment. Fölmegyek Atyámhoz és a ti atyátokhoz, Istenemhez és a ti istenetekhez. Közös Atya, közös végzet, közös menny, amit ezekkel a szavakkal kérhetünk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Megváltunk Jézus Krisztus, te azt mondtad, azért megyek el az Atyához, hogy helyet készítsek nektek. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy szüntelenül a menny felé haladjunk, és ezt békességben tegyük.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szent titok, aki nekünk a szent lelket elküldötte. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakban nem önthető sóhajtozásokkal. A Szentlélek az egyház szívével és szájával imádkozik, és könyörögni fog a világ végéig. Megváltó Jézus Krisztus, te mondtad, ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Édesanyánk, Mária közben járására kérünk, add, hogy a Szentlélek megújítsa a föld színét, alakítsa át szíveinket, és tanítson meg a párbeszéd kultúrájára.
4: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szentitok, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. A lélek és a mennyasszony mondják, jöjj el. Aki hallja, mondja, jöjj el. Aki szomjazik, jöjjön. Aki kívánja az életvizét, ingyen vegye. És Mária felvétetett a mennybe. Örökre egyesült szeretett fiával, az örök boldogság vizéből meríthet, mérték nélkül. Megváltó Jézus Krisztus, te mondtad, atyám házában sok hely van. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy gyermeki lelkülettel és fáradhatatlanul imádkozzuk a Szent Olvasót, hiszen az üdvösségünk jele.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Ötödik szentitok, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott. Az égen nagy jel tűnt fel, te gyasszony, öltözete a nap, láb alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Az utolsó időkben élünk tele kételkedéssel, harccal és szenvedéssel. Ebben az üdvösségért folytatott lelki harcban Mária, az ég és a föld királynője vezet minket. Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad, a világban üldözést szenvedtek, de bátorság, én legyőztem a világot. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy győzedelmeskedjen országod az emberi lelkekben, és legyen béke a földön.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítő szűz Mária,
1: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
1: könyörög életünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

piros pünkös napján, mikor gyümölcs érik, életet kalászát angyal szemek nézik. Ezüstös harmatot csorgatnak tövére, hogy termésen nőjön, s vihar ki ne tépje. Piros pünkös napján az Úr keres téged, zúgó szelek szárnyán lelkét küldi néked. Fogad szeretettel a mennyei lángot, növeljen szívedben hitet és boldogságot.

ma is hirdetik az igét a pünkösdi tüzes nyelvek, hogy részesei lehessünk a mennyei szeretetnek. Lelkesedő, erős hittel ma is járják a világot, égi kincset hintve szerte a hűséges tanítványok. Ne csükkedj el, gyönge ember, ha sújt nyomorúság bánat, az erősítő szent lelket Krisztus adta a világnak. Azért küldötte az Atya, hogy vigaszul melléd álljon, s az ég felé vívő úton győzhess minden akadályon. A szent élek erejével új édenkert nyílik itten, de hit nélkül boldog élet sem itt, sem oda át nincsen. Az Atyánál úgy kaphatunk örök üdvöt, égi helyet, ha szívünkbe zárjuk, amit hirdetnek a tüzes nyelvek.

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

tűző. Királyként zarándoknak öltözöl. A szegényben, elvetettben.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Jézus az élet kenyere című műsorunkat hallhatják. Illés Izabella vagyok. A mai műsorunkban, akik velünk vannak,
1: Mária Zsuzsanna nővér az élet kenyere közösségből,
2: és Veronika.
0: A kedves hallgatóink két héttel ezelőtt hallhatták első és bemutatkozó műsorunkat, amelyben a kedves testvérek egy keveset magukról és közösségükről beszéltek. Ma viszont szeretnénk jobban megismerni az alapítójukat. Ki is a közösség alapítója, és hogyan találkoztak vele? Először is Veronikát szeretném megkérni, hogy beszéljen az alapítójukról.
2: Közösséget többen alapították, Pascal Pengo és felesége Marianik Pengo, egy másik házaspárral, illetve néhány egyedülállóval együtt kezdte meg a közösségi életet, és onnan számítjuk a közösség alapítását.
0: Mária Zsuzsanna nővért kérdezném, hogy hogyan találkoztál az alapítóval, és mit jelentett számodra, miért volt fontos az életedben ezen találkozás?
1: 1990. szeptember elején találkoztam az alapítónkkal. Akkor én 19 éves voltam, és a csíksomlyói találkozóra először mentem úgy, mint katolikus, frissen megtért. Fent a Salvator kápolnánál voltunk a váradi csapattal, szintén fiatalok, akik közül az egyik Budapesten volt szeminarista, és ott hallott már Pascal Pengóról, az Életkenyere közösség alapítójáról. És ahogy néztünk le a völgybe, onnan a kápolna mellől a dombról, mutatja nekünk nagy lelkesedéssel, látjátok, ott van Pascal. Hát akkor még nem láttunk semmit, a lakókocsi mellett, hát elég fura fazon, ugye, kommunizmus után hosszú hajjal, nagy fehér lobogó sállal, comb középig érő, laza, gyűrött ingel, nadrággal, meg saruba, tehát az egész olyan bizarr, meg ugyanúgy vonzó is volt, mint jelenség. De annak ellenére, hogy izgalmasnak találtam, nem foglalkoztam vele ott. Hanem másnap az eső bevert a Salvator kápolnába, ahol történetesen Pascal Pengo mutatta be a közösséget, és annál a résznél tartott, egy beszéd közepébe csöppentem, amikor az egyik közösségi házban jön le a lépcsőn zajra éjszaka közepén, és ott találja az egyik közösségi testvérét egy befogadott tal vitában. A befogadott láthatólag szer hatása alatt, tehát valószínű úgy jött be a házba, szorongatta jó fejjel magasabb Brunónak a nyakát. És akkor Pascal megáll egy pillanatra, hogy uram, mentsd meg mind a kettőt. Tehát, hogy ez egy bizarr jelenet, és nekem mégis azt mondta a frissen megtérőnek a szívében, hogy én is így akarok élni. Tehát, hogy ott, ahol a szegényt is, tehát nem a bűnöst keressük, hanem mind a kettőt meg akarjuk menteni, a testvért is, és a szegényt is. Ez volt az első találkozásom vele. Köszönöm.
0: Úgy gondolom, ez most egy nagyon aktuális, hiszen így a pünkösdi csíksomlyói búcsú után, hogy erről beszélsz, ez így talán egy különleges esemény, élmény, ami ott történt az életedben, és amelynek hatása volt majd ezt követően, tehát így is láthatjuk, hogy a Szűzanya csíksomlyón hogyan vezeti az útjainkat, hogyan irányít, hogy semmi nincs véletlenül az életünkben, és hogyan szövögeti a szálakat. Pascalról még hadd tudjunk meg többet a személyes találkozás után, amely Mária Zsuzsanna nővér életében volt. Veronika, kérünk, hogy te is beszélj róla, és egy pár olyan dolgot, amit fontosnak tartasz, és kiemelnél a hallgatóinknak, hogy ismerjük meg még jobban Pascalt.
2: Fel fogok olvasni egy részletet, amit Pascal mondott tanúságtételében, szintén Csíksomjon, 1999-ben nagycsütörtökön, ahol arra kérték, hogy mutassa be a közösséget, és ezt a bemutatást úgy kezdi, hogy a saját életéről és saját megtéréséről beszél. Ez, ami ott elhangzott, ez úgy gondolom, hogy ma is megállja a helyét, olyan, mintha most nagycsütörtökön mondta volna el. Azt mondja tehát Pascal. 1950-ben születtem egy olyan országban, mint amilyen a tiétek ma. A gazdasági helyzet nagyon rossz állapotban volt, az emberek nagyon szegények lettek, és elveszítették az önbizalmukat és az egymás iránti bizalmukat. Sok feszültség gyűlt fel Nyugat-Európában a világháborút követő 10 évben, és már tudjátok ti is, hogy a szegénység sohasem jön egyedül. Amikor anyagi nehézségek vannak, akkor azt követik az egészségügyi nehézségek. Sőt, sokszor vannak erkölcsi nehézségek is. Például az alkohol, az erőszak. Mindazok a dolgok, amiket ti magatok is megtapasztaltok, vagy láttok a környezetetekben. Ezek a dolgok mély nyomot hagytak a gyermekkoromban. Állandóan betegeskedtem. Láttam az édesapámat, amint hosszú késsel verekedett a szomszéddal, aki szintén részeg volt, mint ő. Senkiben sem bíztam. Növekedtem, és voltak bennem kérdések, amikre nem kaptam választ. Miért vagyok szegény? A szegényeket miért tagadják mindig ki? Miért taszítanak el? A felnőttek miért hadakoznak egymással mindig? Miért van jelenleg háború a mi határainkon túl közvetlenül? És ezek a kérdések a fejünkben mozognak, és értitek jól, hogy ezek nagyon is konkrét kérdések. Ez a keresés volt, ami elvezetett engem Krisztushoz egy nagyon tekervényes úton. Először forradalmár lettem, egészen az erőszakos forradalmi cselekedetekig menően, mert szerettem volna megoldani a körülöttem lévő problémákat, de erőszakkal. Ez a szélsőséges csoportoknak a kezdete volt 1968 után. Amikor az ember nem kap választ, akkor olyan megoldásokhoz folyamodik, amilyenekhez tud. Elkezdtem tehát sokat inni és drogozni. Igaz, hogy minden felnőtt, aki körülöttem volt, mondta, hogy ne csináljam ezt, de ők is csinálták. Azok, akik közületek szülők, vagy azok lesznek, vagy gyermekekkel foglalkoznak, tudnotok kell, hogy csak a példátokkal tudjátok tanítani a gyermekeket. Soha nem fogják nektek elhinni, amit mondotok, hogyha nem teszitek gyakorlattá. És ez az én tanúságtételem. Csalódtam azokban, a szavakban, amiket nem követtek, tettek. A katolikusoknál, a forradalmároknál, a drogosoknál, és mindazokban a vallásokban, amikkel megismerkedtem, mindegyik mondott valamit, és legtöbbjük nem valósította meg. Így már tudjátok, miért találkoztam Krisztussal, és miért szegődtem a nyomába. Azért, mert felfedeztem azt, hogy ő megvalósította mindazt, amiről beszélt. Egyszer két fiatalt láttam vendégül, és megragadott az ő tanúságtételük. Ez az volt, hogy Krisztus tanúságtételével képesek voltak megválaszolni minden kérdésemre, amik bennem voltak. A szegénységre, a gazdag ifjúról szóló evangéliumi résszel feleltek. Erre azt fogjátok mondani, Na, itt egy dolog, ami nem nekünk, romániaiaknak, illetve erdélyieknek szól, mivel mi is szegények vagyunk. De az ember kincsként ragaszkodhat terveihez is, az ambícióihoz, a lottószelvényhez, amit minden héten megvesz mondván, hogy sokat fogok nyerni vele, a gazdag ifjúról szóló rész a szegényeknek is, és a gazdagoknak is tanulságos. Amikor ezt hallottam, azt gondoltam, hogy ezek a keresztények meghibbantak. Hogy-hogy, hát legyünk szegények? De akkor az ember hogyan fogja a szegényeket segíteni? Én festőművész voltam. A Párizsi Képzőművészeti Egyetemen tanultam a falfestést, amit a templomokban és a színházakban használnak. Kereshettem volna vele, és azt gondoltam, hogy az így szerzett pénzzel megsegíthetem a szegényeket, de megértettem, hogy Krisztusnak más az elképzelése. És azt, hogyha sokan engedelmeskednének ennek a tanácsnak, akkor a világ sokkal inkább megváltozna, mint Marxnak az elméletével, mert a keresztények nagyon sokan vannak. És hogyha Jézus szavait megvalósítanánk, annak nagyon látható következményei lennének. Ez tehát Krisztusnak az első válasza. Tehát negyedrészt már keresztényé lettem. Ez az élet kenyere evangéliumi szegénységre vonatkozó elkötelezettségének az indoka. A második kérdés, a szegények miért vannak kirekesztve még jobban a többiektől? Ugyanis amikor kicsi voltam, és úgy mentem a templomba, hogy rosszul voltam öltözködve, akkor a keresztények mondták nekem, menj innen. Miért van az, ha az emberek szegények, akkor ki is vannak rekesztve? A ti Krisztusotok tehát mit csinál? Az a két fiatal, akik nálam voltak, azt válaszolták, hogy Krisztus körül mindig szegények vannak. Ott vannak a sánták, a betegek, az úton állók, a leprások. Leginkább az a rész ragadott meg a Bibliából, ami a leprásokról szólt, mert ez egy rettenetes betegség, ami az embereket eldeformálja, elveszítik az ujjukat, csupa sebek lesznek, ugyanakkor büdös is. Abban az időben ez gyógyíthatatlan volt. Megértettem tehát valamit, amit én, mint forradalmár szerettem volna elérni, az egyenlőséget. Arról láttam azt, hogy Jézus ennél sokkal messzebb ment. Saját maga elkötelezte magát, kockázatot vállalt a saját egészségére nézve is. És mivel leprásokkal érintkezett, neki is 40 napos karanténba kellett vonulnia a városon kívül Mózes törvénye szerint. Így tehát megértettem a második dolgot, ami az élet kenyerét jellemzi. Ez annak a vágya, hogy elkötelezzem magam, de kockázatot vállalva. Kockázatot és kitagadottságot vállalva. A harmadik dolog, amit szeretnék, az az, hogy ne legyen az emberek között különbség. Ezt az előbb már mondtam, de most ehhez még valamit hozzáteszek. Részt vettem az osztályharcban, de éreztem, hogy ez igazából nem működik, mert hogyha valaki másokon uralkodik, akkor előbb-utóbb valaki rajta is uralkodni fog. Krisztusban egy olyan embert láttam, aki ugyanazt a tanítást mondja a szegényeknek is, és a gazdagoknak is, azért, hogy az egyik is, és a másik is megtérjen. Számomra ez egy új világ volt, ami valóban lehetséges. Az utolsó dolog, amit nagypénteken ünnepelünk. Egy olyan környezetben éltem, ahol sok erőszak volt, és gondolkodtam azon, hogy vajon valaki meg tudja-e állítani ezt az ördögi kört. És a két fiatal, akikkel beszélgettem, azt mondta, igen, Krisztus meg tudja állítani. És fölolvasták nekem Krisztus kínszenvedését, és azonnal láttam, hogy Krisztus azzal, hogy az életét odaadta, ellenségeiből barátokat csinált. Mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a jobblator és a százados megtértek. Ez a négy válasz tehát. A szegénység, a szegények helye, az egység az emberek között, és a halálra adott válasz, ami egy ellentmondásos válasz. Ha életet akarsz, akkor veszítsd el. Emiatt a négy dolog miatt lettem a feleségemmel együtt keresztény.
0: Köszönjük, Veronika, hogy egy kicsit többet ismerhettünk meg Pascal életéről. Mi az, ami az ő életéből rád hatással volt? Valami, ami megérintett, ami tovább vitt, és amit úgy érzel, hogy követned kell?
2: Nekem az ő életéből, ami leginkább megragadott, ez az együtt, egységben az emberek, hogy az élet kenyere közösségben mindenki bár különböző, akár személyiségét illetően, akár az életállapotát, mégis testvérek vagyunk, és én ugyanúgy, mint kezdő közösségi tag, ugyanúgy beszélgethettem vele, mint azok, akik már 20-30 éve ott vannak, tehát hogy nincs ez a különbségtétel, ez a hierarchia, hanem mindenki, tehát mint egy családban mindenki oda fordulhat, jöhet hozzá. És én voltam az utolsó olyan közösségi tag, akit még Pascal vett föl a közösségbe. Tehát akkor még ő volt a magyarországi résznek az előjárója, amikor én jelentkeztem 2006-ban a közösségbe.
0: Ami azt jelenti, hogy pont 20 éve. Tehát számodra is valahol ez egy jubileumi év.
2: Igen, hát itt most jubileum hátán van nekünk a közösségben. Igen, hát ünneplünk és örülünk, hogy az Úr hűséges hozzánk minden helyzetben.
0: Aki nem hallotta az előző műsorunkat, azoknak mondd el, miért is van jubileum hátán.
2: Hát az első jubileumunk a közösségé, ami 1976-ban alakult, tehát pontosan 50 éve, január 1-én, úgyhogy az egész évünk így ünneplés, és szerintem a Nagyváradi Ház meg 96-ban, tehát az meg 30 éves, akkor én 20 éve léptem be, így van ez a jubileum.
0: Mit jelent számodra, kedves nővér, a jubileumi év? Hogyan ünnepeltek, és mi az, ami a szívedben van ezen ünnep kapcsán?
1: Nagyon tetszett nekem a húsvéti feltámadási liturgiában, hogy végigvette az üdvtörténetet, hogy semmit nem szabad elfelejteni abból, ami történt, legalábbis a fontos, kiemelkedő eseményeket. És most úgy érzem ezzel a jubileummal kapcsolatban, hogy újra föl kell leleveníteni azokat, amik ilyen fordulópontok vagy kiemelkedő események voltak a közösség történetébe, hogy tényleg legyen részünk nekünk is a feltámadásban.
2: A jubileumnak egy különleges ünneplése lesz itt a mi közösségi házunkban augusztus első hetében egy úgynevezett imádság hete, amikor a közösségi házunk átáll a szemlélődő házaknak a napirendjére. Hát erről majd lehet, hogy később lesz szó, hogy milyen fajta házak vannak a közösségben. De ez azt jelenti, hogy egy hetet kifejezetten az imádságnak fogunk szentelni, tehát folyamatos szentségimádással, liturgiákkal. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy méltó helye lesz annak, hogy fölelevenítsük nem csak azt, amit a közösségben tett az Úr, hanem minden jelenlévőnek a saját életében. És ez egy nyitott alkalom lesz, tehát mások is bekapcsolódhatnak, akár úgy, hogy bejönnek, ha helyiek, vagy beköltöznek a közösségbe, és velünk élnek egy hétig.
0: Erre pontosan mikor is lesz lehetőség? Augusztus?
2: Ez augusztus 1 és 9 között lesz.
0: Akkor már most meghívhatjuk a hallgatókat, és felhívjuk a figyelmüket, de úgy gondolom addig még lesz pár műsorunk, és akkor erről is majd bővebben a programról, hogy hová jöhetnek, és pontosan mi lesz ezen a héten, de az biztos, hogy Jézusra számíthatnak, hogy itt lesz, és találkozhatnak vele.
2: Hát ő mindig itt van, ő a házunknak a középpontja, és az Ura, és mi vagyunk azok, akik befogadottak, és vendégek vagyunk nála.
0: Műsorunk végéhez közeledve, így pünköst hétfőn, meghívom a kedves hallgatókat, hallgassanak meg egy éneket, melyet az Élet Kenyere közösség tagjai énekelnek, illetve egy imával fejezzük be mai műsorunkat, kérve a Szent Lelket, hogy jöjjön és töltsön el bennünket, adjon erőt a mindennapokhoz, a megpróbáltatásokban, a nehézségekben. Pünkösdi áldás. Áldjon meg téged a Szentlélek, aki lánként szállt alá a tanítványokra, és gyújtson benned is világosságot, hogy merj hinni akkor is, amikor sötét van. Áldjon meg téged a lélek szele, amely új életet hoz, és fújja el a csüggedés porát szívedből, hogy újra szabadon lélegezz. Áldjon meg téged a vigasztaló lélek, aki ismeri sebeidet, és csendben gyógyít, amikor már szavak sincsenek. Áldjon meg téged a bölcsesség lelke, hogy felismerd, mi a jó, és legyen erőd azt választani. Áldjon meg téged a szeretet lelke, hogy merj szeretni ott is, ahol nehéz, és ott is, ahol nem értenek meg. Áldjon meg téged az élő Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és maradjon veled mindenkor. Amen.

0: Műsorunk végén elköszönnek a kedves hallgatóktól.
1: Veronika.
0: Mária Zsuzsanna nővér. Köszönöm figyelmüket. Jézus az élet kenyere műsorunkat hallhatták. Illés Izabella búcsúzik önöktől. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket, tovább megyünk a műsorunkban. Odáig érkeztünk el, hogy ha megtértek, Nehemiás könyvében. Amikor ide eljutott, hogy vétkeztünk, akkor a következőt mondta: emlékezzél meg arról a beszédről, amelyet parancsoltál Mózesnek, a te szolgádnak, amikor mondtad, ha ti vétkeztek, én meg elszélesztelek titeket a népek között, ha pedig megtértek hozzám, és megtartjátok parancsolataimat, és azokat cselekszitek, még ha az égnek utolsó szélén volnának is szétszórt gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket, és beviszem arra a helyre, melyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem. Amikor valaki Isten előtt önti ki a szívét, és meglátja azt, hogy bűnös, és a vétkeiről tanúságot tesz, egy másik dolgot is meglát. Nem csak ez, amiben vagyok a bűneim következménye, mert Isten megmondta, hogy ha ti vétkeztek, szétszórlak benneteket a népek közé, hanem azt is meglátja, hogy tett egy ígéretet. Hogyha megtértek, még ha az utolsó szélére lennétek is az égnek, és ott is szétszórva, nem is ők, hanem a fiaik, akkor még onnan is összegyűjtelek. Tehát egy feltétel van, ha megtértek. Mivel kezdődik a megtérés, vagy mi a megtérés? Mikor keresztelő János a megtérésnek az igéjét prédikálta, hogy térjetek meg, mert itt van a mennyek országa, akkor jöttek Jeruzsálemből, a Jordán környékéről, egész Júda jött hozzá, megkeresztelte, bemerítette őket a Jordánba, ott is először a bűn kérdése jött elő. Vallást tettek a bűneikről. Ez kell a megtéréshez, felismerni a bűnt, bevallani, elfordulni attól, Isten felé fordulni, bűnbánatra jutni. Tulajdonképpen ezt tette Nehemiás az egész népnek a nevében. Ez volt az ő szívében, amikor Isten előtti imádságban eljutott odáig, hogy igen, vétkeztünk, és tanúságot tette az ő bűneiről. Akkor értette meg azt, hogy de a megtérőknek Isten kegyelmet ad. Aki eljut a bűnismeretre, bűnbánatra, bevallja Isten előtt a bűneit, elfordul attól, és Isten felé fordul. Isten valami ígéretet ad a megtérőknek. Visszahozlak, ha még a föld szélére volnátok is kitaszítva, akármilyen messzire, még a gyermekeitek is visszahozom. Figyeljük meg, hogy a helyreállításnak nincs más feltétele, de ennélkül a feltétel nélkül nincs helyreállás. Nincs egy embernek sem, egy népnek sem. Mint az egész nép volt kitaszítva, az egész nép együtt vétkezett. Kevesek voltak, akik hűségesek maradtak az Úrtól. Sokan látják ma is már a világban azt, hogy itt a világban nem lesz megoldás. Hiába áhítoznak az emberek a boldog jövőről, és álmodoznak, hogy majd így lesz és úgy lesz. Úgy gondolják, hogy majd, ha megerősödik a gazdaság, ha sok pénz lesz, ha megszűnik a munkanélküliség, meg majd, ha a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, meg ez lesz, meg az lesz, sose lesz. Majd, ha Isten megvalósítja. De itt az, hogy egy ember élete, vagy egy népnek az élete helyreálljon, vagy egy nép élete elviselhető legyen, mert ilyen ígéretünk nincs, hogy egy egész nép egyetemesen megtér, majd az ezer éves királyságban, de hogy egy országban egy egész népnek a sorsa elviselhető legyen, attól függ, hogy hányan ismerik fel ezt, hogy nincs más megoldás, mint Istenhez térni. Nincs más, ettől függ. Az ima ereje is egy kérés, nem hiába mondja nekünk Isten igéje, hogy intelek azért mindenek előtt, hogy legyenek imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, és minden méltóságban lévőért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk. Mert amíg vannak bizonyos sók a társadalomban, míg vannak bizonyos számú emberek, akik Istenhez térnek, akiknek Istennel közösségük van, akik megalázkodnak és Isten szerint járnak, addig elviselhető még az élet. De ha nincs, elviselhetetlenné válik. Nem lesz csendes és nyugodalmas élet. Ezért most egy imádságot olvastunk, ugye, Nehemiásnak azt az imádságát, aki bűnbánatban állt az ő népéért Isten előtt. Isten megmondta neki a megoldást is, meg is biztatja, hadd nincsen bennünket is Pál apostol szavaival, hogy intelek, hogy tartsanak meg, igazolódjanak az imák. Tehát többet tesz az imádság, többet tesz az Úrnak átadott egyetlen élet, mint az istentelen, úgymond politikusoknak az egész hada, mert a dolgok egyedül Istennél dőlnek el. Hozhatnak akármilyen jó rendeletet, de minden megbukik az embernek a bűnén. De ha látnak egy példamutató életet, egy sót, valamint elgondolkodik az ember szíve. Istennek van egy ígérete. Szodomát nem pusztította el, amíg benne volt Lót. De mikor, amely napon Lót kiment Szodomából, jött tűzzel és kénkővel az eső. És amely napon Noé bement a bárkába, és amint kitette a lábát a földről, és bement a bárkába, azon a napon jött Istennek az ítélete. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban, 2026. május 28-ától 31-ig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Elérkezett az ima szándékok fogadásának az ideje, a pontos idő 14 óra és 45 perc. Akik az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat fogadják,
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, hamarosan az irgalmasság rózsafűzérét fogjuk elimádkozni innen a stúdióból, melyet felajánlunk
1: a háború megszűnéséért, a békéért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, keresztények közötti egységért, anyaszent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi lelki betegért, szenvedélybetegekért. Imában hordozzuk, akik magányosan egyedül élnek, imába hordozzuk a keresztény családokat, az utolsó

0: lapon az ima szándékra kattintva elérnek bennünket.
1: Kérjük a kedves betelefonáló hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, ne felejtjék el a háttérben a rádió vagy tévékészüléket kikapcsolni. Köszönjük szépen megértésüket.
0: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Alamúcsátok még az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ma is szeretnél sokat, és személyiséget felajánlom, ha alapnak a kegyelmet két a Jóistennek. Tovább ajánlom, kérek több fontos szándékét, a Mária Rádió tagjaiért, vezetőiért, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, a rossz és a rossz tevők átávozásáért, halottainkért, betegeinkért, jótevőinkért, rossz akaróinkért, egy jó munkahelyért Svájcban, és három nagyon fontos szándékért. Isten fizes, hogy meghallgattam, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Kérem az délután, hogy
0: jöjjön. Áldott szép délutánt kívánunk.

0: még újabb telefonáló lesz. Néhány üzenetet osztunk meg, illetve már van is egy telefonáló. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Hello.
0: Szeretettel köszöntjük.
1: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A semmiségt elajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, a bemondott imákért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a látásomért, a lelki-testi gyógyulásomért, és a család békességért, a két unokámért, a mi dédunokákért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a drága gyermekem nyugalmáért, 3 év, hogy itt hagyott bennünket. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk az imában is.
2: Üzenetek érkeztek, ezt a rózsafüzét felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézuson bízom benned, hidegségről egy mindennapos hallgató írta.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom magamért, páromért, a külföldön illő fiamért, a családomért, egészségünkért, fiamnak, egy jó munkahelyi lehetőségért, egy jó lelkitársért, szűzanyat akarja bevédő palástjával, és hálából a kapott kegyelmekért is imádkozom.
2: Felajánlom ezt a rózsafüzét minden beteg gyógyulásáért Péter szóhátáról. Hello, itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
3: Hello, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen. Én
3: szeretettel köszöntelek mindörökkéket. Akkor a bűnközelemben még már a másodnak legyen a Jóisten szemben teljes boldog bűnkös ünnepeket. Azt kívánja látom, hogy mindig szerepben volt.
0: Köszönjük szépen, Margit néni, áldott pünkösdi ünnepet kívánunk mi is önnek. Köszönjük a hívását.
2: Önökkel imádkozva kérek imád több fontos szándékra, családomért, testileg egészségért, bűneink bocsánatáért, ellenségeinkért, oltalomért, idegenben dolgozó fiamért. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
4: Köszöntöm a Mária Rádió dolgozóit, kívánok áldott ünnepet továbbra is!
2: Köszönjük szépen!
4: Fel szeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, szüleim, nagyszüleim, rokonaim, elhunyt rokonaim lelküdőért, a kezem gyógyulásáért, minden betegért és kórházban lévő betegekért, a gyógyulásokért, a kispapokért, hogy sikeresen vegyék a vizsgákat, minden rászorulóért, a háború megszűnéséért, és a Mária Rádió fennmaradásáért. Sok szeretettel egy állandó hallgató voltam, és is imádom. Dicsértessék Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
0: Az irgalmas

0: Mostság rózsafüzérét önökkel imádkozom, felajánlom az úton lévőkért, a hozzám tartozó halottak örök nyugodalmáért. Isten fizesse, Margit írta.
1: Felsorolt szándékokért és az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzért, mindennapos hallgató.
0: Minden elhangzott imát felajánlok ellenségeimért, gúnyolóimért, a hitetlenekért, hallgass meg, Uram, és nyisd meg elméjüket az igazságra.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Mindörökké, amen.
2: Szeretném a mai ime szándéka, minden nap ime szándékamra, és nem utolsó a Mári Rádióra, és Gábor Egyel Szilásomnyor, Csabi voltam Szilásomnyorok.
1: Áldott szép napot kívánunk, köszönjük a hívását.
0: Édesapám halálának évfordulóján kérem szépen a rózsafűzért, érte, aki édesanyámmal nyugszik a Berecki temetőben, emlékük legyen áldott, pihenésük csendes, emlékeimben mindig élnek, lányuk Cecília, Isten fizesse.
1: Virgalmasság rózsafűzét önökkel imádkozom, felajánlom az uton lévőkért, hozzám tartozó halottak örök nyugodalmáért. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel, jó adásban van.
3: Halló.
1: Igen, élő adásban van. Mindörökké, amen.
3: Na nem, hallok sem.
0: Mi halljuk önt.
1: Nagyon jól halljuk. Most hall minket?
3: A rózsafűzért szeretném felajánlani. György Parcsa Vájét, aki a Csíkszeredai Kórház intenzív osztályán közel egy hónapja, hogy volt, és nagy szenvedésben volt. Tehát szeretném ajánlni a bűnei bocsánatáért, testi-lelki gyógyulásáért, és minden betegét.
1: Köszönjük szépen!
3: Felajánlom a családunknak a békességét, testi-lelki gyógyulásukért, és a családunkhoz tartozó összes halottaink lelki küzdéjét. Isten fizesse a lehetőséget, hidegségből voltam, dicsértességeért.
1: Mindörökké, amen.
0: Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért. Köszönöm az Úr Jézusnak s a drága szűzanyának, hogy vagytok nekünk. Drága tünde, hála és dicsőség a Mária Rádióért, mert egy fénysugár a lelkünknek. Köszönjük szépen, együtt imádkozunk a rádió fennmaradásáért is.
1: Rózsafüzét felajánlom egészségemért, fiam családjáért, egy súlyos betegért, halottaim nyugalmáért és a Szent Lélek kiáradásáért. További áldott ünnepet kíván egy kedves hallgató, mi is áldott ünnepeket kívánunk.
4: Halló!
1: Halló, itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
4: Szeretettel köszöntöm Önöket! És ezt az irgalmasság rózsafűzérét fel szeretném ajánlani testi-lelki gyógyulásért, bűneink bocsánatáért, halottaim lelke üdvéért, a békéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Érkeztek e-mailben is. Imakérések, imát szeretnék kérni a családomért, minden élő és elhunytjáért, családi békéért, kicsi dédunokáim megkereszteléséért. Köszönöm szépen egy mindennapos hallgató írta.
1: Azért kérem ezt az imát, hogy a tesómnak sikerüljön az érettségie, Hanna Kovászna megyéből írta.
0: Lányom gyógyulásáért kérem a rózsafűzért, köszönöm Krasznából. Írta Márti.
1: Mai rózsafűzéreket, miséket felajánlom szeretteimért és minden emberért, lélek kiáradásáért. Nóra Szlovákiából írta.
0: Minden elhangzó imád szentmisét kérem és felajánlom férjem sikeres műtétjéért. Jézuson bízom benne, egy csíkszeredai hallgató írta.
1: Az egészeti rózsafűzéreket felajánlom a Szüzanya szándékára, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeink testi lelki egészségért és egy fontos szándékért Nagyváradról.
0: Imád szeretnék kérni unokáim gyógyulásáért.
1: Ezt a rózsafüzét Rezsmer Virág és Károly lelki üdvéért haláluk évfordulójuk alkalmából ajánlom fel, adjon a Jóisten örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik, Beáta hidegségről. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Élőadásban van, igen, halljuk nagyon jól.
5: Halló.
1: Igen, élőadásban van.
5: Halló, dicsért tessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Hallgatjuk.
5: Hát a Szent Rózsafüzért.
1: Áttír benne a rádiót.
5: Én szeretném ajánlani egészségét. Egészségét, és arra kérem a drága Jóisten, tizenhát az Úr Jézus, hogy egy nagyon fontos szántékét, hogy derítse ki a Jóisten, hogy ki csinálja a rosszat, csak árakot. Isten fizesse, egy mindennapos hallgató. Dicsértessék.
1: Jóisten áldását kérjük az életére.
0: És hívjuk a kedves hallgatókat, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból a jelenlévő önkéntesekkel, felajánlva mindazokért, akiknek az üzenetét nem sikerült beolvasni, azokért, akik nem jutottak be élőadásba, és természetesen minden betegért, minden bajban levő embertársunkért, akik az önök imakéréseiket fogadták.
1: Ová Csemese
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd el az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadtól halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézusom,
0: bízom benned.
7: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
7: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Turturiano Róbert atya gondolatait hallhatják Szentlélek az Egyház éltető lelke címmel. Hallgassák szeretettel!
1: Szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Pünkösd hétfő van, és egy kicsit visszatekintünk a tegnapi ünnepünkre, a Szentlélek kiáradására. Mai napon is ismerjük meg a Szent Lelket, az Egyház éltető lelkét. Egy kis rövid történettel kezdeném. Amikor Württemberg még kicsi állam volt, történt, hogy annak fejedelme Vilmos király pünkös napján ellátogatott Tübingenbe, az egyetemi városba is részt vett a pünkösdi szentmisén. Szentbeszédet tartó papnak átadott egy papírtekercset, és megparancsolta neki, hogy a tekercset ne nyissa ki csak a szószéken, és arról prédikáljon, ami a papírra van írva. A pap felment a szószékre, és kibontotta a tekercset, és kereste az írást. Meglepődve látta, hogy a papíron nincs írva semmi. Nem jött zavarba, hanem elkezdte a prédikációt ezekkel a szavakkal. Kedves hívek, ma pünkös vasárnapja van, és én a király parancsából a semmiről kell prédikáljam. Ez jó alkalom arra, hogy arról beszéljek, hogyan teremtette Isten a világot a semmiről. Azért mondtam el ezt a kis történetet, mert ez a történet arra

Isten lelke lebegett a vizek felett, és a teremtő lélek a semmiből teremtette a létező világot, vagyis nem használt létező anyagot. De tegyük fel a kérdést, mit tudunk mi a Szent Lélekről? És elmondhatjuk őszintén, hogy nagyon keveset beszélünk a Szent Lélekről, inkább a karizmatikus lelkiségekben hallunk a lélek kiáradásáról. Sajnos nem igyekeztünk megismerni eléggé a harmadik isteni szemét. Deus ignotus, vagyis ismeretlen Isten maradt talán számunkra. Valamit mégis tudnunk kell róla. Amikor a gyermek megkapja a tankönyvet, belelapoz, csak a képeket nézeget, és később rájön, hogy a képeknél sokkal érdekesebb az, ami írva van. És a képek csak arra jó, hogy segítsék őt az írott dolgok megértésében. Így teszünk mi is. És íme a képek. Három képet szeretnék a kedves Mária Rádió hallgatók elé hozni. Az első az, hogy ismerjük meg a Szent Lelket a Szentírás tanúsága alapján. A második kép, hogy ismerjük meg a Szent Lelket az egyház tanítása alapján. A harmadik kép, ismerjük meg a Szent Lelket a szívünk alapján. Vegyük sorra őket. Az első kép a Szentírás tanúsága szerint és kinyilatkoztatása szerint igyekezzünk megismerni a Szent Lelket. Az Isten lelkét az Ószövetségben

0: A zsidó ruach, a lélek szó 378-szor fordul elő a Bibliában, különböző, de rokon jelentéssel. Szél, lélegzet, erő, élet és lehellet. Ezek mind-mind a Szent Lélekre vonatkoznak. A Szent Szövegekben a ruach, a szél titokzatos ereje, amely nem tudni honnan jön és megy szabadon, különböző, előre nem látott irányokba. Az Isten hatalmas ereje a világban. Ahogyan Illés is az enyhe fuvallatban tapasztalja meg az Istent. Az ég és a föld teremtése után Isten lelke lebegett a vizek felett, olvassuk a teremtés könyvének első fejezetének második versében. És világos lett, és minden dolog elkezdte felvenni valódi alakját, a vizek a tengerbe folyni, a növények csírázni, a csillagok fényleni, és Isten látta, hogy ez jó. És a föld porából alkotott emberbe Isten bele lehelt az élet lehelletét. Így lett az ember élő lényé. A bölcsesség könyvében olvassuk, mely Krisztus előtt az első században íródott, megerősíti, hogy az Úrnak lelke betölti a föld kerekséget. Az Úr lelke teremt, lehel hatalmat ad, feladatokat jelöl ki. Isten igéjét kinyilatkoztatja, és teremtő jártasságot adományoz. Minden élő csak az Isten lelke, a ruach által lélegzik. A 104. Zsoltárban olvassuk, ha elrejted arcodat, félelem szállja meg. Ha megvonod éltető erődet, elpusztulnak és a porba térnek. Ám ha kiárasztod lelkedet, felébrednek és megújítod a föld színét. Ezek az üzenetek célzások arra a lélekre, akit mi keresztények imádunk, mint aki Urunk és éltetünk, Isten az Atyával és a Fiúval. Kedves testvérek, és nézzük tovább az Ószövetségi Szentírásban, hogyan jelenik meg a pátriárkák korában Isten lelke. Ott van az Egyiptomba elsodródott Józsefnek a története. A börtönbe megfejti a fáraó álmát, és ez mind a léleknek köszönhető. Hogy a zsidók átkelhessenek a vörös tengeren, az Úr egész éjjel tartó erős keleti széllel, és az eredeti szövegben olvashatjuk, a ruá visszaszorította a tengert és kiszárította. Így a víz ketté vált. És ott vannak a Szentírásban a teofániák, vagyis az Isten megjelenései. És ezek a megjelenések megvilágítják az ígéret idejét, a pátriárkáktól Mózesig. Az Úr elvette a Mózesen lévő lélekből, és a 70 vénre osztotta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba estek. Ez később nem ismétlődött meg. Egy közülük Józsue, aki olyan ember, akiben lélek van, Mózes után a nép vezetője lesz. Tehát a lélek adja számára a hatalmat. A lélek vezeti a történelmet az időben, és előkészíti a jövőt. A történelem nem csak Izraelre vonatkozik, ez a kis nép az emberiséget jelképezi. Ahogyan olvassuk Szent Máté evangélista örömhírében, a 4. fejezet 16. versében a nép, amely sötétségben és a halál árnyékában élt, egy szabadítót várt. Az ember élet Istennek kellett az egész történelem központjának lennie, és a lélek az, aki ezt előre látja, és bekövetkezését előkészíti. Az ige és a lélek együttes küldetése rejtve marad, de működik. A zsoltárok sóhajai tanúskodnak a lélek utáni vágyakozásról. És a lélek ott van a bírák és a királyok idejében is. Jahve lelke vezeti a bírákat. Ahogyan olvassuk a bírák könyvében, az Úr lelke rászállott, és ő bírája lett Izraelnek. Az Úr lelke rászállott Gedeonra, így megfújta a harsonát, és Abiezer mögéje sereg lett. Kedves testvérek, de az Úr lelke irányította a Sámson kezét is, és így véghez vitte a filiszteusok elleni vállalkozást. Sámuel első könyvében olvassuk, belépve a városba, Sámuel mondja Saulnak, egy sereg prófétával találkozol, akik a magaslatról jönnek lefelé. Előttük zeng majd a hárfa, a doba, furúja is a cintányér. Az Úr lelke rád száll, úgyhogy te is prófétai révületbe esel, és más emberré változol. Láthatjuk a lélek hatalmát, amely az emberre rászállva új életet, új kezdetet ad. Kedves Mária Rádió hallgatók, és a léleknek az ereje ott van az ígéretek idejében is, a prófétáknál. Izajás, aki Krisztus előtt a 7. században élt, az Úr lelkéről beszél. Nagyon fontos számunkra, hogy tudatosítsuk, milyen erővel bír a harmadik isteni személy. És ebben számunkra segítséget nyújt már az ószövetségi szentírás, amikor láthatjuk, hogy végig kíséri a zsidó nép történelmét az Úr szent lelke. Kedves testvérek, és a lelket, a szent lelket megismerhetjük az új szövetségben. A lélek az előfutár. Ott van már keresztelő János születésének az előrejelzésénél. Bár az Ószövetségben nem található a lélek személyére vonatkozó világos tanítás, az Új Szövetség jelzi, hogy ő külön személy az Istenben. Kevéssel Krisztus születés előtt mondja Lukács, Zakariás a templomban angyali üzenetből értesül, hogy feleségének, Erzsébetnek fia fog születni, akit már anyja méhében eltölt a Szent Lélek. Az ígéret János születésével teljesül. Mária mihelyt megérkezett Júda városába és betért Zakariás házába, és üdvözölte Erzsébetet, ugyancsak Lukács evangélistánál olvassuk, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szent Lélekkel, és hangosan felkiáltott, áldott vagy te az asszonyok között. Mária válasza is a lélektől jön, magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Amikor János megszületik, világra jön apja Zakariás, ugyancsak a Szent Lélektől eltelve jövendől mondván, áldott az Úr Izrael Istene. Az üdvösség erejét támasztotta nekünk, ahogy mondotta a szent proféták szavával, megemlékezett szent szövetségéről. Te pedig, fiú, az Úr előtt jársz majd, hogy előkészítsd útját. És tovább menve azt is kiolvashatjuk az új szövetségből, hogy a lélek ihleti keresztelő Jánost. Pusztában kiáltó szó vagyok, egyengessétek az Úr útját. Én csak vízzel keresztellek benneteket, de eljön majd, aki szent lélekkel is tűzben fog benneteket megkeresztelni. Milyen kijelentéseket tesz keresztelő János, de nem magától, hanem a lélektől, a szent lélektől áthatva. És megnézhetjük a szent lélek és a boldogságos Szűz Mária kapcsolatát is. Lukács elbeszéli Jézus születésének előzményeit. A Názáretbe küldött angyal javasolja Máriának, hogy legyen a magasságbeli fiának anyja. Mária kérdez, hogyan válik ez valóra? És az angyal ezt válaszolja, a szent lélek száll rád, a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Kedves testvérek, Mária és a Szentlélek tevékenységét elfogadva anyává lesz. Mária Józsefnek a jegyese még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől, olvassuk Szent Máté evangéliumában. Az angyal figyelmezteti Józsefet, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van. A Szentlélek már most kinyilatkozhatja a születendő valódi természetét is, Isten fiának fogják hívni. Vagyis, hogy egészen az isteni szférába fog tartozni. Kedves testvérek, átlépve az új szövetségbe, megtapasztalhatjuk itt is a lélek különös működését, a harmadik isteni személynek az aktív jelenlétét az egyszerű emberek életében, és hogy milyen új jövőt szül, milyen új kezdeteket ad, mennyi reményt önt az emberek szívébe. Csak visszapillantva az idő Zakariás és Erzsébet gyermektelen kapcsolatára, házasságára. A lélek erejéből gyermekük születik, és ott van a Messiásnak a születése is. Mennyi reményt ad az elcsüggett ember számára. Kedves Mária rádió hallgatók, a Szentírás megmutatja számunkra a léleknek a különös működését, és ugyanígy ebből a Szentlélekből részesülnek az első apostolok, tanítványok az első pünkös napján, amikor megszületik az egyház. Fontos számunkra, hogy lapozzuk fel a Szentírás lapjait, hogy az ő üzenetéből ismerjük meg a Szentlélek különös működését, és ebből felfedezhetjük, hogyan működik a mi életünkben is. A Szentírás különböző időkben, különböző emberek által, különböző kultúrákban született meg, mégis egy egységet alkot. És azért van így, mert a Szentírás sugalmazója, az igazi szerző maga a Szentlélek. Nem szabad félretennünk, félredobnunk, elhanyagolnunk, elfelednünk a Szentírás, vagy ott hagyjuk megporosodva. Ezt a könyvet olvasnunk kell, megismerni, legalább annyit kell tudni belőle, amennyit illene a katekizmusból megtanulnunk a Szentírásról. Ez a könyv nem szabad holdbetűvé váljon, hanem lélek és élet kell legyen minden ember számára. Ha egy levelet kapunk, és azt nem bontjuk fel, nem olvassuk el, sohasem tudjuk meg, mi a tartalma, mit is akar üzenni számunkra, mit akar tőlünk. Aki nem nyitja ki a Szentírást, ahhoz Isten üzenete sohasem fog eljutni. A Biblia tévedhetetlen, meg lehet támadni a Bibliát, de megcáfolni sohasem lehet. Aki szereti a Szentírást, az szereti a Szent Lelket. És itt van a második képhez érkeztünk, a Szentlélekről beszél nekünk az egyház, és az egyház tanítása által kell megismernünk még inkább a Szent Lelket. Pünkösd ünnepe az egyház születésnapja. És a Szentlélek eljövetele nélkül az apostolok egy közönséges emberi csoport maradt volna. Pünkösd napján a Szentlélek erejéből megszületik az egyház, megkapja arculatát, identitását, mert az egyházat a Szentlélek szülte, és magán viseli annak jegyeit. Az egyháznak kemény, küzdelmes történelme van, de ez a történelem nem a vesztesek történelme, hanem egy győzedelmes történelem. Az egyház állandóan üldözve volt az évszázadok folyamán. Kemény próbáknak volt alávetve, de a Szentlélek mindig ott volt. Ott működött az emberekben. Az egyház az évszázadok viharaiban, fájdalomban szülte meg gyermekeit. Az első három évszázadon át vér és vértanúság volt a sorsa. Három évszázadon át támadták az eretnekek, a tévtanítások. Ezer éve hordozza magán a keleti egyház szakadás sebeit. Több mint 500 éve a nyugati szakadás által okozott sebektől szenved, és sorolhatnánk sok olyan sebet, amelyet ejtettek az egyház testén. Támadják minden oldalról, de mivel a lélek élteti, a Szent Lélek, ezért elmondhatjuk, hogy Isten akarata szerinti intézmény, amely által mindig, minden korban megújul, mert Isten árasztja az ő lelkét. És a sok támadások ellenére is, melyek az elmúlt évszázadban is érték az egyházat, akár a kommunizmusban, ott volt, ott működött a lélek az egyház papjaiban, püspökeiben, amikor nem adták fel a harcot, hanem megküzdöttek a rendszerrel, akár életüket is áldozva. Vannak vértanúink, akik az egyházért életüket adták. Szatmári Egyház megyében kiemelném a nemrég ünnepelt Boldog Scheffler János vértanú püspököt, hisz május 17-én van az emléknapja. Ő is a lélektől vezetve, felbátorítva, felbuzdulva életét adta az egyházáért, nem alkudott meg. És bármennyi rosszat kapott az egyház 2000 éves történelme folyamán, mégis él. Mert a Szentlélek őrzi és élteti. Aki szereti az egyházat, a Szent Lelket szereti. A harmadik kép, amelyet a kedves Mária Rádió hallgatók elé hoznék, a Szentlélek ott van a szívünkben, ott munkálkodik. Az egyház, elmondhatjuk, hogy bűnös emberekből áll. Sokszor közömbösek vagyunk. Megosztott világban élünk, és ezt bevisszük az egyház életébe is. De mégis, mivel Isten akarata szerinti intézmény, ugyanakkor szent. Nem tartozik ehhez a világhoz. Nagyon sok emberben él a kereszténység, és ezzel az életmóddal tiltakoznak a világ és a bűn ellen. Sokan hoznak áldozatot, vívnak kemény harcot keresztény meggyőződésükért. Ma is vannak vértanúk, akiket hitük miatt vernek agyon. Vannak vér nélküli tanúk, akiket megvetnek hitük miatt. Emberek, akik a megszentelt életet választják hivatásul, és másokat szolgálnak kórházokban, árvaházokban, öregek otthonában, és sorolhatnánk tovább. Vannak keresztény családok az egyházban, akik erkölcsösen élnek egy romlott világban. Mert ott van a Szent Lélek, mert működik bennük a lélek, aki erőt ad számukra, aki új kezdetet ajánl számukra, aki megerősíti őket. És az egyházban vannak emberek, akik szenzációs módon tértek meg, ugyancsak a lélektől átitatva. Valami megindult bennük, valamit megindított bennük a Szent Lélek, és felfedezték az igazságot. Millió keresztény, akik szeretik az egyházat, és az ő hitük megélésével Isten szolgálják. Vannak fiataljaink, akik számára van erkölcs és érvényesek Isten parancsolatai. Azért, mert megtapasztalták a Szent Lélek erejét. Ki élteti mindezeket? Nem más, mint a Szent Lélek. A harmadik isteni személy. Kérdezheti valaki ezek után, ki a Szent Lélek? Pünkösd ünnepe egy nagy üzenet a világ számára is, ezt mondja: szeressük a Szent Lelket a Biblia által, szeressük az egyházat, szeressük a szent lelket, az egyház által szeressük a szent lelket a tiszta lelkekben úgy, hogy értékeljük ezt a tiszta világot. Legyünk Isten tanúi a világban, és életünkkel bizonyítsuk azt, hogy Isten lelke lakik bennünk. Ez a mai ünnep üzenete. Ezt kell a szívünkbe zárni. Ez a pünkösd. Ki a Szent Lélek? Ezen töprengjünk el. Engedjük, hogy kiáradjon a mi lelkünkbe, és egy új, reményteljes jövőt adjon számunkra. A Szent Háromság harmadik isteni személye. Engedjük, hogy átitasson bennünket az Úr vigasztaló ereje, aki közben járunk és védelmezünk, tanácsadunk, jótevünk, de elsősorban az igazság és a szeretet közvetítője.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tortoriano Róbert atya gondolatait hallhatták Szentlélek az egyház éltető lelke címmel. További áldott szép ünnepet kívánok mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a következő percekben Barta Barnabás atya gondolatait hallhatják. Mária és a Szentlélek kapcsolata. Hogyan van jelen Mária életében a Szentlélek, már az angyal üdvözlettől kezdve címmel. Hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett testvérek, újjongunk a Szentlélekben, hiszen Pünkösd ünnepe van. Megkaptuk a vígasztalót, akit az Úr Jézus ígér, amikor mennybe megy, azt mondja az apostoloknak és a tanítványoknak, hogy más vígasztalót kapunk az Atyától. Valóban a Szentlélek vígasztaló számunkra. És a mai napon különösképpen úgy tekintünk a Szentlélekre, mint vígasztalóra, mint életünk éltetőjére. Éppen ezért a mai elmélkedésünknek, vagy műsorunknak is ez a címe, Mária és a Szentlélek kapcsolata, hogyan van jelen a Szentlélek Mária életében, már az angyali üdvözlettől. Ez lenne a címe ennek az elmélkedésnek, műsornak, de természetesen elsősorban a két személyre tekintünk, Máriára és a Szentlélekre. Milyen a kapcsolata Máriának és a Szentléleknek? Harmonikus. Ebben megegyezhetünk, de ne szaladjunk előre, hanem kezdjük inkább a kezdetektől. Azt gondolom, hogy a Mária és a Szentlélek kapcsolata, hogyan van jelen a Szentlélek Mária életében, már az angyali üdvözlettől, egy nagyon érdekes, izgalmas, komoly és nagyon mély téma. Teológiailag, dogmatikailag, antropológiailag, minden szempontból, tudományákból meg lehet ezt közelíteni, Máriának és a Szentléleknek a kapcsolatát. Fontos azonban most tisztázni, hogy mi ebben a percben, ebben a pillanatban, a mai napon, Pünkösdöt is ünnepelve, milyen szempontból szeretnénk különleges kapcsolatra, Mária és a Szentlélek kapcsolatára tekinteni. A Duna Média Szolgálat. Én szeretném, hogyha elsősorban a mi életünkre vonatkozóan szemlélnénk most ezt a harmonikus kapcsolatot. Biztos, hogy ez az alap. Mária és a Szentlélek kapcsolata. Kedves Mária Rádió hallgatók, Pünköst kapcsán erről elmélkedünk most. És arra hívom meg a kedves hallgatókat, arra kérlek titeket, kedves testvérek, hogy nyitottan, alázattal és csodálattal próbáljunk meg erről elmélkedni. Fontos ez a három kulcs szó, nyitottan, alázattal, csodálattal. Nyitottan azért, mert a saját életünkre is próbáljuk ezt alkalmazni. Alázattal, vagyis befogadó képességgel, elfogadó képességgel. És csodálattal is tekintünk erre a kapcsolatra, csodálattal is elmélkedünk Mária és a Szentlélek kapcsolatáról, hiszen ez egy nagyon különleges kapcsolat. Több pontban szeretnék erről elmélkedni, és nagyon remélem, hogy segítenek ezek a pontok jobban megérteni az életnek a valódiságát. Segítenek bennünket ezek a pontok a jobb megértésre és az élet valódiságának, valóságának elfogadására. Az első pont Mária és a Szentlélek kapcsolatáról, amikor elmélkedünk, fontos, hogy nagyon világosan, minden elfogultság, minden túlzás nélkül lássuk azt, hogy egy ember és az Isten kapcsolatáról elmélkedünk. Mária és a Szentlélek kapcsolata. Egy ember és az Isten kapcsolata. itt időzünk egy kicsit ennél a pontnál, az ember maga Mária, az Isten, a Szentlélek, a harmadik isteni személy, a szeretet lelke, az Atya és a Fiú szeretetének a lelke. Mária ember. Hajlamosak vagyunk, kedves Mária Rádió hallgatók, néha eltúlozni, szinte-szinte már istenként tekinteni Máriára. Ez nem lehetséges. Igaz az, hogy emberek között a legnagyobb tisztelet jár a boldogságos szűz Máriának, hiszen ő az Isten anyja. De az is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, a legnagyobb tisztelet sem teszi őt Istenné. Mária ember. Hogy ő az Isten anyja, ez a két szó írja le a legjobban, legkifejezőbben Máriának és a Szentléleknek a kapcsolatát. Az ember és az Isten bensőséges kapcsolatát. És ez nekünk sem lehetetlen. Hogyha azt mondjuk, hogy Mária, mint ember, bensőséges kapcsolatban áll az Istennel, a Szentlélekkel, nekünk is ez arra világít rá, hogy nem lehetetlen. Mi is, mint emberek, bensőséges kapcsolatot kezdeményezhetünk, bensőséges kapcsolatban lehetünk az Istennel. És kedves testvérek, higgyük el, hogy a boldogságos szűzanya nem is akarna Isten lenni. Azért, mert Mária mindig is tisztában volt azzal, hol a helye, mikor és mit kell tennie. Ez egy nagyon fontos pont, erre majd később is visszatérünk. A boldogságos szűzanya mindig tudta, hol a helye, mikor és mit kell tennie. Ebből mi is tanulhatnánk, de erről még később fogunk elmélkedni, hogy de jó lenne, ha mi is mindig, minden helyzetben tudnánk, hol a helyünk, mikor és mit kell tennünk és mondanunk. Tehát az első pont, ugye, amitől indultunk, hogy Mária és a Szentlélek kapcsolata, az ember és az Isten bensőséges kapcsolata, aminél elmélkedünk arról, hogy Mária az ember. Aztán tovább, Isten lélek. Mária ember, a Szentlélek pedig természet feletti, transzcendens lény. Ember feletti, azt is mondhatnánk. És nem hatalmi szempontból ember feletti, hanem lényegében, az élet valóságában. Isten természet fölötti lény. És mivel az ember lélek, képessége van arra, hogy kapcsolatba, bensőséges kapcsolatba lépjen az Istennel. Erre a legtökéletesebb példa a boldogságos szűzanya és a Szentlélek kapcsolata. Mi is bensőséges kapcsolatba léphetünk az Istennel. A második pontban, ennél időzünk el, ezt a gondolatot járjuk körbe, hogy Mária és a Szentlélek kapcsolatának a fényében mi hogyan tekinthetünk önmagunkra, az Istenre. Ha már az első pontban tisztáztuk, hogy Isten és ember kapcsolatáról beszélünk, érdemes azt is tudatosítani, hogy a világ, és itt a világon az emberiséget értem, hogy az emberiség, az emberek sorsát mindig mélyen meghatározta, most is meghatározza, és ezután is meg fogja határozni az, hogy az egyes ember és az emberiségnek, mint közösségnek milyen a kapcsolata az Istennel. És ez kicsit így belebonyolódtunk, próbálom egyszerűbben is megfogalmazni, hogy mire akarok itt rávilágítani, vagy mi gondolkodtatott el ezzel kapcsolatban, az, hogy az egész világnak, nekünk, embereknek, akik együtt élünk, akik járjuk az élet zarándokútját, akik szembesülünk a szenvedéssel, szembesülünk az örömökkel, szembesülünk tulajdonképpen az élet valóságával, nekünk embereknek a sorsunkat nagyon mélyen meghatározza az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk az Istennel. És mivel a világot, az emberiséget az egyes emberek alkotják, ezért mondtam azt, hogy a világnak a sorsa nagyban függ attól, vagy teljes egészében, hogy milyen az ember kapcsolata az Istennel. Mária kapcsolata leírhatatlanul jó volt a jó Istennel. De kedves testvérek, attól tartok, az emberből kiveszett a tudatosság. Az a tudatosság, ami a boldogságos szűzanyában megvolt. Azt mondtam, hogy vissza is térünk erre, hogy a boldogságos szűz Máriában mindig megvolt a tudat, hol a helye, mikor és mit kell tennie. Azt is tudta, hogy Isten van, és azt is tudta, hogy Isten jó. Ma nagyon sokan megfosztják magukat attól, hogy elismerjék Isten létezését. És akkor, kedves testvérek, itt már láthatjuk azt is, hogy ha nagyon sokan már attól elzárkóznak, hogy megismerjék az Istent, hogy elismerjék Isten létezését, akkor már attól főleg elzárják magukat, hogy kapcsolatot is teremtsenek vele. De az embernek képessége van arra, hogy kapcsolatba lépjen az Istennel. Nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni. Mert a boldogságos szűzanya és a Szentlélek kapta nekem ezt üzeni. Nekem is képességem van rá, hogy bensőséges kapcsolatom legyen az Istennel. De térjünk vissza egy kicsit oda, hogy az Isten jó. Boldogságos szűz Mária ezt tudta. Isten van, és Isten jó. Isten jót akar, és ehhez támogatást is ad. Felkínálja nap mint nap annak lehetőségét, hogy kapcsolatba lépjünk vele. Isten a kezdeményező. Felkínálja a lehetőséget, hogy kapcsolatba lépjünk vele. Ilyen lehetőség volt Mária életében az angyali üdvözlet. Kapcsolatot, párbeszédet kezdhetett az Istennel. És az, hogy milyen az ember sorsa, milyen az ember élete, a személyes és a közösségi élete is, nagyban vagy teljes egészében attól függ, hogy mennyire élünk ezzel a felkínált lehetőséggel, az Isten által felkínált lehetőséggel, hogy beszéljünk vele. A tapasztalat azt mutatja, hogy a világ egészét, ha nézzük, az emberiség kapcsolata nem is, hogy megromlott az Istennel, inkább azt mondanám, hogy meglazult, felhígult az ember és Isten kapcsolata. És talán ami a még fájdalmasabb, amit talán saját magunkon is megtapasztalunk, hogy az ember közömbössé vált Istennel szemben. Éppen azért, mert az ember akar az Isten helyébe lépni. És akkor ez visszavezet oda, amiről elmélkedtünk az elején, és ami milyen megállapítással kezdtük, hogy a boldogságos szűz Máriát a legmélyebb tisztelet sem teszi Istenné. És amint mondtam, Mária soha nem is akart volna Isten lenni. Annál inkább a ma embere, én vagy te, vagy ő, Isten helyébe szeretnénk tenni magunkat. Mi akarunk mindenről és minden felett rendelkezni. Itt veszítjük el az alázatot, az elfogadást, azt, ami a boldogságos szűzanyában megvolt. Az ember közömbössé vált Istennel szemben. Az ember vált közömbössé, nem Isten velünk szemben, hanem az ember vált közömbössé Istennel szemben. Mert az ember változik. És a változás önmagában egy pozitív erény. A változás egy pozitív dolog, de nem jó irányba is fejlődhet. Az ember változik, Isten azonban változatlan. Az ember érzelmileg, gondolatokban instabil. Érzések jönnek és mennek. Isten pedig nem lavírozik az érzések között. Nem lavírozik az érzelmek és a gondolatok között. Mert Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Miért mondom ezt? Miért tartom fontosnak ezt kiemelni? Azért, mert ilyen értelemben fontos azt látnunk, hogy ma is ugyanazzal az Istennel állunk szemben, akivel Mária is szemben állt. Ez egy negatív megfogalmazás, hogy azzal az Isten állunk szemben, akivel Mária is szemben állt, ezért átfogalmazom. Mi is amellett az Isten mellett dönthetünk, aki mellett Mária is döntött és igent mondott. Mi is amellett az Isten mellett dönthet, aki mellett Mária döntött és igent mondott. Nem vakmerően, hanem megfontolt. Nem perből, hanem alázattal. Erre szintén vissza fogunk térni, szeretnék még kitérni. Miért mondom azt, hogy megfontoltan és mérlegelés után dönt Mária az Isten mellett. Rábízza az életét. Alázattal, bensőséges kapcsolatba lép az Istennel. Az eddigiekről kicsit elmélkedve, illetve hogy elmélyüljenek bennünk ezek a gondolatok, hallgassunk meg egy éneket, átgondolva azt, Mária és a Szentlélek kapcsolata, az ember és az Isten bensőséges kapcsolata, amire rácsodálkozva mi is ráébredhetünk, ilyen Istennel való kapcsolatra mi is meghívást kaptunk.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, térjünk akkor vissza elmélkedésünk fő témájára, fő alappillérre. Mária és a Szentlélek kapcsolata az angyali üdvözlettől. Fontos ezzel kapcsolatban azt is elmondani, gondolom én, hogy Mária és a Szentlélek kapcsolata nem az angyali üdvözletkor kezdődött, hanem a boldogságos szűzanyantatásakor. Különleges kapcsolat volt ez, hiszen Mária az egyetlen, aki bűn nélkül fogantatott. Mária életéből számunkra is világossá válhat, hogy a Szentlélek nem egyszer csak úgy belép az életünkbe, hanem egy folyamatos jelenlét, az ő jelenléte, az ő valósága. Mária életébe se az angyali üdvözletkor lép be a Szentlélek, hanem a fogantatáskor. Ott van a mi életünkben is a Szentlélek. Ott van, állandóan jelen van az életünkben. Egyszer egy csoportbeszélgetésen, amelyen én is részt vettem, az volt a csoportvezető kérdése, hogy mikor éreztük leginkább életünkben a Szentlélek jelenlétét. Mikor van leginkább jelen a Szentlélek az életünkben? Nagyon sok és sokfajta válasz hangzott el. Legtöbben azt mondták, hogy a bérmáláskor érezték azt, hogy jelen van életükben a Szentlélek. Papok is voltak jelen, közülük többen mondták azt, hogy a papszenteléskor érezték azt, hogy jelen van az életükben a Szentlélek. Mikor is van életünkben jelen a Szentlélek? Lehet, hogy bizarr, amit most mondok, de kicsit olyan érzésem volt, amikor a válaszokat hallottam, mintha sokan úgy képzelnék el, hogy a Szentlélek különleges alkalmakra, megrendelésre jön. Kedves Mária Rádió hallgatók, akkor és most is azt mondom, a Szentlélek jelenléte egy állandó jelenlét. Ezt a jelenlétet akkor érzem leginkább, ha én válok nyitottá számára. Nem tudom befolyásolni a Szentléleknek a jelenlétét. Én nem vagyok képes arra, hogy meghatározzam vagy befolyásoljam a Szentlélek működését. Biztos, hogy Mária életében látjuk a legjobban azt, hogy az mindig ott van. Az pedig, hogy mennyire hatékony bennem, az az én nyitottságomtól és az én együttműködésemtől függ. Mária ebben volt különleges. Bátor volt. Azt is mondhatnám, hogy harmonikus volt a kapcsolata a Szentlélekkel, az Istennel. Miért? Azért, kedves testvérek, mert nem egyoldalú volt az ő kapcsolatuk. Nem csak Isten részéről volt élő ez a kapcsolat. Igaz, hogy Isten, a Szentlélek a kezdeményező, az angyal által megszólítja Máriát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes. De ebben a megszólításban, ebben a kapcsolatban, ebben a beszélgetésben Mária is aktív, visszakérdez. Visszakérdez az angyali üdvözletkor, Mária bátor, és azt mondja, honnan tudhatom, hogy miért történik mindez velem. Szóba áll az Istennel az angyal közvetítése által. Mi szeretünk mártírkodni, mi szeretünk az áldozat szerepébe tenni magunkat. Ha rossz is történik velünk, sokszor nagy hével mondjuk azt, hogy elviselem, mert ezt adta az Isten. Legyen nekünk is bátorságunk úgy, mint Máriának, nem számon kérni, megkérdezni az Istent. Uram, miért akarod ezt velem tenni? Mi az értelme, mi a célja? A boldogságos szűzanya is elviselte, Mária is elviselte, amit kapott. Elfogadta, de nem vakmerően, volt bátorsága visszakérdezni, kapcsolatot teremteni a Szentlélekkel kapcsolatot teremteni az Istennel. És ez a lényeg. Ez Mária és a Szentlélek harmonikus kapcsolatának a titka. És erre vagyunk mi is meghívva, kedves Mária Rádió hallgatók. Ezért bátorkodtam azt mondani, hogy a világ és az emberiség sorsát leginkább az befolyásolja, milyen a kapcsolata az Istennel. Személyesen az egyes embereknek és az emberek alkotta nagy közösségnek is. Befejezésül, nél itt kell, hogy személyes kapcsolat az Istennel, és próbáljuk ezt megközelíteni, hogy Mária és az kapcsolatára tekintünk. Mária és a Szentlélek kapcsolatára tekintünk. Ugye azt mondtuk, hogy Mária visszakérdez, tehát nem csak magára erőszakolja idézőjelben az Isten akaratát, hanem azonosul az Isten akaratával. Meggyőződik arról, hogy az jó neki. Miután volt bátorsága az angyal közvetítésével visszakérdezni Isten felé, hogy Uram, miért történik ez velem, honnan tudhatom, hogy ez így fog történni, miután visszakérdez, meggyőződik arról, hogy amit az Isten akar, az neki jó. Felismeri az Isten akaratát, felismeri az Isten jó szándékát, aztán meg is teszi, és azonosul vele. Ez lenne, kedves testvérek, személyes életünkben a mi hivatásunk is. Ez lenne az életünk. Felismerni Isten akaratát, jó szándékát, aztán megtenni azt, és azonosulni vele. Ezt azonban csak lelki életet élve lehet megtenni. Máriának volt lelki élete, nem is akármilyen lelki élete volt Máriának. Nagyon mély lelki élete. És a lelki élet az egyenlő azzal, hogy kapcsolatban vagyunk az Istennel. Látjuk, kedves testvérek, mindig oda jutunk vissza, Mária életét is szemlélve. Úgy lehet valódi, kiegyensúlyozott életet élni, ha kapcsolatban vagyunk az Istennel. És erre jó példa Mária. Mária felismerte önmagában az Istent. Felismerte önmagában az Isten szépségét. Ezzel szeretném befejezni, mégpedig megosztva veletek azt, amit nemrég mondott nekem valaki. Azt kérdezték tőlem, hogy ugye milyen szép a természet, a hegyek, a fák milyen szépek. Megérintett ez a kérdés, mert az utóbbi időben én is sokat vagyok a természetben, és tényleg rá tudok csodálkozni annak szépségére, annak elbűvölő szépségére. Szép a természet. És amikor megkérdezték ezt tőlem, tényleg azt válaszoltam, hogy gyönyörű. Ugye, az Isten teremtette. És aki kérdezett, visszakérdezett egy másik dologra. Téged kiteremtett, ha azt mondod, hogy ezt a szép természetet az Isten teremtette. Engem is az Isten. Látod? Téged még inkább a képére és hasonlatosságára teremtett az Isten. Benned még inkább ott van az Isten szépsége. Benned még inkább ott van az Isten jósa. Kedves Mária Rádió hallgatók, nagyon megérintett ez a beszélgetés. Most, amikor Mária és a Szentlélek kapcsolatáról elmélkedtünk, szeretném, hogyha ez a beszélgetés életetekben is eredményezne valamit. A természetet, amit most különösképpen tavasz végén, a nyár elején pompázik, erre rácsodálkozunk. Szeretném, hogyha mindannyian megéreznénk azt, mindannyian rácsodálkoznánk arra, hogy bennünket is az Isten teremtett. Képére és hasonlatosságára. Szépnek teremtett az Isten. Jónak teremtett az Isten. Ezt a szépséget és ezt a jóságot akkor tudjuk igazán megélni, ha mi is kapcsolatba lépünk az Istennel, úgy, mint Mária. És akkor nem csak mi énekeljük azt, hogy egészen szép vagy Mária, hanem mi magunk is Máriával, a mi édesanyánkkal együtt lélekben szépé válunk. A jóság emberei lehetünk. És hogyha kapcsolatba, ha bensőséges kapcsolatba lépünk az Istennel, ez most is meg fogja határozni a mi személyes életünket és közösségeink életét is. Segítsen bennünket a boldogságos Szűz Mária, a mi égi édesanyánk az ő közbenjárásával, anyai oltalmával és szeretetével, hogy megéljük és rácsodálkozzunk Isten szépségére, Isten jóságára, amely a mi lelkünkben is el van rejtve. Amen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barta Barnabás atya gondolatait hallhatták, Mária és a Szentlélek kapcsolata, hogyan van jelen Mária életében a Szentlélek már az angyali üdvözlettől kezdve címmel. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további áldott szép ünnepet kívánunk mindenkinek!

Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajjai László. Pünkös vasárnapi műsorunk témái. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke, a béke, a misszió és az igazság lelke. Pünkösd ünnepen kérik a szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A szentatya Regina Czőli imája. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke, a béke, a misszió és az igazság szentelke. A Szentatya pünkös vasárnapján délelőtt 10 órai kezdettel a Szent Péter Bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét. Homiliájában a feltámadt Úr ajándékának 3 vonását emelte ki. Jézusnak pünköskor kiáradó szentelke békét teremt övéi szívében, amelyet tovább kell adniuk a világnak, Jézus szentelke misszióba küldi az apostolokat, hogy tovább építsék az Úr országát, és végül a Szentlélek az egyház közösségét fokozatosan elvezeti Isten igazságának mind mélyebb ismeretére. Az ige liturgia során az evangélium előtt a kórus elénekelte a Veni Sancte Spiritus szép pünkösdi szekvenciát, amelynek szövege magyarul így hangzik: Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességet, sugarát. Jöjj, szegények atya te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át. Édességes vigaszunk, drága vendég szomjazunk, édes lélek újulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy. Ihletet, ha fényt nem ad, ember szívben ellohad, minden érő, minden ép. Mosd meg, ami szennyezett, aszusságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet. Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, kitévejeg. Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet. Jámbornak jutalmazást, engedj boldog távozást, mindörökké menjeket. Amen. A húsvéti időszak pünkös mai ünnepén teljesedik be, kezdte beszédét a Szentatya. Hogy kiemelje a megváltás eseményének egységét, az evangélium ismét a hét első napjára vezet minket.
1: Al primo giorno della settimana.
0: Vagyis arra az új napra, amikor a feltámadott Jézus megjelenik a tanítmányok előtt, és megmutatja nekik kezét és oldalát. Az Úr megmutatja nekik dicsőséges testét, pontosan a sebeket, a keresztre feszítés nyomait. A szenvedés e jelei, amelyek minden szónál beszédesebbek, átváltoztak. Aki meghalt, örökké él.
1: Vive per sempre.
0: Amikor meglátják az Urat, a tanítmányok is új életre kelnek. Félelmükben bezárkoztak az utolsó vacsora termébe, de Jézus a zárt ajtók ellenére is belép oda, és látása örömmel tölti el övéit. Áthalad a mi halálunkon, kinyitja a sírt, és szélesre tárja azt, amiből számunkra már nem volt kiút. Megjelenését Krisztus elköszöntéssel kíséri, béke veletek, és rögtön utána ráleheri tanítványaira szent lelkét. A feltámadott tele van élettel, miután megmutatta a testét, mint igazi ember, megadja Isten életét, mint az Atya szeretett fia, aki értünk testvérré és megváltóvá lett. Ugyanabban az emeleti teremben, ahol az új és örök szövetség megkötetett, Jézus kiárasztja a szentelket. A vacsora és az árulás helyszíne átalakul, és az apostolok bezárt sírjából az egész egyház feltámadásának anyaméhe lesz. Ezért pünkös húsvéti ünnep és Krisztus testének ünnepe, amelynek kegyelméből mi magunk is részesedünk. Éppen ezért Leó pápa a pünkösdi misztérium ünnepléséből három szempontot emelt ki. Először is a feltámaszt Krisztus lelke, a béke, szent lelke.
1: Lo spirito del risorto e lo spirito della pace.
0: Krisztus ugyanis az ő húsvétján keresztül békét teremt Isten és az emberiség között, a Szentlélek pedig ezt a békét önti a szívekbe és terjeszti el a világban. Ez a béke a megbocsátásból fakad és a megbocsátáshoz vezet. Azzal a megbocsátással kezdődik, amelyet maga Jézus ajándékozott nekünk, akit elárultunk, elítéltünk és keresztre feszítettünk. Ő szeretetével meglep minket, hiszen éppen ő az, a feltámadott, aki mondja nekünk, akinek megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot nyer. Ezekkel a szavakkal Jézus egy isteni művet bíz ránk, mert csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Ezt a hatalmat az egyetemes megbékélés jeleként kapjuk, az Úr a béke lelkét árasztja a történelem elejétől a végéig, mert az, aki mindenkit megváltott a haláltól, senkit sem zár ki. A Szentlélek ugyanis Úr, és életet ad a teremtés kezdetétől fogva, amikor a vizek felett lebegett, és most, a megváltáskor, megváltoztatja a világ történelmét. Pünkös valóban az új szövetség ünnepeként teljesedik be, vagyis Isten és a Föld minden népe közötti szövetségként. Még az égből jövő zúgás, a szél és a tűznyelvek az utolsó vacsora termében a Sínai hegy ősi jeleire emlékeztetnek, addig Isten szent törvénye a szívünkbe íródik. A Szentlélek által a szeretet betűivel vési a szeretet törvényét Krisztus saját testébe és a főnek a testébe, amely az egyház. Homiliája második szempontjaként Leó pápa a feltámadott lelkének missziós vonását emelte ki.
1: Lo spirito del risorto e lo spirito della missione.
0: Ahogyan az atya engem küldött, mondja az Úr, úgy küldelek én is titeket. Így von be minket a lélek Jézus küldetésébe, annak a küldetésébe, aki Istentől származik, és Istenhez tér vissza a Szentlélek erejével, aki az atyától is a fiútól származik, és akit vele együtt imádunk és dicsőítünk, az egyetlen Istent. A Szentlélek Krisztus élő szeretete, amely átjár minket, ösztönöz minket, támogat minket a küldetésben. Miközben az apostoloknak megadja a hatalmat, hogy különböző nyelveken szólaljanak meg, ugyanaz a Szentlélek megtanítja az emberiségnek az üdvösség ismeretét. Most, hogy az apostolok magukba fogadták a feltámadott leheletét, ez a hír hangzik el

0: minden tájáról idejöttünk, meghívást nyerve az úrasztalához, összegyűlünk szavának hallgatására, és küldetést kapunk arra, hogy tanúskodjunk róla mindenütt a világban. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, valóban részesei vagyunk az evangéliumnak. Az egész egyház főszereplője annak, nem csupán őrzője. A Szentlélek erejével ige hirdetésünk örömmel és reménnyel telik meg, mert mi éppen mi vagyunk a világ újdonsága, a föld sója és a világ világossága. Természetesen nem a mi érdemünkből, sem kiváltságunkból, hanem az Úr szava által, amely megszenteli a bűnöst, meggyógyítja a leprást, és azokból, akik megtagadták őt, apostolokat teremt. Egyrészt, ezt jól látjuk, vannak olyan változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem tévedések és erőszak közt megöregítik azt. Másrészt viszont a Szentlélek megvilágosítja az elméket, és új életerőt ébreszt a szívekben. Így alakítja át a történelmet, megnyitva azt az üdvösség felé, vagyis az egyetlen Úr által mindenkivel megosztott ajándék felé. Az egyház küldetése, hogy tanúságot tegyen erről a küldetésről, vagyis, hogy a világ zűrzavarát Istennel és egymás közötti közösséggé alakítsa. Ez a küldetés azzal kezdődik, hogy hirdetjük az Istenről és az emberről szóló igazságot, mert a feltámadott lelke az igazság lelke.
1: Perché lo spirito del risorto è lo spirito della verità.
0: Tért ki Leó pápa homíliája harmadik szempontjára. Ezt maga az Úr ígérte nekünk, amikor egységet kért egyházának, egy olyan egységet, amely Isten szeretetén alapul, amely egyúttal a mi szeretetünk forrása is. A Szentlélek, aki a prófétákon keresztül szólt, mindig előmozdítja az igazságban való egységet, mert bennünk megértést, egyetértést és az élet következetességét ébreszti. Ahogy Szent Ágoston tanítja, a Szentlélek akarta, hogy a nyelvek ajándéka legyen az ő jelen létének jele, amely nyelveken az egyetlen hitben megértik egymást. A vigasztaló teát megvéd minket mindattól, ami ezt a megértést akadályozza. A pártosságtól, a képmutatástól, a divat irányzatoktól, amelyek elhomályosítják az evangélium fényét. Az Isten által nekünk ajándékozott igazság így minden nép számára felszabadító szó marad, olyan üzenet, amely belülről alakít át minden kultúrát. A feltámadott lelke ugyanis nem egyetlen egyszer áradt ki mindenkorra, hanem folyamatosan. Ahogy az eukarisztia Krisztus élő jelenléte, amely mindig táplál minket, úgy a Szentlélek is belénk vési az ő jelét a keresztségben, amely keresztényé tesz minket, a bérmálásban, amely tanúkká tesz minket, s a papságban, amely Isten népének szolgáivá és pásztoráivá rendel minket. Minden szentségben ő adja, ő a dátor monerum, ő a küldetések osztója, a szentség forrása, aki megsokszorozza az ajándékot és a karizmákat az imádságban, az irgalmasság cselekedeteiben, Isten igéjének tanulmányozásában. Ahogy az apostol tanítja, a lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Éppen ezért vagyunk egyház, az egyetlen test, amely Istenből él és a világot szolgálja. A Szentléleknek köszönhetően mindenkinek elvihetjük az igazi békét, az üdvözítő igazságot, vagyis magát Krisztus Urunkat, hangsúlyozta a Szent Atya, majd így fohászkodott. Kedves testvéreim, lángoló szívvel imádkozzunk ma azért, hogy a feltámadott lelke megszabadítson minket a háború gonoszságától, amelyet nem egy szuperhatalom, hanem a szeretet minden hatósága győz le. Imádkozzunk azért, hogy szabadítsa meg az emberiséget a nyomortól, amelyet nem mérhetetlen gazdagság, hanem kimeríthetetlen ajándék vált meg. Imádkozzunk hozzá, hogy gyógyítson meg minket a bűn csapásától, a Jézus nevében minden népnek hirdetett megváltás révén. Ez az a kegyelem, amely bátorsággal tölti el az apostolokat, adja meg nekünk is, ma és mindörökké. Mária, az egyház anyja közben járására
1: per intercessione di Maria, madre della Chiesa.
0: Zárta pünkösdi homíliáját Leó pápa a Szent Péter Bazilikában vasárnap délelőtt bemutatott szentmisén.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Pünkösdi

0: Ünnepen kérik a szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A Szentatya Regina Czöli imája. Ahol jelen van a Szentlélek, ott megvalósul a testvériség, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvén beszél. Isten szerető atya lelke egyesíti és összehangolja a különbözőségeket, megvalósítja a népek közötti békét. Tanította Leó pápa pünkösd vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédében. A Szentlélek ma is elkísér bennünket életünkben, megnyitja az Isten felé vezető utat, az egyház kapuját és szívünk ajtaját. Segítségével teremtsünk testvéri világot, amelyben a béke uralkodik, hangzott Leó pápa buzdítása. Pünkösd ünnepén arra kaptunk meghívást, hogy elmélkedjünk a Szentlélek ajándékáról, amely bőségesen áradt a születendő egyházra, és tagjai ma is újra megkapják, mint fényt és erőt, amely elkíséri őket életünk minden helyzetében. Kezdte beszédét 14. Leó pápa, a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakából köszöntve a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Tanításában a Szent Atya pünkös liturgiájáról emlékedett. János evangéliumi szakasza és az apostolok cselekedeteinek második fejezete a Szentlélek érkezéséről számol be, miszerint a Szentlélek kinyitja az ajtókat.
1: Lo spirito apre le porte.
0: Az evangélium azt mondja nekünk, hogy együtt voltak a tanítmányok zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Az apostolok cselekedetei könyv második fejezete szerint a Szentlélek heves szélvészként érkezett, kinyitotta az ajtókat, és arra ösztönözte a tanítmányokat, hogy lépjenek ki, és hirdessék a feltámadott Krisztus örömhírét. Mi is feltehetjük magunknak a kérdést, milyen ajtókat nyit meg a Szentlélek? Folytatta beszédében a pápa, majd három ajtót jelölt meg. Az első maga Isten kapuja, abban az értelemben, hogy megnyitja számunkra az Isten misztériumához vezető utat, amint kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban. Szent lelke ajándékával Isten megadja nekünk az igazi hitet, megérteti velünk az írások értelmét, közelről megismerteti magát, és lehetővé teszi számunkra, hogy részesüljünk saját életében. A Szentlélek segít bennünket, hogy személyes tapasztalatot szerezzünk Istenről, hogy találkozzunk vele Jézusban, és nem csupán a törvény megtartásában. Segít, hogy felismerjük őt saját magunkban, és felfedezzük jelenlétének jeleit mindennapi életünkben. Fejtette ki tanításában Leó pápa. A második ajtóról megállapította, ez a cenákulum, az utolsó vacsora helyszínének, vagyis az egyháznak az ajtaja. A Szentlélek tüzem nélkül az egyház a félelem fogja marad, szorongása tekint a világ kihívásaira, önmagába zárkozik, és képtelen párbeszédet folytatni a változó időkkel. A Szentlélek megnyitja az egyház kapuit, hogy az mindenki számára befogadó és vendégszerető legyen,
1: perché sia accogliente e ospitale verso tutti,
0: még azok számára is, akik bezárták kapuikat Isten, a többiek, a remény és az élet öröm előtt. Leó pápa idézte elődje Ferenc pápa szavait, amelyekkel 2023. október 4-én a püspöki szinódus angyas közgyűlése megnyitásakor bemutató szentmisén homiliájában emlékeztetett küldetésünkre, vagyis arra, hogy legyünk egy áldásosztó és bátorító egyház, egy mindenki számára nyitott kapukkal rendelkező egyház. A harmadik ajtóról szólva 14. Leó pápa arra mutatott rá, hogy a Szentlélek megnyitja szívünk ajtaját, segítve minket abban, hogy legyőzzük az ellenállást, az önzést, a bizalmatlanságot és az előítéleteket, és képessé tesz bennünket arra, hogy Isten gyermekeiként és egymás között testvérekként éljünk. Ahol jelen van az Úr lelke, ott testvériség születik a személyek, a csoportok és a föld népei között, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvét beszéli, amely egyesíti és összehangolja a különbözőségeket. 14. Leó pápa végül arra buzdított pünkösd ünnepén, hogy fohászkodjunk a Szentlélekhez. Nyissa ki mindazokat az ajtókat, amelyek még zárva maradtak. Szükségünk van rá, hogy újból felfedezzük Istent, mint szerető atyát, hogy olyan egyházat építsünk, ahol mindenki otthon érezheti magát, és teremtsünk olyan testvéri világot, ahol a béke uralkodik minden nép között.
1: Cui regni la pace fra tutti i popoli.
0: A pápa beszédét a szizonyához intézett fohásszal zárta. Az első tanítmányokhoz hasonlóan bízunk Szűz Mária, a Szentlélek lakóhelye és az egyház anyja közbenjárásában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pünkör vasárnapi műsorunkat hallották. Áldott ünnepet kívánva búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Az önök ima szándékaikat fogadjuk, a mikrofonnál
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde köszönti önöket.
1: Hamarosan a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk, melyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, a világ békéért, Szentatyánkért, Leó pápáért, üspökeinkért és papjainkért, a keresztények közötti egységért. Felajánljuk katolikus anya szent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi, lelki és szenvedélybetegért. Imádkozunk a magányosokért, az egyedül élőkért, a keresztény családokért, a fiatalokért, az úton levőkért. Hálával imádkozunk ma is önkénteseinkért, munkatársainkért és támogatóinkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket, és imádkozunk el, hogy szeretteink, családtagjaink, barátaink és önkénteseink lelke üdvéért. A kedves hallgatók hívhatnak minket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számon. Írhatnak üzenetet a 0758 420 555-ös számra, vagy pedig az interneten keresztül a www.mariaradio.ru honlapon az ima szándék gombra kattintva hagyhatnak üzenetet.
0: Amíg telefonáló lesz, addig néhány üzenetet osztunk meg önökkel, melyek SMS-ben érkeztek, és így hangzik az első: ezt a rózsafüzért felajánlom lábam gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, békéért. Egy mindennapos hallgató írt a hidegségről.
1: Mai és heti rózsafűzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, egész családunk egészségért, testi-lelki gyógyulásunkért, nagyon fontos szándékokért, drága elhunyt szeretteink lelke üdvéért, mielőbbi gyógyulásomért, teljes felépülésemért, jó orvosi eredményekért, türelemért, kitartásért, betegségeink elviseléséhez, családi és a világ békéért, bűneink bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a Mária Rádió dolgozóiért, önkénteseiért, hallgatóiért és a rádió fennmaradásáért. Hálásan köszönöm mindenki imáját, további áldott, békés, örömteli pünkösdi ünnepet kívánunk. Sok szeretettel Színevár aljáról írta Évikem.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért és bűneink bocsánatáért, hidegségről írták.
1: Önökkel imádkozva kérek imád több fontos szándékért, családomért, testi-lelki egészségért, bűneink bocsánatáért, ellenségeinkért, oltalomért a rossz emberek szándékától, valamint idegenben dolgozó fiam és ismerőseim oltalmáért, a szűzanya védje meg és óvja őket minden bajtól.
0: Imád kérek kislányomért, hogy normálisan éljen, legyen egészséges, hogy álmai valósuljanak meg, legyen biztonságban.
1: A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom saját magam testi és lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében, írja egy kedves hallgatónk.
0: Hála és köszönet, írta egy kedves hallgató, de közben eltűnt az üzenet. Közben érkezett egy másik: imád kérek a családomért, férjemért, magamért és két lányomért. Közben volt egy telefonáló, de letette. Bátorítjuk, hogy hosszan csengessen, hogy legyen időnk átkapcsolni. Várjuk a hívását a kedves telefonálónak.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Halló. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót.
1: Hogyha hall bennünket, akkor a telefonba kérjük, hogy ossza meg az ima kérését, ima szándékát. Mi halljuk, hogy ott van a háttérben. Igen, igen, halljuk önt.
0: Halló.
2: Halló.
0: Halljuk ön, tessék mondani nyugodtan az ima szándékot.
1: Lehet mondani. Mi nem halljuk most, de halljuk, hogy ott van és letette. Tudom, hogy nem olyan könnyű, de ez olyan, mint egy rendes telefonhívás, csak addig kell hagyni a telefont szólni, amíg lesz majd egy zene is, de a zene alatt nem kell letenni, hanem megvárni, hogy nekünk legyen lehetőségünk kapcsolni. Amíg sikerül, addig megosztunk még néhány üzenetet, a mai elhangzó imákat. Szent miséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, rossz szándékú személyek távozásáért az életből. És bízom a közös ima erejében.
0: Minden imát felajánlok a családomért, testi-lelki gyógyulásért, a békéért, önökért. Egy mindennapos hallgatónk írja.
1: Minden imát és szentmisét felajánlok Fábián Teréz lelke, üdvéért nyugodjon békében az Úr Jézus, és Mária szent nevében az unokatestvére imádkozik érte.
0: A közös ima erejében bízva imádkozok gyógyulásomért és testi-lelki békéért. Köszönöm az imákat.
1: Boglárka írja, Kovászna megyéből ezt az imát nagyszüleimért szeretném felajánlani 2 éve, hogy nem láthatom őket. Elhunytak, és az Isten erőt adott, hogy tényleg túllépjek ezen, fáj, hogy nem lehetnek itt a mai napig, de keresem, de kérem Istentől, hogy adjon erőt.
0: Drága szűzanyám, kérlek, járj közben szent fiadnál a családom egészségéért. Óvjon meg mindenfajta rákbetegségtől. Nagyon fáj mindenem. Segítsen Isten, fizesse meg hálásan, köszönöm. Telefonálót köszöntünk a vonalban. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Rádiókészüléket kérjük szépen lehalkítani, hogyha hall minket, akkor megoszthatja az ima kérését. A háttérben a rádiókészüléket tessék lehalkítani. Halló? Mi halljuk, hogy ott van, és hogy a rádió megy a háttérben. Sajnáljuk, nem sikerül.
0: Juliánna írja Magyarországról, imát szeretnék kérni a családomért, minden élő és elhunytért, a családi békéért, kicsi dédunokám megkereszteléséért. Köszönöm az imákat, egy mindennapos hallgató vagyok, Bajáról.

0: rózsafüzért felajánlom egy édesapáért, és az ő fiáért, hogy megbocsássanak egymásnak, és kiengesztelődjenek.
1: Haló, itt a Mária Rádió. Haló.
0: Valószínű, hogy ugyanaz a telefonáló. Hogyha hall bennünket, akkor mi meghallgatjuk az ön ima kérését, ima szándékát.
1: Haló. Szeretettel köszöntjük, tessék bátran mondani a szándékot.
2: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Rózsatűzét, a szemmiségét elajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, a bemondott imákért, és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, mert térzik tiszta szed neki. Az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és az egész halottaimért, a drága gyermekemért, nyugalmáért, a férjeméért, és a család békességért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért és a háború megszűnéséért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus minden jó akaratú emberekért.
1: Köszönjük szépen a hívását, mindörökké, amen.
0: Ibolya írja Déváról, daganatos férjem gyógyulásáért kérek imát. Köszönöm.
1: Az összes heti rózsafűzéreket és szentmiséket felajánlom a halottaimért és három gyermekemért és családjukért. Köszönöm az imákat.
0: A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse.
1: Újabb telefonálót köszöntünk.
3: Nem kapom el.
1: Haló? El tetszett kapni? Haló?
0: Mi halljuk önt? Élőadásban van.
3: Haló?
0: Igen, élőadásban van.
1: Tessék mondani bátran, halljuk önt. Haló?
0: Hát sajnáljuk, de így nem tudjuk megérteni. Valamiért ma nem sikeres a telefonvonal. Egy utolsó üzenetet beolvasunk még. Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékára. Imádkozom bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért. Élőadásban van valaki, köszöntjük szeretettel.
1: Megkérjük szépen a rádiókészüléket lehalkítani a háttérben. Halljuk önt, köszöntjük szeretettel.
4: Én is szeretném ajánlani ezt az irgalmasság rózsafüzérét minden beteg számára, s az én betegségemért is ajánlom, s a halottjaimért, s az arándokokék, akik szerencsésen megjártak, Siksomjót, és még ajánlom a családom szándékára, unokáimért, és minden jótevő emberé, jó akaratú emberekért, és a közös halottjaim, és amit bemondtak a Mária Rádióba, azért is ajánlom fel. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizes, hogy meghallgattak önökkel, imádkozok mindig.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását.
0: Kedves hallgatók, hívjuk önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Hívjuk önöket, hogy ha dicsőséges rózsafűzért imádkozzák velünk, mi itt a stúdióban a Szent József rózsafűzér férfi tagjaival fogjuk imádkozni. Felajánljuk mindazokért, akik betegségben, nehézségben vannak. Maradjanak velünk, akik az önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták.
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe menetelett, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, az igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszület fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklukra, harmadnapon feltámadta a halottak közül,
2: fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A dicsőséges rózsafüzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Krisztus testét Isten ereje támasztotta fel. Holta legyőzte a halált, feltámadása visszaadta nekünk az életet. Ádám miatt mindnyájan meghalunk, Krisztusban mindnyájan életre kelünk. Tehát már húsvét hajnalán megkezdődött, lényegében megtörtént a mi feltámadásunk is. Halál, hol a te győzelmed, hol a te fullánkod? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment. Krisztus a földről Isten világába távozik. A győztes hadvezér diadalmenetet tart. Hallatlan csoda, egy test, egy ember lép be most az Istenség világába. Ül az Atya jobbjára, vesz részt a világ kormányzásában. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a tisztelet, a dicsőség. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges József Üzél harmadik szent titka, aki nekünk a szent lélek elküldte, a szent élek viszi győzelemre bennünk Krisztus művét, az igazságot, a győzelmet és a szentséget. Ő az igazság lelke, segíti azt megérteni, megjegyezni, örömmel élni. Erő a magasságból, hogy bátrak, magabiztosak, türelmesek, áldozatkészek legyünk. Ő a szentség, a szeretet lelke. Ő adja a kegyelmet, ami nélkül semmi üdvöset sem tehetünk. Meg ne szomorítsátok az Isten lelkét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, ugye a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek. Gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafüzér, negyedik szent titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett, hogyan keríthette volna hatalmába az enyészet ezt a testet, belőle az élet származott. Damaszkuszi Szent János szükséges volt, hogy Istennek ez a lakóhelye fia szentélybe vitessék, és hogy az, aki a teremtőt méhében hordozta, az isteni szentélyben lakjék. Mária részt vett Jézus harcában a bűn ellen, részesed diadalának is. Ott ragyog az égen földi életünk vezércsillaga. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges Rózsa Fizér 5. szent titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott, az én anyám királynő. Ezt minden katolikus elmondhatja, hiszen a király anyja és a győzelem részese. Együtt uralkodik az égben az egész világ felett, de ez csak nekünk kitüntetés. Az ő igazi dicsősége az Isten anyaság. Bámulatos leereszkedés az, hogy emellett kegyeskedik még a világ királynője is lenni, és a mi jóságos anyánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk,

0: óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásoddal, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fönséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Mária rádió királynője, könyörögj érettünk. Rózsa fűzér királynője, könyörögj érettünk. Csíksomjói segítő szűz Mária, könyörögj érettünk. A Lorettói litániát imádkozzuk. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennybéli Atyaisten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiúisten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egyisten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária!
1: Könyörögj érettünk!
0: Istennek Szent Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szüzeknek Szent Szüze!
1: Könyörögj érettünk!
0: Krisztusnak Szent Anyja!
1: Könyörög érettünk!
0: Isteni kegyelem anyja!
1: Könyörög érettünk!
0: Tisztaságos anya!
1: Könyörög érettünk!
0: Szeplőtelen szűzanya!
1: Könyörög érettünk!
0: Sérelem nélkül való anya!
1: Könyörög érettünk!
0: Szűz virág szent anyja!
1: Könyörög érettünk!
0: Szeretetre méltó anya!
1: Könyörög érettünk!
0: Csodálatos anya!
1: Könyörög érettünk!
0: Jó tanács anyja!
1: Könyörög érettünk!
0: Teremtőnk anyja!
1: Könyörög érettünk!
0: Üdvözítőnk anyja!
1: Könyörög érettünk!
0: Nagy okosságú szűz!
1: Könyörög érettünk!
0: Tisztelendő szűz!
1: Könyörög érettünk!
0: Dicsérendő szűz!
1: Könyörög érettünk!
0: Nagy hatalmú szűz!
1: Könyörög érettünk!
0: Irgalmas szűz!
1: Könyörög érettünk!
0: Hűséges szűz!
1: Könyörög érettünk!
0: Igazság tükre!
1: Könyörög érettünk!
0: Bölcsesség széke!
1: Könyörög érettünk!
0: Örömünk oka!
1: Könyörög érettünk!
0: Lelki edény!
1: Könyörög érettünk!
0: Tiszteletes edény!
1: Könyörög érettünk!
0: Ájtatosság jeles edénye!
1: Könyörög érettünk!
0: Titkos értelmű rózsa!
1: Könyörög érettünk!
0: Dávid király tornya!
1: Könyörög érettünk!
0: Elefánt csont torony!
1: Könyörög érettünk!
0: Mária aranyház!
1: Könyörög érettünk!

0: érettünk, Friednek szekrénye, könyörög érettünk, mennyország ajtaja, könyörög érettünk, hajnali csillag, könyörög érettünk, betegek gyógyítója, könyörög érettünk, bűnösök menedéke, könyörög érettünk, szomorúak vigasztalója, könyörög érettünk, keresztények segítsége, könyörög érettünk, Magyarország oltalmazója, könyörög érettünk, angyalok királynéja, könyörög érettünk, patriárkák királynéja, könyörög érettünk, proféták királynéja, könyörög érettünk, apostolok királynéja, könyörög érettünk, vértanúk királynéja, könyörög érettünk, hitvalló királynéja, könyörög érettünk, Szüzek királynéja, könyörög érettünk, minden szentek királynéja, könyörög érettünk, áteredő bűn nélkül fogantatott királyné, könyörög érettünk, mennybe felvett királyné, könyörög érettünk, szent olvasó királynéja, könyörög érettünk, béke királynéja, könyörög érettünk, magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi a te szolgáid, folytonos test és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorosságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a bónak bajnak, elosztatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, amen. Istenünk, te áron püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezre kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világba, Isten erejével taszítsd vissza a kározat helyére.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztust.

Dicsőség a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a szilácsei Nepomuki Szent János plébánia templomából. Szent misét közvetítünk, amelyet bemutat Szücs Attila plébános. A kántori szolgálatot is szintén ő látja el. Lélekben kapcsolódjanak be önök is!

Szemmisén kezdőjének, a 232. számú ének. Zengaharang hívó szóval e szép ünnep estéjén énekeljük el az első szakaszt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Örömmel köszöntöm a kedves híveket a Szent Mise kezdetén, pünkösd másodnapján, Szűz Máriának, mint a keresztények édesanyjának az ünnepén, emléknapján. Köszöntöm a kedves híveket itt a templomban, valamint odahaza készülékek előtt. Kívánom, hogy ez a közös szentmise még inkább egy egységbe kovácsoljon bennünket a mindenható Isten, illetve a szűzanya körül, hogy így áldás szálljon családjainkra, közösségünkre, egyházunkra és a világra. Ahhoz, hogy imánk az Úr előtt kedves lehessen, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem,

0: Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
0: Könyörögjünk! Mindenható és irgalmas Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hatható segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szűz oltalma alatt élhessünk, és egyházad szüntelen békének örvendhessen, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke Szent Pál apostol első leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, aki nagy irgalmasságával Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon rátok. Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amelyen készen áll, hogy az utolsó időbe megnyilvánuljon. Örüljetek tehát akkor is, ha most egy kicsit szoborkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy kipróbált hitetek, amely értékesebb, a tűzpróbált kiállott veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Mivel szeretitek Krisztust, bár nem láttátok, és hisztek benne, noha nem találkoztatok vele, amikor elítéltek hitetek célját, lelketek üdvösségét, a megdicsőültek kimondhatatlan örömével fogtok újongani. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.
2: A Zsoltár válasza, az Úr megemlékezik szövetségéről, örökkön örökké.
1: Az Úr megemlékezik szövetségéről, örökkön örökké.
2: Teljes szívemből áldom az Urat, a szentek tanácsában és közösségében. Nagyszerűek az Úr művei mindazok szemébe, akik szeretik azokat.
1: Az Úr megemlékezik szövetségéről, örökkön örökké.
2: Eledelt adott az őt félőknek, megemlékezik szövetségéről, örökkön örökké, népének megmutatta hatalmas műveit, nekik adta a pogányok örökségét.
1: Az Úr megemlékezik szövetségéről, örökkön örökké.
2: Szabadulást hozott népének, szövetséget kötött vele örökre, akik így cselekesznek, bölcsességké válnak, az Úr dicsérete megmarad örökké.
1: Az Úr megemlékezik szövetségéről, örökkön örökké.

0: Alleluja! Jézus Krisztus vállalta a szegénységet, ám bár gazdag volt, hogy gazdaggá tegyen titeket szegénysége által.
1: Alleluja!
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat, ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj. Tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: Valami hiányzik még belőled, menj, add el, amit van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványához: Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett és folytatta: Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges. Ezek az evangélium igéjé.
1: Áldjunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.

0: Kedves testvéreim, kedves ünneplő közösség, kedves jó hívek, kedves Mária Rádió hallgatók. Pünkösd másodnapján egyházunk Máriát, mint az egyház édesanyját köszönti. Ez az ünnep új keletű. Ferenc pápa 2018-ban vezette be, hogy pünkösd másodnapján Máriát köszöntsük, mint az egyház édesanyját. Azt el kell mondanunk, hogy egyházunk már ősidők óta, kezdettől fogva Máriát tisztelte, mint az egyház édesanyját. Ferenc pápa volt az, aki konkrétan egy ünnepnapot nevezett ki ezen ünnep számára, mégpedig pünkösd másodnapját, pünkösd hétfőt. Mária annak idején együtt volt az apostolokkal az emeleti teremben, amikor is Jézus kérésére Jeruzsálemben maradtak és várták a Szentlélek kiáradását, a Szentlélek eljövetelét. Együtt imádkozott az apostolokkal, a tanítványokkal, az asszonyokkal, és várták a lélek kiáradását. Így elmondhatjuk azt, hogy Mária jelen volt az egyház születésénél, így joggal nevezhetjük őt, mint Jézus édesanyját, az egyház édesanyjának is. Másodszor, amikor nagypénteken Jézus a kereszten függött, ég és föld között, a kereszt alatt ott volt János, a kedves tanítvány és édesanyja Mária. Így szólt Jánoshoz, ime a te édesanyád, Máriához pedig ime a te fiad. Nem csak az történt ott a kereszt alatt, hogy Mária Jánosra bízta édesanyját, és Máriára bízta Jánost, hanem egyben Jézus Krisztus Máriát valamennyünk édesanyjává tette, hiszen szükségünk van egy édesanyára, olyan édesanyára, mint Mária, aki mindenben tud figyelni gyermekeire. Mit tanulhatunk mi Máriától, Jézus Krisztus édesanyjától, a mi édesanyánktól? Sok minden van, amiben példaképünk Mária, én többek között három dolgot szeretnék kiemelni. Az első, Mária összetartja a családot, az egyházot, mint egy édesanya. A második, Mária jelenléte örömet fakaszt az egyház tagjaiban. És a harmadik, Mária, mint édesanya, Istenhez vezet bennünket. Mária összetartja az egyházat. Ha egyszerűen családjaimból indulok ki, akkor elmondhatom azt, hogy számomra édesanyám, és gondolom minden jó érzésű ember számára az édesanya nagyon fontos helyet töltött be és tölt be az életében. Ilyen örömmel mentem haza papi életem során is, még volt ki várjon otthon, édesem mindig gondoskodott rólam, örömmel várt, valahogy megnyugodtan, és így volt ezzel öcsém is, és láttam az embereknél, a családoknál, hogy az édesanyja valahogy összefogja a családot. Ameddig él az édesanyja, addig jobban összegyűl a család. És nagyon fontos dolog, hogy a család rendszeresen találkozzon az édesanyja körül. Ő az, akinek van egy különleges érzéke hozzá, hogyan lehet a gyermekeket, az unokákat, a nagy családot összefogni. És úgy összefogni, hogy ez a közös együttlét lelkileg és testileg is a javunkra váljon. Ha a mi mindennapi családjainkban az édesanyák, édesanyáink ilyen fontos szerepet töltenek be, akkor Mária, mint az egyház édesanyja, ő is hasonlóképpen jár el, összefogja a közösséget, összefogja az embereket, azért is, mert tud a gondjainkról, örömeinkről, és a szívén hordozza azokat. Nem vagyunk közömbösek, mint gyermekei az ő számára. Mária, mint édesanyja, egy közösségbe fogja az egyházat. A második dolog, amit Máriától, mint az egyház édesanyjától Már tanulhatunk és elmondhatunk róla az, hogy örömet fakaszt a családtagjaiban. Ismét édesanyámra térek vissza, amikor hazatértem, esetleg hosszú útról, vagy mentem látogatóba, mindig a legfinomabbat főzte és készítette. És úgy öcsém, mint én, vagy bárki az ismerőseim közül, amikor hazamentek, mindig ünnep volt találkozni édesanyával. És úgy gondolom, hogy egy egészséges, lelkületű ember számára ez egy nagyon fontos dolog, és örömet fakaszt a lelkében, hogy van, aki így figyel rá, szereti olyan őszinte szeretettel, amely örömmel tölti el. Boldog az az ember, aki tud örülni az édesanyja közelségének, értékeli áldozatát, amellyel fölnevelte, és nap mint nap hordozza. Mária is így van velünk, öröm számára találkozni a gyermekeivel, és nekünk is az ő gyermekeinek, az egyház tagjainak öröm találkozni Máriával. Amikor májusban külön köszöntjük őt, vagy közösen imádkozzuk a rózsafűzért családjainkban, vagy közösségeinkben, mindig egy közösségi formál bennünket Mária. Öröm van a szívünkben, mert megnyugszunk az ő jelenlétében. Talán elmondhatjuk azt, hogy a leginkább az édesanyja jelenléte az, amely felszabadít és szabaddá tesz bennünket. Érezzük, hogy nem vagyunk egyedül, ő az, aki szeretetével mindig támogat és segít. A harmadik dolog, amit elmondhatunk egy édesanyáról is, Jézus Krisztusról, az egyházunk édesanyjáról, illetve Szűz Mária az egyházunk édesanyjáról, az az, hogy Istenhez vezet bennünket. Egy édesanyja megérzi, hogy mi van a gyermeke lelkében. Öröm, fájdalom, kétségbes és szorongás. És valahogy mindent magára tud venni, a szívébe fogad, a szívén hordoz bennünket. Ezért édesanyánk. Így van velünk Mária is. Ő is nem közömbös a mi sorsunkkal szemben, tudja örömeinket és fájdalmainkat. Ezért vagyunk olyan bizalommal hozzá és irányába, mert tud hordozni bennünket jóban és rosszban egyaránt. És hogyan teszi ezt? Úgy, hogy mindazt, amit rábízunk, örömet és fájdalmat, imádságban Isten szín elé viszi, imádkozik értünk. Egy paptestvér mesélte egy alkalommal, hogy ő a hivatását édesanyjának és szüleinek köszönheti, mert édesanyja elmondta, amikor már pappá szentelték, fiam, születésed óta édesapáddal minden nap elmondtunk érted egy üdvözlégy Máriát. És a kolléga meg volt győződve arról, hogy az ő hivatásának az gyökere az édesanyja a szülei imádságában gyökerezik. Az édesanyja Szűz Mária, mint egyházunk édesanyja, Istenhez vezet bennünket, mert imádkozik értünk, hogy megtaláljuk azt az isteni közelséget, és el tudjuk ezt fogadni, amely megszentel és erőt ad. Szükségünk van Máriára, mint az egyház édesanyjára, hogy közösségé formáljon bennünket, hogy örömet fakasszon a lelkünkben, hogy Isten köré gyűjtsön és elvezessen Jézus Krisztushoz, az üdvözítőhöz. Nem hiába mondják a teológusok, hogy Mária az az kapu, amely föltárul, és a legrövidebb úton jutunk el Jézus Krisztushoz, az ő szent fiához. Egy kínai történet szerint volt egy idős kínai bölcs, aki nagyon sokat volt úton, vándorolt. Egy alkalommal vándorlásai alatt találkozott egy fiatal lányjal. A lány gyönyörű volt, és a bölcs megkérdezte tőle, hány éves vagy gyermekem? 17, felelte a lány. A bölcs ránézett, és azt mondta a lánynak, tudod, a fiatalság, a szépség hamar elmúlik, mert múlandó. De ha jóságból élsz, ha keresed az Isten közelségét, akkor Isten gyermekekkel áld meg, jó édesanyja leszel, és magas kort fogsz elérni. Azzal a bölcs és a lány milyen meghajoltak egymás előtt, és elváltak útjaik. A későbbiekben a bölcs egy alkalommal egy édesanyával találkozott, aki gyermekét a karján vitte. Amikor találkoztak, meghajlással köszöntették egymást, és a bölcs így szólt a fiatal édesanyához. Úgy látom, hogy alig vagy 30, és a Jóisten kegyelméből elérheted életed célját, felneveled gyermekeidet, megláthatod unokáidat, és ez akkor fog megtörténni, hogyha megtanulsz a jóságból élni, értékelni minden nap Isten ajándékait, és értékelni azt, hogy a Jóisten veled van, megáldja gyermekeidet, te fogod össze a családot, és te vagy az, aki által Isten megszenteli a családot. Ez akkor fog valósággá válni, ha hálás lelkületű vagy, ha megtanulod minden nap megköszönni a mindenható Istennek férjedet, gyermekeidet, azt, amit a Jóisten nap mint nap az apró dolgokban is ajándékba ad neked. Így túlnősz önmagadon, és megtanulod azt, hogy elajándékozd magad, feláldozd magad a családodért, mert egy édesanya ezt teszi, és ezt teszi őt igazából édesanyává, hogy nap mint nap meg tud halni önmagának, hogy a férjéért, a gyermekeiért, az unokáiért éljen. Így egy olyan érettséget fogsz elérni, emberi érettséget és egy magas kort, hogy mindenki tisztelni fog, és a szomszédaid is tisztelettel hajolnak meg előtted, mert értékelik azt, hogy mint édesanya ilyen áldozatot hoztál a családtagjaidért. Ahogy befejezte a bölcs mondani valóját, meghajoltak egymás előtt a fiatal édesanyával, és elváltak útjaik. Későbbiekben a bölcs ismét úton volt, és találkozott egy idős asszonnyal, aki háza előtt egy kis padon ült, már este felé járt az idő, és nézte a naplementét. A bölcs földig hajolt az idős asszony, az idős édesanyja előtt, és leült mellé a padra. Azt mondta neki, látom, hogy te már elérted életed és vándorlásod célját, magas kort, már jóval 80-an felül vagy. Arcodat ráncok barázdálják, és fogaid is hiányoznak, hajad megőszült. Elmondhatom azt, hogy anélkül, hogy beszélj, a gesztusaid, minden emberi megnyilvánulásod, nyugalmat, békét, szeretetet és jóságot árasztanak magad körül. Anélkül, hogy beszélnél, az emberek figyelik minden gesztusodat. És azok néhány szó, amelyet mondasz, vagy emberi megnyilvánulásait, tetteid, gyakorlatilag az égnek, az Istennek az üzenete. Mindaz, amit teszel, áldásként hat családodra és környezetedre. Azzal tovább nézték a naplementét, és a bölcs megköszönte, hogy egy ilyen idős asszonnyal, ilyen idős édesanyával találkozhatott. Mi valamennyien tiszteljünk földi édesanyáinkat, és megköszönjük a mindenható Istennek őket, hogy általuk nekünk életet adott, felnevelt, és megtanított az igazi szeretetre. Mária, mint egyházunk édesanyja, valamennyünk életében központi helyet foglal el. Azért, mert igazából ismeri szívünk, lelkünk gondolatait, vágyait, és minden megnyilvánulása, minden szava, minden rezdülése az égnek az üzenete. Isten üzen Mária által, hogy maradjunk a szeretet útján, szeressük a templomot, szeressük egymást, és éljünk Isten dicsőségére, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Most tárjuk bizalommal kéréseinket, Urunk Istenünk színe elé.
1: Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat. Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Istenünk, hallgass meg ki a mondott kérésünket, és Krisztus Úrunk által.
2: Amen.
0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Isten, mert a te bűnkezőségedből neked ajánljuk föl, mint a földi termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindenekként. A víz és a bor titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezőségedből kaptuk a bort. Neked ajánljuk föl, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala.
2: Áldott legyen az Isten mindenként.
0: Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel fogadj el minket, Urunk Istenünk, és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Most le, Uram, bűneimet és védkeimtől tisztíts meg. Imádkozzunk testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten szín előtt.
2: Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk és Istenünk, felajánljuk neked a dicséret áldozatát, egy szívefiad édesanyja emlékezetének örvendezve. Engedd kérünk, hogy az ő hatható segítségével minden viszontagságunkban mellettünk állsz, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a lelkedet
0: emeljük föl szívünket.
2: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, mint az egyház édesanyjának ünnepén, téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogadta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az égerői, s a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással mondjuk.
2: Szent vagy, szent vagy.

0: a földet. Hozsánna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban.
1: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraz rá szent lelkedet, hogy számunkra mi úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtőnként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föntámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházunk sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Most imádkozzunk úgy, ahogy minket Jézus Krisztus imádkozni tanított. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,

0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a lelkedre.
1: Köszöntsük egymást a béke jelével.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
1: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
0: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Krisztus teste, őrizze meg engem az örök életre. Krisztus vére, őrizze meg engem az örök életre.

0: Krisztus lelke,
1: szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihlass meg engem, Krisztus oldalából folyó víz, most tisztára engem, Krisztus hín szenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem.

Istentől, oldalmaz engem, halálom óráján, hívj magadhoz engem, alatt, hogy eljussak hozzád.

0: Jézus Krisztus, aki az Eukarisztiában a szeretet forrásához hisz, hogy testeddel és véreddel táplálj és éltess minket. Segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejéből nagy lelkűen forduljunk minden embertársunk felé. Add, hogy a kiengesztelődés szolgáljuk az emberek és a népek között tettekkel és szavakkal is hirdessük. Te vagy az egyetlen Úr és minden élet forrása. Amen.
1: A 135-ös ének, üdvözlégy oltári szentség, énekeljük el az első szakaszt.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, részesedtünk a mennyei lakomában, a boldogságos Szűz Mária segítségében bízva, alázatos szívvel kérünk, hogy levetve a régi ember tökéletetlenségét, magunkra öltessük a megújult emberi nem szerzőjét, Jézus Krisztust, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Most a szentmise végén szeretném megköszönni a lehetőséget a Mária Rádiónak és Mária Rádió hallgatóságának, kedves híveknek, hogy együtt ünnepelhettük ezt a szentmisét Isten szín előtt, szépen felújított templomunkban, nem olyan régen fejeztük be az idén templomunk belső felújítását, és közösségünknek, ma a kis létszámú közösség vagyunk, ez óriási kegyelem és megtiszteltetés, hogy együtt imádkozhatunk és együtt vehetünk részt a szentmisét a Mária Rádió hallgatóságával, a hívek közösségével. Valamennyiünknek kívánok áldott estét, az Úr áldását otthonaikra, szeretteikre és mindazokra, akik fontosak az Önök számára. Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szentmise véget ért, éljünk Isten békéjében.
1: Istennek legyen hála.
0: Szentmisünk záró éneke a 195-ös számú ének. Te vagy földi értünk, vezércsillaga, énekeljük el az első szakaszt.

0: Jézusunk, lelke,
1: örök pásztora, tekints irgalmasan, szeretet nyájadra. Urunk, mi árvák, könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására. Oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat.

0: nevesd meg, s ha vész tovább rá, te tőled kér segít, hatalmas kezeddel állítsd el a veszélyt, hogy így napról napra, víradván örömre, nevedet dicsérje, most és mindörökre. Amen.
1: Szent misét közvetítettünk Szilárdcsebből, a nepomuki Szent János plébánia templomából, melyet bemutatott Szücs Attila plébános. A kántori szolgálatot is ő látta el. A mikrofonnál Hujber Robertet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély

280-300 méternél. A dombvonulat hosszan elnyúlva terül el, a Szilágy patak völgyétől az erdővidékig szántó területek borítják. Déli lejtőjén szőlősök, gyümölcstermesztés folyik, a szilvafák jellegzetes elemei a tájnak. A dombvonulat egy-egy kiemelkedő részéről csodálatos kilátás nyílik a városra. Főleg üledékes, mészköves talaj jellemző, mélyebben agyagos és 2 méter alatt homokos a talaj. Beosztott falvai Mutos, Oláhorvát, Szilágynádas és Völcsök. Az itt megtelepedett cseh vagy morva telepesekre utal a város cseh utóneve, valamint a 300 méter magas kiemelkedésen épült cseh vára, amelynek első írásos említése 1319-ben Kastrum csehi alakban szerepelt. A vár, illetve a körülötte lévő birtoktest meghatározó urai a középkor évszázadaiban a Jakcs és a Drágfi családok voltak. A 16. században Báthori György, majd a Rátóti Gulaffy család birtokolja az uradalmat. A 18. századra a vár egykori uradalma felaprózódik, és a Veselényi család különböző ágaihoz kerül. A 19. században a várat lebontják, megsemmisül. Ma mindössze 2 a 17. század első feléből származó faragvány őrzi emlékét. A város nevezetessége a főtéren álló református műemléktemplom, amelynek elődje az 1519-ben épült gótikus római katolikus templom, ezt valószínűleg Drágfi János királybíró anyagi támogatásával építették. Máig fennmaradt a templom bejárat és a segrestye ajtó kerete, a szentély látható a 2 jelentős nemis család, Drágfi és Jakcs címere is. A lakosság 1530-ig áttért a református hitre a templommal együtt. Ennek következtében Szilágycsehben 400 éven át szünetelt a katolikus vallás. 1845-től lelkészség korábban zilafiliája volt. A török dúlást követően ide települt örmények kapnak területet Bornemissza páltól, amelyre 1844-ben Bémér László püspök felépíti az első kápolnát. Ennek helyére 1864-1865 között Szaniszló Ferenc püspök építette fel a látható templomot, amelyet 1865. február 19-én áldottak meg, és Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték fel. A lelkes római katolikus közösség a templomba betérve imáikba kérik Nepomuki Szent János közbenjárását, hogy példája szerint élvezhessék azok boldogságát, akik szavukkal soha nem vétettek. Nepomuki Szent János a molnárok, vízi molnárok, hajósok, halászok, a papság, a gyónási titok védőszentjeként tekintik, és az árvizek idején is őt hívják segítségül. A templom főoltárán a róla elnevezett festmény látható a legismertebb ábrázolási módban, vagyis Nepomuki Szent János papiruhában, fekete reverenda fölött karingben, vállán hermelin palástal, fején birétummal, előtte a kis angyal a keresztet feléje nyújtva. A templomban még más főszentek szobrai is láthatók, mint a Jézus szíve szobor, a szűzanya szobor és Szent Antal szobra is a kis Jézussal a karján. Az 1960-1970-es években a templom állaga megromlott, és Majernyik Mihály plébános szolgálata alatt nagy munkával és sok anyagi áldozattal javították fel, ezzel egyszerre a plébánia épületét is. 2021-től újabb felújításra került sor, a római katolikus plébánián templomán tetőcserét végeztek és külső színezést, belül a sekrestyét újították, a templomban teljes padlócsere történt, ajtók és ablakok cseréi, valamint toronyfelújítást is végeztek. A szilágycsehi Nepomuki Szent János plébánia, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, Krasznai Főesperesség, Szilágysomlyói Esperesi kerülethez tartozik. 120 lélekszámmal. A templom búcsús ünnepét május 16-án és az örökös szentségi imádási napját pedig november 2. vasárnapján tartják. A szilágycsehi plébánia oldalagosan ellátó plébániái sülelmet 10 lélekszámmal, zsibó 40 lélekszámmal, Szilágy Szent Király 16 lélekszámmal, és még filiái, ahova első pénteken ellátogat a plébános a betegekhez, Hadad, Lele, Cikó, Szamosardó és Monó.
Sülelmed, város Máramaros megyében a

Történeti szilásságban Zsibótól 25 kilométerre északra a Szamos bal partján fekszik. 1876-ban csatolták Szilágy vármegyéhez, és 2004-ben kapott városi rangot. Zila majd Szilágycse filiája volt, az alig néhány katolikus család lakta település. A nagyváradi püspökség központtól legtávolabb fekvő plébánia, és egyúttal az egyetlen Máramaros megyében. Az 1940-es években építették a római katolikus templomot, amelyet a Nagyboldogasszony, vagyis Mária mennybevétele tiszteletére szentelték fel. A katolikus egyház legnagyobb Mária ünnepe, amelyet augusztus 15-én tartanak. A templom főoltárán látható festmény az Isten szülő Mária mennybevételének dogmája szerint Jézus anyja a földi testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutását ábrázolja. A sülelmedi templomban is megtalálják a Jézus szíve mellékoltárt, ahol minden hónap első péntekén Jézus szíve tiszteletére imádkozhatnak a kedves hívek, a másik a Szűz Mária mellékoltára. A toronyban egy harang lakik, ez az egyházi szózata, amelynek megszólaltatása a híveket a templomba hívja. Ugyancsak a szilácsei plébánia látja el a közeli Zsibóváros Nagyboldogasszony plébániát. A katolikus hívek száma 40 fő, a többségben református magyar lakosság mellett. 1925-ig az azóta megszűnt Szilágygörcsöni plébánia filiája volt, 1925-től lelkészség. Templomát 1886-ban építették, a templom búcsús ünnepét Szűz Mária mennybevétele ünnepnapján tartják augusztus 15-én. Örökös szentségimádási nap november 1. vasárnapja. A műsor a Nagyváradi Egyházmegye honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve a hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi előbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mihai Ferenc pápa rendelkezése nyomán 2018. március 3-án az Isten tisztelete és szentségi kongregáció elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában pünkösd vasárnap utáni hétfőn ünneplünk. E szép emléknap alkalmából köszöntöm a hallgatókat, Csíki Szabolcs vagyok. Carlo Caretto neve ismerősen hangzik a lelkirodalomban jártas embereknek. Ő meséli el, hogy családjának volt egy 15. századból való festménye, amely a szűzanyát és a kis Jézust ábrázolta, de úgy, hogy a kis Jézus kezében egy madár volt. Kisfiú korában az a különös ötlete támadt, hogy a madarat kikaparja Jézus kezéből és helyette egy kis szekeret fessen. Tette ezt azért, mert a neve azt jelenti szekér. Miközben átfestette a képet, így imádkozott. Édesanyám Mária, te vigyázz rám! Boldog leszek, ha játékszer lehetek Szent Fiat kezében. Később hozzáfűztem, minden alkalommal, amikor komoly nehézségekkel viaskodott, erre az átfestett képre nézett és hittem, hogy Jézus helyes irányba kormányozza élete szekerét. Mai emléknap egyházunk életében épp ebben akar megerősíteni, minden alkalommal, amikor komoly nehézségekkel küszködünk, a boldogságos szűzany akar segíteni, hogy Jézus útjára rátaláljunk, és rábízzuk a lehetetlent is.

Az egyház anyja megszólítás, melyet 1980 óta a Loretto-i litániában is imádkozunk, talán első hallásra idegenül csenghet. Mégis ez a titulus segít közelebb lépnünk Mária istenanyosságának ahhoz a csodálatos kiterjesztéséhez, mely fiának misztikus teste az egyház felé fordul. Hiszen mi, Krisztusban megkeresztelt emberek, nem csupán Jézus testvérei vagyunk, hanem Mária gyermeke is. Ő valóban égi édesanyánk. Mária valóságos húsvér, anyassága természetesen egyedül Jézusra vonatkozik. Joggal nevezzük őt Isten anyjának, mert a világra szülte az igét, aki valóságos Isten és valóságos ember. Az egyház anyja titulus azonban nem fizikai, hanem lelki anyasságot fejez ki. Olyan kapcsolatot, amely hasonló ahhoz a bensőséges kötelékhez, amely a kereszten haldokló Jézus szavára János apostol és az Isten szülők között született, íme a te anyád. Szent Ambrus használja először az egyház ős mintája, Ecclesia Typus kifejezést Máriára. Azt tanítja, hogy Mária anyassága, amely a megkereszteltek felé is megnyilvánul, az egyház lényegéhez tartozik. Szent Ágoston tovább mélyíti ezt a gondolatot. Az egyházat Christus Totusként, a teljes Krisztusként szemléli. Ha Mária anyja a főnek, akkor anyja a testnek is, vagyis az egyháznak. A II. Vatikáni zsinat végén 1964. novemberében Szent VI. Pál pápa ünnepélyesen kijelentette, hogy Máriát, mint az egyház anyját tiszteljük. Ezzel azt akarta hangsúlyozni, hogy Mária anyai szeretete az egész keresztény népre kiterjed, a hívekre és a pásztorokra egyaránt. Lelki anyasága nem csupán vigasztal, hanem vezet, oltalmaz és a fiához kapcsol bennünket. Szent II. János Pál pápa különösen szerette ezt a titulust. 1981. december 7-én az ő kezdeményezésére helyezték el a Vatikáni apostoli palota falán a Mater Ecclesiae mozaikot, amely a Szent Péter térre tekint. A pápa azt kérte, hogy a kép Máriát, mint az egyház anyját ábrázolja, mert ahogy fogalmazott, Isten anyja mindig egységben volt az egyházzal, és különösen közel volt hozzá a történelem legnehezebb pillanataiban. 1987-ben a Redemptoris Mater enciklikában a boldogságos Szűz Mária a zarándok egyház életében még mélyebben kibontotta Mária titkát a pápa. Megmutatta, hogy Mária nem csupán a múlt nagy eseményeiben volt jelen, hanem ma is velünk zarándokol. Kíséri az egyházat, hordozza a gyengéket, vigasztalja a szenvedőket, és anyai szívével újra és újra Krisztushoz vezet bennünket. Szent pápa, azt is hangsúlyozta és kiemelte, Mária nem önmagára mutat, hanem mindig Jézusra. Anyai szeretete abbannál, hogy segít rátalálni az Úr útjára, és bátorságot ad akkor is, amikor emberileg lehetetlennek tűnik tovább menni. Ezért hívjuk őt ma is bizalommal.

mai liturgikus emléknap különös mélységet hordoz. Arra emlékeztet bennünket, hogy az Isten szülő közben járó imája szorosan összefonódik a pünkösdi lélek áradással. Szent II. János Pál pápa a Redemptoris Mater enciklikájában így ír erről. Az egyház, amelyet Krisztus az apostolokra épített, pünköskor ébredt tudatára Isten nagy tetteinek. Tudjuk, hogy ennek az útnak a kezdeténél jelen van Mária. Ott látjuk őt az apostolok között, az utolsó vacsora termében, amint imádkozik és esdekel az ajándékért, a Szentlélekért. Boldogságos szűzanya ott áll az egyház születésének hajnalán. Nem a középpontban, nem a figyelem középpontját keresve, hanem csendben imádkozva az apostolok között. Ő az, aki a Szentlélek eljövetelét kéri, és aki a lélek kiáradásának első tanúja. Így lesz a szűzanya nem csak Jézus édesanyja, hanem az egyház édesanyja is. Íme a te anyád, halljuk János evangéliumában. Mint egy végrendelet, úgy hangzanak Jézus szavai a kereszten. Ebben a pillanatban Mária és János jövője, és velük együtt az egyház jövője megpecsételődik. Jézus anyját Jánosra bízza, János pedig anyjára. Az üdvözítő felbecsülhetetlen ajándékot hagy maga után, édesanyját, a boldogságos szűzanyát. János evangéliuma hozzáteszi, Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. A beteljesedés része volt az is, hogy Máriát az egyházra bízta. János apostol ott és akkor az egész egyházat képviselte. Jézus gyermeki gondoskodása édesanyjáról és Mária lelki anyasságának kibontakozása így fonódik össze. A szeretett tanítvány János az egyház jelképe. Ő az, aki most már saját anyjaként tekint Jézus anyjára. Mária lelki anyasága egyetemes, mert az üdvösség műve is egyetemes. Mindazokhoz kötődik, akik a keresztség által Krisztus testvéreivé lettek. Így teljesedik ki Isten anyasága, a Totus Christus, a teljes Krisztus irányában, a fő és a test felé egyaránt. Házába fogadta őt a tanítvány, olvashatjuk János evangéliumából. Az eredeti görög szöveg még mélyebbet mond, eisztá idiá, vagyis mindenébe, a sajátjába fogadta. János nem csak otthonába, hanem életébe, szívébe, emberi és keresztény valóságába fogadja a boldogságos szűzanyát. Ebből valódi életközösség születik. De ez a közösség nem marad két ember magánügye. Az egyház dimenziójában él tovább. A szűzanya lelki anyaságában és János apostoli küldetésében, melyet maga az Isten szülő segít. János evangélium elején ezt olvassuk. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Most pedig éppen János lesz az, aki befogadja Jézust, és Jézus ajándékát, édesanyját. A kereszten haldokló mester nem hagyta magára tanítványait. A mennyei atya szeretete mellé anyai támaszt is adott az egyháznak. Ez hatalmas segítség, van közben járunk, akit ma köszönthet.

Mai nap, emléknap, tulajdonképpen pünköst folytatása. Az angyali üdvözletkor a Szentlélek Máriára száll. Pünköskor pedig az apostolokra is mindazokra, akik vele együtt imádkoztak az emeleti teremben. Joggal feltételezzük, Mária nem csak előzetesen könyörgött a lélek eljöveteléért, hanem maga is részese volt a pünkösdi csodának. A Szentlélek befogadása mindig tanúságtételt szül. Mária a Magnificatban így van: nagy dolgot tett velem a hatalmas. Tanítványok pedig pünkös napján Máriával együtt Isten nagy tetteit hirdetik a lélek erejében. A lélek mindig dicsőítésre indít és kimondja, amit Isten tett. Mária ma is velünk imádkozik. Amikor az egyház liturgiájában egyszerű emberi szavaink egyesülnek, a mennyei liturgia dicséretével ott van közöttünk. Ahol az egyház imádkozik, ott Mária is jelen van, csendben, szeliden, anyai szívvel. 16. Benedek pápa 2005-ben Nagyboldogasszony ünnepén elhangzott homiliájának gyönyörű gondolatával búcsúzom. A mennyben van egy édesanyánk, az ég nyitva áll, a mennyországnak szíve van. A Szentlélek kiáradt, az egyház megszületett, és Mária, az egyház anyja velünk van, közben jár értünk. Pál Gellér technikai segítőm nevében is áldott napot kívánok. Csíki Szabolcsot hallották. Laudetur Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, műsorismertető következik. Kedves hallgatók, akik az est folyamán a Mária Rádióval töltik az időt, a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Szokás szerint néhány perc múlva az esti mese veszi kezdetét, majd ezt követően a zsolozsmából elimádkozzuk az esti dicséretet, majd Veres Judit Mária önkéntesünk által előkészített gondolatot hallják minden napunk ajándék Istentől. 8 órától megismételjük a csíksomlyói búcsú ünnepi prédikációját, 8 óra 30 perctől pedig a Gyöngyszemek című műsorunkat hallják. 9 órától kiáltás, ima a nemzetért, imádkozzunk együtt nemzetünk lelki megújulásáért, majd ezt követően a békerózsa füzérét imádkozzuk, és a hivatásokért imádkozunk a kispapokkal. 9 óra 25 perctől az Efatta Nyímek című adással várjuk Önöket. Ezt követően 10 órától a befejező imaórát végezzük, majd hallgatjuk a Szilágyi László műsorát, melynek címe Hallgassuk az örömhírt. Az Életre növelő című műsorunk ismétlése 10 óra 40 perctől kezdődik, 11 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adása veszi kezdetét, ezzel zárjuk a mai napot. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, holnap május 26-án, kedden, reggel 7 órától közvetítünk Szentmisét Szovátáról, majd délután 6 órától folytatódik a csíksomlyói kegytemplomból a Szent Antal nagy kilenced. További jó rádiózást, áldott pünkösdi estét kívánok mindnyájuknak. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel! Kedves gyerekek, ma egy történetet fogok elmesélni nektek. A címe: Melyik a legkönnyebb kereszt? Élt egyszer, valamikor régen, a középkorban egy szerzetes, aki igen sokat szenvedett életében. Ő legalábbis úgy gondolta, hogy elviselhetetlenül nehéz keresztet kell hordoznia. Így imádkozott esténként: Istenem, könnyíts a terhemen, könnyíts a szenvedésemen. Nem kérem, hogy kivételezz velem, csak az, hogy könnyebb, elviselhetőbb keresztet kelljen hordoznom. Egyik éjszakán aztán azt álmodta, hogy az Úr Jézus belépett a szobájába, elvezette egy nagy terembe, ahol különböző méretű keresztek voltak. Tedd le a saját keresztedet az ajtó mellé, és válasz egy másikat, amelyről azt gondolod, hogy könnyebben hordozott, mondta neki az Úr Jézus. A szerzetes letette a saját keresztjét, és elkezdett válogatni a többi között. Mindegyiket a vállára vette, kipróbálta, majd lépett vele néhányat. Próbálgatta, viselhetőbbe, mint az eddigi, de egyik sem tetszett neki, mert vagy nehezebb volt, mint az övé, vagy nagyon nyomta a vállát, vagy valami más kifogást talált ellene. Már-már úgy látszott, hogy nem lesz a számára alkalmas kereszt. És akkor meglátott egyet az ajtó mellett, próbálgatta azt is, miközben csodálkozva megjegyezte: Hogy nem vettem ezt eddig észre, pedig ez a legkönnyebb. S jobb a fogása is. Ezt választom, mondta a szerzetes. Az Úr Jézus mosolyogva válaszolt: Látod, ez az a kereszt, amelyet eddig viseltél. A szerzetes ekkor felébredt, és megértette az álom tanítását.
1: Kedves gyerekek, melyik a legkönnyebb kereszt című történetet Farkas Szilvia óvónéni mondta el nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Szűz Mária, egyházunk anyja, az örök dicsőség kapuja, légy menedékünk az Atyánál és Fiúnál!
2: Isten dicsőséges anyja, nála, ki tőled is az Atyától született, könyörögj minnyájunkért, kik hozzád folyamodunk.
0: Tengercsillaga, ragyogó fény, királyi származék, szent szülő, kérd az Atyát és a Fiút, hogy adja nekünk a vigasztalót.
2: Kegyelmes és kegyes szűz, ó Mária, édes szűzanya, hallgass meg kéréseinket, kik hozzád kiáltunk.
0: Könyörögj érettünk fiadnál, a megfeszítetnél, megsebzetnél, akit értünk meg ostoroztak, tövissel koronáztak, és ecettel itattak.
2: Tápláló anyja a legnagyobb királynak, fénye és kapuja a magas egeknek, hajolj le hozzánk nyomorultakhoz, ki könnyek közt esdeklünk.
0: Az Atyának és a vigasztalónak s egyszülöttednek dicsőség, kik téged, boldogasszony, egyházunk anyjává emeltek. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert szeretete örökké megmarad. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó hozzánk, mert szeretete örökké megmarad.
1: Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert szeretete örökké megmarad.
0: Adjatok hálát az Urak Urának, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki egyedül tesz nagy csodákat, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki bölcsességgel alkotta meg az eget, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki a vizek fölé terítette a földet, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki megformálta a nagy égi testeket, mert szeretete örökké megmarad.
1: A napot, hogy uralkodjék a nappalon, mert szeretete örökké megmarad.
0: A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert szeretete örökké megmarad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Adjatok hálát az Úrnak, mert szeretete örökké megmarad.
2: Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk, aki Egyiptom elsőszülötteire lesújtott,
1: mert szeretete örökké megmarad,
0: és kivezette közülük Izraelt, mert szeretete örökké megmarad.
1: Erős kézzel és kiterjesztett karral, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki ketté hasította a vörös tengert, mert szeretete örökké megmarad.
1: És átvezette a közepén Izraelt, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki a fáraót és hadát a vörös tengerbe vetette, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki a sivatagon átvezette népét, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki nagy királyokat vert meg, mert szeretete örökké megmarad.
1: És tönkrevert hatalmas királyokat, mert szeretete örökké megmarad.
0: Szihont, az amoriták királyát, mert szeretete örökké megmarad.
1: És Ógot, Básán királyát, mert szeretete örökké megmarad.
0: Földjüket pedig örökségül adta, mert szeretete örökké megmarad.
1: Örökségül szolgájának, Izraelnek, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki megalázottságunkban megemlékezik rólunk, mert szeretete örökké megmarad.
1: És ellenségeinktől megment minket, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki eledelt ad minden élőnek, mert szeretete örökké megmarad.
1: Adjatok hálát az ég urának, mert szeretete örökké megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk,
1: Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idő teljessége, Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya,
3: aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
0: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
3: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. Akaratának tetszése szerint.
0: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
3: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
0: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
3: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint, akaratának titkos végzését.
0: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
3: Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most is mindörökké, amen. Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idők teljessége, Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent.
1: Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben, egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye álhatatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus majd eljön összes szentjének kíséretében.
0: Imádságom, szálljon eléd, Uram!
3: Imádságom, szálljon eléd, Uram!
0: Mint tömjén füst,
3: szálljon eléd, Uram!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Zedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
0: Hatalmasokat elűző trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagukat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azt mondta tanítványának, íme anyád.
1: Jézust, aki nem hagyja el a benne bízókat, kérjük alázatos könyörgéssel.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Krisztus Urunk, mennyei világosságunk, világosítsd meg fényeddel egyházadat, hogy hirdesse a népeknek szereteted nagy titkát, megtestesülésedet.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Őrizd egyházad papjait és szolgáit, hogy miközben másoknak hirdetik tanításodat, maguk is hűségesek maradjanak szolgálatodban.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Véreddel békét szereztél a világnak. Fordítsd el tőlünk az egyenetlenkedés bűnét és a háború csapását.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Segítsd a házastársakat bőséges kegyelmeddel, hogy minél tökéletesebben jelképezzék egyházad szent titkát.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Add meg minden megholtnak bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek között élhessenek.
0: Hallgass meg, Istenünk!
1: Mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Istenünk, irgalmasság atya, egyszülött fiad a keresztfán függve anyját, a boldogságos Szűz Máriát, a mi anyánká is tette. Add kérünk, hogy a szűzanya szerető közbenjárására egyházad napról napra termékenyebb legyen, szent utódoknak örvendjen, és a népek minden családját anyai keblére ölelje. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Az ember nagyszerűen élhet ezen a földön, ha tudja, hogyan kell dolgozni és szeretni. Dolgozni azért, akit szeretünk, és szeretni azt, amit dolgozunk, mondta Lev Tolstoj.

Mariaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Kedves hallgatók, az elkövetkezendő percekben dr. Székely János szombathelyi megyés püspök szentbeszédét hallják, amely az idei év csíksomlyói búcsúján hangzott el.

0: Kedves testvérek, kedves zarándokok! Milyen érzés van bennünk, amikor eljövünk ide Csíksomjóra? Mi van a szívemben, amikor Erdélybe érkezem? Engedjétek meg, hogy fölidézzek két személyes emléket. Papnövendékként a 80-as években voltam először Erdélyben. Nagyváradon egy református család fogadott be minket. Az esti imánál elővettük a nagy, teljes magyar szentírásunkat, a Bibliát. Az édesapa szeme megcsillant. És reggel, ahogy búcsúzkodtunk, hirtelen elhatározással odaadtuk neki a Bibliánkat. Eleredtek a könnyei. Óriási kincs volt a számára a Biblia, a magyar szó, ősei hite. Néhány nappal később Kolozsvárot voltunk, és a házsongárdi temetőben keresgéltük a híres magyarok sírjait. Egy ottani idős ember látta, hogy nehezen találjuk őket, és felajánlotta, hogy segít. Megmutatott sok-sok sírt. Mindegyiknél fölidézte a nagyjaink életét, a költőink verseit. A tenyerében, a szívében volt a magyar történelem. Ebbe kapaszkodott, ezekbe az életadó gyökerekbe, erőt merített belőlük. Kedves erdélyi testvéreink, köszönöm, köszönjük nektek azt a hűséget, amellyel ragaszkodtok őseink hitéhez, az anyanyelvünkhöz, és amellyel kitartotok Krisztus mellett. Köszönjük, hogy néha tisztában látjátok, mi az igazi érték, mint mi anyaországiak. Köszönjük nektek a jéghátán is megélő talpra esettséget, a bajok között is megőrzött derűt, a bölcsességet és vendégszeretetet. Mindannyiunk számára nagy példa és erőforrás ez a hűség, egyenesség, derű, kitartás és hit. Egy régi híres fafaragó mester mondta egy alkalommal, hogyha egy szobor kifaragásához készülődik, általában elmegy az erdőbe, sétálgat a fák között, és néhány perc alatt megtalálja azt a fát, amelyből a szobrot ki tudja faragni. Ám, ha egy különleges szobrot kell kifaragnia, amelynek nagyon finom, gyönyörű, nemes arcvonásai kell, hogy legyenek, akkor nem ilyen egyszerű kiválasztania a megfelelő fát. Ilyenkor fel kell másznia a hegyre, ahol egy szikla szélén álló, a viharnak állandóan kitett fát tud találni. Egy ilyen fa törzse tömör és erős, szinte olyan, mint a márvány. Abból a legfinomabb arcvonásokkal rendelkező szobrot is el tudja készíteni. Kedves erdélyi testvéreink, a mennyei atya nehéz helyre állított benneteket a világban. A történelem sok viharát ki kellett állnotok a múltban és ma is. Azért állított benneteket a szikla szélére, a sok viharnak és szélnek kitett helyre, mert remek művet akart belőletek faragni. Szép arcvonásokat. A mai napon ezért is, értetek is hálát adunk. Kedves zarándokok, a pásztorbot, amit a csíksomjói búcsúra magammal hoztam, egy gyergyószentmiklósi fafaragó mesternek, Kozma Áronnak az alkotása. A különlegessége az, hogy Márton Áronnak, Erdély püspökének pásztorbotja mintájára készült. A díszítése a csónakban, az egyház hajójában levő Krisztust ábrázolja, aki lecsendesíti a vihart, aki átvezet minket a történelem s az egyéni élet viharain. Mennyi vihar nehezíti ma is az emberiség életét? Rettenetes háborúk, természetpusztítás, aggódásunk a nemzetünk megmaradásáért a szórványvidékeken, a család és az élet szentségét támadó ideológiák, gazdasági nehézségek, társadalmi feszültségek, a hit meggyengülése sokakban, családok szétesése. Az életünk csónakjában, az egyház hajójában azonban ott van Krisztus, a történelem ura. Az evangéliumban az ő szavait hallottuk. Íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Az Úr, aki elküldi egyházát, hogy hirdesse az evangéliumot és kereszteljen, az Úr velünk van. Nem hagy magunkra, az életünk s a történelem sokszor háborgó tengerén. Az olvasmányban pedig a próféta jövendőlését hallhattuk a messiás királyról, aki alázatosan Szamárháton érkezik, a szeretet királyaként jár előttünk. Az idei csíksomlyói búcsú mottója ugyanerre figyelmeztet. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Ez a mondat Szent Maximosztól való, aki arra tanít, hogy a Jordánban megkeresztelkedő Krisztus előttünk halad, mint valaha a választott nép előtt a tűzoszlop. Átvezet minket a vörös tengeren, ahogy valaha Mózes az Egyiptomból szabaduló népet. Kedves zarándok testvéreim, Krisztus ott van a viharos tengeren hánykolódó bárkában. Nem hagy el. Előttünk jár. Ő beléje kell kapaszkodnunk. Belőle kell erőt merítenünk. Őt kell követnünk. Ragaszkodjatok ma is a régi és örök értékekhez. Az evangéliumhoz, amely nem modern, de nem is elavult, hanem örök. Kedves zarándokok, Krisztus adott nekünk prófétákat, útjelzőket, szenteket, akik segítenek bennünket, hogy követhessük őt, hogy megmaradhassunk a helyes úton. A mai búcsón három ilyen nagy prófétát, útjelzőt szeretnék a szemetek elé állítani. Márton Áront, Erdély nagypüspökét, akinek a születése 130. évfordulóját ünnepeljük. Szent Ferencet, akinek a 800 évvel ezelőtt bekövetkezett áldott halálára, tranzitusára emlékezünk. És a boldogságos szűzet, a napba öltözött asszonyt, akinek oltalmába ajánlotta első szent királyunk a nemzetünket, s akit itt Csíksomlyón különlegesen is tisztelünk. Hallgassuk először tehát Áron püspököt, Erdély nagy prófétáját. Áron püspök, amikor a modern világ félrevezető téves világnézeteiről szólt, akkor többek között ezt mondta: a liberalizmus szemében a legnagyobb érték a független emberi ész. Az igazságokat az állapítja meg, s nem a valóság. Az erkölcsöket a korlátlan szabadság szabályozza, s nem az isteni normák. Kedves zarándokok, mennyire fontos volna megértenünk, hogy az igazi szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény. A zsidó rabbik fölfigyeltek arra, hogy a teremtés elbeszélésében 10-szer halljuk ezt a mondatot, és Isten szólt. És azt mondták, Isten 10 igével alkotta a világot. Ezzel utalni akartak a 10 parancsolatra, amelyet a zsidóság szintén így nevez 10 ige, 10 kijelentés. Azt akarták ezzel elmondani, hogy a teremtés igéje és az erkölcs, a 10 parancs igéje ugyanaz. Az erkölcs nem az ember találmánya, nem szubjektív vélemény, nem az emberi fejlődés esetleges történelmi és kulturális mellékterméke. Az erkölcs lényegét tekintve objektív. A világba bele van teremtve egy gyönyörű isteni rend. Bele van teremtve az atomokba, a galaxisokba, a fákba, a madarakba, a felhőkbe, a sejtjeinkbe, a lelkünkbe. Az ember nem tesz mást, mint a történelem folyamán a kinyilatkoztatás fényénél lassan fölismeri, kiolvassa a világból ezt a gyönyörű isteni harmóniát. Ahogy Vörös Marti írta, a természet örök könyvét forgatni ne szűnjél, benne az Istennek képe leírva vagyon. Áron püspök szavai szerint a földi élet acélbordázatát, földön túlról származó erkölcsi törvények alkotják. Szeressük a gyönyörű isteni rendet, az ökológia rendjét, a teremtett világ rendjét, és az erkölcsi rendet, az isteni szeretett törvényt, amely nem ellensége a szabadságunknak, hanem pontosan útmutatója, kiteljesítője. Tanítsuk erre a gyönyörű isteni rendre a következő nemzedékeket. Hányszor beszélt Márton Áron az iskola, a nevelés szent küldetéséről. Arra tanított, hogy az iskola az egész embert hivatott nevelni, nem csak az értelmét. Arra tanított, hogy ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz. Ha nincs meg benne az emberi szellem természet feletti távlata, akkor nem lesz képes lelkeket bontakoztatni. Vajon ilyenek-e az iskoláink, ahol nem csak a gyermekek értelmét töltögetjük a tananyaggal, hanem valóban embert nevelünk. Áron püspök buzdított arra is, hogy ne veszítsük el a reményünket a történelem viszontagságai ránk mért csapásai alatt. Azt mondta nem sokkal az első világháború után, ahogy a történelem rohanó vasas szekere elütött, azon mód fekszünk az útszélen. Mutogatjuk sebeinket, panaszoljuk sérelmeinket, koldus módra nyújtogatjuk kezünket a járókelők felé, de még nem szedtünk össze annyi önérzetet és erőt, hogy fogunkat összeszorítva felálljunk, az útporát leverjük, és megmutassuk, hogy gyöngeségünk ellenére tudunk a saját lábunkon járni. Kedves zarándokok, ez a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk. Kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk, és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, ahogyan szintén Áron püspök tanított búcsúzó körlevelében. Tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban azokat, akikkel együtt éltek. Igen, itt a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk. Ahogy Ady Endre írta, Dunának, Oltnak egy a hangja. Csak együtt boldogulhatunk. Kedves zarándokok, hallgassátok, és kövessétek ma is, amit Erdély nagy profétája, Áron püspök tanított. Azután nézzük és kövessük Szent Ferencet, akinek fiai itt a csíksomlyói kegyhelyen évszázadok óta szolgálják Erdély hívő népét. Szent Ferenc megtérésének a nagy fordulata akkor következett be, amikor egy szórakozással, de üresen eltöltött fiatalság után, betegségből lábadozva, szembe jött vele egy leprás koldus. Ferenc mindig iszonyodott a leprásoktól, rettegett attól, hogy ezt a szörnyű betegséget megkaphatja. De akkor egy titokzatos hangot hallott, amely így szólt hozzá: Ferenc, öleld meg ezt a beteg embert, akkor azt érezte, hogy talán egy utolsó lehetőséget kapott arra, hogy az addig üres életét valami igazi tartalommal megtöltse. Átölelte, megcsókolta a sebekkel borított arcot, és akkor, ami addig keserűnek tűnt a számára, édessé vált. Ami nehéznek tűnt a számára, könnyűvé lett. Addig a szórakozás örömét ismerte, most megismerte a szeretet boldogságát. Kedves zarándokok, Szent Ferenc tanít és hív minket a szeretet útjára. Ez a világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből lett. És mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni, hogy az életünket ajándékká tegyük, odaadjuk, és majd a halál kapuján át a szeretet örök országába, a hatalmas szimfóniába, Isten világába hazaérhessünk. Erre a szeretetre van mindennél jobban szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni. A jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni. Erre is tanít, erre is hív minket Szent Ferenc, a szeretet útjának hírnöke. 5 éves kisminisztráns voltam, tébláboltam a sekrestyében, nem vettem észre, hogy kibomlott a cipőfűzöm. Az idős ferences plébános atya, akit nagyon tisztelt, nagyon szeretett mindenki, nehezen mozgott már, észrevette, és igazi ferences lelkülettel lekuporodott, és elkezdte kötni a cipőfűzőmet. Döbbenetes volt ezt átélni. Egy idős atya egy 5 éves gyerek cipőfűzőjét köti. Egyetlen mondatára se emlékszem már, de ez a mozdulata kitörölhetetlenül bennem van. Kedves paptestvérek, köszönöm, hogy itt vagytok a tieitekkel. Köszönöm az Istennek és az emberekért odaadott életeteket. Legyetek közel az emberek szívéhez. Legyetek ott a betegágyak mellett, amikor meg kell fogni egy idős ember kezét. Legyetek ott, amikor ennivalót, tüzelőt kell adni a szegénynek. Legyetek ott, amikor be lehet kötni egy kisgyerek cipőfűzőjét. Legyetek ott a fiatalok között. Engedjétek, hogy kérdezzenek, vitatkozzanak, de mindenek előtt lássák az életeteket, a bennetek levő titokzatos tüzet. Legyen nyitva a plébániátok és a szívetek kapuja a rátok bízottak előtt. Legyetek hiteles, szolgálatkész, szorgalmas, tűzes lelkű apostolok. Szent Ferencről azt is olvassuk, hogy ha betért egy templomba, mindig térdre borult, imádta a jelenlévő Krisztust. Ha piszkot látott egy templomban, azonnal kitakarította, megszépítette. Kedves zarándokok, tanuljuk Szent Ferenctől az eukarisztia nagy-nagy szeretetét. Időzzünk gyakran az Úr előtt. Enélkül nincs igazi megújulás, enélkül hiányzik a missziónk arany fedezete, ahogyan Jézus mondta, nálam nélkül semmit sem tehettek. Legyenek a plébániáink újra az imádság helyei, az imádság iskolája. Legyen a szentségimádás mindennapi kenyerünk. És végül tekintsünk egy pillanatra a Szent Szűzre. Az ő igenje által léphetett be a világba az örök ige, az élő Isten fia. Amikor most a búcsú jelmondatának szellemében a keresztségünkre emlékezünk, és meg akarjuk újítani azt, akkor mondjuk ki újra a szűzanyával együtt, s az ő példája szerint a mi életünk nagy igényét Istenre, és az ő szeretett tervére. Újítsuk meg ma a lelkünk mélyén a keresztségi fogadalmunkat. Mondjuk ki újra, hogy hiszünk. Hisszük és tudjuk, hogy emögött a hatalmas, gyönyörű, csodaszép világ mögött az élet csodája, az emberi gondolat és szabadság mögött valami végtelen bölcsesség, szépség, erő, a Teremtő Isten rejtőzik. És mondjunk újra igent Isten törvényére, a szeretet útjára. Kedves házastársak, a mai napon itt a csíksomlyói nyerekben, ahol az ég és a föld szinte összeér, mondjátok ki újra a lelketek mélyén a házastársi igent. A házastársi szeretet lényege szerint ingyenes és feltételek nélküli. Ahhoz hasonló, ahogyan a szülő szereti a gyermekét. Újítsátok meg ma ezt a feltételek nélküli igent. Kedves férjek, édesapák, ne felejtsetek el egy életen át udvarolni, energiát és fényt vinni a házasságotokba, a feleségetek életébe. Kedves feleségek, édesanyák, legyetek a családotok szíve, a szeretett tűzhelye, amely mindig kedvességet, jóságot sugároz a férje felé, és amelyből táplálkozhatnak a gyermekeitek. Ne a megsértődés, a bezárulás útját válasszátok, hanem a probléma megoldásának útját, amit csak is szeretettel, hűséggel, őszinte szóval, irgalommal és megbocsátással lehet elérni. Édesanyám minden este akkor tájt, amikor édesapám haza szokott érkezni, izgatottan várta őt. És ahogyan megcsörrent a kulcs a zárban, édesanyám gyorsan megtörölte a kezét, szaladt ki az ajtóhoz, és ott átölelték, megcsókolták egymást. Gyönyörű volt látni. Minden este így kezdődött. Édesanyám, ha csak tehette, minden nap szent misére ment. A mise második felét mindig végig térdelte. Én kis minisztránsként a szemem sarkából gyakran őt néztem, és lassanként megértettem, hogy a családunk békéje, boldogsága, szeretete elsősorban az édesanyám mély, nagy és erős hitén, szeretetén nyugszik. Kedves édesanyák, legyetek a családi tűzhely, és merítsetek nap mint nap az örök szeretet forrásából. Édesapám nagyon okos ember volt, sok nyelvet tudott, nagyon tetszett ez nekem. Kisgyerekként elhatároztam, hogy ha megnövök és sikerül, szeretnék okos ember lenni, sok nyelvet tudni. Később azonban édesapám egy másik, nagyon fontos dolgot is tett az életemben. Volt egy távoli rokonunk, aki gyermekbénulásban szenvedett. Csak a feje növekedett, a teste kicsi maradt, mint egy csecsemő teste. Kezét, lábát nem tudta megmozdítani. Sokáig a szüleim úgy gondolták, hogy nekünk gyerekként nem kell ezt látnunk. De talán 8 éves lehettem, édesapám egyszer odajött hozzám, azt mondta, menjünk el együtt meglátogatni ezt a rokonunkat. Elsőre, hogy végigmentünk a kórházon, és láttam a sok sérült fiatalt, gégemetszéssel, vastüdőkben. Annyira szörnyű volt, hogy egy-két napig alig tudtam megszólalni. De ettől kezdve gyakran édesapámmal együtt mentünk ezt a rokont meglátogatni. Aztán annyira fölbátorodtam, hogy néha egyedül is elmentem, hogy őt és a többi ottani fiatalt meglátogassam. És amikor onnan a kórházból kijöttem, A lelkem mélyén olyan hatalmas békesség, öröm volt, hogy legalább valami kicsi jót tehettem. Lassanként rájöttem, hogy az életemben nem az a legfontosabb, hogy okos legyek, hanem az, hogy szeressek és adjak. Végtelenül hálás vagyok édesapámnak, hogy erre az útra rávezetett. Kedves édesapák, legyetek a családotok papjai. Legyen időtök a feleségetekre, a gyermekeitekre. Kedves szülők, ne felejtsétek el a házasság és a család közös asztalát, szentélyét, a közös imát és az ünnepek meghitt pillanatait. Kedves gyermekek, fiatalok, tiszteljétek és szeressétek szüleiteket. Adjatok vissza valami keveset abból a sokból, amit tőlük kaptatok. Nem az a dolgotok, hogy kritizáljátok, vagy ítélkezzetek fölöttük, vagy a tanáraitok fölött, hanem, hogy kiválasszátok a gyermekkorotokból azt, ami szép és értékes, és arra építsetek, legyen nyitott a szívetek, fogadjatok be minden igazi értéket. Kedves fiatalok, házastársak, tiszteljétek az életet, adjátok tovább bőkezűen. Minden ember élete végtelen kincs. Ti is ingyen kaptátok az élet kincsét. Adjátok hát tovább magától értetődő nagy lelkűséggel. Csak is általatok lehet ez a föld, szülőföld. Kedves zarándokok, újítsuk meg a lelkünk mélyén ma itt a csíksomlyói búcsón a keresztségi ígéretünket. Mondjuk ki ezt az igent a szűzanyához hasonlóan egész lényünkkel. Igent Istenre, a családra, az élet ajándékára, a szeretet útjára. Legyünk ízig vérig keresztények, ahogyan Áron püspök ezt gyakran a lelkünkre kötötte. Kövessük Szent Ferencet a felebaráti szeretet útján, s tanuljuk tőle az eukarisztia iránti nagy-nagy szeretetét is. A történelem háborgó tengerén kapaszkodjunk Krisztusba, és kövessük azokat a prófétákat és szenteket, akik igazi útmutatóink, a hit és a szeretet nagy tanúi. Ha ezt tesszük, akkor lesz igazi jövőnk, akkor megújul egyházunk, akkor kinyílik szívünkben az örömvirág, akkor megtapasztaljuk a szeretet örömfakasztó erejét. Úgy legyen. Amen.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt fél órában dr. Székely János szombathelyi megyés püspök szentbeszédét hallották, amely a csíksomlyói búcsú alkalmából hangzott el.
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szovátán, a Medvetónál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretném evel az énekkel köszönteni, akik részt vettek a csíksomlyói búcsún. Messzi útról jövünk hozzád, boldogságos tűzanya. Szívünk, lelkünk elé tárjuk, csíksomlyói Mária. Székely népünk édesanyja, buzgó imánk feléd száll. Tekints rejánk kegyes szemmel, segélyt értünk tőled vár. Őseinket diadarra segítetted nagy csatán. Tettünket elciporni, hogy ne tudja a sátán. Szent örökség hozzád jövünk, ha mostoha az élet. Csodálatos, szép Mária, úgy örvendünk te néked. Ne haragudj, édesanyám, a panaszkél ajkunkról. Bújj szívünkbe vigasztalást, merre legyünk, mondd meg, hol. Csak te önthetsz bizakodást érző sajgó szívünkbe. Kegyelmesen engedd meg, hogy tegyük sorsunk kezedbe. Áldott a nap, perc az óra, mit itt töltünk, te véle. Gyenge erőnk, reménységünk, közeledbe feléled.

minden szíved felét hoz. Megköszönjük, édesanyánk, hogy elfogadt bennünket. Meleg kézzel letörülött szemünkről a könnyeket. Simogassad vérző szívünk, irgalmasság szent anyja, gyógyítgassa sebeinket, szereteted balzsama, öregségünk büszkesége, hogy sokszor felkerestünk, gyermekeink epedése, hogy mi mikor mehetünk. Látod, drága édesanyánk, mi kincs vagy te számunkra, ha te nem vagy, ki vigyázz ránk, munkánkra és álmunkra. Nagy somjónak szentelt kegyet, ameddig len állni fog, a két tornyuk egy templomba, ég és a föld egybe fog. Földre száll a szép mennyország, égre lendül a szívünk, ezért vagy te Szűz Mária, édesanyánk s mindenünk. Megígérjük, hogy emléket ápolgatjuk szüntelen. Árva népünk, édesanyánk, nem lesz hozzád hűtelen. Dicsőséget zengünk néked, székelyek nagyasszonya, ne hagyd soha szégyen térnünk. Kisomjói Mária, őseink a hantok alatt, s mi itt élünk föld fele, gyermekeink, sunokáink, ostromoljuk az eget, Argitának zord vidékén, élés küzd egy árva nép. Hozzá mindig, ó Mária, irgalmas és kegyes légy. Könnyes szemmel búcsúszóra, nyílik szívünk, nyílik szánk. Szeretteink odahaza, epekedve várnak ránk. Szende ország szép mosolyát, megőrizzük szívünkben, s ajándékul hazavisszük mindenkinek örökbe. Isten véled, édesanyánk, oltalmazz a nagy úton. Visszatérünk mi még hozzá, ha újra lesz alkalom. Irányítsad lépteinket az örök hazafelé. Segíts egykor nagy kegyesen, szent fiat színe elé. Amen. Gizella vagyok, Betel Akáról. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutam. De kicsit hosszú. Betel Akita bácsi írta volt, őseink nagyon szerették ezt az éneköt.

a Szűz Máriához. Csomó oldó édesanyánk, sok bajunkba tekints le ránk, nehéz útunk göröngyeit, simítsák el szent kezeit. Gupontunkból kezed alatt simmal ezt a sejem szollog, durvaságunk merebb görcsét, drága kezed simítja szét. Bajban vagyunk most is, látott görcs szorítja a világot. Ide drága szent kezed kér, görcseinket hadd oldja fel. Ó, kegyelmes Istenajó, légycsomóink megoldója, akaratunk zűrzavara, te fényedtől eloszlana. Csodálatos kegyelmes Istenanya, lazíts kezünk szent kezedbe, hozzál békét, segítséget, megoldást, hogy áldjunk téged. Amen. Mária voltam, Zetelakáró.

Mária, Isten anyja, én nekem is jó anyám. Szívemnek szent láng buzgalma, dicsét későn és korán. Hajnal kelten, ha megkondul, magas tornyon a harang, mintha szóza szólna égből, imádra kelt fele hang. Megköszöntlek szép szűz hajnal, ezt rebegem az angyallal, üdvözlés szűz Mária, hadd érezd áll az aranynak, szól harangújólag, érzelmeim hozzád vannak, ismét téged áldalak. Áhítattal csendben halkan, ezt rebegem az angyallal, üdvözlégy szűz Mária. Ha feljön az est csillaga, munkámat bevégeztem, Istenemnek hálát adva, feléd tárul két kezem. Az estéli harang szóra, indul nyelvem e szép szóra, üdvözlégy szűz Mária. Hűgyermeked leszek mindig, ígérem ezt szűz anyám, ó, el ne hagyj engem soha, oltalmazó pátronám. Benned bízva, téged áldva, csak ez szóljon az agyamra, üdvözlégy szűz Mária. Szeplőtelen szíved, tövis koszorúzott, újítsd meg szívünk, amely elfáradott. Terjedt ki felettünk, áldó szent kezedet, áld meg családunkat, s a föld kerekséget. Rózsa fűzéreddel példát adtál nékünk, minden nap elmondjuk, ebben van remény. Szemed szép sugara, ajkad mosolygása, adjon nekünk életet, erőt a munkára. Amen. Nagyon szépen köszönöm, Ágnes voltam így és Mezőből.

Bartal is Éva. Ima gyermekeimért. Ó, Uram, ki vagy a mennyekben, adj gyermekemnek sok szeretetet, adj lelkének olyan erőt, hogy tudja viselni az életet. Add, hogy nyitott szemmel tudja nézni a tűző napsugarát, tudja felismerni behuny szemmel is, ki az igazi barát. Én Istenem, kérlek, halld meg hívó könyörgésemet. Segíts még cipelnem fáradt testemet. Segíts, hogy tudjak még földig hajolni, ha kell. Segíts, hogy tudjak gyermekemnek sokat dalolni, ha ő is énekel. Ha előttem állnál, Uram, én földig hajolnék. Ha gyermekem kérne rá, szépet dalolnék. Eldalolnám a gyerekkori imám, amire oly szeretettel tanított az anyám. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved, és halld meg hívó szavunk, ha kér rá gyermeked. Mert Uram, a szeretett gyermekeid óvott féltve lépteink. Tudnod kell, mit érzek én, és mit gyermekeim. Tudnod kell, mit adj, hogy tudjalak követni. Gyermekeimet tudjam úgy, mint te, szeretni. Legyen hatalmam önmagam felett, legyen meg hozzá mindenem, hogy szent eszközökkel tudjalak szeretni. Segíts rá, Istenem. Amen.

Jézus szíve, eléd jön árva gyermeked, Jézus szíve, fogadd el fáradt lelkemet. Jézus szíve, tárd ki szívednek ajtaját, Jézus szíve, fogadd el lelkem imáját. Jézus szíve, mikor az élet oly nehéz, Jézus szíve, mikor úgy fáj a szenvedés, Jézus szíve, add nekem akkor szívedet, Jézus szíve, hogy pihenjek meg te benned. Jézus szíve, ne hagyd elveszni lelkemet, Jézus szíve, vezéreld jóra léptemet, Jézus szíve, vezess az élet tengerén, Jézus szíve, jöjj csak, feléd evezek én. Jézus szíve, felmosom csurgó véredet, Jézus szíve, te váltottál meg engemet. Jézus szíve, ott, hogy téged kövesselek, Jézus szíve, mindig jobban szeresselek. Jézus szíve, ó, adj szívedben lakhelyet, Jézus szíve, kulcsolt imára kezemet. Jézus szíve, búban és gondban adj erőt, Jézus szíve, ne hagyd el az árva szenvedőt. Jézus szíve, ha majd végórám közelek, Jézus szíve, te többbe fáradt szememet. Jézus szíve, benned pihenni óhajom, Jézus szíve legyen majd végső sóhajom. Ágata voltam Székely Szent Tamásról.

és hálaadó imádság a Szent Háromság tiszteletére. Megszentett Szent Háromság, Atya, Fiú, Szentlélek, a mai napon leborulva előtte dicsőítelek az egész teremtett világért, és azért a teljes szeretet egységért, melyben hárman egyként éltek, gondviselő Atyám, mindnyájunk teremtője, hálát adok neked az életemért és mindenkért, akiket hozzám vezettél. Áldott légy jóságodért, hogy gyermeked lehetek, és bizalommal rád hagyatkozhatom. Köszönöm, hogy szeretetből a földre küldted egyszülött fiadat, hogy én is megismerhetem és követhetem őt. Atya Isten legszentebb leánya Mária, te teljes alázatban igent mondtál az Atya hívó szavára. Kérlek, segíts nekem, hogy mindig igent tudjak mondani Istennek. Dicsőítelek téged, életem királya, megmentő Krisztusom. Köszönöm, hogy 2000 évvel ezelőtt feláldoztad életedet a kereszten a világért, értem és megváltottál bűneidből. Áldott légy szent véredért, mert irgalmasságodban kiuntattál értünk. Dicsőítelek egyházadért, és megköszönöm, hogy én is benne élhetek. Boldogság tölt el, hogy itt vagy elrejtve a legszentebb oltári szentségben, hogy leborulhatok színed előtt és imádhatlak téged. Köszönöm, hogy te benned és általad megismerhetem az Atyát. Áldalak Jézus, hogy nem hagytál árván minket, hanem elküldted nekünk szent lelkedet. Reménység fényes hajnal csillaga, Isten szülő Mária, Jézus, te anyai karjaidba ajánlott minket a keresztről, gyermeki hálával köszöntelek téged. Köszönöm, hogy fogod a kezem akkor is, ha én elfordulok tőled, és hogy türelmesen segítesz nekem az imádság a szeretet útján. Tudom, hogy a szenvedésekben mellettem állt, és mindig Jézushoz vezette engem. Dicsőítelek téged, Szentlélek élő Isten lelke, légy áldva minden kegyelemért, mellyel életemben megajándékoztál. Jöjj békesség, egység, jóság, öröm, igazság, erősség és bölcsesség lelke jöjj. Oszlasd el kételjeim.

Mária, kérlek segíts, hogy amint te, én is a Szentlélek világító lámpása lehessek az emberek között. Mennyei édesapám, fogadd el egész életemet, amit most gondviselő kezedbe helyezek. Szent fiat fényességével világíts meg előttem bűneimet, Szent fiat fényességével világíts meg előttem bűneimet, hogy szívemből megbánhassam azokat. Szent lelked erejével újíts meg engem örök szeretetedben, és teljesíts be rajtam szent akaratodat. Amen. Isten szívesen, köszönöm szépen. Magdolna voltam, Csíkszeredából.

szentostya jelenléte a teremtésben. Jézus, Uram, imádlak az oltári szentségben, és neked adom magam egész szívemmel, egész lelkemmel, minden erőmmel, meríts magadban a legszentebb szentségben, valóságos jelenlétedbe. Várok a te megmentő szavadra, fáradtságom, kétségem ellenére. Add végtelen szereteted ajándékának tudatát, megtört kenyér, te, aki állandóan föláldozod magad, hadd legyek én a te tabernákulumod, a testvérekkel való találkozás helyén, és legyek abban a helyzetben, hogy benned társaságod forrásában az elajándékozást és az örömöt megtaláljam. Erősíts hangoddal, amivel engem hív, kezeiddel, amikkel támogatsz engem, az odaadás kenyerével, amivel táplálsz engem, hadd legyek eszköze végtelen békédnek, aki te magad vagy. Köszönöm, Uram, hogy hívtál engem veled és a testvérekkel ima közösségben maradni azért, hogy az örök isteni szeretet szelleme tüzébe öltözzek, maradj nálam, tör tovább a kenyeret azért, hogy az éjszaka aggodalma engem ne győzön le. A legszentebb szentség szeretett asszonyának közben járására kérlek téged, hogy hűséges, imádó és ízó misszionárius legyek a te eukarisztikus birodalmad megérkezésének tiszteletére. Amen. Marika vagyok Csomaközről.

hagyja magát mindörökre. Látja lángoló szeretet annál, amit Jézus adott az utolsó vacsorán. Szent kezét kitárva kenyeret, bort gyújtott, a 12 pedig kezéből áldozott. A hálát nagy Judás is magához vette, mesterét eláruló pénzzel erszényében. Nehéz az azonosságot a végtelen minőséggel egyben látni nekünk értelmi készséggel. Ő benne életünk teljes miben léte, amely átível az örök életbe. Hálat elszívünk imába merül, nagy szeretetében örök kérésesül. Végtelen jóság, biztos bizalom, oltalmaz végig egész életúton. Minden napok terhe nyomasztja vállad. Ő benne remélve eloszlik a bánat. Krisztus tegnap és ma örökké ugyanaz, tündöklő nap, éltető malaszt. Színed látása, örök jutalom, remélem

Hadudom a nagy napon. Jelenben rájtbe lakozol velünk, tenyésborszínben, életünk, győzelmünk. Új szövetség misztérium millióknak hű oltalom, naponként a szentmisében adja magát mindörökre. Ha életünk imádságos, szeretetben teljes, az oltári nagyszentségben végcélunkhoz vezet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az Úr.

0: Most pedig hallgassuk figyelmesen, áhítattal a mai nap evangéliumát, Szent János könyvének 19. fejezetéből. Nagypénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyjának nővére Mária, Kleofás felesége, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad! Azután a tanítványhoz szólt: Íme a te anyád! Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ezek az evangélium igéi. Ma a boldogságos Szűz Máriának, mint az egyház anyjának emléknapja van. Hallottuk a rövid felolvasott evangéliumban, hogy Jézus azt kéri Máriától, hogy legyen továbbra is anya. János, az apostolok, a Jézusban hívő tanítványok anyja. Azt mondja Jézus Máriának, hogy egyetlen fiad halálával nem ér véget az anyaságod. Azt akarom, hogy továbbra is anyaként élj, és most már az én tanítványaimnak légy épp úgy anyjuk, mint ahogy nekem anyám voltál. És Mária megint igent mond Isten akaratára. Ezért ünnepeljük ma Máriát, mint az egész egyház anyját. Meghalhat valakinek a gyermeke, de az anyasága, az anyai küldetése nem kell gyermekével együtt meghaljon. Ezt szemlélhetjük, csodálhatjuk, követhetjük Máriában. És ma hálás szívvel köszönjük neki, hogy valóban szerető, gondoskodó anyánk, mindannyiunk anyja.
1: Mai ima szándékunk: Urunk, újíts meg bennünket gondolkodásmódunkban, hitünkben, szeretetünkben, hogy senkit el ne ítéljünk, hanem felemeljük a bajban lévő testvéreinket. Segíts bennünket, hogy a te irgalmas szereteteddel viszonyuljunk embertársainkhoz, akik tévedtek, de helyesen ítéljük meg önmagunkat, és a te tükrödben lássuk meg a mi cselekedeteinket és embertársaink cselekedeteit.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja: Ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk, Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió és

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
8: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jézusunk, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe, küldj méltó papokat szent egyházadba. Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, aki öröktől fogva szolgálatodra választottál. Mária, apostolok királynője, könyörögj érettünk. Amen.

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Nyissátok meg szíveteket, lelketeket az Úrnak.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Efatta Nyímek című adásunkban. Köszöntik Önöket
1: Bajcsi Tibor
0: és Görgényi Tünde. Hirtelen arra gondoltam, hogy ugye az elmúlt időszakban húsvét után azt úgy köszöntünk, hogy Krisztus feltámad, és gondolkoztam, hogy most pünköstkor mit kéne köszönni, vagy mit kéne kívánni.
1: A lélek kiáradt.
0: Veni Kreator.
1: Valóban kiáradt. A Veni az csak hívás.
0: Jó, igen, igen.
1: Megvallás kell.
0: Kedves hallgatók, ezelőtt két héttel, illetve hát néhány hete ugye a szektákkal foglalkoztunk, hogy mi is a szekta, és hogy valamikor a Krisztus követőket is szektának tekintették, szektásoknak tekintették. Hát vannak valódi szekták, van, amikor a keresztényeket is szektásoknak tekintik. Nemrég olvastam egy cikket, hogy 388 millió keresztényt üldöznek, hát mindig is üldözték a keresztényeket, és a baj az, hogy sokszor mi magunk keresztények is egymást úgy, hát mondjam azt, hogy kihúzzuk a széket a másik alól, de fontos az, hogy az igazságra törekedjünk. Jézus azt mondja a János evangéliumában, hogy az igazság szabaddá tesz bennünket. Nagyon sok, úgy megnéztem az adásokat, ugye már 6 éve, hogy megy az Efatta, és hát jó pár adást készítettünk a pünkösdről is, a Szentlélek várásról, befogadásáról, a Szentlélekre való hagyatkozásról, a megnyilvánulásokról nem is beszélve, hiszen sokan félreértik, nem értik, nem tudják, mit kezdjenek. Ugye a Szentlélek jelenléte az egyházunkban is úgy háttérbe szorul. Aztán a mai nap még emléknap is van. Szűzanya, az egyház anyja, Mária, az egyház anyja emléknap, és úgy gondolkoztam, hogy ezt most hogy kell kapcsolatba hozni a Szentlélekkel, vagy miért van ez az emléknap így pünköst hétfőre téve, hiszen 2018-ba került be így, Ferenc pápa szorgalmazta, vagy nem tudom ezt, hogy kell helyesen megfogalmazni. A lényeg, hogy ma ilyen kettős emléknap, vagy ünnep és emléknap, és én arra következtetésre jutottam így magamnak, hogy így megértsem, hogy hát a Szűzanya volt az első, akinek a jelenlétére lélekáradás történt. Hiszen ott
1: nem
0: volt.
1: Nem éppen így van.
0: Hát akkor miért került a mai napra? Mikor ott van, elment Erzsébethez látogatóba, és köszöntötte Erzsébetet, Erzsébetnek a magzat felújongott. Hát betelt szent lélekkel, nem? Az igen. Már lélekáradás volt.
1: Igen, de ha visszagondolunk arra, amikor kivonultak a zsidók, ugye, és letrepettek Izrael földjére, akkor szintén volt lélekáradás.
0: Igen.
1: Elég kemény, 72 embert érintett meg.
0: Sőt, még a kettőt, akik nem is voltak ott,
1: igen, még
0: azokat
1: is.
0: Is igen, két tekergőt is. Igen. Na, beszéljünk egy kicsit. Igen, ők nem mentek el, de mégis
1: igen.
0: Megérintette. Beszéljünk egy kicsit akkor erről a lélekáradásról, ha már itt vagyunk. Ugye a Jóisten szívesen árasztja ki a szent lelkét, mert...
1: Örömmel adja annak, aki kéri.
0: De az a kettő nem kérte például.
1: De benne voltak a számításban. Mert Isten szuverenitását nem szabhatjuk meg. Tehát nincs ilyen.
0: Tehát nem mondhatom Isten, én, hogy kitöltsön be és hogyan.
1: Tehát, hogyha Isten... Tehát ugye ott van a zsidó papság.
0: Igen.
1: Akik öröklik a papságot.
0: A lévi törzsei.
1: Lévi törzsei, az utódjai, a tagjai. Ugye? Viszont Jézus a főpap, de nincs semmi köze a zsidópapi irányzathoz, ágazathoz. Tehát a Juda törzséből való, és ott nem volt senki pap, tehát nem volt ilyen hívás, és mégis ő a főpap. tehát Istennél vannak ilyen dolgok, amit úgy szabad megcsinálni.
0: Nyilván én apró porszem nem szabhatom meg Istennek, hogy most...
1: Nagyon nem.
0: Hogy csinálja?
1: Pedig sokan megszabják, sokan mondják, hogy de én aztán ezt többet, én ezt ilyen nem csinálok, de én aztán, de én így, de én úgy. Nem tudom, hogy ha tényleg hited van, akkor nem mondtad, nem tetsz feltételt Istennek, hogy mit akarsz és mit nem, vagy jó, ez nekem nem tetszik. Ugye most, ahogy voltunk ezeken a kiszállásokon, ott az egyik tanúság, kiszültem egy valaki tanúságtevőnek, és mondta, hogy hát jó, ő ki nem jön tanúság tenni. És mondtam, hogy tiszteletbe tartom a szabad akaratát, de megmondaná, hogy miért, mi a motivációja. És azt mondta, hogy hát ő nem szeret szerepelni.
0: Tanúságot tenni Istenről nem éppen szereplés,
1: mondtam, vagy? Hát egyáltalán nem szereplés, hanem keresztény kötelesség. Mindig a föld végső határáig.
0: Hogy hirdessétek, ugye alkalmas és alkalmatlan időben.
1: Így van, így van.
0: Tanúságtétel nem rólam szól.
1: Ez a magunk fajta kereszténység, amit most úgy ismerünk, ugye, hogy csak a papságot hagyjuk, hogy esetleg beszéljen a prédikációban, vagy előadásokban, vagy Istenről, ez egy kicsit olyan furcsa, mert ha belenézünk egy ilyen pünkösdi csoportnak a működésébe, ott mindenkinek kötelessége.
0: De az őskeresztényeknél is így volt.
1: Persze, természetesen.
0: Hát nem csak a...
1: Úgy, azért gyarapodtak, ugye, mert szájról szájra ment, és tanúságot tettek.
0: Igen, mikor beteltek a lélekkel, hát
1: akkor... De nem teltek be, de ha nem teltek be, még akkor is, ugye a tanúságtevésségen keresztül telt a kereszténység, gondoljunk csak arra, amikor Efezusba jut Pál apostol.
0: Igen.
1: És már van közösség ott.
0: Igen.
1: De még azt sem tudják, mi a Szentlélek.
0: Igen, tényleg.
1: Tehát van a tanúságtételeken keresztül telt a közösség. És hogyha...
0: De attól a, bocsánat, csak attól a Szentlélek működik, mert én nem tudok róla. Nem?
1: Tehát joga van hozzá, viszont a szabad akaratunkat Isten nem igen lépi át.
0: Jó, de most mondtad, hogy az, ugye azt a kettőt betöltött a Szentlélek.
1: Igen, de ők nem voltak ellene.
0: Ja, értem. Tehát aki ellene nem, van, az...
1: És ha én nem fogadom el. Tehát igen. Én azt mondom, hogy én buzgó vallásos vagyok, én tudom a dolgaimat, nekem nincs szükségem nyelvekimára, nekem nincs szükség csodára, nekem nincs szükség gyógyulásra, nincs szükségem semmilyen mennyei kegyelemre, isteni kegyelemre, igen? Mert én így hiszek.
0: Igen. És ez elég.
1: Ez bőségesen elég ahhoz, hogy ne legyen részem benne.
0: Uh-huh.
1: És buzgó vallásos vagyok.
0: De én megszabhatom akkor, hogy engem Isten hogy üdvözítsen? Hát nem.
1: nem. Csak éppen a mai evangéliumban van, hogy Istennél minden lehetséges. Tehát,
0: hát igen.
1: Tehát az üdvösséget azt ő szabja meg, mert lehet, hogy azt gondolom, hogy most ott fogok ülni az első sorban ott fent, ugye? De megmondják, hogy a kapus megítessék beállni esetleg, vagy maradjon ki még.
0: Igen, egy kicsit úgy látom, hogy elbonyolítjuk a hitünket is, a hozzáállásunkat is, felállítunk elméleteket, hogy de engem Isten így, vagy úgy, vagy így küldjön, vagy oda küldjön, vagy én így akarok szolgálni, de én csak a teljes igazságot én, és gondolom, hogy emiatt jönnek létre ezek a szekták is, mert jó szándékú emberek.
1: Tehát aki a teljes igazságot akarja szolgálni, azt általában Isten tudja vezetni a szándékán keresztül, hogy az igazsághoz jusson. Ott van a gond, amikor valaki azt gondolja, hogy ő már a teljes igazságban van. Vagy ismeri a teljes igazságot. Nekem nem kell mondani, én tudom. Nekem van rokonom, van ismerősem, én voltam, beszéltem papokkal, tehát egy serég ilyen érdekes felhívások vannak, hogy amitől azt gondolja, hogy Istenhez közelebb van, pedig hát Istenhez egyformán tud oda jutni egy házi ember is, és egy írástudatlan egyszerű ember is.
0: És az, hogy én keresem a teljes igazságot, de közben belekeveredek, ugye az elmúlt adásokban ezekről beszéltünk, és az elmúlt adásban ez volt az utolsó kérdésem is, de nem sikerült teljesen kifejteni. Tehát, hogy én tudatlanságomban belekeveredek ilyen különböző szektákban, jót lehet, ígérnek,
1: keresésre,
0: igen, ezek a későbbiekben, hogyha felismerem, hogy nem Istentől való, és megtagadom, ezek tudnak-e engem befolyásolni, vagy állandóan úgy az igazságtól távol tartani, ha már egyszer megtagadtam?
1: Távol tartani nem. Próbálkozni próbálkoznak, ugye, mert egyik sötét erőnek sem szándéka az, hogy valamit abba hagyjon a rontás.
0: Nyilván, hogyha egyszer...
1: Hogyha egyszer becsapta, akkor azt
0: megpróbálja... Szerződésed volt vele, igen, akkor...
1: Megpróbálja valahogy visszarázni valamin keresztül, vagy megbotránykozik, vagy megsértődik, vagy ítélkezik, vagy valami ilyen cselvetésbe, hamisságba belekeveredik, és akkor automatikusan vissza tudja helyezni. Sajnos volt egy jó pár ilyen eset az évtizedek folyamán, amikor így becsaptak úgymond, hát megújult embereket, és akkor...
0: De mind csaptak be? Hát ítélkezés, hát, vagy bűnbe estek, vagy hogy mit értesz az alatt, hogy becsaptak?
1: Ezt nem tudom tünde egy elmondani, mert ez nagyon változatos. Tehát az emberenként, egyénenként változik.
0: Tehát személyre kit szabott, mivel, mint a...
1: Így van, kit mivel lehet.
0: A gyenge pontját akkor mondjuk így, hogy
1: így
0: kihasználja.
1: Van. Persze.
0: Akkor állandó éberségben kell lenni.
1: Így van.
0: És ezért kell a Szentlélek, mert ha nem görcsös leszek, és abban ott lesz a vesztem.
1: Normális. Nem lehet. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy a fiút és szabadá valóban szabadok lesznek, a szabadság, tehát ő nem botránykozik meg sem a házasságtörő asszonyban, sem a két rablógyilkosban, akiket vele egy keresztre feszítettek, sem semmilyen magatartásban az egyszerű embereknél. Ott igen, akik Istent hirdetik, de nem a teljes igazságban járnak, ott igen. Tehát ezért volt ellenkezés kialakulva Jézus és a farizeusok között, az írástudók között. Mert Jézus arról beszélt, amit élt.
0: Igen.
1: Ők pedig azt tanítottak, amit próbáltak kiátszadni.
0: Tehát azt mondod, hogy
1: azt húzni belőle.
0: Hogyha valaki megbotránkozik,
1: yeah,
0: akkor ott már a kegyelem...
1: De normális, mert ha tényleg hívő ember és átlássa a dolgokat, akkor nincs, hogy megbotránkozzon.
0: Tehát aki mert hídben jár, az nem botránkozhat meg.
1: Nincs ahogy.
0: Mert azt is mondja Jézus egy helyen, hogy jaj, a megbotránkoztatónak jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakába.
1: Így van, ez itt, tehát éberség kell, hogy józanságban tudj úgy viszonyulni, hogy a kicsiny hítőeket, mert azt mondja, kicsinyeket, azok a kicsinyítőek ne botránykozzanak meg.
0: Tehát azok, akik nem járnak hitben.
1: Igen, csak vallásosságban vannak.
0: Mert ők könnyen ítélkeznek is, amúgy, és akkor könnyen botránkoznak is, nem?
1: Én visszaemlékszem, egy alkalommal egy rendőrrel beszéltem, és nagyon egyház és Isten ellenes volt.
0: Igen.
1: És hogy megkérdeztem, hogy ezt mióta tudja, vagy mióta vallja, vagy nem tudom miféle, és akkor egyszerűen úgy beszélt a hát sajnos a szülőfalujába, a Nyalomica megyéből volt, szülőfalujába, hát a szolga, Isten szolgája pap az alkoholfogságába esett.
0: Nyilván az ördög nem fog válogatni.
1: És akkor ugye ezt felfújták, meg minden, meg, és akkor ellenszenvet váltottak ki ebbe a fiatalemberbe, hogy tényleg egy olyan 20 percbe került, amíg úgy sikerült egyenesbe jönni. És ez nagy cselvetés az ördögnek, ugye, hogy megbotránykozunk emberi gyöngeségekbe, vagy különlegességbe. De én emlékszem annak idején, amikor először találkoztam a természetfeletti dolgokkal, ami úgy Isten kegyelméből történt, én is összeszedtem nagyon magamot, hogy nem jó helyt vagyok. Tehát ez távol, és akkor kértem egy jelt Istentől, hogy tényleg ez így van, és akkor... Ott a jelt, és azt úgy megnyugodtam.
0: És ilyenkor jelt kell kérni?
1: Hát én azt kértem. Uh-huh. Mondtam, mert az a helyet, hogy nagyon, tehát 2000 kilométerre voltam innen.
0: Nem tudtál hazafutni mi?
1: Nem tudtam hazafutni, alkalmival semmi hazajönni. És nem tudom, pénz volt a innál, mivel hazasztak volna, hogy hazajöttem volna.
0: Isten el kellett vigyen téged jó messzire, azt jelenti, hogy volt benned is valami.
1: Igen, mert nem... Nem tudom, más helyet el tudtam volna elfogadni. Tehát rá voltam kényszerülve.
0: Igen, ezért mondom, hogy...
1: Tehát olyan helyt voltam, ahonnan nem is tudtam elmenni, sem semmi, sem nyelvet sem ismertem, tehát úgy egészen ott voltam, és akkor ott nagyon megturnáztattak.
0: Igen?
1: Hát az ítélkezés szempontjából keményen.
0: Ezt nem is gondoltam volna.
1: Igen, tehát úgy fúj, az nagyon megdolgozott, viszont utólag nagyon örventem neki, mert azóta nem botránykoztam meg semmiben.
0: Tényleg? És hogy csináltad? Hogy csinálod?
1: Hát megértettem. Egy félreértésből történt egy nagy kellemetlenség.
0: Beszélhetsz róla?
1: Kellemetlen nekem.
0: Igen.
1: Hát az olyasmi történt, hogy ugye én nem ismertem a nyelvet, és akkor a szervezőkből valaki szóba akart állni, mert nem tudom, mit állítottak rólam, valami érdekes dolgot, és le akarta tisztázni.
0: Igen?
1: És akkor odahivatott, és a tolmács is fordította, és egy félreértett mondat volt az egész.
0: Tehát rosszul tolmácsolt, vagy?
1: Gondolom, hogy most már, tehát ez nagyon érdekes, mikor a gonosz valakit valamiben meg akar valami jó szándékban gátolni.
0: Hogy előre haladjon.
1: Hogy előre haladjon, világosabban lásson.
0: Akkor kihasznál, gondolom, helyzeteket.
1: Helyzeteket, sőt, ki nem mondott szavakot értesz.
0: Csak egy pillanat. Tehát nem is mondták el, de te úgy hallottad, mintha az lett volna? Vagy igen, erre gondolsz? Uh-huh. Ezzel én is jártam, így most, hogy mondod.
1: Egy este meg egyszer hívtak egy ima közösségbe, és mondták, hogy hát ne, ott van egy hölgy, és kéne érte imádkozni, mert állandóan rosszul van. Hm. És mondtam, jó. És kezdtem vele beszélgetni, elkezdtem, milyen problémái vannak. Kezdtem imádkozni érte, és ahogy imádkoztam, ima közben egy nagy sírásba tört ki. De olyanba, hogy remegett. Az egész este reszketett a sírástól. Majd egy negyed óráig nem tudtunk beszélgetni vele, nem lehet kommunikálni. Annyira mélyen sír zokogott.
0: Ez jelenti, hogy valami nagy szabadulásban volt egy része, nem?
1: Nem. Pont fordítva.
0: Igen?
1: Igen. Ugyanis én, amit mondtam az imában, abból értett teljesen egyebet. És a végén, amikor kezdett beszélgetni, akkor ugye elmondta, hogy nem, mit mondtam neki. Mondtam, semmi gond, kicsit figyelj, de nézd meg, itt hányan vannak körülötted. Én megkérdezem, valaki ezt hallotta, hogy én mondtam? És senki sem hallotta, mert nem mondtam olyant. Viszont vannak ilyen érdekes démoni cselvetések, amikor mi akar valakit botránykoztatni, akkor érthet, félreérthet dolgokat, meg feltételezhet, csak lényeg az, hogy induljon be benne az ellenszenv.
0: Mikor belindult az ellenszenv, akkor már kész. Akkor le
1: van tárgyalva az egész kereszténység. Az egész kegyelem bejárat.
0: Nagyon ébernek kell lenni.
1: Így van. Na, viszont amikor, amiután ugye minden, elmondták, hogy mindenki most mondta, hogy te ilyen nem volt itt, tehát ezt honnan szedted, de hát úgy hallotta. Akkor utána végeztünk egy szabadítást, egy áldás, hogy ezen a hamiságok történnek meg, és teljesen felszabadult.
0: És ezzel kapcsolatban volt ez a...
1: Igen, tehát ott is ez történt. Engem annyira megdolgozott, és párosult érdekes dolgokkal. Olyannal például, hogy mindenkinek volt fekvőhelye.
0: Igen?
1: Nekem nem volt.
0: Neked egyedül?
1: Igen. Én egyedül az előszobában cipők mellett aludtam.
0: Mint a
1: házőrző kutya. Nem, amúgy nem zavart, mikor az a kettőt, tehát örömmel fogadtam, mert nem volt semmi
0: gond. Nem hiszem el. Tényleg?
1: Persze.
0: Nem volt benned egy kicsi sem olyan,
1: Semmi olyan, sőt, örventem, hogy úgy visszahozottabban tudok lenni, mert legalább nem nincsen kommunikációs problémáim, meg ilyen. Mert összesen Romániából és Magyarországról azt hiszem, hogy 4-5-ön voltunk. Tehát vagy magyarok az egész társaságban. Több nemzetiségből voltak, és olyan sűnyén jött a gonosz, és egy csomó mindent úgy mutatott, hogy mi van, és nézd meg ezeket.
0: Hogy megbotránkoz?
1: Igen, hogy nem mit csinálnak, és látod, hogy mennyire büszkék, látod milyenek, és így meg úgy, hogy elkezdett bennem dolgozni, de olyan keményen, hogy az egész testem remegette.
0: Ez az ellenszem? Vagy
1: az ellenszem, ez egy démoni erő. Igen. Csak az ellenszemben keresztül, az ítélkezésen keresztül jött be.
0: Tehát amikor én valaki fölött ítélkezem, akkor tudatosan beengedek egy ilyen démoni erőt?
1: Nem tudatosan, nem, az olyan automatikusan.
0: Ja.
1: A tudatban nem.
0: Júj.
1: Oda tartozik.
0: Igen?
1: És, akkor nézem, hogy ember, hát ilyen pont velem ilyen történhet. Elővettem a szentírást, kinyitottam, mondtam Uram egy választ.
0: Igen?
1: És amikor átolvastam azt a pár verset, olyan bűnbánat volt bennem.
0: Milyen
1: azt mondtam, én soha többet életemben, én soha nem fogok megbotránkozni senkiben. Nekem mindegy, hogy ki mit csinál, és hogy is fájlálnak. Én többet ilyen nem engedek meg. Azt mondtam, hogyha hazajövök, és a plébánosom festett szemekkel, és karika őzi fülbevalókkal, és a jobb kezén a mennyasszonyával fog misézni, az is teljesen nyolc.
0: Ennyire megerősödtél?
1: Ezt a természetet kijelentettem akkor a... Igen. Igen, a terve, de nagyon keményen megdolgozott, tehát úgy mélységig.
0: És ez azért kellett, hogy igen, a vallásosságból valóban hitre juss, mert sokszor tettél tanúságot arról, hogy mennyire buzgó vallásos voltál.
1: Igen.
0: A buzgó vallásos megbotránkozik.
1: Belefér.
0: Belefér.
1: A vallásosba belefér, még az érzelmek befolyása belefér. Nem tud ellenőrizni abba. Ahhoz, hogy ezeket tud ellenőrizni, okvetlenül felsőbb erőre van szükséged, a Szentlélek kegyelmére.
0: Tehát a Szentlélek vezet el a teljes igazságra, nem te gyúrod ki?
1: Nem. Semmilyen forma, az lehetetlenség, úgy nem, sőt, veszélyes.
0: Veszélyes?
1: Igen. Persze. Te kezdesz kigyúrni az ilyeneket, akkor messze eljuthatsz már az igazságtól.
0: Ja.
1: És akkor automatikusan, tehát egyszerűen, mikor bármi is, tehát voltak érdekes esetek az életemben, de mindegyik mosolyt váltott ki.
0: Csí.
1: Mert
0: irigyhetni szabad-e?
1: Igen, te nem hasznos. Tehát egyszerűen bármit, mert elég sok támadásban volt úgy részem, különböző alkalmakkor, meg eseményekkor, tehát volt olyan is, aki azt mondta, hogy felhívott telefon, hogy le fog lőni.
0: Tényleg?
1: Igen, mondta, hogy...
0: Híresebb leszel, mint Kennedy.
1: Ilyent nem lehet megengedni, hogy nem tudom, mert... És le fogom lőni, és akkor megkérdeztem tőle, hogy elnézést, én ezért ki kéne menjek, vagy betetszik jönni.
0: Hát ide kell egy kis humor is, de én úgy visszaemlékszem, mert én is törekszem. Hát az elején, én például, amikor a keddi csoportba jártam, ugye én azért kerültem oda, mert a férjem beteg volt, egy fél évig hívtak, stb. És amikor kezdődött a dicsőítés, addig semmi baj nem volt. Az, amíg volt a szentírás, felolvasás, ima, stb. Tanúságtételek, addig nem. Mikor kezdődött a dicsőítés, én azt éreztem, hogy itt ezek kicsit meg vannak húzatva, vagy nem is kicsit. És akkor úgy néztem, hogy de én, nekem más nem kell ez. Nekem ez nem kell. Mégis következő héten, ugye én a férjemért jártam, hát mondtam, na csak elmegyek, na még egyszer, még egy próbát teszek, még egy esélyt adok. És mikor, én emlékszem, elmentem egy szerdai találkozóra is, mert akkor kezdődtek 2008 elején, ott valakik elkezdtek kacagni. De úgy kacagtak, én meg bánatomban, akkor pont anyusommal voltam, néztük, hogy mi kacagnak, senki nem mondott olyat. Nem is szóltak egymáshoz, mégis kacagtak. Tehát, hogy a kettő egyszerre kezdett el kacagni, de két különböző személy. Fú, hát úgy mentem akkor én is haza, hogy ide többet nem jövök.
1: Igen, vannak.
0: Viszont utólag azt szűrtem le, hogy ha szabadságban tudtam volna kezelni, akkor bekapcsolódhattam volna.
1: Részt felvállaltál volna.
0: Igen, de így görcsösen mentem haza, és morfondírozom, de most hogy néznek ki? De hát, hogy ez templom. Mondjuk akkor én nem is voltam ugye katolikus, néztem, hogy ezek most, hogy mit kérdezze. Én nem is tudtam akkor, hogy a Szentléleknek vannak megnyilvánulásai. Vagy hogy mi, igen, élő jelenléte van.
1: Házunkban nem igen...
0: Hát amelyikben én voltam megkeresztelve, ott sem volt.
1: Nem, a történelmi egyházakban ez egy kicsit olyan,

0: van tanít, hanem teremtő erővel nyilvánul meg. Hát lássuk, hogy a pünköskora tanítványok ugye még félnek, ott vannak az utolsó vacsora termébe bezárkozva, hogy nehogy kiderüljön, hogy Krisztus tanítványa, még minden. Ugye Jézus is felhívja a figyelmet, maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el benneteket.
1: Igen.
0: Na most ez az erő, amelyre annyira szüksége van a mai kereszténységnek, ezt tud teljessé tenni, hogy az igazságot felismert. Elvezet a teljes igazságra a Szentlélek.
1: Igen.
0: És ez átformál. Nagyon sok olyan esetet láttam. Az is igaz, hogy nem lehet sablonosítani ennek a megnyilvánulását.
1: És mitől függ a megnyilvánulása?
0: Nem tudtam ezt, pontosan nem tudom meghatározni, mert sokszor azt mondtam, jó, ez azért, mert ez ilyen vallásos, jó, ez azért, mert az olyan dolgokkal foglalkozott, vagy nem láttam, nem tudtam ezt így meghatározni, hogy na most így fog megnyilvánulni, vagy úgy fog megnyilvánulni, vagy éppenséggel gondoltam, tehát fiatal lányjal beszéltem, és mondtam, hogy hát most már akkor simán fog menni, és akkor hogy kezdte imádkozni érte, és teljesen másként nyilvánult meg a lélek. Tehát ezt nem lehet, hogy Isten szuverenitását nem lehet sablonozni, vagy ezekben, hogy na akkor, ha így van, akkor ez a Szentlélek, vagy úgy van ez a Szentlélek.
1: Ott fúj, ahol akar, mondja Jézus Nikodémusnak.
0: Pontosan. Ezért szükséges, hogy szintén a léleknek az ajándéka, a lelkek megkülönböztetése.
1: És úgy látom, hogy ez eléggé hiányzik.
0: Igen, viszont ott van a másik rész, hogy a gyümölcseiről ismeritek fel a fákat. Vissza emlékszem egy elég kemény esetre. Egy távoli városban voltunk, egy közösség hívott meg egy imanapra, és este szentségimádás volt, viszont a szervezők azok kapkodott a szentséget, elment a szervezők is, elmentek ott, mint tudom, mint hol voltak, és mi, akik innen mentünk, nekiálltunk komolyan szentségimádásnak, ugye a lélek erejéből, és amikor kezdtem imádkozni, akkor lett egy kemény megnyilvánulása.
1: Az mit jelent?
0: A kápolnának a hátsó felében. Tehát egy ilyen démonikus hang megnyilvánulás, kiabálás, egy egész furcsa dolog volt, ugye? És rögtön én imádkoztam tovább, mert tudtam, hogy nem kell, én ebből nagy dolgot csinálják. Oda mentek a kollégák, és imádkoztak a hölgyet, aztán kiderült, hogy gyerekkora óta volt egy ilyen sötéterő befolyás rajta.
1: És hogyha mélyebben imádkozik valaki, akkor az...
0: Hogyha a lélek erejében, akkor az nem bírja.
1: Aha, értem.
0: És az akart felfordulást kelteni. Viszont nem, tehát nálunk nem történt semmi, viszont voltak ott olyanok, akik nagyon megbotránykoztak. Sőt, az egyik szervező azt mondta, ott lett volna, ilyen érdekesen mondta, hogy küldtem volna az agyát.
1: Most már de nézést, kinek?
0: Az enyémet.
1: Szervező.
0: Igen, aki buzgó vallásos volt, de meg lehet érteni. Vallásságban lehet ilyen kijelentéseket csinálni. Nem. Viszont egy körülbelül egy negyed óra múlva az a hölgy teljesen felszabadult. Utána sokáig köszöngette, hogy milyen jó, hogy
1: és akkor, mikor valaki így megnyilvánul, megint elfogyott a műsoridő, ő ezt nem tudná kontrollálni?
0: Nem, tehát vannak olyan események, amikor a...
1: De ez befolyásnál több-e kicsit? Démoni befolyásnál? Már úgy nem tudja...
0: Nem befolyás, ugye, mert mindaddig, amíg nincs provokálva, amíg nem találkozik Isten erejével, a lélek erejével, addig csendbe ül, mert tudja, hogy azt a szemét úgy tartsa.
1: Jaj.
0: Tehát látod, a Szentírásban is, amikor feláll, hogy Názáret Jézus, mi közöm hozzád?
1: Igen. A magasságbeli fia.
0: Így van. Tehát
1: a farizeusok nem mondták, de a démon mondta.
0: Így van. Tehát ez kiprovokálódik.
1: Értem.
0: Úgy elmegy, tehát így nem tudom, kevés időnk van.
1: Jaj, igen, nagyon kevés, 2 perc van, úgyhogy szerintem
0: példákat.
1: Folytatjuk. Mert ilyen. A pünkös nem jár le a pünkös hétfővel.
0: És a másodnapjával sem.
1: Nem. Szerintem igen. Ezt folytatni fogjuk. Azért imádkozunk, hogy Minden előítélet

0: életet, minden hát fogadkozást, amit szoktunk tenni, hogy de én így csin, úgy csin, ezeket tudjunk félretenni, és engedjük meg a léleknek, hogy munkálkodjon bennünk és általunk.
1: És kérjük nap, mint nap a Szent Lelket, hiszen a Szentlélek közreműködése nélkül nincs megújulás.
0: Így van.
1: Énekelhetünk új énekeket, mehetünk új templomba, mehetünk, nem tudom, mit csinálhatunk, fogadhatunk távoli prédikátorokat, vagy elmehetünk zarándoklatra, vagy miféle, de ha a lélek nem működik bennünk, akkor csak úgy jövünk haza. Vagy legalábbis azt folytassuk, amit abba hagytunk. Atyánk Istenünk, ujjongó szívvel adunk hálát néked az élet szerzőjének, az élet erejéért, a te lelkedért, Uram. Az a lélek, amely Jézust a pusztába viszi, majd általa munkálkodik isteni hatalommal. Az a lélek, amely a félénk tanítványokból bátor hitvallókat teremt másodpercek alatt. Az a lélek, Uram, amely annyi embernek bátorságot adott a történelem folyamán, hogy akár vértanúságot is vállaljanak. Az a lélek, amely átformált gazdagokat és szegényeket, bölcseket és írástudatlanokat. És az a lélek, amelyre annyira vágyik a világ, hogy élő kapcsolatba kerüljön veled, és ezt a lélek által lehet megtenni. Érve kérünk, Istenünk, bármi gátolna ebben. Meg is bennünket, hogy mindent félretegyünk, de határozottan, Uram, és helyébe a te lelkedet fogadjuk be. Jöjj, teremtő lélek, jöjj és törzs be minden kedves hallgatót. Érítsd meg, Uram, szent lelkeddel, hogy a Krisztusban elnyert szabadság valósággá váljon, Uram. Ne csak egy elmélet legyen, amit ismételgetünk, hanem az a szabadság, az a valóság, amelyet Krisztus az élet árán hozott a földre, és amely a lélek által teljesedik be. Hisz megvan írva, minden mennyei kegyelemben részesültünk Jézus Krisztus által a lélek erejében. És erre van szükségünk. Szüksége volt a tanítványoknak, a szenteknek, de minden embernek szüksége van. Ne engedd, Uram, hogy közömbösek legyünk hozzá, csak a keresztvetésbe vagy szertartásba emlegessük, hanem kérjük az ő jelenlétét, hogy hatalommal és erővel töltsön el, formáljon át, hogy se békétlenség, se aggodalmasság, se neheztelés, se zugolódás, se sértődékenység ne legyen bennünk. Csak háladás, öröm, hogy Isten gyermekei lehetünk. Amen.
0: Amen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, kedves hallgatók, a lélek vezesse önöket, minket. Két hét múlva találkozunk. Búcsúznak önöktől
1: Bajcsi Tibor
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek vall a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virasszon veled, örködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázz le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szent Léleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen. Amen. Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy. Fordulj hozzám, és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
1: Végy oltalmadba, mert neked élek. Szabadíts meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram! Látod, egész nap hozzád kiáltok.
1: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
1: Imádságomat hallgass meg, Uram. Könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel te meghallgatsz engem.
1: Az Istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, melyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
1: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak.
1: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
1: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodok sereget örvesztemre, de nem számolnak veled.
1: Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadítsd meg szolgálod fiát.
1: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hogy lássák gyűlölőim és szégyenkezzenek, mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
1: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választod néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek és tengercsillag. Nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisz te lettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtődnek. Szűz azelőtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, néked ávét mondván, szállj meg kérünk minden bűnös. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzel fogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A második fejezethez fogunk hozzá. Lukács evangéliumában Jézus szolgálata, nyilvános működése akkor vette kezdetét, amikor a Szentlélek leszállt rá, miközben a Jordánban való megkeresztelkedése után imádkozott. Az apostolok cselekedeteiben pedig az egyház szolgálata, működése hasonlóképpen akkor kezdődik, amikor a Szentlélek leszáll a jeruzsálemi emeleti teremben összegyűlt 120 férfira és nőre. Az Atya ígérete, amelyet Jézus követőinek várniuk kellett, most megadatik. Jézus küldetését, hogy világosság legyen a pogányok számára és dicsőség Isten népének, Izraelnek, a követői fogják továbbvinni, akiket a Szentlélek ereje megerősített. És most felolvasom az első 4 verset a második fejezetből. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna. És egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Lukács azon kifejezése, hogy elérkezett a pünkösd napja, arra utal, hogy a Szentlélek eljövetele Isten üdvözítő tervének beteljesülése. Ugyanez a jelentéstartalom jelenik meg a Lukács 9.51-ben is, amikor közeledtek felemeltetésének napjai. Vagyis amikor eljött az a pillanat, hogy Jézus engedelmeskedjen Isten tervének és Jeruzsálembe utazzon, hogy a kereszten és a feltámadáson keresztül beteljesítse üdvözítő küldetését. A zsidó pünkösdi ünnep más néven a hetek ünnepe, amely a húsvét után 50 nappal következett, Izrael 3 nagy zarándok ünnepének egyike volt. Eredetileg aratási ünnep volt, de később Isten szövetségének és a törvénynek a Sínai hegyen történt átadásának megemlékezésévé is vált. A keresztények számára a Szentlélek eljövetele teljesíti be a pünkösd ezen jelentését. A törvény ajándékának ünneplése ma már magában foglalja az új törvénynek, a lélekben való megadását, és a törvény szívben írását. A Szentlélek leszállt a tanítványokra, amikor mindannyian egy helyen voltak és imádságban egyesültek. A Szentlélek eljövetele látható jelekkel nyilvánult meg, olyan zajjal, mint az erős viharos szél és a lángnyelvek megjelenésével, amelyek mindegyikükre leszálltak. A Szentírásban a szél gyakran a Szentlélek szimbóluma. Mivel ugyanaz a szó, görögül pneuma, jelenti mind a szelet, mind a lelket. A hangos zaj, a szél és a tűz a Sínai hegyen Mózesnek és Illésnek megjelent teofániákat, Isten élményeket, jelenéseket idézi fel. A tűz jele különösen Keresztelő János proféciájára emlékeztet, miszerint az eljövendő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Lukács azonban leginkább azt a jelet emeli ki, hogy mindannyian betöltekeztek a Szentlélekkel, és így különböző nyelveken kezdtek beszélni. Ebben az összefüggésben a görög glossai szót, amely szó szerint nyelveket jelent, jobb más nyelveknek fordítani, mivel ez volt a nyelvekre használt általános kifejezés. Tovább olvasom az 5. verstől a 10. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez az zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették, hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frégiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és a Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok,
zsidók és prozeliták. Itt megszakad a mondat, majd a 11. versben folytatódik. A hallgatóság megdöbben, mert mindannyian a saját nyelvükön értik a galileai megszólalókat. Hát nem mind galileaiak ezek, akik beszélnek. Akkor hogyan halljuk mindannyian a saját anyanyelvünkön? Az említett országok lefedik a világ nagy részét, amelyet az első századi Izrael ismert, és szimbolizálják azt a tényt, hogy az egyház az egész világot magába foglalja, túllépve minden faj, osztály, nemzet közötti határon. Ide tartoznak Izrael történelmi ellenségeinek régiói, Mezopotámia, az egykori asszír és babiloni birodalmak központja, és Egyiptom, teljesítve Isten ígéretét, hogy Izrael elnyomói egy napon megtérnek és elismerik Izrael istenét, az igaz Istennek. A lista azokra a diaszpórából származó zsidókra vonatkozik, akik Jeruzsálembe költöztek, illetve azokra, akik a pünkösdi ünnepre, zarándoklatra érkeztek oda. Jézus megígérte apostolainak, hogy Jeruzsálemtől a föld végéig tanúi lesznek, amint azt Izajás a 49. fejezetben az Úr szolgájáról megjövendölte. Az, hogy sok nyelven tanúskodnak Isten hatalmas tetteiről, az az ígéret kezdeti beteljesülése. És most olvasom a 11. verset, folytatódik a mondat, krétaiak és arabok halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Az a tény, hogy a sokféle nemzetből származó zsidók mindannyian hallották, ahogy a tanítványok a saját nyelvükön beszélnek Isten hatalmas tetteiről, azt jelzi, hogy a Bábel ősi tragédiája most megfordul. A bábeli emberek gőgösen megpróbáltak nevet szerezni maguknak azzal, hogy az égig érő tornyot építették, vagy próbálták felépíteni, ami szimbolizálta az ember arra irányuló törekvését, hogy Isten nélkül keresse a hatalmat, a gazdagságot és a biztonságot. Ennek következtében Isten összezavarta az egyetemes emberi nyelvet sok különböző nyelvre, ami lehetetlenné tette számukra a torony befejezését. Ehelyett külön nemzetekként szétszóródtak a világban, mindegyik a saját nyelvével. Pünköstkor az a Szentlélek által Jézus tanítványainak adott képesség, hogy különböző nyelveken szólaljanak meg, azt jelzi, hogy Isten elkezdte legyőzni az emberek közti megosztottságot. Most a Szentlélek csodálatos módon képessé tette Jézus követőit arra, hogy az ismert világ minden tájáról származó számos nyelven beszéljenek, és meg is értsék őket. A Szentlélek egyesítő ereje az apostolok cselekedetei során gyakran megnyilvánul, amikor olyan emberek, akik korábban soha nem álltak kapcsolatban egymással, zsidók és pogányok, rabszolgák és előkelő emberek, igazak és korábbi hitetlenek, közös testvéri életet élnek az egyházban. Vizsgáljuk most meg egy kicsit ezt a nyelveken szólás, a nyelvek jelenségét, ami pünköskor történt, és aztán ami később Korintusban, ezt a kettőt összehasonlítva. Úgy tűnik, hogy a pünköskor leírt nyelvek egyedi jelenség, amely eltér a nyelvek adományától, ajándékától, amelyet Szent Pál az első korintusi levél 12. vagy 14. fejezetében tárgyal, és valószínűleg az apostolok cselekedetei 10.46-ban, illetve 19.6-ban szereplő nyelvektől is. Pünköskor a tanítványok képesek voltak sok más nyelven beszélni, és meg is értették őket. Ezzel szemben Pál rámutat, hogy a korintusi közös imádság során a nyelveken szólást mások nem értik meg, anélkül, hogy rendelkeznének az értelmezés ajándékával. Pál a nyelveket az imádság és a dicsőítés karizmájaként ismeri el. De mivel ez a nyelv érthetetlen, ezért a hallgatók számára haszontalan. Arra buzdítja a korintusiakat, hogy inkább a profécia ajándékát válasszák, amely olyan üzeneteket hirdet, amelyek mások hitét megerősíthetik. A pünkösdi nyelveken való beszéd valójában a profécia egyik formája, mivel Isten hatalmas cselekedeteit, amit Isten Jézus Krisztusban tett, hirdeti oly módon,
hogy a hallgatók megértsék. Következő két verset olvasom. Csodálkoztak, és ezt kérdezgették egymástól, mi lehet ez? Mások gúnyosan megjegyezték, teleitták magukat édes borral. Ez a rejtélyes nyelvi jelenség zavart kelt a hallgatókban, sőt, gúnyos megjegyzéseket is kivált belőlük, túl sok új bort ittak. De ebben a gúnyolódásban van egyfajta irónia. Az új szövetségben az új bor, vagyis az édes bor, azt az örömöt és bőséges áldást szimbolizálta, amelyet Isten a messiási korszakban ad majd népének. Joel próféta jövendől erről a 4.18-ban. Jézus arra utalt arra, hogy ő maga adja majd az isteni élet új borát. Pünköstkor világossá válik, hogy az új bor a Szentlélek, Isten szeretetének ajándéka, amely az emberi szívekbe kiárad. Bár a tömeg tagjai mind hallják a galileaiak csoportjától származó különféle nyelveket, reakcióik nagyon eltérőek. Vannak, akik megdöbbennek és zavarba jönnek. Mások kérdéseket tesznek fel. Még egyesek gúnyosan azzal vádolják a hívőket, hogy részegek. A csodás jelek hitre hívnak, de gyakran szükség van arra, hogy megmagyarázzák, mit is jelentenek. Ezt a magyarázatot adja majd Péter beszéde a 14. verstől kezdődően. Nézzük meg, hogy számunkra ez az egész történet mit üzen. Az egyház kialakulásáról szóló, ezen inspiráló beszámoló példaként szolgál a mai keresztények számára. A keresztény identitás napjainkban ugyanúgy azon alapszik, hogy a keresztségben és a bérmálásban megkapjuk a Szentlélek ajándékát. A keresztények néha hajlamosak azt gondolni, hogy az erények gyakorlására irányuló elszántságuk, a tanbeli ortodoxia, vagy a szabályok és parancsolatok szigorú betartása által nyerhetnek üdvösséget. A pünkösdi esemény emlékeztet bennünket arra, hogy a Szentlélek mennyire elengedhetetlen hitünk és üdvösségünk számára. A bennünk lakozó Szentlélek megajándékoz bennünket a hit, a remény és a szeretet isteni erényeivel, amelyekből minden más keresztény erény és cselekedet következik. A lélek egy különleges gyümölcsöt terem bennünk, Jézus jellemét. És beszéljünk most egy kicsit egy különleges témáról, a Szentlélek általi józan megrészegedéstől, vagy józan mámorról. Az a szellemes vád, mely szerint a pünkösdi tanítványok teleitták magukat új borral, az egyházatyák egyik kedvenc témája volt. Jeruzsálemi Szent Cirill így magyarázza egy katekumenekből álló csoportnak, nem úgy részegek, ahogy ti gondoljátok. Valóban részegek, de olyan józan mámorban, amely megöli a bűnt, és életet ad a szívnek, és amely a testi részegség ellentéte. A részegség elfeletteti az emberrel, amit tud. Ez a fajta viszont megértést hoz olyan dolgokról, amelyeket korábban nem ismert. Annyiban részegek, amennyiben megitták annak a misztikus szőlőtőnek a borát, aki kijelenti, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Szent Ambrus egy himnuszában így kiáltott fel. Ígyuk örömmel a Szentlélek józan, ígyunk örömmel ebből a Szentlélek józan mámorából. És az újonnan megkereszteltekhez így szól, aki bortól részegedik meg, az tántorog, de aki a Szentlélektől mámorodik, az Krisztusban gyökerezik. Milyen igazán kiváló ez a mámor, amely a lélek józanságát eredményezi, kiált fel Szent Ambrus. Szent Ágoston húsvétkor az újonnan megkeresztelteknek tartott prédikációjában így szól, a Szentlélek azért jött, hogy bennetek lakozzon. Ne kényszerítsétek őt távozásra. Semmilyen módon ne zárjátok ki a szívetekből. Ő jó vendég. Üresnek talált benneteket, és megtöltött benneteket. Éhesnek talált benneteket, és jól lakatott benneteket. Szomjasnak talált benneteket, és megrészegített benneteket. Hadd részegítsen meg benneteket valóban. Az apostol azt mondta, ne részegedjetek meg a borral, ami kicsapongáshoz vezet.
Majd, mintha tisztázni akarná, mivel kell megrészegednünk, így folytatja, inkább teljetek el lélekkel. Magatok köz zsoltárokat, szent énekeket, lelki dalokat zengjetek, énekeljetek, és zengedezzetek szívetekben az Úrnak. Nem tűnik-e úgy, az, aki az Úrban örvendezik, és lelkesen énekel neki, mintha részeg lenne? Nekem tetszik ez a fajta mámor. Isten lelke egyszerre ital és világosság. Ezeknek a patrisztikus íróknak nyilvánvaló, hogy a pünköstkor kiáradt Szentlélek új bora továbbra is jelen van az egyházban, különösen a keresztség és a bérmálás szentségein keresztül. A Szentlélek pünkösdi eljövetele átalakította Jézus első követőit, akik korábban félelmükben bujkáltak Jézus keresztre feszítéséért felelősök elől, és képtelenek voltak megérteni Isten tervét a keresztre feszített messiással kapcsolatban. A Szentlélek eljövetele után megértették Isten üdvözítő tervét, és bátran hirdették azt, még ha ez verést, bebörtönzést és vértanúságot is jelentett számukra. A prófétálás és a nyelveken szólás karizmái, valamint a Jézus nevében végzett gyógyítások és csodák bőségesen nyilvánvalóak. A tanítványokat öröm és állandó dicsőítés töltötte el még az üldöztetés ellenére is. Ma is szükség van a Szentlélekre, hogy erőt adjon a keresztény életnek és a szolgálatnak, és gyümölcsözővé tegye azt mások üdvösségre vezetéséhez. A Szentlélek nélkül nincsenek keresztények, a Szentlélek nélkül egyház sincsen. Valóban a Szentlélek nélkül nincsen kereszténység, és egyház sincsen. Visszatérnék erre a mondatra. A keresztények néha hajlamosak azt gondolni, hogy az erények gyakorlására irányuló elszántságuk, a tanbeli ortodoxia, vagyis az igaz tanokhoz való ragaszkodás, a szabályok és a parancsolatok szigorú betartása által nyerhetnek üdvösséget. Ez a három dolog nagyon is szükséges, a saját emberi erőfeszítés azzal kapcsolatban, hogy gyakoroljuk az erényeket, hogy ragaszkodjunk a tanbeli igazságokhoz, és tartsuk be a szabályokat és a parancsolatokat. Ezek nagyon fontos dolgok, de igazából ezek nemhogy nem elegek, hanem hogy ezeket megvalósítani lehetetlen a Szentlélek nélkül. Mert a Szentlélek tesz képessé minket arra, hogy kitartsunk az erények gyakorlásában, és sikerüljön is, mert a Szentlélek termi meg bennünk gyümölcsökként ezeket az erényeket. És az is kevés, hogy elszántan próbáljuk a parancsokat és a szabályokat betartani, ahogy a zsidó nép az évszázadok folyamán sokszor próbálta is, és őszintén töregedett erre, hiszen ettől várták az üdvösségüket. De mégsem sikerült, mert az emberi erő ehhez kevés. Miért kevés? Azért, mert a bűnbeesés eltorzította az ember jellemét. Valami megtört bennünk. Meggyengült az akaratunk, és inkább hajlik a rosszra. És ezért az emberi törekvés, próbálkozás kevés. Ezért mondja Jézus, meg Nikodémusnak is ugye azon az éjszakán, amikor vele beszélgetett, hogy újjá kell születnünk. A bűnbeesés következményei jó szándékkal, erős akarattal helyrehozhatatlanok. Tehát az ember nem tudja helyrehozni azt, amit elrontott. Ehhez Isten közbelépésére van szükség, természet fölötti segítségre, újjászületésre, újjáteremtésre, és ez a Szentlélek által valósul meg bennünk igazából. Ez a jóra való törekvés, a parancsok betartására való jó szándék, a hitbeli igazságokhoz való ragaszkodás, ezek a mi részünk, amik fontosak, de hogy ezek sikerre jussanak, tehát ezek meg tudjanak valósulni, ehhez engednünk kell, hogy a Szentlélek bennünk munkálkodjon, minket újjá teremtsen, és nap mint nap segítsen minket
a kitartásban, az erények gyakorlásában, a szeretet gyakorlásában, a parancsok betartásában. Tehát ezt a kettőt együtt kell csinálni. Az ember jó szándéka, jó akarata, a döntésekben, jó döntésekben való kitartása, és a Szentlélek segítsége. Ha a pünkösd és a Szentlélek működése kimarad az ember életéből, a keresztények életéből, akkor maximum ezek maradnak, az emberi jó szándékok, jó elhatározások, ragaszkodása a tanokhoz, a parancsok betartásához, de az sem fog sikerülni. És látjuk ezt a mai világban, hogy főleg aztán a tanokhoz való ragaszkodás, hát hiába ragaszkodunk, mert mindenki aztán már a saját maga által elképzelt tanításban hisz, és mindenki valami mást tart egészen igaznak. A Szentlélek az, aki eszünkbe juttatja mindazt, amit Jézus tanított, és a Szentlélek az, aki kinyilatkoztatja nekünk újból Istent és az ő igazságait. És érdekes, hogy ha valóban hagyjuk magunkat, hogy a Szentlélek munkálkodjon bennünk és vezessen minket, akkor ő visszavezet minket azokhoz az igazságokhoz, amelyeket a Szentírásban és az egyház tanításában megtalálunk. A Szentlélek soha nem vezet más irányba minket, hanem valóban az igazságot hirdeti nekünk, hiszen ő az igazság lelke, és ő tesz minket képessé arra, hogy a parancsolatokat be tudjuk tartani, az erényekben gyarapodni tudjunk. A jó szándékunk kell, de kevés. A Szentlélekre van szükségünk, hogy sikerüljön valóban igazi kereszténynek lenni. Hiszen Jézus a szőlőtő, mi pedig a szőlő vesszük, és ha engedjük, hogy bennünk ugyanaz a lélek munkálkodjon, aki Jézusban, vagyis a Szentlélek, akkor megmaradunk a szőlőtön, és akkor termünk bőséges gyümölcsöt. Segítsen a Jóisten minnyájunkat, hogy ez sikerüljön, és igazi pünkösdi keresztényekké váljunk, igazából pünkösd nélkül nincs is kereszténység. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom a kedves hallgatóktól. Innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre Növelő műsorát hallják. Két hetenként, péntekenként délután megjelenő műsorról van szó, ahol állandó beszélgető partnerem dr. Bécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Nemrégiben zajlott le egy konferencia, amelyet az organikus pedagógia nevében rendeztek meg. Bécsi Rita, az organikus pedagógia magyarországi meghonosítója, mondhatjuk apostola. Járja az országot fáradhatatlanul, és egy olyan pedagógiai módszerről szól az organikus pedagógia, amit az első világháború idejében Kentenik atya próbált meghonosítani, illetve azóta elterjeszteni. Ennek a pedagógiának számos pozitívuma mellett óriási előnye, hogy közösségben gondolkodik, és vallja, hogy igazándiból érett felnőtté közösségben lehet válni. Hogyan értékeled ezt a konferenciát, milyen szándékkal hívtátok életre, és milyen eredménnyel zárult?
1: Nagyon izgalmas esemény volt, mert maga ugye a pedagógiai módszer, vagy talán inkább szemléletnek is nevezhetném, azért szerte az országban már sok helyen kis magocskánként él. Vagy éldegél, vagy él, vagy erősebb, vannak már intézményei, vannak képviselői, van egy szakirányú továbbképzés, amit az Apor Vilmos Főiskolán meg lehet tanulni egy év alatt, tehát itt minden évben több mint 100-an végeznek, tehát ők azért valahova kikerülnek az országban, és ott azért eszerint...
0: Tanítónőként, pedagógusként.
1: Igen, pedagógusként, de akár polgármesterként, vagy orvosként, tehát nagyon sokféle egészségügy védőnő, sokféle ágazatból vesznek ezen részt, tehát azért sok kis sejt létezik már az országban. És pontosan ez volt a célja ennek a konferenciának, hogy igazából ezt minden életterületünkön átélhetjük, hogy nem hatékony az, aki bezáródik egy önmagában, még a családba is. Tehát sajnos atomizálódtak a családok is, és nincsenek közösségben. Pedig felsokszorozódik az energia, és az a lelki energia, szellemi energia, fizikai energia is. Tehát, hogy együtt biztos, hogy sokkal hatékonyabban tudunk működni, de ehhez nyitni kell. Tehát ehhez nem elég, hogy én ott csinálom a magamét, és ahogy én, ugye szoktuk mondani tanárként, hogy becsukom magam mögött az ajtót, és azt csinálok, amit akarok. Hát ez bizonyos szempontból jó, de inkább ki kéne nyitni az ajtót, vagy ki kéne nyitni másnak az ajtaját, hogy oda benézni, hogy ő hogy csinálja. És ennek a jegyében szerveztük meg tulajdonképpen ezt a konferenciát, hogy összehívni ezeket a kis sejteket, és segíteni nekik abban, hogy egyrészt a tudománynak más területeire is, tehát ne csak egy szűk területen egyezzen egy felfogás, vagy egy irány, hanem hogy nyissunk rá más területekre is, kérdezzük meg más tudományterületek képviselőit is, hogy mit gondolnak arról, hogy a hálózatosodás, a közösségben való gondolkodás az hogyan termékenyíthet meg egy alapgondolatot. És egyrészt ez volt a délelőtt, tehát itt előadások hangzottak el, talán majd vissza is térünk rá, illetve maga a találkozás, tehát az, hogy eljövök Szombathelyről evangélikus lelkészként például, és találkozom itt egy Balaton felvidéki pappal, vagy egy domonkos apácával, vagy éppen egy sürgőségi orvossal, aki ugyanebben a szellemben próbál a saját maga területén sok mindent csinálni. És ez már maga, tehát az, hogy tudjuk azt, hogy jaja, egyfelé nézünk, de mégis más területen dolgozunk, hát ez nagyon nagy élmény volt, ahogy egymásra találtak, és ahogy próbálták tényleg megkeresni azokat a pontokat, amikkel ők gazdagodhatnak a másikból. És egyrészt ez a találkozás, és délután pedig egy nagyon érdekes forgószínpadszerű, hát nyüzsgés volt tulajdonképpen, hogy azok a műhelyek, ahol már így elkezdtek dolgozni, tehát vannak óvodák, iskolák, középiskolák, egyesületek,
0: Egyházi közösségek,
1: igen. Tehát nagyon-nagyon sokféle területről kaptunk egy mintát, hogy nézd oda, így is lehet. Tehát ezzel is el lehet indulni, azzal is el lehet indulni. Voltak református fenntartásban, katolikus fenntartásban, egyesületi fenntartásban, állami fenntartásban, rendi fenntartásban működő kis közösségek. Tehát ez is azt mutatta, hogy nem attól függ, hogy fölülről mi történik, hanem attól függ, hogy mi alulról mit csinálunk. És ez egy nagyon nagy élménye volt, úgy láttam mindenkinek, nagyon jó légkör volt, nagyon, nagyon sok jó szándékú embernek az összeadódott ereje. És ezzel is azt hiszem, hogy nem, hát éppen a közösséget is járjuk körbe, ugye itt a Mária Rádióban is ebben a hónapban, hogy ezt nem eléggé értékeljük, hogy valóban van egy úgynevezett szinergiája a közösségnek, ahol egy meg egy az nem kettő. De ezt ugye a házasságban éljük át legelőször, amikor azt...
0: legkisebb és egyik legszebb és legautentikusabb közösség
1: a így van, a házasság. És a leghatékonyabb, ugye képes új életet létrehozni, és ez nem csak biológiailag érvényes, hanem egy új minőséget hoz létre, egy ilyen mi, ha ott megszületik ez a mi. Tehát, hogyha nem én pénzem, meg én házam, meg az én családom, és a te hülye családod, akkor, hogyha ez szépen összeadódik, és tudunk egymástól tanulni, és ki tudunk nyitni egymás felé, és fel tudjuk használni egymás gazdagságát, és azt magunkba tudjuk építeni, hát ez hihetetlen röpítő erő, tehát tényleg. És sajnos ezek a kisebb közösségek is valahogy olyan kicsit ilyen ráadásként működnek, vagy hát, ha jut rá idő, hát ez nem fér bele az életünkbe, majd talán később, jaj, a gyerekek életében biztos, hogy nem, tehát ott a nyelvvizsgára kell készülni. Pedig azt látjuk, hogy a nyelvvizsgára készülés is jobban megy, hogy úgy mondjam, bandába. Jobban megy akkor, hogyha a közösségben többen is vannak. Ó, gyere már el, stb. Tehát ezt nagyon fel kellene használnunk iskolákban is, egyházi közösségekben is, tehát szóval ezek a kicsi kis sejtek, és nem elég, hogy kis sejtet létrehozunk, és ezért is hoztuk létre hívtuk össze ezt az országos nagy konferenciát, nem elég, ha kis sejtben mi nagyon jól összemelegszünk, és hanem ki kell nyitni a többiek felé, és akkor meglátjuk, hogy ugyanaz az érték, hogyan ölt testet egy teljesen más körülményben, egy teljesen más adottságú helyzetben, és onnan rengeteget lehet tanulni.
0: Az egyik előadó Gerhardt Mária volt, igen, aki a Schönstadt Mária Nővér közösségnek a tagja, és nagyon érdekesen mesél tulajdonképpen a kentenichi pedagógia születéséről és arról a világról, az első világháború idején, ahogy Kentenich atya elkezdte ezt a hálózatépítést, és hogyan talált kapcsolatot a fronton lévő katonákkal, és hogy adott erőt a katonáknak.
1: Csodálatos tulajdonképpen, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen profétikus tette volt. Ugye nagyon nagy erejű lelkipásztor volt Kentenich atya. Nagyon, ugye palotinus iskolában, vagyis kollégiumban dolgozott ugye fiatal férfiakkal, fiatal fiúkkal. És nagyon jó kapcsolat alakult ki, természetesen mindenki, mint lelki atyához, atyai jó barátjához, tanárához, mesteréhez. Tehát volt egy személyes kapcsolat. Jó, ezt felépítette, bíztak benne, szerették őt, támaszkodtak rá, hittek neki, hiteles volt, minden megvolt, ami kellett, jó. Jön a háború, és ezek a gyerekek szétfröccsennek a frontokra. Jön a megpróbáltatása annak a meggyőződésnek, annak a karakternek, a jellemnek, az egészségnek, a mindennek, hitüknek, bizalmuknak, Isten kapcsolatuknak, mindennek. És ugye először elkezdenek természetesen, hát akár levelezni, vagy valamilyen formában kapcsolatban lenni ezzel az atyával. Mit csináljak, atya? Így csináljak, úgy csináljak. És nagyon messzelátóan nem hagyta meg ezt az egyes szálakat, hanem azt kezdte el művelni, hogy ezek a fiatalok egymással is kapcsolódjanak össze, ő is belement ebbe a hálózatba, és azt ösztönözte folyton, hogy keresd meg a másikat, írjál neki, olvasd el, nézd meg, hogy ő mit csinált, hogy jött rá, milyen eszközei vannak, és ő is egy kicsit, tehát inkább visszafogva, de belefolyt ebbe a dologba, hogy irányt adjon, de megpróbálta őket egymással is összekötni, és egymással megerősítetni. És utána létrehoz egy ilyen, hát ez egy hétköznapi kicsi eszköz, egy kis újságocskát, hogy írjátok le a tapasztalataitokat, és itt kezdődött az a fajta hálózatosodás, mármint ennek az egész mozgalomnak a hálózatosodása, ami a mai napig tart, és azt lehet látni, hogy a családokat is ilyen módszerrel tudta összefogni, osszák meg a közös tapasztalataikat. Tehát, hogy csinálod te, és ebbe a kicsi újságban írtak arról, hogy nem tudom én, engem ezért, stb. Így nem bírtam ki, nem barátokat találtam, hogy bírok el az ösztön életemmel, hogy bírok el ezzel a sok erőszakkal,
0: mit látom.
1: Igen, mit imádkozom, hogyan tudok valahogy békességre lelni, vagy nyugalomra találni. És ezeket a tapasztalatokat, hogy mondjam, sokszorozták, és ezt a kis újságot, és utána elkezdett arra figyelni, hogy sok helyre jusson el ez a kis újság, jusson el a szüleikhez, jusson el azokba a helyi közösségekbe, ahonnan ugye támogatni tudják ezeket a fiatalokat. És így lassan ugye nem csak az az egyes szál erősödött, amin ők ugye azért nyilván kapcsolódtak, hanem tudott bekapcsolni más olyan erőket is, amelyekre ők abszolút nem gondoltak az elején. Hogy ez segíthet, hogy nem csak a lelki atya segíthet az ő tanácsaival, hanem egymáshoz kapcsolódva is meg tudunk erősödni. Csodálatos ez tulajdonképpen.

0: ahol más irányba vívő életben vagyunk, nap mint nap kitéve, és hogy ő úgy érzi, hogy a frontvonalról érkezik. És ő is fronton van, mint ahogy valamikor az első világháborús katonák.
1: Igen, nagyon érdekes, ő egyébként ennek az Organikus Pedagógiai Egyesületnek alapító tagja is, mert kezdettől fogva arról a frontról is úgy érezte, hogy na hát, ha valamire erre nagyon nagy szükség van. És azt tapasztalja szintén, ugye hát a hétköznapi lelkipásztori helyzetben, hogy megint atomizálódtunk. Tehát megint egyenként próbál mindenki megküzdeni azzal a hétköznapi helyzetével, akár a hitében, akár a családi életében, akár a munkahelyén, akár a saját életvitelének a kialakításában, és nem támogatjuk egymást. Tehát egyszerűen az a közfelfogás, közgondolkodás, ez a bizonyos kapart ki a gesztenyédet, azért ez nagyon erősen él, sőt, lököd le a másikat, mert hát ha hozzányúl a gesztenyédhez, ez olyan mértékben gyengíti az erőinket, hogy ő így is fogalmazott, nekem nagyon, nagyon tetszett is ez az egyértelmű irányadása, azt mondja, hogy vagy teljesen más csinálunk, vagy hagyjuk abba az egészet. Mert így nem érdemes. Tehát ezt foltozgatni, ezt így nem lehet. Tehát, hogy vagy ráébredünk arra, hogy közösségben tudunk létezni, és a családot is ki kell nyitni másik családok felé, vagy a nagyobb család felé, és az egyházat ki kell. Na hát azt végképp. Na az, ennek nagyon nagy harcosa, hogy menjünk ki, nyissuk ki, mert ne arra várjunk, hogy bejönnek, néha így fogalmaz, hogy bejönnek a színházunkra majd, azok, akik meg se értik, hogy milyen színház folyik ott, és néha nagyon gyenge a színház ráadásul. Ezt ő mondta tényleg, de szóval, hogy szedjük már össze magunkat, és nézzük meg, hogy hol van az erő. És hát a bevezetőben nagyon jó felütés volt, hát nem röviden szólt Püspök atya, de azt azért nagyon erőteljesen felvázolta, hogy az irány valahogy nagyon másba van, ne itt toporogjunk saját magunk körül, hanem tényleg nyissunk.
0: A Budapesti Európai Tehetség Központ vezetője, Fuszek Csilla, Csermely Péternek és Kopp Máriának a kutatásaira hivatkozva jelezte, hogy a hálózatban élő emberek tudományosan igazoltan tovább élnek, boldogabbak, legyen ez házastársi kapcsolat, legyen család, legyen még nagyobb közösség, tehát minél nyitottabb egy ember a közösség irányába, annál akár másfél évtizeddel is tovább élhet, és ez most már tudományosan igazolt tény. Hogyan állunk mi ehhez, mert ez már azért olvasható, látható.
1: Hát ez az, hogy Kopp Máriáék nem most találták
0: nem
1: ezt
0: most el,
1: és hát nem csak
0: 10-20 éve, 10-20 éve.
1: És döbbenetes az a Boldogság Kerelés és útjai könyvük, mert azt hiszem 2-3 kiadást is megírt, és nagyon, például abban szerepel egy nagyon érdekes kutatás, egy nagyon hosszú távú kutatás, nagyon nagy mintás kutatással dolgoztak,
0: És követő kutatással, igen, tehát a személyeket 20 év távlatából is megkeresték.
1: Volt egy igazán figyelemre méltó, mert ugye ennek a hálózatépítéshez, tehát ehhez a hálózatépítéshez nagyon nagy bizalom kell. Tehát az, hogy én kilépjek abból a jól ismert kis közegemből, és úgy rányissak egy másikra, és azzal még kapcsolatba is kerüljek, ne talán azzal egy intenzív kapcsolatot tanulok tőle, stb. Vagy magamat megnyitom felé, azért ehhez kell sok bizalom, és azt mondja, hogy hát a mai társadalomban, a magyar társadalomban is, ahogy Kopp Máriáék vizsgálták, hát bizony ez a bizalmi tőke, ez eléggé megroncsolódott, tehát senkiben nem lehet megbízni, még abba se, csak amit te csinálsz, de még a jó Istenbe se nagyon. Tehát ez a nagyon nagy ilyen bizalmatlanság, ez nagyon sokat árt, és elkezdték, ez egyébként a Harvardon is kutatták, hogy a bizalom magatartás az milyen későbbi előnyökkel jár, illetve ők így fogalmaztak, hogy ennek az ellentéte ez a kicsit tartózkodó, vagy inkább szkeptikus, stb. Hogy is hívták, ellenséges magatartásnak. Tehát most ne kifejezetten ellenségre gondoljunk, hanem ez a kicsit elutasító valami. Egyetemistákkal kísérleteztek, és gyakorlatilag aszerint csoportosították őket, hogy alapvetően bizalommagatartásúak-e, vagy alapvetően ellenséges magatartásúak-e. És egy hosszú távú kutatást szerettek volna felépíteni, és megnézni ezeket a fiatalokat, hogy a szakmai életben, személyes életben, a családi

0: életben, a társadalmi előrejutásban, az ambícióban, stb. Mindenben hogyan működnek. Nem pontosan emlékszem, az első mintafelvétel azt hiszem 15 év múlva volt aktuális, és akkor az ellenséges magatartásúak közül olyan sokan meghaltak már, hogy nem lehetett folytatni ezt a vizsgálat, mert tőle gyakorlatilag nem volt már érvényes a mintája. Tehát mindentől függetlenül, tehát jó állástól, IQ-tól, jó bizonyítványtól, lehetőségektől függetlenül maga az, hogy valakit védette ez a bizalom magatartás, és nyilván tudott magának társakat, tudott maga köré közösségeket szervezni, vagy belelépni, vagy élni, vagy belőlük táplálkozni, vagy veszély esetén védelmet kapni, hogy az ellenségesnek nevezett csoportnak már ott, tehát ennyire rövid idő alatt tulajdonképpen, ahogy mondta éppen Fuszek Csilla is, hogy ez a bizonyos másfél évtizedes egészségügyi károsodás, vagy akár halandóság is ennyire élesen látszik. Tehát egészségügyi tényező is a hálózatosodás, nem csak szellemi egészség kérdése.
1: Arról is beszélt, hogy a tehetségek kibontakoztatásához is hihetetlen erőt ad a közösség.
0: Igen, ezt nem annyira régen fedezték fel, hát Csermely Péter ennek ugye nagyon nagy elöljárója is volt, és ami Magyarországon azóta el is terjedt, ez a nemzetközi tehetséghálózat, aminek a vezetője is Fuszek Csilla, hogy nem csak hogy országon belül kezdték el kiépíteni ezt a hálózatot, hanem nemzetközileg is.
1: Én hát már 48 iskolát, igen. Országban jelen vannak, ez egy hihetetlen nagy dolog, igen, és igen. Van összehasonlítási alap.
0: Minden van, tehát olyan rálátás van, tehát nem ott kotorásznak, nem tudom én, a kis városunkban, vagy mit tudom én, Szigetváron, vagy Dombováron, vagy Pécsen, vagy akárhol, hanem ezeknek a gyerekeknek is megteremtik azokat a kapcsolódásokat, hogy rálássanak mások munkájára, mások haladására, mások örömeire, gondjaira, eredményeire. Oda viszik őket, mestereket kapnak,
1: kurzusokat vezetnek.
0: Igen, irodalma van. Hát ma meg már ugye az internet mondjuk erre nagyon-nagyon jó, hogy be tudják őket kapcsolni a legkülönbözőbb hálózatokba, és nem csak, hogy a saját munkaterületükön, vagy a saját tehetségterületükön, és szerintem ez a legnagyobb előnye ennek, hogy gazdagítják ezeket, tehát nem csak felfedezik, nem csak, ugye itt vannak ezek a bizonyos tehetségpontok, iskolák, stb., tehát nem csak felfedezik, és azt mondják, hogy jó, akkor egy kicsit alátámasztunk, hanem gazdagítják, megmutatják neki, hogy nem csak az a világ, nem csak az a kis simpája létezik, hát ha van még egy másfelé való nyitásod, vagy hát ha még a gondolkodásodat ez is egy kicsit megszínesítheti meg, tehát nagyon nagy értéke van ennek, és hát ezt fedezték fel, hogy a tehetség kibontakoztatásához is nagyon nagy ereje van. Ugye nyilván, hogy mindjárt erre gondolunk, hogy egy elszakadt, nem tudom én, földrajzilag elszakadt területen, vagy például egy szegénységben élő területen, nyilvánvaló, hogy ott a közösségből, hogy úgy mondjam, kiemelve, megerősítve azt a tehetséggyanús gyereket, az is egy nagyon nagy előny, de nem csak ez, hanem a gondolkodását és a továbbjutását és a másokkal való együttműködését tudja segíteni nagyon nagyszerűen.
1: Hihetetlen érdekes volt Földi Lászlónak az előadása, aki jelen pillanatban a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamikor a hírszerzés műveleti részének irányítója volt. És összehasonlította az előadásában a szabadkőműves, a munkásmozgalmi közösségek, hálózatok szervezését, meg hát maga a hírszerzés is, mert az is egy hálózatra épül, és arról beszélt, hogy ezek legalább megfogalmazták magukat, fölléptek, láthatóak lettek valahol, de most léteznek ezek a bizonyos NGO-k, amelyek egy olyan elképesztő hálózatot hoztak létre a világban, hogy lassan ott tartunk, hogy a politikát akarják irányítani. És aggasztó a helyzet, hiszen úgy fogalmazott, hogy hihetetlen pénz áll mögötte, és azért tudjuk, hogy ezeknek a kiépítéséhez azért szükség van pénzre, nem is kevésre. és kérdezi, hogy hol van a megoldás. És az egyben látja a megoldást, hogy a már meglévő hálózatok, jó szándékú hálózatok valóban javítani, társadalmat javítani, problémákra odafigyelő hálózatokat kell összekapcsolni egy közös hálózattá, amely hálózatnak lehetősége lesz arra, hogy a tömegek révén, bár kevesebb a pénzünk, de a tömegek révén a normalitás előtérbe tud kerülni. Ő magát is outsidernek nevezte be az egész közösségbe, de hihetetlen érdekes volt az előadása.
0: Nagyon érdekes volt, Földi László, egyetlen, ahogy bekerült ebbe az előadói körbe, persze, ahol elkezdtem írni, hogy ugye kik lesznek az előadók, úgy láttam, hogy úgyhogy, ha közzé teszük, hogy mi az a Földi László, az a hírszerzős Földi, ne, hogy kerül ide, pedagógia, nem tudom mi. És nagyon, és pontosan ez az a bizonyos hálózatképzés, amit éppen Fuszek Csiba is kiemelt, hogy, hogy ne csak a magunk körébe, tehát egyszerűen nézzünk rá olyan gondolkodókra, akik azért hasonló értékek mentén, de valami teljesen más észjárással gondolkodnak. Na, Földi László tényleg egy ilyen volt. És nagyon örülök neki, hogy belekerült ebbe a közösségbe így, ilyen formában, vagy előadói közösségbe. És ő, mint a védett társadalomnak a kuratórium elnöke jött most ebbe. Persze, nyilván van egy háttértudása. De miért jött itt ez a védett társadalom? Ez is egy nemzetközi hálózat tulajdonképpen, és egy nagyon intenzíven működő, és pontosan a nyílt társadalom megnevezésű, hát ellenében jött, igen. Azt mondja, hogy vannak olyan értékek, amelyeket meg kell védeni, és ehhez valóban nekünk is össze kell kapaszkodni, de ezt kicsibe is ugyanúgy csináljuk. Nyilvánvaló, hogy az ember azokat az értékeket, amelyekből élni akar, azt védelmezni kell. Tehát azt, és erre jöttek rá ebben a védett társadalomban is, hogy a legkülönbözőbb területeken élőknek, akik képviselik ezeket az értékeket, mint például, nem tudom én, család, vagy
1: nemzet.
0: Vagy nemzet, igen. Hagy,
1: nemi identitás.
0: Igen. Nagyon-nagyon, tehát itt nagyon sokféle van. Igen, hit. Igen, hit, igen. Tehát nagyon-nagyon mély rétegekbe benyúló értékekről van szó, és hogy azokat valóban csak így alulról összefogva tudjuk megvédeni. És hogyha mi nem kapaszkodunk össze, akkor ne tárjuk szét a kezünket, hogy jaj, ezek milyen csúnyák, mert ezek az NGO-k mennyire így meg. Nem erről van szó, tehát nem lövöldözni kell, és nem köpködni kell, meg nem tudom én, nem, hanem egyszerűen élni azt az értéket, ami van, felragyogtatni azt, ami van, és élni azt, ami van, és ezt megerősödve, tehát azt mondani, hogy itt nem lehet egyedül megállni. Tehát itt biztos nem lehet egyedül megállni, hogyha nem kapaszkodunk össze. És ennek az erejét mutatta meg Földi László azzal abból a sajátos szemszögből, ahonnan ő érkezett, és ő is ugyanide jutott ki, hogy ne gondoljuk azt, hogy kevesen vagyunk, de ezt én is tapasztalom. Tehát azért járva az országot, most csak ilyen nagyon-nagyon egyszerű dologban, ez a pedagógiai szemlélet, ami a mostani közoktatási szemlélettel 25 ponton szembe megy, vagy 125-ön lehetséges, és mégis azt mondom, amikor ez megszólal valahol, hihetetlen nagy szomjúságot találok, hogy de tényleg, hát nem is gondoltam, de tényleg ez már ember, tehát pedagógusoknál, szülőknél, óvónőknél, mindenhol, igen, ezért én érzem, hogy ez működik, hanem miért nem csináljuk, mert sehonnan nem kap bátorítás, sehonnan nem kap egy olyat, hogy te jó irányba mérsz, higgyél benne, jó irány. Na, erre való ez az alulról jövő hálózatosodás, amelyiknek nagyon sokszor, de hát persze nyilván kell mindig forrás is, azért persze én is mondom, tudom is, de nem mindig az anyagiakon áll. Tehát először egy belső meggyőződésen áll. És ezt lehet nagyon, nagyon szépen követni ebben a gondolatmenetben is, amit Földi László így hát rövid ideje alatt felvázolt. Nagyon nagy sikere is volt.
1: Nagy sikere volt valóban, hiszen Európa hihetetlen nagy veszélyben van. Akárhogyan is megnézzük most, Európa nem találja a helyét hát semmilyen szinten, és bizony kézzelfoghatóan ezek az NGO-k valóban rátelepednek a politikára, és a politika rossz döntéseket hoz, és ebből következően hát itt az 500 milliós Európa kiszolgáltatott helyzetben van. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. erre világított ő rá, és ezért bátorított mindenkit, hogy kapaszkodjunk egymásba mindenféleképpen, mert viszont többen vagyunk. Kevesebb a pénzünk, de többen vagyunk. És többen vannak azok, akik a normalitás mellett állnak, és felismerik az ebben rejlő lehetőségeket, mint azok, akik nem.
0: Természetesen, és ebben nyilván belefér az elfogadás, meg minden, szóval ebben nem mentünk most bele. Nyilvánvaló, de attól még azt az értéket, amin szilárdan tudunk állni, és amiben bele tudunk kapaszkodni, azt biztos, hogy meg kell védeni.
1: Nagyon érdekes volt még Tereza Voroszkának, a műfordító tanárnak, Szent János Bogár közösség alapítójának, és Szent János Bogár közösség egyik lelkének az előadása, hogy hogyan működik a Szent János Bogár közösség, mint élő minta, élő példa. Hát mesélj erről!
0: Hát ez egy nagyon különös valami, és én azt hiszem, hogy egy nagyon egyedülálló és egy nagyon életképes, hát nem tudom, mozgalom, vagy nem tudom, minek nevezhetjük. Én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb nyilvánosságot és sokkal nagyobb talajt érdemel. Abból a gondolkodásból, vagyis abból a problémából indultak el, családok szintén, tehát Voroszkáik családjában is felmerült probléma, hogy mitől lesz élő egy hit. És akkor ugye azt vették észre, hogy hát jó, hittanóra ide, hittanóra oda, hát ettől azért nem nagyon, és hogy a gyerekeknek valahogy az életkérdéseikre kell hitből is táplálkozó válaszokat kapniuk. És hogy arra a helyzetre, hogy amikor beléd rúgnak, amikor nem tudom én, akkor mit csináljál? Amikor te látsz egy szenvedőt, most ez egy nagyon triviális helyzet persze, de sok ilyen kicsi, amikor kicsi döntéseket kell hozni, amikor lelkiismereti döntések, stb. Tehát élethelyzetekre kell választ adni a hitnek, és nem elvont elméleteket az eukarisztiában lévő, nem tudom mi. Tehát, és erre azt mondja, hogy és mi a közege egy gyereknek? Hát a játék. A játék, és felépítettek egy olyan, hogy mondjam, hát ők klubfoglalkozásnak, vagy akár táboroztatásnak, tehát, ahol közösségben vannak, tehát ahol egymásra találhatnak ebben a légkörben, nyilván mindenhol vezető, és játszanak, és olyan jó játékokat, olyan indító játékokat találtak meg, amelyek nyomán élethelyzetekről, életkérdésekről tudnak beszélgetni. Ki is dolgozták ennek a módszertanát is, tehát hogy hogyan, és ezért így ezeket a bogarakat, a Szent János bogarakat, most már több évtizede, hogy úgy mondjam, erre képzik, úgy, mint a cserkészvezetőket, vagy ezeket, tehát hogy a belső embereiket megtanítják arra, hogy játszál, de ne olyan, hogy játékos feladatokat adjál, tehát tényleg igazán add át magad a játéknak, engedd a gyerekeket bele azért, hogy tényleg az egész lénye részt vegyen benne, és utána hogy lehet ezeket a helyzeteket átvinni beszélgetésbe. Hát itt ez két dolgot ad meg. Egyrészt az élményt, ami nagyon hiányzik a gyerekek életéből, mert tényleg nagyon nagy az intellektuális megterhelés, nagyon kevés az élmény. A másik a beszélgetés, ami végképp hiányzik a gyerekek életéből, mert a családokban se beszélgetnek már egy-két kivétellel. Iskolában nincs rá idő, a vonaton már nem beszélgetnek, az utcán már nem. Egyszerűen nincs a beszélgetés. Beszélgetés nagyon nagy eszköz. Tehát az, hogy meg tudja fogalmazni a kétségeit, a gondolatait, a kérdéseit, az ellenkezéseit, hogy vitatkozni tud, hogy ki meg tudja fogalmazni a saját érzéseit, hogy ez hogy volt, amikor kilöktek, amikor elestem, amikor érted ezeket. És ezek nagyon, nagyon szépen egymásra épülő tartalmak, és hogyha sok éven keresztül részt vehetnek a gyerekek egy ilyen jellegű esztük, tehát ez egy hittanítás, hát azért ez alapjában véve teljesen megfordítja az irányt. Tehát nem úgy van, hogy magyarázok egy valamit, és utána majd játszunk egy kicsit, fiam, hanem egyszerűen a te nyelvedet használjuk, játszunk,
1: és a játékban van benne.
0: Úgy van, és ott meg tapasztalod, és abból nem egy ilyen
1: elvont.
0: Hogy igen, ebből az a tanulság, fiam, tehát véletlenül is erről van szó, hanem arról, hogy a gyerekek maguk tudják valahogy úgy elrendezni ezeket az élményeiket, és ebből tényleg azt lehet mondani, egy ilyen láncolatot alakítva az évek során, valóban egy életképes, keresztény szellemiségű hozzáállás, viszonyulás keletkezik az élet legkülönbözőbb helyzeteihez. Tehát az undok testvéredhez, vagy az undokon viselkedő testvéredhez, a serdülőkorban a szerinted ellenet forduló anyádhoz, és ilyenek. Tehát ezekkel nagyon kell foglalkozni, különben fölmegyünk oda valamilyen eszmei izéba, vasárnap azt szépen meglobogtatjuk, meg leporoljuk, és szerda délelőttömhöz nulla köze van. És ezt akarták kikerülni, és egy nagyon életképes tulajdonképpen módszertannal.
1: Nagy örömmel dolgoznak. Hallottam, hogy dolgozzák már ki életkorra, fölfelé menő rendszerben, hogy a hittanórán, amelyek bekerültek az iskolába a rendszerváltás után, de sajnos tantárgyá degradálódtak, ezt a kifejezést használta, és nagyon jól, mert valóban tantárgyá degradálódott a hittan. És nem kap a gyerek élményszerűen, vagy nem kap minden esetben élményszerűen olyan közvetítést, amelyikben rájön arra, hogy neki ehhez személyesen köze van, és ebben neki helye van, és meg tudja majdan esetleg a felmerülő problémáit valóban oldani. No, óriási élmény volt ez a konferencia, és nagyon örülünk annak, hogy számos műhelyben elindult munka valóban kezd hálózattá nemesedni, vagy hálózattá növekedni, bízunk ebben, és kívánjuk, hogy további közös munka kövesse ezt, hiszen hát több mint 220-an voltak jelen és regisztráltak, tele volt egy nagy előadó, és sok csillogó szemű, egymásra figyelő emberrel találkoztam, és ez mindenféleképpen biztató. Hát beszéltünk ma nagyon sok mindenről, a hálózatról, a közösségszervezésről, több aspektusból megközelítve, és bízunk abban, hogy ennek lesz folytatása. Önök az Életre Növelő műsorát hallották, vendégem volt dr. Pécsi Rita, neveléskutató. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Kedves hallgatóink, kedves néző, a Mári Rádiónak is van emelt díjas adományvonala, a 13600-as telefonszám, ezt minden előhívó nélkül lehet tárcsázni, vagy pedig SMS-ben erre a számra kell elküldeni a melléket, a 65-ös kódot, illetve ha valaki tárcsázza, akkor 65-ös a mellék. Minden hívással vagy SMS küldésével 500 forint támogatást nyújt a Mári Rádió működéséhez. Természetesen az, akinek a mobiltelefon szerződésében le van tiltva az emeldíjas számoknak a hívása, annak ez nem fog sikerülni. Valószínűleg itt az elején esetleg megpróbálják tulajdonképpen a játék kedvéért is, de azért azt sem bánjuk, hogyha valamiképpen rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel is, akár úgy, hogy egy bevásárlás vagy ajándékvásárlás kapcsán a Mária Rádióra is gondolnak, és támogatást nyújtanak akár ilyen rendkívül egyszerű formában is. 13600-as tehát a telefonszám, tárcsázva 65-ös melléket kell utána tárcsázni, SMS-ben pedig ezen számra kell elküldeni a 65-ös kódot. Előre is köszönjük a támogatásukat.
1: Szekeres Gyuláné Erzsi vagyok. Hívő katolikus családból származom. Anyukám nagyon nagy Mária tisztelő volt. Felnőttként tudtam meg tőle, hogy születésemkor a szűzanya oltalmát kérte rám. 2016-ban jelentkeztem önkéntesnek a Mária Rádióba. Hogy hogyan értesültem erről a lehetőségről? Egy alkalommal, amikor autóval dolgozni mentem, s valamilyen rádióadást hallgattam, egyszer csak sávot váltott a rádió, és megszólalt a Mária Rádió hangja. Rádióhallgatás közben többször hallottam, hogy önkénteseket keresnek, akkor elhatároztam, hogy amikor nyugdíjba megyek, hogy hasznosan töltsem a szabadidőmet, szeretnék önkénteskedni. Így egy e-mailben jelentkeztem. Megkérdeztem, hogy miben tudnék segíteni. Akkor éppen adatbázis kezelőre volt szükség, ezt heti rendszerességgel egy alkalommal vállaltam. Jelenleg is legtöbbet ebben tevékenykedem, de szívesen segítek másban is, amire éppen megkérnek. Ez mellett még havonta egyszer a budapesti Havas Boldogasszony templom Boldogasszony imacsoportjával imádkozzuk a dicsőséges rózsafüzért. Férjemmel futásszolgálatot is vállaltam. Úgy érzem, hogy ezzel tudom meghálni azt a sok jót a szűzanyának, tudom és tapasztalom, hogy minden szükségünkben velünk van. Jó egy olyan közösséghez tartozni, ahol vidám segítő emberek vesznek körül. Buzítok minden kedves hallgatót, hogy legyen bátorsága jelentkezni. Szükség van az utánpótlásra, önkéntes csapataink frissítésére, bővítésére. Amit szeretnétek, hogy veletek bánjanak az emberek, ti is úgy bánjatok velük.

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Uram, köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy te nem mész nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, engedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden tudás látszatától és a mindent jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házártos barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiába valóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt és a kezdetről oda át. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat, és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét. Uram, maradj az, ki mindig voltál, a megbocsájtó édesatyám, ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsájtani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba hagyjam a dicséretedet. Tartsd meg, és növeld a hitemet. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa beszéde első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Magnifica Humanitas enciklika ismertetése. A mesterséges intelligencia az egész emberiséget szolgálja, ne kevesek érdekét. Leó pápa első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Május 25-én, pünkös hétfőn, Szűz Mária, az egyházanyja ünnepén mutatták be 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját a szinódusi aulában. A Szentatya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és angol nyelvi beszédében kiemelte a módszerét, amelyet így fogalmazott meg. Akárcsak elődöm, 13. Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem konuknak ezt az újabb hatalmas átalakulását.
1: Your brothers and sisters.
0: Leó pápa őszintén köszönetet mondott mindazoknak, akik megszervezték ezt a találkozót, akik megosztották vele szakértelmüket és tapasztalataikat, valamint akik jelen vannak vagy online követik az eseményt. A történelem kulcsfontosságú pillanataiban az egyház arra hivatott, hogy az evangélium és az emberi méltóság fényében értelmezze az új dolgokat. 135 évvel ezelőtt tiszteletre méltó elődöm 13. Leó figyelemmel kísérte a gyári munkások helyzetét, és ennek következtében elszakadásukat a családjaiktól, továbbá a gyors ipari átalakulás által előidézett újfajta szegénységet. Megértette, hogy az egyház nem maradhat távol.
1: He understood that the church could not remain distant.
0: Az emberi méltóságot fenyegető korszakos fordulóponton a Rerum Novarum, vagyis az új dolgokról szóló enciklika evangélium és társadalmi üzenete fogalmazott meg a folyamatban lévő új dolgokról. Ma hasonló mértékű, talán még nagyobb következményekkel járó átalakulással állunk szemben. A mesterséges intelligencia már is életünk számos területét érinti, és befolyásolja azok döntését, amelyek az emberek együttélését alakítják. Emellett drámai módon megváltoztatja a háborúskodás módját is. Akárcsak a korábbi Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem ezt az újabb hatalmas átalakulást. A Magnifica Humanitas enciklika abból az odafigyelésből született, ahogy azt 13. Leó pápa tette. Én is meghallgattam azokat a tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak olyan technológiákon, amelyek képesek enyhíteni a hatalmas szenvedést, meghallgattam azokat a politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan törekedtek az igazságos szabályok kialakítására, továbbá meghallgattam azokat a szülőket és tanárokat, akiket mély aggodalom tölt el a fiatalabb generációk jövője miatt. Más nagyon aggasztó hangok is eljutottak hozzám az egyre inkább önálló módon működő fegyverrendszerekről, amelyek gyakorlatilag már nem állnak az ember hatalmában, hogy hatékonyan irányítsa őket. Nagyon aggasztó beszámolók is eljutottak hozzám olyan algoritmusokról, amelyek előítéletekkel és igazságtalanságokkal terhelt adatok alapján megakadályozhatják az egészségügyi ellátáshoz, a foglalkoztatáshoz és a biztonsághoz való hozzáférést. És meghallgattam azok hallgatását, akiknek nincs hangjuk, amikor döntéseket hoznak. Olyan döntéseket, amelyek valószínűleg a kirekesztés és a szenvedés új formáit hozzák létre. Ebből a meghallgatásból egy nyugtalanító meggyőződés alakult ki bennem, szólt Leó pápa, amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában fogalmaztam meg. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy az erős kifejezés.
1: The word is strong, I know.
0: De szándékosan választottam, mert a jelen pillanat olyan szavakat igényel, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felrázni a lelkiismeretet és utat mutatni az emberiség számára jövő felé, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház már régóta nukleáris leszerelés mellett áll ki, tudatában annak, hogy minden nagy technikai erő hatást tud gyakorolni az emberek életére, ezért azt megfelelő erkölcsi megfontolásnak és nyilvános ellenőrzésnek kell kísérnie. A nukleáris leszerelés továbbra is a béke és az emberi család méltóságának szolgálatát jelenti. Hasonló értelemben a mesterséges intelligencia is leszerelést igényel, megszabadulást azoktól a logikáktól, amelyek uralkodás, kirekesztés vagy halál eszközeivé teszik. Az atomenergiához hasonlóan ennek is mindenki szolgálatában kell állnia, és a közjót kell szolgálnia. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkismerettől és a felelősségtől. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, intett egykor Pál apostol, de ma is szükség van ilyen éberségre. A béke nem csupán a háború hiánya, hanem az igazságosság működése. Ám amikor a technológia legyengíti kritikai érzékünket, maga a béke is veszélybe kerül. A leszerelés azonban nem elég, építenünk kell.
1: We must build,
0: kérte a pápa. A Magnifica Humanitas enciklikában a pápa Nehemiás prófétára hivatkozik, aki Jeruzsálem lerombolt falai előtt összegyűjti az elcsüggett embereket, hogy újjá szülessenek. A falak képe nem a bezárkózás vagy a megosztottságot igazolja, hanem mindenkit arra hív, hogy tegye meg a magáét. Téglát téglára rakva jön létre egy igazságosabb együttélés, amely képes mindenki méltóságát megőrizni. Nehemiás erőfeszítései a mi korunkra is vonatkoznak. A mesterséges intelligencia a közösség horizontján belül a történelem építése lehet, amelyben a technikai fejlődés megtanulja az ember életet szolgálni. Minden építőmester gondosan válaszza meg, hogyan vet alapot, figyelmeztet Szent Pál. Ő nem fél az építkezéstől, hanem inkább arra int, hogy ne építsünk szilárd alapok nélkül. Ne féljünk a mesterséges intelligenciától, hanem tartsuk folyamatosan napirenden az emberi kérdést. Nem lehetünk gondatlanok a leghatékonyabb technikai eszközök iránt. A valódi fejlődés, mondja 6. Pál pápa, mindig minden egyes embert és az embert teljes egészében érinti. A minden egyes azt jelenti, hogy senkit sem szabad a digitális átalakulás peremére szorítani, a teljes egészében pedig azt, hogy senkit sem lehet pusztán termelékenységre, kognitív teljesítményre vagy egyszerű adatokra redukálni. Az ember magában hordozza azt a szabadságot, belső világot, valamint a szeretetre és az imádságra szóló hivatást, amelyet egyetlen gép sem tud helyettesíteni vagy akár blokkolni.
1: That no machine can replace or block.
0: Csak egy ilyen integrált látásmóddal lehet a mesterséges intelligenciát a közjó felé irányítani. Csak együtt, a rendszerek tervezői és azok, akiket azok érintenek, a gazdagabb és szegényebb országok, az intézmények és az egyének, a hatalmi központok és a perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak néhány kiváltságosnak szól, hanem az egész emberi családnak. Ez az a szeretet civilizációja, amelyről Szent 6. Pál beszélt, és amelyet Szent 2. János Pál olyan erőteljesen hirdetett, mint a közösen keresendő horizontot. Ez nem egy naív álom, ez egy irány. Ez az az út, amelyet Jézus Krisztus nyit meg a történelemben. Ezért az egyház alázattal és őszintén szeretne részt venni a mesterséges intelligenciáról folytatott párbeszédben. Nincsenek technikai válaszaink, és nem is akarjuk kiszorítani a szakértőket. De mi az emberre vonatkozó olyan bölcsességet hozunk, amelyre korunknak olyan nagy szüksége van, minden ember egyedülálló és pótolhatatlan, szabad és értelmes, lelkiismerettel rendelkező alany, aki képes Istent keresni, egymást szolgálni és gondoskodni közös otthonunkról.
1: Caring for our common home.
0: Ezért felhívom az egyház és az emberi család minden tagját. Tanuljuk meg egymásra hallgatni, bátran nézünk szembe a jelen kihívásaival, és működjünk együtt egy emberségesebb és testvéri társadalom építésében. A Magnifica Humanitas enciklika bevetése révén vigyétek magatokkal azt az elkötelezettséget, hogy éberek maradjatok, és mint a remény mesterei, működjetek közre korunk építkezésében. A feltámadt Urunk Jézus Krisztus lelke támogassa közös munkánkat. A Szent Atya végül mindenkit Szűz Mária gondjaira bízott, aki a Magnifikátjában Isten nagyságáról énekel, aki felemeli az alázatosakat. Ő tanítson minket arra, hogy szeretetben és szolgálatban ismerjük fel mindenki valódi nagyságát.
1: In loving and serving.
0: Az Úr tegye gyümölcsözővé azt a nagy vállalkozást, amelyet ma a kegyelmére bízunk, hogy a szeretet civilizációja érjen be a történelemben, majd szívből adta minnyájukra az apostoli áldását.
2: Magnifica Humanitas 14. Leó pápa enciklikája az ember méltóságáról a mesterséges intelligencia korában. XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség, a katolikus egyház társadalmi tanításának fényében vizsgálja a mesterséges intelligencia korszakának kihívásait. A dokumentumot a Szent Atya 13. Leo Rerum Novarum enciklikájának 135. évfordulóján, május 15-én írta alá, és arra figyelmeztet, az emberiség ma döntő választás előtt áll. A pápa az enciklika elején így fogalmaz. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy egy új Bábel tornyát építi, vagy olyan várost épít, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik. A dokumentum 5 nagy fejezetben fejti ki az egyház tanítását a technológia, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a béke kapcsolatáról. Az első fejezet az egyház társadalmi tanítását mutatja be, mint élő és fejlődő hagyományt. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy ez a tanítás nem egyszerű szabálygyűjtemény, nem puszta elvek és normák kézikönyve, hanem a történelemben megélt szeretett közösség teológiája. A pápa rámutat, hogy a technológia

súlyt kapnak a kisebbségek és a nők jogai is, akiket valóban meg kell hallgatni és értékelni kell. A pápa 5 alapelvet emel ki, a közjót, a javak egyetemes rendeltetését, a szubszidiaritást, a szolidaritást és a társadalmi igazságosságot. A közjó kapcsán határozottan kijelenti, a közjó előmozdítása soha nem választható el a népek létezéshez való jogának tiszteletétől. Majd hozzáteszi, minden olyan kísérlet vagy terv, amely egy nemzet megszüntetésére vagy leigázására irányul, súlyosan erkölcstelen és ezért elfogadhatatlan. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetése. A digitális korszakban a társadalmi igazságosság új kihívásokat jelent. Leó pápa figyelmeztet, hogy a technológia nem koncentrálódhat néhány szereplő kezében, mert ez növeli a különbséget a digitális forradalom nyertesei és kizártjai között. Ebből következik a harmadik és a negyedik alapelv. A szubszidiaritás, ami megköveteli a paternalizmus és a segélyfüggőség leküzdését a közös felelősség javára, valamint a szolidaritás, amely alapelv és erény, ami szembeszáll a közömbösséggel. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. Korunkban ennek biztosítania kell a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést mindenki számára, védelmeznie kell a sebezhetőket, szembe kell szállnia a gyűlölettel és a félretájékoztatással, és a köz ellenőrzése alá kell vonnia a technológiák használatát. A migráció kérdését a pápa döntő próbatételnek nevezi ezen a téren. A társadalom a migránsokkal való bánásmódjában mutatja meg, hogy az igazságosságot a félelem vagy a testvériség vezeti-e. Ezért sürgeti a reményhez való jog megőrzését, a biztonságos útvonalakat és a méltó befogadást. A harmadik fejezet, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. Nincs szükség egy erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt néhányan döntik el. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A dokumentum elutasítja a transhumanizmus és poszthumanizmus szemléletét, amely az emberi korlátok felszámolását tekinti fejlődésnek. A pápa szerint a korlát nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alapvető dimenziója. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza. A csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában. A negyedik fejezet az igazság, a munka és a szabadság kérdéseit állítja középpontba. A pápa a kommunikáció ökológiáját sürgeti, amely az igazságra épül. Kéri a személyes adatok védelmét, az átláthatóságot és a felelős újságírást, amely érvelésre és ellenőrzésre épül. A fiatalok nevelése kapcsán figyelmeztet, hogy nem szabad hagyni, hogy a fiatalokban kialudjon a kérdezés vágya. Majd hozzáteszi, hogy az iskola legyen annak a helye, ahol megtanuljuk keresni és szeretni az igazságot. A munka méltóságáról szólva Leó pápa hangsúlyozza, hogy a technológia nem vezethet munkanélküliséghez a költségek csökkentése és a profit növelése érdekében. A fejlődés mérésében pedig új szemléletet sürget. A GDP önmagában nem elegendő egy ország fejlődésének mérésére. A családot elsődleges társadalmi jónak nevezi, amely minden közösség alapvető és pótolhatatlan sejtje. A pápa figyelmeztet az új digitális rabszolgaságokra is, amelyek a technológiához szükséges nyersanyagok kitermelésében és az emberek adatainak kizsákmányolásában jelennek meg. Az enciklika utolsó fejezete, az 5., a háború és a béke kérdésével foglalkozik. A pápa rámutat. A digitális forradalom megváltoztatja a konfliktusok nyelvtanát, majd figyelmeztet, hogy a háború egyre inkább személytelenné válik. Ezért hangsúlyozza, meg kell haladni a jogos háború elméletét.
A helyes út 14. Leó

0: szerint a párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás. Különösen erős a pápa figyelmeztetése a mesterséges intelligencia fegyverekkel kapcsolatban. Nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. A Szentatya a multilateralizmus válságáról is beszél, és sürgeti az ENSZ reformját, hogy ismét képes legyen szolgálni a közjót. Az enciklika végén a Szentatya a szeretet civilizációjára hív, amely az igazságra, a békére és a párbeszédre épül. A vallások szerepéről így fogalmaz. Aki Isten nevét használja terrorizmus, erőszak vagy háború igazolására, az elárulja Isten arcát. Az enciklika záró gondolata reményteljes felhívás. Mindannyian tanúságot tehetünk egy csodálatos emberiség szépségéről, amelyben Isten lakik.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30-kor pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsora következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk Önöket. 5:40-kor a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te szent szűz a szent élektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztessen minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik

Harmadik szentitok, akit te Szent Szűza világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te szentszűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szentitok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, Fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok. Se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. El akartuk adni a lakásunkat, felső lakó féláron akarta megvenni tőlünk, és mindent elkövetett, hogy ez sikerüljön. Megrendeltük a hirdetést, és amikor megjelent a hirdetés az újságba, akkor valamilyen tévedésből, mai napig nem tudom, kikapcsolták a telefonunkat. Ez azt jelentette, mintha meg sem rendeltük volna a hirdetést, de egyszer csak csöngettek. És megjelent egy úr, egy hölgyel, hogy hozta a hölgyet, mert érdeklődik a lakás iránt. Se a feleségem, se én nem emlékeztünk rá, hogy valaha találkoztunk volna az úrral. A hölgy, aki megnézte a lakásunkat, az pedig éppen belépett volna egy ingatlan közvetítőhöz, ahonnan kilépett ez az úr, és kérdezte tőle, hogy mit szeretne. És ott kint az utcán mondta neki pár szóban, hogy mit szeretne, és az úr azt mondta, hogy jöjjön velem, és elhozta hozzánk. Ez a hölgy megvette a lakásunkat. Ezzel az úrral, aki jött ide, ezt a se ő nem találkozott többet, semmi nem találkoztunk többet. Ez egy ilyen kis csoda volt, nem tudom, hogy angyalka volt, vagy egy ember, de az biztos, hogy nagyon hálásak lehetünk neki. Hogy ha az Istenben bízunk, akkor ő ott van velünk, és lehet, hogy az utolsó, utáni pillanatban, de mindig megsegít azzal, amivel kell. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy néha az utolsó pillanat után, azért, hogy fölfogjuk, hogy ez nem rajtunk múlt. És így megbizonyosodhassunk róla, hogy ez a jó Istennek a végtelen szeretetéből fakad.
1: Babai Kristófnak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Gyónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek!

Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjana látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

Tehát Jézus ezt a két embertípust ifjabb és időbb testvérnek nevezte a tékozló fiú híres példázatában. Tehát ezt a jól ismert történetet szeretném a kedves hallgatóknak nagyon aprólékosan ismertetni. Ez Lukács evangéliumának a 15. fejezete, és belőle igyekszem eljutni a keresztény hitnek a szívéig. A történet igen egyszerű, hát ugye volt egy apannak, volt két fia, a kisebbik fiú elkérte az örökség ráeső részét, és miután megkapta, egyből elment egy messzi országba, ahol az egészet mindenféle hedonista testi örömökre költötte, aztán bűnbánóan hazament, és meglepetésére az apja tártkarokkal fogadta. Ez viszont felbőszítette az idősebbik fiút, és az a történet vége, hogy az apa kérleli első szülöttjét, hogy vegyen részt az öccse üdvözlésében, és ő is bocsásson meg neki. A felszínen, kedves hallgatók, talán nem annyira megragadó ez a történet. Ám ha Jézus tanítását egy hatalmas tóhoz hasonlítjuk, akkor ez a példázat az egyik legtisztább öböl, ahol leláthatunk a fenékig. Sokat írtak már róla, és az elmúlt években is megjelent néhány kitűnő értelmezése. Igen, a tékozló fiú története a kereszténység lényegére tapint rá. Tanulni lehet nagyon sokat belőle. Igen, a tékozló a közkeletű nevén emlegetem a példázatot, mert ez nem csupán a tékozló fiú története, helytelen volna ugyanis csak az egyik testvére összpontosítani, tehát Jézus sem azt mondja, hogy itt csak egy fiúról van szó, hanem úgy kezdődik a történet, hogy egy embernek volt két fia. Tehát a parabolának az idősebb testvér épp olyan fontos szereplője, mint a fiatalabb, és az apa nem kevésbé fontos, mint a fiai. És amit Jézus itt a bátyiról, a nagyobbik fiúról mond, az a Biblia egyik legfontosabb üzenete számunkra. A két elveszett fiú története, ez lenne talán a pontos elnevezés. A tékozló nem azt jelenti, hogy valaki önfejű vagy szeszélyes. Az értelmezők kézi szótán ezt a szinonimát használja, hogy pazarló. Tehát a tékozló ember addig költ, míg mindenét el nem pazarolja. És ezért az apjára, az apára is használhatjuk a kifejezést, mert tékozló bőkezűséggel köszöntötte bűnbánó fiát, és egyáltalán nem törődött vele, hogy az mit követett el ellene. Nem olvasta a fejére a tetteit, és nem kért kártérítést az eltékozolt vagyonért. Tehát ez a viszonyulásmód bőszítette fel a nagyobbik testvért, és valószínűleg az egész közösséget is. Tehát a történetben az apa a mennyei atyát jelöli, akit Jézus mindenkinél jobban ismert. Pál apostol ezt írja a 2. Korintusi levél 5. fejezet 19. versében: Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával úgy, hogy nem tulajdonította neki vétkeiket. Tehát Jézus a minden vagyonát ránk áldozó Istent mutatja meg a példázatban, aki pazarlón, tékozlón szeret minket, gyermekeit. Ez a megfontolások nélkül áradó szeretet a mi reménységünk, amely megváltoztatja életünket. Nézzük a példázatot. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. És akkor Jézus elmondja, ismeri mindenki ezt a történetét, tehát én most akkor még egyszer nem olvasom föl, hanem nézzük meg, hogy kokoljunk neki konkrétabban, részletesebben a történet magyarázatának. Hát azzal kezdődik, hogy mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Hát ez Jézusnak a hallgatósága, ugye? A példázat legtöbb értelmezése arra összpontosít, mi történt a fiatalabb testvérrel, a tékozló fiúval, hogyan hagyta el otthonát és hogyan tért vissza. Ám így elsikkad a történet valódi üzenete, hisz nem csak egyetlen testvér szerepel benne, hanem kettő.
s a maga módján mindegyikük megtestesíti egy-egy útját az Istentől való eltávolodásnak. Ugyanígy mindkettő a maga sajátos módján keresi az Isten országát és az abba való befogadtatást. Fontos észrevennünk a történeti kontextust, amelybe a szerző Jézus tanítását beágyazza. Az első két versben Lukács elmondja, hogy kétféle csoport gyűlt össze Jézust hallgatni. Egyfelől jöttek a vámszedők és a bűnösök. Őket a történetben a fiatalabb fiú testesíti meg, a vámszedőket és a bűnösöket. Ezek az emberek füttyet hánytak a Biblia erkölcsi parancsaira, és a vallásos zsidók tisztasági előírásaira, tehát egy szóval kicsapongó életet éltek. Mint az ifjabb testvér, ők is elköltöztek egy távoli vidékre, amikor hátrahagyták a családjuk és társadalmuk hagyományos erkölcseit. A másik csoport, tehát ez volt a vámszedők és a bűnösök, a másik csoport a farizeusok és az írástudók. Őket képviseli a példázatban az idősebb fiú. Tehát neveltetésüktől fogva betartották a hagyományos tanítást, tanulmányozták és tisztelték az írást, hűségesen jártak Isten tiszteletre, folyton imádkoztak. És Lukács evangélista kevés eszközzel, de és visszafogottan, de pontosan bemutatja, mennyire más a két csoport válasza Jézus mondandójára. Tehát ugye az igyekeztek, ez a szó, ennek az eredeti fordítása egy folyamatot próbál nekünk sugallni, hogy Jézus nyilvános szolgálata során mint egy mágnesként vonzotta a fiatalabb testvéreket, tehát folyton körülötte rajzottak, ez pedig zavarta és dühítette az erkölcsös életvitelű egyház fiakat. Lukács így foglalja össze az ugolódásukat, hogy ez bűnösöket fogad magához és együtt eszik velük. Leülni és együtt enni valakivel az ókori Közel-Keleten az elfogadás jele volt. Hogy merészelhet Jézus ilyen bűnösökhöz közeledni, mondogatták. Ezek az emberek sosem jönnek el a mi Isten tiszteletünkre. Vajon miért tetszik nekik Jézus tanítása? Az igazságot mi tanítjuk, nem pedig Jézus. Nyilván ő csak azt mondja nekik, amit hallani szeretnének. Akkor tehát kinek szól Jézus tanítása a példázatban? A második csoportnak, az írástudóknak és a farizeusoknak. Jézus az ő hozzáállásukra válaszol ezzel a történettel. A két testvér története feltárja az idősebb fiú lelkét, és szívhez szóló kéréssel zárul, hogy változzon meg. Évszázadokon át úgy tanították e szöveget a templomokban és a képzéseken, hogy szinte minden más értelmezést kizárva a bűnbánó kisebbik fiát irgalommal visszafogadó apa állt a középpontban. Amikor leírja valaki, hogy amikor először hallottam ezt a történetet, elképzeltem Jézus közönségét, amint könnybe lábadt szemmel hallgatja, hogy Isten mindig szeretni fogja, és mindig visszafogadja, nem számít, mit tett. Ha így találjuk, akkor szentimentális szószal leöntöttük ezt a példázatot. És ennek a történetnek a célpontja nem a megrögzött bűnös, hanem a vallásos ember, aki mindig a Szentírás szerint cselekszik. Jézus nem az erkölcstelen kívülállókhoz, hanem a jó erkölcsű belülvalókhoz szólít. Meg akarja mutatni nekik, hogy vakok, kicsinyesek, önelégültek, és hogy mindez tönkreteszi saját lelküket és a körülöttük élőkét is. Nagy tévedés tehát azt gondolni, hogy Jézus elsődleges célja ezzel a történettel az, hogy a fiatalabb testvéreket biztosítsa feltétel nélküli szeretetéről. És az akkori hallgatóság nem fakadt sírva a történettől, sőt, felháborodott, megsértődött, feldühödött. Hát Jézus nem a szívünket akarja megmelengetni, hanem összekívánja zavarni a kategóriáinkat. Provokálja a közkeletű istenképet, bűn és üdvösség felfogást. A történet feltárja a kisebbik fiú destruktív önközpontuságát, de erősen elítéli a báty moralizáló élet felfogását is. A vallásos és a vallástalan ember egyaránt lelkileg elveszett, mondja Jézus,
mindkét életút zsákutcákba vezet, az Isten megközelítésére vonatkozó minden emberi elképzelés pedig téves. Miért szeretik az emberek Jézust, és miért nem szeretik az egyházat? A fiatalabb és az idősebb testvérek ma is körülvesznek bennünket, a családban épp úgy, mint a társadalomban. A családban többnyire az első szülött szokott lenni a szülők támasza, a felelősségteljes utód, aki igyekszik megfelelni az elődök normáinak. A kisebb gyerek pedig többnyire a lázadó, a szabad szellem, aki kortársai elismerésére és közösségére vágyik. A nagyobbik testvér felnő, állásba megy, anyu és apu közelében telepszik le, a fiatalabb testvér meg inkább a nagyvárosok trendi és pezsgő negyedeit választja. És ezekről a természetes vérmérsékleti különbségekről csak nemrég kezdtünk el többet gondolkodni. A 19. század első felében az iparosodás nyomán egy új középosztály jött létre, a polgárság, amely szigorú munkamorállal és szigorú erkölcsiséggel betette meg identitásának az alapjait. A polgáriasult rétegnek tulajdonított képmutatásra és merepségre válaszul létrejöttek a művész közösségek. Ilyen volt a Henri Murger köre Párizsban, vagy a Bloomsbury csoport Londonban, vagy a Greenwich Village bitköltői, illetve ilyenek a mai rock irányzatok, a bohémek, a konvenciókkal szemben a szabadságot, a személyes autonómiát hangsúlyozták. Tehát a modern társadalom kulturális csatározásaiban újra és újra ez a temperamentumbeli különbségből fakadó feszültség kerül a felszínre. Tehát egyre több ember tartja magát manapság vallástalannak, vagy éppen vallás ellenesnek. Úgy gondolják, hogy a morális kérdések általában rendkívül összetettek, és gyanakvással szemlélik azokat a személyeket, intézményeket, amelyek magukhoz kívánják ragadni mások életének erkölcsi irányítását. És pontosan emiatt a konzervatív vallási mozgalmak megerősödtek. Riadót fújnak az erkölcsi relativizmus előretörése miatt, és készülnek a kultúra visszahódítására. Eközben pedig épp olyan sötét alaknak látják a fiatalabbik testvért, mint maguk az egykori farizeusok. És kinek az oldalán áll Jézus? A gyűrűk urában, amikor a hobbitok megkérdezik a vén szilszakált, kinek az oldalán áll, azt mondja, hogy ő nem tud oldalakról. És Jézus válasza a történet alapján is hasonló ehhez. Ő nem áll sem a vallástalanok, sem a vallásosak oldalán. De rámutat, hogy a vallásos moralizálás különösen pusztító lelki állapot. Ma ez szinte elképzelhetetlen. De a kereszténységet kezdeti megjelenésekor nem tekintették vallásnak. Maga volt a nem vallás. Képzeljük csak el, amint a korai keresztényeket a hitükről faggatják a szomszédaik. Például azt kérdezik tőlük, hogy hol a templomot. Erre a keresztények azt válaszolják, hogy nekik olyan nincs. De ez hogyan lehetséges? És akkor hol végzik a szolgálatot a papjaitok? És erre azt mondják a keresztények, hogy papjaik sincsenek. És kapkodják a levegőt a szomszédok, hát akkor hol végzik az végzitek az áldozatot, amivel isteneiteknek kedveskedtek? Erre a keresztények azt felelik, hogy már nem mutatnak be áldozatot. Jézus a szentély, akiben beteljesednek a szentélyek, a pap, akiben beteljesedik a papság, és az áldozat, aki beteljesíti az áldozatot. Tehát ilyesmiről akkoriban senki se hallott. Ezért aztán a rómaiak ateistáknak hívták a keresztényeket, mert a spiritualitás keresztény felfogása olyan egyedi volt, hogy semmilyen más vallással nem lehetett összefüggésbe hozni. És ez a példázat pedig arról szólt, miért volt igazuk, amikor ateistáknak nevezték őket. Kulturális csatározásaink közepette vegyük már részre ennek a meglátásnak a nekünk címzett üzenetét és élét. Társadalmunkban a többség számára a kereszténység éppen, hogy a vallást jelenti, és a morális előírásokat.
mai alternatívája más világvallások mellett a szekuláris pluralizmus, de kezdetben ez nem így volt. A kereszténység akkor harmadik útnak számított, és valami egészen másnak. Tehát a fontos mozzanat itt, hogy Jézus vérig sértette a vallásosakat, de akiket elriasztott a vallásos és erkölcsi buzgolkodás, azokat kezdte vonzani és kíváncsivá tette. Ezt a Jézus életéről szóló új szövetségi beszámolókban mindig nyomon lehet követni. Akárhányszor Jézus egy vallásos és egy szexualitása miatt kitaszított emberrel találkozik, vagy egy vallásos és egy származása miatt kitaszított emberrel, vagy pedig egy vallásos és egy politikai álláspontja miatt kitaszított emberrel, mindig a kitaszított ember kerül vele szoros kapcsolatba, nem pedig az idősebb testvér. Tehát Jézus a tiszteletre méltó vallási vezetőknek azt mondja, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket Isten országában. A vallástalanokat mindig bonzotta Jézus tanítása, és a kor bibliás vallásos embereit pedig sértette. Mai egyházainknak általában nincs ilyen hatása. Nem vonzák magukhoz azokat a kívülállókat, akiket Jézus saját közelébe tudott vonni. Még a leghaladóbb közösségek sem. A konzervatív, moralizáló, karót nyelt emberek számára vonzó a szabadosak és a szabad szelleműek, a társadalom peremére szorultak, a megtörtek, ugye messziről nagyon sokan elkerülik a templomainkat és az egyházat. És ez csak egyet jelenthet, hogy az egyház tagjaink jelenléte, magatartása nincs olyan hatással az emberekre, mint valaha Jézus maga, és akkor nem is állíthatjuk magunkról, hogy mi a jézusi üzenet hirdetői vagyunk. Ha egyházainkat nem kedvelik a fiatalabb testvérek, az azt jelenti, hogy sokkal több idősebb fiú tölti meg őket, a templomainkat, mint ahogy mi gondolnánk. Hát a két elveszett fiú. Hát ugye úgy olvassuk a történetben, hogy egy embernek volt két fia. Nézzük az ifjabb testvért. Két felvonásos dráma ez, ahol az első felvonás az elveszett ifjabb testvér, a második pedig az elveszett idősebb testvér. Az első felvonás egy rövid, ám mellbevágó kéréssel veszi kezdetét. A fiatalabb fiú oda megy az apához, és azt mondja, hogy add ki nekem a vagyon rám eső részét. Tehát a korabeli hallgatókat bizonyára elképesztette ez az igény. Nem mintha bármi kirívó lett volna abban, hogy egy fiúgyermek igény tart a családi vagyon egy részére. Akkoriban az apa halálakor az idősebb fiú kétszer annyit örökölt, mint a többi utód. Ha egy apának két örököse volt, az idősebb a vagyon kétharmadát kapta, a fiatalabb pedig egy harmadot. De ez az osztozkodás csak akkor ment végbe, ha apjuk már meghalt. A történetben viszont a fiatalabb fiú azonnal kéri ki az örökséget, ami óriási tiszteletlenség. Mintha azt kérné, hogy halljon meg az apja, miközben az még él. Lényegében azt mondja a fiú, hogy szüksége van az apai örökségre, de nincs szüksége az apára. Az apja mellett élve kiélvezte a családi vagyont, de most már szabadulni szeretne ebből a kapcsolatból. El akar menni. Azonnal add ide, ami az enyém, mondja. És az apa válasza még megdöbbentőbb, mint a kérés. A kor erősen patriarchális társadalmában a hódolat és tisztelet kifejezése a vének és különösen a szülők iránt kiemelt jelentőséggel bírt. Egy hagyományos közel-keleti családban a felelet egy ilyen kérésre az lett volna, hogy a fiú azonnal hagyja el a családját, és öröksége csak némi ütlegelés lett volna. De a példázatban az apa nem tett semmi ilyent. Egyszerűen megosztotta köztük a vagyont. A gesztus jelentőségét az eredeti görög szó mutatja igazán, ami azt jelenti, hogy élet.
Állhatna itt egy jóval konkrétabb, az anyagi javakra utaló szó, de nem ezt látjuk, és vajon miért? Az apa vagyonát alapvetően a birtok jelentette, és ahhoz, hogy a földje egy harmadát pénzben kifizethesse, jelentős részét el kellett adnia. A mi mobilis, városias kultúránkban alig értjük már az előző generációk földhöz való viszonyát. Van egy sor az Oklahoma című híres musicalben, amely körülbelül így szól, hogy tudjuk, hogy a földhöz tartozunk, a föld, melyhez tartozunk, hatalmas. Vegyük észre, nem úgy szól a szöveg, hogy hozzánk tartozik a föld, hanem hogy mi tartozunk hozzá. És ez remekül összefoglalja, hogy régen az emberek identitását milyen nagy mértékben meghatározta a földjük, a lakhelyük. A föld egy részét elveszíteni azt jelentette, hogy önmaguk egy részét és ezzel együtt a közösségben betöltött szerepüket vesztették el. És ismerünk történeteket nagyhatalmú, sikeres cégvezetőkről, akik karrierjüket hátrahagyva segítségre szorultak, vagy sérült gyermekeknek szentelték idejüket. Ez persze nem ugyanaz, mint amit az apa tesz, de mégis arra hasonlít. Úgyhogy a fiatalabb fiú valójában azt kéri az apjától, hogy a saját életét szakítsa részekre. Az apa pedig megteszi ezt, mivel szereti gyermekét. Jézus hallgatóinak többsége sose hallott olyan közel-keleti családfőről, aki ijedtett volna. Az apa türelemmel elviseli, hogy veszít megbecsültségéből, és ahogy a fia visszautasítja a szeretetét. Mi általában dűvel válaszolunk a visszautasításra, bosszút állunk, és bármit megteszünk, csak hogy kevésbé szeressük a tőlünk elfordulót, hogy ne fájjon annyira az elutasítás. De az apa nem szűnik meg szeretni a fiát, és elviseli a fájdalmat. Kedves Mária Rádió hallgatók, következő műsorunkban megnézzük, hogy mi a fiatalabb fiúnak a terve. Maradjanak tehát továbbra is Mária Rádióval, várom a következő műsorba és a kedves hallgatókat. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Néri Szent Fülöp, áldozó pap. 1515-ben született Itáliában. Édesapja kisjegyző és alkimista volt Firenzében. Amikor Fülöp 5 éves volt, meghalt az édesanyja, de nevelőanyja is nagyon szerette. Közvetlenség, dús fantázia, nagy lelkesedni tudás jellemezte. Rendkívüli érzéke volt a vidám, népies tréfákhoz. Első képzés szülővárosának Szent Márk konventjében a dominikánusoktól kapta. Apja 1533-ban a Monte Cassino közelében lévő San Germánóba küldte. Itt élt nagybátyja, egy gazdag kereskedő. 3 évig maradt San Germánóban. Úgy látszik, többet időzött Szent Benedek iskolájában, mint nagybátyja üzletében. Itt kedvelte meg Cassianust és a régi egyiptomi remete szerzetesek lelki tapasztalatait. 1536-ban Rómában találjuk. Krisztust követve teljes szegénységben élt. A firenzei vámhivatal vezetőjénél talált szállást és igen szegényes étkezést, mint fiainak nevelője. Teológiai előadásokat hallgatott az ágostonosoknál és a Sapienzia Egyetemen, ahol 1537 óta 2 jezsuita is tanított. Nem sokára megismerkedett magával Ignáccal is, és megtanulta tőle a belső imádságot. Vele és rendtársaival együtt segítette ínséges télen a római éhezőket. Látogatta a betegeket a Szent Jakabi postájban, és megismerkedett alapítójával is, aki a híres laikus testérülethez, az isteni szeretet oratóriumához tartozott. Sola Caritas, csak a szeretet számít, lett később saját oratóriumának a jeligéje is. Tanév közben egész hirtelen elhatározta, hogy abba hagyja tanulmányait. A Szentíráson és Szent Tamás sumáján kívül eladta könyveit, és árukat a szegényeknek adta. Sohasem tanultam sokat, mert el voltam foglalva az imádsággal és egyéb lelki gyakorlatokkal, szokta később mondogatni. Akkoriban azonban erre a radikális elhatározásra jutott a megfeszített előtt. Aki Krisztuson kívül akar valamit, nem tudja, mit akar. Aki Krisztuson kívül vágyik valamire, nem tudja, mire vágyik. Aki Krisztuson kívül más valakiért dolgozik, nem tudja, mit csinál. Napjai ettől fogva az utcai apostolkodással teltek. Még Goethe is csodálta őt, és humoros szentnek nevezte. Alig, hogy Rómába megtelepedett, napjait az utca apostolkodásnak szentelte. Nem tartott embereknek dorgáló beszédeket. Jobban szeretett vidám beszélgetést kezdeményezni az utcán csavargó ifjakkal, a firenzei kereskedőkkel, az apró üzletek tulajdonosaival és a szegény művészekkel. Szellemesen és népies szókimondással kezdte, hogy azután megnyílt szívük láttán hirtelen megkérdezze: mikor szedjük össze végre bátorságunkat, hogy elkezdjünk valami jót tenni? Nem késlekedhetünk vele, mert a halál sem késlekedik. Bizalmat keltő modorán senki sem tudott ellenállni. Éjjel azonban Istené volt. Valami kiűzte Róma kapui elé, a Campagna éjszakai magányába, a San Sebastiano katakomba föld alatti vértanú sírjaihoz. Gyakran fölkeresett egy-egy templomot, ott imádkozott, és néhány órát aludt az előcsarnokban. Belső élete Isten és az ő titka maradt. Talán akkor tapasztalta meg azoknak az imádságoknak az erejét, amelyeket később ifjú barátainak ajánlott. Köztük voltak a régi sivatagi atyák röpimái. Más imádságok teljesen őrá vallanak. Ilyen órákon költeményeket is írt. Sajnos csak egyetlen szonet maradt ránk, amely így végződik. Mély börtön rabja a lélek a földön. Miért nem tud kitörni idelentről, hogy lába végre csillagokon járjon, Istennek éljen, s magának meghalljon? Rendkívüli látomásokban és kegyelmekben is részesült. Az a leghíresebb, amelyet 1544-ben a katakombákban kapott. Úgy látta, hogy tüzes golyó hatol be a száján, és leszáll a szívébe. Egy másik látomásban keresztelő Szent János Firenze védőszentje kiszólította remete életéből az apostoli munkába. Isten akarata szerint a világba kell menned, és Rómába kell élned, de úgy, mint a sivatagban, hallotta egy belső hangszavát. Végül 36 éves fejjel 1551 májusában fölvette a papirendet. Beköltözött a San Girolamo della Carità testvérület házába. Mint egy starec, vagy a régi sivatagi remete szerzetesség lelki atya körül lelki gyermekeinek egyre növekvő tábora alakult ki körülötte. Legtöbbjüket a gyontatószékben ismerte meg. Délutánonként összejöttek kicsiny cellájába, s kezdődött a lelki beszélgetés. Jónást, Pált, Ágostont, Cassianus, Tamást olvasták, vagy kirándultak. Cellája hamarosan szűknek bizonyult. A templom szomszédságában volt egy raktárépület, azt építették át oratóriummá. A fiatal közösség erről kapta a nevét. Itt ismerkedtek naponta a szentírással. De nem csak a szent könyvekben leírt Isten égével ismerkedtek, hanem az Úrnak az egyház és a szentek életében megtestesült szavával is. Közösen az imádsággal válaszoltak Isten szavára, egyénileg pedig kiki a szeretett tetteivel a város kórházaiban és utcáin. Az új kör első hódításai közé tartozott Tarugi, a későbbi bíboros, valamint Baronius, az egyház történeti Anna lesz szerzője. Ezek az oratórium látogatóinak 1559-ben tartott konferenciák anyagából álltak össze. Vállalkozásaik egyre bővültek. Oratóriumokat tartottak vasárnap reggelenként a mise előtt, délután és esténként népnyelvű énekléssel és imádsággal. Körmeneteket rendeztek. Háttemplom búcsújárásokat, amelyekben a római kúria legfelsőbb körei is részt vettek. Ezeknek köszönhetően Fülöp kétszer összeütközésbe került az inkvizícióval. Teljes alázatosságával és kedvességével mindkét alkalommal lefegyverezte bíráit. Nem csak baj nélkül került ki az ügyből, hanem megnyerte a nevezett pápák különleges jóindulatát is. Egyébként befolyásos szövetségese volt Borremmei Károly. 1564-ben művének újabb állomása kezdődött. Mivel a pápa közbelépésére át kellett vennie a firenzeiek római templomának és egyházközségének vezetését, három fiatal barátját és segítőjét pappá szenteltette. Ezzel először kezdett világi papok kis csoportja közös életet. A város minden rendjéből és rétegéből ezerek találkoztak itt az oratóriumban. Az oratóriánus papok és testvérek itt élő nagy csapatából alakult meg az oratórium kongregációja, amely 1575-ben pápai jóváhagyást kapott. A klérus azoknak a világi keresztényeknek a példáján épüljön, akik a világban élik a tökéletesség életét. A népet azután a belsőleg megújult papság fogja elvezetni a keresztény életre. Így lett Néri Fülöp a firenzei Róma második apostolává. Többszöri betegeskedés után a gyontatóatya föladta neki a szentkenetet, aztán a kardinális megáldoztatta. Az uram nem vagyok méltónál, könnyek között vádolta még egyszer magát. Soha semmi jót nem tettem. Semmit, egyáltalán nem vagyok méltó. Azután, ha meggyógyulok, megváltoztatom életemet. Rövid ideig újra tudott misézni. A Szent Mise bemutatása közben évek óta órákat elragadtatásban töltött. Utolsó napjáig gyontatott. 1595. május 25-én reggel még bemutatta a Szent Misét, örömtől újjongva és énekelve. Rajta kívül senki sem gondolt közeli halálára. Este, mint mindig jöttek hozzá a testvérek mindnyájan. Megkapták áldását, s másnap reggel, 3 órakor Fülöp meghalt.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Nem létezik jobb dolog, mint a jóság, mondta Szent 23. János.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Krisztusban szeretett testvéreim, kedves ünneplő hívek! Az apostolok cselekedetéből az egyház megszületésének eseményét láttuk. Valaminek a kezdeti eseménye azonban nem azonos egészen azzal, ami folytatódik. Mégis a kezdetek az alap. Ugyanúgy, mint az ember születésében vagy fogantatásában. Vissza kell menni mindig a kezdetek igazságához, de nem maradunk meg a kezdeteknél. Ha az egyház megfogant, akkor fejlődik. Mint ahogyan az emberi élet. Igen. Az egyház fogantatása hasonló módon történik, mint az emberi. Egyesül a két sejt, igen ám, de az csak anyag. Viszont Isten azt, ami az édesanyán mélyébe történt, azt megszólítja. Te! És ezért megjelenik ott az énem. Tessék ezt megtanulni. A személyem, a szabad személyem, az énem, az nem az apámból és az anyámból való, hanem minden fogantatás pillanatába az Isten, de abban a pillanatban ezt a kis anyagot fölemeli a személyes létbe. Ez jelenti, hogy ember vagyok. Valaki vagyok. Az egyház fogantatása hasonló módon történt. Megismétlődik, pontosabban most megy végbe a krisztogenezis, a Krisztus fogantatása. Mária méhében a Szentlélek Isten megalkotja Jézus emberségét, amelyet lefoglal a második isteni személy. Ez az egyház ősevedete. Drága testvéreim, ez valaki nem érti meg, vagy nem akarja megérteni, akkor az egész kereszténysége összedőlt. Akkor azt hiszi, hogy olyan, mint a többi vallás. Azt hiszi, hogy egy vallás, nem az több. Az emberi test, amelyet lefoglal egy személy Mária méhében, az a valaki, az a második isteni személy. Mit olvasunk a Lukács evangéliumban? A szűzanya megkérdezi, hogyan történik az, hogy fiam lesz? Hiszen férfit nem ismerek. Józseffel nem él még együtt. És mit mond az angyal? A Szentlélek szár reát és a magasságbeli ereje borít be, ezért a születendő szent is Isten fia lesz. Szent háromságos esemény. Az Istennek, az Atyának a fia, a lélek erejéből lefoglalja azt a csodálatosan elindult emberi életet. Tehát míg a mi személyünket a semmiből teremti az Isten, Mária méhében azt az emberséget az örök Isten második személye foglalta le. Ez a kereszténység, ez az örömhír, ez a pünkösd, hogy az a kicsi Jézus, amelyik most éppen alszik, annak az énje, az Isten. Az örök atya fia, és mégis a testvére, mert emberé lett. Ez a Krisztus fogantatás. Az Úr Jézus földi életének kezdete az egyház eredetének a lehetősége? Nem. Az egyház valódi kezdete. Íme karácsony és pünkösd. Íme a Szentlélek műve. És itt most pünköskor mindig ilyenekről szoktunk beszélni, szeretet, lelkesedés, stb. Hát ezután jöhet a szeretet meg a lelkesedés, de itt nem bizonytalan érzelmek vannak, hanem dogmák. Az azt jelenti magyarul, hogy igazságok. Nem valami test fölötti spiritualitás a kereszténység, valami meditációs gyakorlat, hanem az anyagnak a fölemelése egy személynek a létterébe. Kik az igazi materialisták? Mi vagyunk? Mert a Mária méhében elindult kis élet, az az Istennek az élete lesz. Mert a második isteni személy foglalja le magának. Aztán
nem valami abszolút spontaneitás, partalan szabadság indul el Mária méhébe, hanem milliárd és milliárd biológiai szabály indul el, és a magzati Jézus pedig azért jött, hogy minket megmentsen. Az Atya iránti szeretete hozta le. Tehát ő is céllal jött. Küldetése van. Ezt mondja most Pünkösdi, hogy amint engem az Atya küldött, úgy küldelek én is titeket. Mi ez az amint úgy? A Szentlélek küldte a második isteni szemét, az Atya fiát, hogy emberré legyen, hogy testvérünk legyen. Most azt mondja az Úr Jézus, hogy amint az Atya küldött engem, úgy küldelek én is titeket, vagyis most egy fogantatás történik megint, az egyházban Krisztus új módon lesz jelen, ugyanazzal a küldetéssel. Igen, csak akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva. Tehát a megtérést kell folytatni, amit Jézus elkezdett, amit prédikált. Olyan liberalizált egyház, amely csak feloldoz és megbocsát, de nem mondja, hogy annak van egy nem feltétele, igazsága. Menj, mondja Jézus, de többé ne vétkezzél. Ha ezt egy pap, egy püspök kihagyja, az nem evangélium. Menj, de most kezd egy kegyetlen harcot. Szakítás, repítés, szenvedés, amíg legyőzzük a bűnt magunkban. Mert szabadságra hívott minket Krisztus, nem pedig rabságra. Felszabadít egy vele való életre. Igen, nem cél akárhogyan növelni Krisztus egyházának tagságát. Egy szabad döntést feltételez ez. És pedig, hogy Jézushoz csatlakozom, szakítva a bűnnel, és feloldozott leszek. Most Pünkösd napján ez bontakozik ki. Itt is van anyag. Nem mint Mária méhében, hanem itt az anyag az apostolok, akikre a Szentlélek leszáll. És ebben a kis embercsoportban Jézus személye, mint abszolút központ jelenik meg. Tehát az egyháznak az az identitása, hogy a mélyén, nem a felszínén, ott sok baj van, a mélyén egy valaki én van, a názáreti Jézus, az Isten fia. Ezért beszél Szent Pál arról, hogy Krisztus titokzatos teste vagytok. Mert egyénenként is a keresztségben ez történik velünk. Igen, testvéreim, nem vallási csoport vagyunk csopán, nem felekezet a többi felekezet között, hanem az emberiség új, egyetlen, végleges összegyűjtési tengelye, lehetősége. Ezért mindegyik a maga nyelvén hallja, mert a szívünkbe kiáradt lélek által az Isten fiúságba fölvételt nyertek. Lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. A Szentlélek mindegyik Jézushoz tartozó apostolokban most Krisztus fogantatást csinál. Mindegyikben föltámad Krisztus hozza a Szentlélek. Mindegyikünkben ott él, élni akar. Hol? Ottal azt mondod, hogy én. Hát hol van benned az én? De nem mondd, hogy nincs. Ott akar velünk lenni, ahol senki se tud veled tenni. A legszeretettebb lény is magadra hagy. Legfeljebb benne, hogy ő is engedi, hogy Krisztus lefoglalja meg én is, és akkor a szöllőtőn szöllővesszők leszünk. És akkor nincs elvállás. Nincs szeretet megszakítása. Ez a pünkösd. Az emberiség egységének, miután történt, most már láthatjuk, logikai szinten lehetetlen, mélyebb, egyetemesebb alapot adni.
Mindig szeretnénk az emberiséget összefogni. Ez nem rossz önmagában. De milyen, mi alapján? Elvek alapján? Gazdaság alapján? Nem baj, de nem fog sikerülni. Mert akkor csak elvtársak leszünk. Meg banktársak. Meg vallásos, egy vallásba tartozó felekezeti tagok. Tehát tessék elképzelni, van-e annál mélyebb egység, hogy te benned a megkeresztelt és hívő emberbe, az Isten fia halottaiból föltámadt, tehát már dicsőségesen uralkodó Krisztus lefoglalja az énedet. Benned él. Veled él. És mindegyik hívőben ugyanaz. Tessék megcsinálni délután, hogy logikailag találj ki mélyebb egységet. Nincs. Egy lenne még. Azt, amit az összes többi vallás hirdet, hogy mind Isten vagyunk. Az egész világ Isten. De ez meg nem igaz. Itt összeolvadás van. Én te vagyok, mondja Buddha. Te meg én vagyok. Nincs én te. Nincs szeretet. Nem igaz. Minden egy, és erre kell rádöbbenni. És te vagy az Isten. De ez nem egyesülés, ez összeolvadás. És nem is tudom elfogadni, mert szeretet van. Az az ember igazi története. Ez pünkös, ezt érinti meg. Mit érint meg? Az, hogy van szerelem és barátság. Az, hogy amiatt szenvedünk vagy örülünk. Hogy az Isten fia az én édes testvérem lett. Hogy a halálból föltámadt Jézus bennem él. És ezt ajánlja fel minden embernek. Ez a pünkös lényege. Az egyház fogantatása, ami keresztségben történő fogantatásunk által. Igen, tehát az egyháznak van teste, szervezete, jogrendje is, ha kell, liturgiája, kell misére menni, kell imádkozni, kell hangozni, hogy van az ének, mert test vagyunk. Ugyanakkor Krisztusban egyetlen valóság vagyunk. Azt mondja, hogy sok tagja van a testnek, de csak egy valaki birtokolja az egyházat. Testvérek, ez az a Szent Pál írta, aki pár évvel Jézus mennybe menetele után üldözte a keresztényeket. És Jézus világos nappal megjelent neki. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy te? A názáreti Jézus vagyok. Meg sem merte kérdezni, nem mert vitatkozni ez a nagyon gondolkodni tudó ember, hogy bocsánat, én nem téged üldözlek, hanem a híveidet, akik megosztják a zsidóságot. Meg sem merte kérdezni, mert ekkor megtudta, hogy az a gyatra kis társaság, ahova ő tartott elfogató parancsal, az a pár zsidó, aki keresztény lett, az Jézus. Mert bennük él. Miért üldözöl engem, nem a híveimet? Ezért írja, hogy az egyház Krisztus titokzatos teste. Persze, testvéreim, most felhoztattuk nagyon sokat, de kezdjük azért magunkon, milyen gyatrák és bűnösök vagyunk. Ha ezt nem látja be valaki, akkor legyen szíves többször gyónjon. A sok gyónásnak van egy értelme. Belátod, hogy menthetetlen eset vagy. Zavarosak vagyunk, önzőek vagyunk. Iszonyatos önközpontban. Még a jó cselekedeteinket is meg kéne gyónni, mert ott is ott van az önzés. Hát ez vagyunk. De mégis az Úrhoz tartozunk. Tehát ez a szentség. Ehhez kell felnőni. Az egyház felszínén bajok vannak. Apostat a papok. Szétment házasságok. Mindenféle bűn. Mint ahogyan a tenger felszíne olajjal szennyezett mocskot beledobnak. Menj csak le a búvárral. Micsoda csend van odalent. Milyen tisztaság. Micsoda vidék. Ez az egyház, ez a mélye, a mise, ahol ott van Krisztus, és megáldozhatok. Ez az egyház, ez a pünköst,
ez annyira új és végleges formájú emberi formáció a történelembe és az egész csillagvilágba, hogy mi magunk keresztények is nehezen értjük meg. Hanem mindig hasonlítani akarunk a világhoz. Az egyház mindig olyan akar lenni, mint a világ. Politikai korrekt beszédeket mondunk, hogy tessünk a világnak, és hogy többen legyünk. Nem. De teljesen más a mi emberképünk, Krisztus képünk és egyházképünk. Mi az emberkép, amivel kezdtem? Az emberi testet áthatja egy szabad személy, egy szellemi valóság, meg Isten közvetlen teremtménye, amely Isten képére teremtetett. Mi az, hogy képére? Az, hogy valaki és nem valami. Az Isten nem lett valami, nem lett világenergia, testvérek. Hát ide züllött az a józan magyar parasztész, beavatott magadat a világ. Hát az energia az nem tudja, hogy van olyan buta, az ember a világ istene. De ha nincs egy Atyafiú Szentlélek, ha Isten nem valaki, akkor kihez tartozok? Akkor rám szakad egy univerzális magány. Tehát Isten az ő képére teremt minden megfogant kis emberkét, vagyis a vele való kapcsolatra. És a Krisztus képünk milyen? Senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr, vagyis Jézus Isten, csak a Szentlélek által. Vagyis, aki valóban hiszi, hogy Jézus az Isten fia, aki emberré lett, az azért tudja ezt mondani, mert ő is Isten fia lett. Részesedett benne. Ez olyan, mintha hazamész, és a kiskutyád azt mondaná, hogy szevasz, hát akkor az emberré lenne, ilyen meg nincs. Amikor a názáretinek azt mondod, hogy tudom ki vagy, az Isten szentje, az azért tudod mondani, mert a Szentlélek téged is fölemelt, az isteni természet részesévé tett. Ez az egyház fogantatása, ez a hívő embernek egy új belső élete, ez az, amiről Nikodémusnak azt mondja az Úr Jézus, mi az Isten országa? Újjá kell születned. Ez egy új fogantatás, egy új élet. Ezért nem kell megkérdezni keresztény hívő családnak, hogy akar-e a gyerek majd 18 évesen kereszténynek lenni. Mert ha ez egy párt lenne, ha egy vallás lenne, akkor tessék majd döntsön. De ez életadás. Hát azt se kérdeztétek meg, hogy akarsz-e születni. Ez a keresztség. Ez a második vatikáni zsinat, nem az össze-vissza beszéd. Azt mondja Szent János, hogy azért írtam nektek, hogy életetek legyen Krisztusban. És milyen megdöbbent, hogy ez a János evangélium elején azt írja, hogy mindaz, aki befogadta Jézus hittel, az hatalmat kapott, hogy Isten fia legyen, aki nem bérből, nem a testtörzsenéből, nem a férfi akaratából, hanem Istenből született. Ami megdöbbentő, testvérek, hogy ez kettőt jelent. Jézus jelenti, aki nem vérből született, nem ösztönből, nem Józseftől fogantatott, nem a férfi akaratából, hanem Istenből született. De a másik magyarázat ugyanez, hogy ez arra vonatkozik a keresztény, aki befogadta Krisztust, hogy bár bennünk van egy testből, egy vérből, egy férfi akaratából való fogantatás, de a keresztséggel mi Istentől fogantattunk. Ezért azt mondja Szent János, ne csodálkozzatok, hogy a világ nem szeret benneteket, mert nem vagytok-e világból valók. Ki lettünk véve a világból, de mégis itt vagyunk. Tulajdonképpen bennünk találja meg a világ a végső értelmét. Istennel bennünk találkozik a világ, mert mi az Isten fiának az életét éljük. Testvérek, ez az egyház. Olvasunk statisztikákat, félelmetesek, szociológiai felmérések. Hát nem olvasom fel, elmenne az idő, de érdekes lenne. Most kérdezkel csináltak Magyarországra vonatkozóan is, és sokkal többen vannak megkeresztelve, és jóval többen mondják magukat valami felekezethez tartozónak, mint ahányan akár alkalmilag gyakorolják a hitüket.
egész Magyarország 59%-a hisz Istenbe, csak ennyi. Köztük fele-fele arányban vannak azok, akik teljes meggyőződéssel, és azok, akik kétségek között. Ez azonban sokaknál nem jár együtt például vallás gyakorlással. Aztán magukat katolikusoknak, mondóknak is csak 12%-a megy templomba, legalábbis heti gyakorlattal. Aztán van a nagy többség, 71% a katolikusoknak, azt mondja, egyedüli családi hagyomány miatt katolikus, de ő nem hisz az Istenben. Tehát katolikus, mert ugye el kell jönni, elénekelni karácsonykor a mennyben az angyalt, meg milyen aranyos a kis Jézuska, meg sonkát kell lenni húsvétkor. Katolikus ateista. Félelmetes. Tehát újra kell kezdeni az ige hirdetését, paptestvéreim. Reggeltől estig, estétől reggelig készülni, magunknak hirdetni, hinni benne és megújulni a papi életeknek.

nem. Kiszámíthatóak voltak. És kedves testvérek, amikor eljön a Szentlélek, bátrak lesznek a félénkekből. Erősek lesznek a gyengékből. Valahogy felerősödnek a saját habitusaik, mert Isten az, aki dolgozik velük, általuk. Kedves testvéreim, ahogy a sziget, a két sziget is egyé tudott válni, akár önakaratán kívül is, úgy mi is az egységet kell munkáljuk. Az élő hitnek az ünneplése, ezek a vasárnapok, Szent Háromság vasárnapja is a pünköst, a feltámadt Jézusnak a továbbélése a közösségekben. A megdicsőült Krisztust hirdetjük, mondja Szent Pál. A szentségek által hirdeti a kereszténység. Az Isten gyermeki életet, belül érteni, tudó hitet gyökerezteti meg bennünk ez a két ünnep. A húsvét lezáró ünnepe az áldozó csütörtök Urunk mennybe menetele napja, és Mária Magdolna juthat itt eszünkbe. A feltámadás reggelén az üres sír előtt át akarja ölelni Jézus lábát. De az Úr azt mondja neki, ne tartóztass, ne érints, mert még nem mentem fel az Atyához. Mióta felment az égbe, nem csak érinthetjük őt, hanem bennünk él. A kerességben egyé fortunk vele, és ugyanaz a Szentlélek árasztja el a szívünket, aki az ő lelke. Bennünk él Krisztus, de nekünk fel kell nőni ehhez a tudathoz. Fel kell nőni Krisztus habitusához, hogy mire véget ér a föld élet, egészen egyek tudjunk lenni vele. Ennek az egységnek az alapfeltétele az, hogy ismerjük és értsük őt, a feltámadott Jézust. Jézus sokkal nagyobb és titokzatosabb valaki, sem hogy pusztán emberi értelemmel felérhetnénk. Hányszor mondjuk egymásnak, hogy jaj, hát én ismerlek téged, jaj, hát én láttalak már téged, találkoztunk már. De vajon ezt jelenti ismerni valakit? Hogy tudom a nevét? Esetleg egy-két életeseményt az életéből? Egészen megismerni Istent csak a Szentlélekben, csak a Szentlélek által tudjuk. Annyit tudunk meg egymásról is, amennyit egymásnak feltárunk, amennyit engedünk láttatni az életünkből. És ezért fontos számomra ez a két ünnep a pünköst, amikor a Szentlélek Isten eljön, megvilágosít, teszünkbe juttat mindent, amikor megerősít bennünket, és a Szent Háromság ünnepe, amikor az Atya és a Fiú titokzatos és mély szeretetét szemléljük. Milyen csodálatos az, amikor feltétel nélkül szeretik egymást. Unio hypostatica, egységben vannak. Ahogy Jézusban is az Isten emberség, hogy nem szétválasztható. Ezek nagy titkok, kedves testvérek, ugyanolyan titok, mint ahogy a testünkben ott a lélek. Nem tudjuk megmondani, hogy hol a lelkünk, vagy melyik része a testünknek. Egyszerűen egyek, teljesen egyek. De amikor meghal az ember, azt mondjuk, hogy ki lehelt a lelkét. Hogy hol van a lelk, azt nem tudjuk megmutatni. Egyszerűen az, hogy a kettő most külön van. A test és a lélek. Bennünk él Krisztus, de nekünk fel kell nőnünk hozzá, hogy mire véget ér a föld élet, egészen egyek legyünk vele. Ennek alapfeltétele, hogy ismerjük és értsük őt. Jézus sokkal nagyobb és titokzatosabb valaki, sem hogy pusztán emberi értelemmel felérhetnénk. Csak a hit által ismerhetjük meg. El kell fogadnunk, amit önmagáról mondott. Parancsai is róla beszélnek, mert bennük ezt mondja, nézzétek, ezt élem én is, ez legyen a ti életetek. El kell hinnünk az Úr szavát, de ez önmagában nem elég. Ha csak elhisszük neki, milyen ő, akkor csupán kívülről ismerjük meg. Felnőni hozzá viszont csak úgy tudunk, ha belülről értjük meg őt. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha nem csak tanítását hisszük el, hanem befogadjuk őt magát és az ő életvezetését. Ezt jelenti az élő hit. Befogadjuk Jézust, magát és az ő életstílusát, életvezetését.
Mindezt hasonlattal lehet megvilágítani.

felnőtt leánynak arról beszél az anyja, mit jelent anyának lenni. A lány mindent elhisz, mégiscsak körülbelül ismeri meg az anyaságot, mert csupán kívülről érti. Egészen másképp ért meg mindent, akkor, amikor ő maga is anyává lesz. És minél odaadóbb anya, minél inkább gyermekeinek él, annál jobban érti az anyaságot. Tulajdonképpen ezt a halt, holt a napjáig tanulja. És kedves testvérek, ugyanígy vagyunk Jézussal. Amíg csak elhisszük, amit mond, csupán felületesen, kívülről ismerjük meg őt és a Krisztusi életet. Az apostolok is mindent elhittek az Úrnak, mégsem tudták eléggé felfogni, hogy nem földi birodalmat akar alapítani. Első áldozásokat ünnepelünk szerte a keresztény világban. Ebben a hónapban volt nálunk is az első áldozás. Csodálattal néztem őket, hogy eddig csak hallották, hogy Jézus szereti őket, most már értik és érzik is. Szívükben jön Jézus. Mekkora kincset kapnak, és látszik az ő arcukon az az áhítat, ahogy várják, hogy az a Jézus, akit eddig csak szóval szerettek, most már tiszta szívükkel is befogadják. Nagyon szép az első áldozás ünnep, számomra felér egy lelki gyakorlattal, amikor látom az ő csillogó szemüket, a lelkes imádságukat, verseket, amikor látom, ahogyan magukhoz veszik Jézust. Idén különösen nagy ajándék volt számomra az első áldozás ünnepe. Mondhatom s vallhatom, hogy az egyik legbátrabb ünneplés volt. 16 év papságom alatt nagyon jól begyakorolták a verseket és az énekeket, csengett a templom. És a híveknek is ez maradt meg a első áldozás ünnepléséből, hogy az egész templom tele volt élettel. Hangos, örömteli, gyermek énekléssel, versekkel. És kedves testvérek, ha a tartalom nem is jut el sokszor a szívünkig, a lényeg azonban átjön, ott valóban egy különleges ünneplés, egy szép ünnep volt. Amikor az első áldozóknak a ragyogó tekintetét látom, akkor olyan jó magamra ismerni. Amikor lelkesedek Isten ügyéért, amikor én is Istent szolgálom, vagy Istent vallom meg az életemben. És azt mondtam nekik, hogy ez az első áldozás ünnepati hitvallásotok. Ez az első olyan hitvallás, amikor elmondhatod, hogy miben hiszel. Amikor mások megláthatják a te arcodon, hangodon keresztül Jézusnak a szeretetét. És nagyon lényeges ez, hogy bátrak legyünk. Ehhez kell a Szentlélek. Mert Szentlélek nélkül elég gyenge hitünk van. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a lélek nélkül azt sem tudnánk, hogy hogyan kell imádkozni. Maga a lélek imádkozik bennünk kimondhatatlan sóhajtozásokkal. Ez a legbuzgóbb imádságot jelenti a Jézusi olvasatban. Kedves testvérek, ahhoz, hogy buzgó keresztények legyünk, ahhoz nagyon fontos a Szentléleknek a megélése, megértése. Számomra ezt jelenti a pünkösdi búcsú, amely nem sokára itt van, és amelyet nem sokára ünneplünk. A Szentléleknek a kiáradása, milyen tömegeket mozgat meg, több száz, több ezer embert. És ezek az emberek valóban Istenért vannak ott. Sokszor példaképp említik a csíksomjai zarándoklatot és búcsút, hogy az a nagy tömeg úgy tud megmozdulni, hogy szemetet nem hagy maga után. Mert nem szemetelni megyünk, hanem imádkozni, Istennel lenni. Mert azért megyünk, hogy hitvallást tegyünk. Egyik paptestvérem úgy mondja, hogy katona nemzet vagyunk. És ez a katona nemzet, ez látszik a mi habitusokon, a mi fegyelmünkön, a mi odaállásunkon. Amikor a minisztránsaimat tanítom minisztrálni, akkor mindig ezt a katona jellemet nevelem beléjük, hogy fegyelmezettek legyenek. Most, amikor első áldozásra készítettem őket, akkor a próbákon fel alá sétáltam, hogy tanítsam arra, hogy majd a fényképész is így fog járkálni, és ne kövessétek a fényképész se a szemetekkel, se a fejetekkel. És játékosan még úgy csináltam, mintha kattogtatnék, tehát fényképezném őket, és
tényleg olyan jó volt látni, hogy az első áldozáson végig a lényegre figyelnek, hogy nem vonja el a figyelmüket, hogy a padban kimozog, melyik gyermek mozdul meg. Egy dologra figyeltek, hogy Jézust dicsőítsék azon a szentmisén. Sokszor magunknak, felnőtteknek is el kell mondjam, hogy ez a fegyelmezettség mennyire fontos. Hogy bármilyen véleményem legyen a szentmisében, vagy egy előadáson, azt fegyelemmel megtartsam magamnak. Esetleg a szünetben, vagy később beszéljük azt meg. Önkontroll. Hogy ez most nem rólam szól, hogy jól érezzem a szentmisén magamat, hanem hogy Jézus jól érezze magát velem. És ez a fegyelmezettség, azt hiszem, hogy a léleknek az ébrenléte, a fegyelmezettsége, a lélegzetvétele. Krisztusban szeretett kedves testvérek, hogyha a felnőtt lány megértette édesanyjától, hogy ő anya lesz, vagy anya lehet, ez csak egy külső megélés volt, kell a belső megtapasztalás. Akkor válik igazán anyává, mikor megszüli a gyermekét, amikor fogadja méhében és hordozza 9 hónapon keresztül, majd megszüli és neveli a gyermekét. Sok édesanyával beszélgetek, és nem egy elmondja, hogy az első gyermeknél hát ott még másoltam másokat, hogy kell, mit kell csinálni. Másodiknál már sokkal tudatosabb voltam interneten, és utána olvastam dolgoknak. A harmadiknál minden ment már, mint hogyha kis ujjamból ráztam volna ki. Így vagyunk az imádsággal, a szentmisével is. Minél tudatosabbak és elkötelezettebbek vagyunk, minél több szentmisén veszünk részt, vagy minél többet imádkozunk, annál begyakoroltabb lesz az imádság. Nem lesz már ilyen nehézségünk, hogy hát nem megy. Ahogy a sportedzésben is, hogy az első méterek, kilométerek, vagy a fekvőtámaszok, azok nagyon nehezek. És ahogy oda edződik a test, már egy idő után szórakozás lesz, könnyed szerrel veszük az akadályokat, és könnyed szerrel teljesítünk. Ehhez nagyon fontos az edzettség, a mindenkori jelenlét, készenlét. És kell egy nagy tudatosság is ehhez. 16 év papság után most már látom, hogy hol kellett volna én következetesebb legyek, akár az ima élet területén is. Mert hát lehet úgy sajnálni magunkat, hogy jaj, szórványban vagyunk, annyi dolgunk van, de az imádság az nem maradhat el. És ebben voltak nagyon jó papi példaképeim, hogy éjjel 11 órakor, 12 órakor állt neki imádkozni, mert egész nap nem volt ideje megállni. De nem hagyta el az imádságot. Sokan talán viccelődve azt mondják, há, majd meggyónjuk. De hát milyen hozzáállás ez a Jóisten ügyéhez? Milyen hozzáállás a Jóisten szeretetéhez? Hát nem voltam születésnapozni, de hát majd egy bocsánatkéréssel elintézem. Ha akarja, megért is, ha nem, úgy is jó. Sokszor még Istennel kapcsolatban is mondjuk ezt, hogy hát Isten, hogyha megbocsássa, jó, és ha nem bocsássa meg, akkor így jártunk, kér. De ez nem az igazi kapcsolat, és nem az igazi szeretet. Mert az igazi kapcsolat az arra törekszik, hogy a másiknak jobb legyen. Hogy a másiknak örömet szerezzen. Hogy a másik kedvében legyen. Kedvenc műsorom a televízióban egy ilyen lakásfelújítási műsor, és abban az egyik családanya összesen 4 gyermeket nevelt, kitartó hűséggel, második válása után volt, sok-sok bántalmazás és menekülés után, akkora nagy hittel állt az élethez. És hiszem és vallom, hogy a Jóisten is látja ezeket a küzdelmeinket. Amikor újból és újból felállunk, amikor nem csüggedünk, amikor újból erőt nyerünk. Kérdezték, ha nem jöttünk volna mi segíteni most a felújításban, akkor mi történt volna? Akkor is folytattam volna, volt a válasz, ha lett volna erőm. És mindig van erőnk, mert a hit az képessé tesz bennünket nagyon sok mindenre. Barsi Balástól hallgattam egy elmélkedést, ő mondja, hogy hát nem a hit gyógyít. Mert nagyon sokszor
azt hangoztatják, vagy azt hozzák ki az emberek, hogy hát, ha hiszel benne, akkor meggyógyulsz. A hit csak egy eszköz, amelyen át Jézus tud gyógyítani. De a hit az csak feltétel, az nem gyógyít a hit. Gyógyít az Isten, csodát az Isten tesz. Nem az önmagamba való hit, vagy a filozófiám, vagy a hozzáállásom. Egy idős nyugdíjas papnak a hozzáállása tetszett, legutóbb, amikor találkoztunk, azt mondta, hogy hát végső soron mindenki eldönthet, hogy pozitívan vagy negatívan gondolkodik-e, és az életét erre állíthatja. Ha a panaszkodásra, ha a rosszra figyel, akkor elveszíti az örömöket, az örvendezés lehetőségét. És ezért nagyon fontos, hogy pozitív szemléletűek legyünk. Számomra a pünkösd és a Szent Háromság ünnepe is ezt a pozitív szemléletet hozza el. Hányan megújulnak a hitükben, vagy a lelkesedésükben látva azt a nagy imádkozó tömeget, amely egy-egy zarándokhelyen, így Síksomjón a pünkösdi zarándoklaton is megvalósul. Megrendítő az a nagy tömeg, ahogy csendes áhítattal Isten felé tart, az a Szent Mise, amelyen olyan nagy csendben van a tömeg, és nyitott az Isten üzenetre. Nem feltétlenül a prédikáció megjegyzését jelenti ez, hanem a hálaadás lelkületét. Mert ezek az emberek azért mennek el oda Istenhez, hogy hálát adjanak, hogy megköszönjenek dolgokat, hogy kérjenek dolgokat. És éppen ezért nagyon sok a könnyes szem ezen a pünkösdi búcsún. Nagyon sok az örvendezés, mert az ember elfelejti a fájó lábat, a sajgó testrészeket, a vándorlásban kifáradt sajgó részeit, és egyszerűen csak örvend a rokonjának, az ismerősének, a barátjának. És ez az együttlevés, ez az örvendezés az, ami a Szent Háromság ünnepében teljes mértékben diadalt arat. Hogy Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek úgy tudnak együtt lenni, hogy az egy külön szeretet megélése, ünneplése. A teljes szeretet. És minden szeretet ennek a másolata, vagy ennek a leképzése, hogy hogyan tudom átadni magam a másiknak, hogyan tudok a javára lenni a másiknak, örömére lenni. Krisztusban szeretett kedves testvérek, amikor a Szentlélek Isten kiárad pünköstkor, vagyis beléjük költözik maga Jézus és elárasztja őket Szentlélekkel, attól kezdve, mivel az apostolok befogadták őt, belülről kezdték érteni Krisztus életét, s az ő országáról szóló örömhírt. És minél tökéletesebben öltötték magukra Jézust, annál mélyebben értették is őt és az Isten ország titkait. Az Úr megparancsolta, hogy az apostolok tegyenek tanítványává minden embert. Érdekes, hogy ezzel kapcsolatban nem az volt az első utasítása, hogy tanítsátok őket, hanem ez, kereszteljétek meg őket. Felnőttek esetében előbb van ugyanis az ige hirdetés, aztán következhet a keresség. De tény, hogy az Úrtól és az országáról való üzenet igazában belülről a maga élete számára csak az értheti, akiben a szentség révén benne él Jézus. Ő pedig iparkorik hozzáigazítani mindenkori magatartását. Gyermekkorom papja sokszor mondta, hogy a szentségek segítenek bennünket a keresztény élet megélésében. De nem fordítva kell működjünk, hogy jaj, majd amikor megszentülök, akkor szentáldozok. Nem ezek a zarándoklatunknak az út jeledelei. Mennyországban már nem lesz szentáldozás. Ez a földi életünkre van, hogy segítsen bennünket Jézussal együtt lenni, egyesülni, vele együtt haladni. Hány keresztény halogatja a szentáldozását? Hányan élik úgy a kereszténységüket, és közben azt hiszik, hogy jó keresztények, vagyunk olyan keresztények, mint aki ott van a templomban, vagy attól, hogy nem járok templomba, én még jó keresztény vagyok. De ilyenkor mindig megkérdem, hogy hol van Jézus? Beszéljen nekem egy kicsit Jézusról. Mert az, hogy elmondok egy miatyánkot reggel és este, az még nem kereszténység. Az, hogy az emberekkel jó vagyok, az még nem kereszténység.
Azt mondja az Úr Jézus, ezt a pogányok is megteszik. Ti legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. De nem lehet nekünk földi életi mércénk, annyira vagyok katolikus, mint a szomszédom, vagy jobb katolikus vagyok, mint a másik. Vagy ha nem is vagyok jó katolikus, de hát Isten engem így is szeret. Hány mentegetőző mondatunk van, vagy bagatelizáló mondatunk, hányszor leegyszerűsítjük a hitet a saját képzésünk szerint, hogy hát Isten így is úgy is szeret, megbocsát, és így tovább. De csak vizsgáljuk meg a mindennapi kapcsolatainkban, hogy ki az igazán barátunk, aki nem árt nekünk, vagy aki velünk van, együtt dolgozik velünk. És ezt az egységet ápolni, ezt az egységet tenni kell. Nem várhatom mindig, hogy a másik kérjen. A szeretet mindig megteszi a maga lépését a másik felé. A szeretet keresi a másiknak a javát. Nem csak akkor, amikor kéri a másik, hanem mindig meg kell látnunk, hogy mi a küldetésünk embertársunk felé. A jelzéseket komolyan kell vennünk. Krisztusban szeretett kedves testvérek, megkeresztelni a másikat. Elvezetni a szentségig. Ez lenne az igazi keresztény élet. Nem az, hogy hát mind a ketten hiszünk Istenbe, és akkor jól van ez így. Nem elvezetni a belső megélésig. Rokonaim, férfi rokonaim mondják, hogy minket a feleségeink vittek el, eleinte nem is akartuk, most meg alig várjuk, hogy menjünk egy-egy ilyen zarándoklatra, egy-egy ilyen lelki együttlétre. És kedves testvérek, ezt a bátorítást szeretném adni, hogy mi is legyünk eszközök a másik felé, vagy a másiknak, hogy Istenhez eljuthasson, és másokat eljuttathasson. Egyik ismerősöm azt mondta, hogy hát a szomszéd a soha nem viszi a gyermekét, de nem baj, mert én szólok, hogy majd elviszem én a gyermeket a templomba. Hát szólt is, de még nem jutottak el addig a lépésig, hogy a gyermek is a templomig eljusson. Megmaradtak csak a viccelődés terén, hogy hát akkor én elviszem, hogyha neked nincs időd. De kell egy tudatos lépés, egy tudatos döntés, és az ahhoz való hűség, ahhoz, hogy ki tudjon fejlődni bennünk az igazi Krisztus hit, az igazi Krisztus imádat, az igazi Isten félelem. És ehhez kell az Isten kapcsolat, a mély Isten kapcsolat. Ima nélkül nem megy, sem a papság, sem a keresztény élet. Hát bátorság, a Szentlélek Isten legyen mindannyiunk szívében, és éljen az Isten szeretet a szívünkbe, hogy mások is buzduljanak általunk, másokat is eljuttathassunk az Isten szeretetre. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.